az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Áldalak téged, Atyám, mennek és földnek, Ura, hogy mindezeket elrejtetted a bölcsek és az okosak elől. Fatimai látnokok gyermekek voltak, akik nem is sejtették talán, hogy mibe csöppennek. Vagy éppen mégis, pont a gyermek lelkűségük miatt természetes volt számukra a találkozás. Ezt majd megtudjuk. Minden esetre kettejük gyermekkorukba elköltözött ebből a világból. A másikba, az örökbe. Tudjuk, hogy Lúcia nővér még sokáig élt. Most itt vagyunk együtt szívben és lélekben. Amikor szentségimádásra gondolunk, akkor sok mindenre gondolhatunk. Én régebben arra gondoltam, hogy a szentségimádás egy olyan lelki cselekvés, amelynek keretében térdelünk az eukarisztia előtt, és kívülre adunk figyelmet és imádást, és kívülről várunk kegyelmet, érzéseket, meglátásokat, megvilágosodásokat. Mára kissé módosult e nézetem, melynek kialakulásához a boldog emlékezetű Mincenti József bíboros atya egyik mondata segített megtenni az első lépést. Ez így szólt, az egyik anyagunkra föltettük, mint motto. Ne keressetek az égben csodákat. A csoda az emberben van. Így alakul ki lassan az emberben a befelé fordulás, a meditáció, a szív mélyén való istenkeresés útja, aminek persze nincs vége a földi élettel. Most vasárnap hallottuk János evangéliumából az alábbi részt. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogy mondhatod hát, Fülöp, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Vagy Jánosnál másképp, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Íme a talány már nem is talány. Itt vagyunk az eukarisztiánál, ahogy a katekézisünk mondja, csúcs és forrás. Tehát itt vagyunk a csúcsnál és a forrásnál egyszerre. Olvassuk, kezébe vette a kenyeret és hálát adott. Megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Eukarisztia. Az EU görögben jót jelent. A káris, kegyelem, kegyelmi adomány, talán sokaknak a karizma innen ismerős lehet. Eukarisztészás. Azt jelenti, hogy hálát adunk. Jó kegyelmet. De hogyan adhatunk hálát? Most az egész órát, amit most együtt fogunk tölteni, kicsit olyanná formáltuk, mintha egy misén lennénk, úgyhogy most a bűnbánati ének jöhet, Kyrie eleison, Szentkereszt mise első részlete.

Ne keressetek az égben csodákat, a csoda az emberben van. Amikor itt vagyunk az eukarisztia előtt, a jó kegyelem előtt, akkor talán azért vagyunk itt, mert tükröződni akar bennünk. Rávilágítani arra, hogy a szívünk mélyén Isten fiai és leányai vagyunk. Jézus az első szülött. Mi a második, a milliomodik, a milliárdodik. Isten tudja. De egy biztos,

Eukarisztiáról beszélünk, akkor mindig az áldozás jut az eszünkbe. Egy Clarissa nővér egy korábbi elmékedésében így gondolkodott itt Magyarországon. Amikor áldozunk, akkor magunkhoz vesszük Krisztus testét. Ezt így gondoljuk, és jól is van. De a háttérben sajnos nem gondolunk arra, hogy Jézus magához vesz mindannyiunkat. Belevisz abba a láthatatlan világba, ami a valóság, ami az életünknek a valósága. Mert nem az az igazi valóság, amikor bánkódunk, bár az is benne van. Nem az az valódi, amikor szenvedünk, bár az is benne van. Hanem az a nagy kimondhatatlanság, ami Isten örök létét jelenti, ami a mi szívünkben el van rejtve. Felette nagy titok. Hogyan adjunk hálát? Azzal adhatunk hálát többek között, hogy elhisszük, hogy az Atyában vagyunk. Ha elhisszük azt, hogy vagyunk, hogy vagyok, aki van, micsoda kinyilatkoztatása az Istennek. Vagyok, aki van. Most, ebben a pillanatban, mindnyájan. Vissza kell találnunk eredeti önazonosságunkhoz, identitásunkhoz, amit Jézus elképzelt rólunk, hiszen az életünk ő benne van elrejtve. Ehhez a titokhoz segít minket Fatima sok-sok üzenete. Így hát, akinek van füle a hallásra, az hallja meg. Azzal adhatunk igazán hálát, hogy épp úgy adjuk magunkat, amint Jézus tette. Azzal adhatunk hálát, ha igyekszünk a titkot magunkban megtalálni és megélni, méghozzá pont ebben a világban. Ennek a megtalálásnak és megélésnek talán az egyik legnagyobb ellensége a félelem. A szeretetben nincsen félelem, mondja János. És mégis hajlamosok vagyunk félni. És talán ez így belénk van talán kódolva. Igen, félünk az ismeretlentől, ami az örök élet, és ezért kell itt a földön megbarátkoznunk. Úrunk, engedd, hogy ne féljünk. Hogy a félelem tovasszáljon, de hogy tudjunk a félelmeinkkel szembenézni is.

Üres a sír, el van görgetve a kő, nem gondolhatjuk igazán, hogy azért, hogy Jézus onnan kijöjjön, hanem azért, hogy mi bemenjünk, és pont a félelmeinkkel a sötétségben nézzünk szembe azzal, hogy halandóak vagyunk, de a halálon túl és a halálunkban, itt a Földön vár bennünket a bennünk élő Isten. Tulajdonképpen bennünk van, mi pedig ő benne. Francisco, az egyik látnok azt mondta, 2017. október 16-án, a napcsodában, hogy ott álltunk lángolva abban a fényben, ami Isten, és nem égtünk el. Milyen az Isten, nem lehet elmondani. Igen, mihez ezt soha nem tudjuk elmondani.

hozz a mennyből szép tiszta fényt. Az előbb gondolkodtunk az identitásunkról, az önazonosságunkról, és itt hadd hozzam ide egy nagyon régi és nem túl régi nagy gondolkoznak a rövid gondolatát azzal kapcsolatban, hogy valójában kik vagyunk mi. És ő, Thomas Merton, a Belső tapasztalat című írásában a következőképpen gondolkodik. Mivel egyek vagyunk Krisztussal, felismerjük, hogy az Atya gyermekei vagyunk. Felismerjük, hogy másik Krisztusok vagyunk. Tudatára ébredünk annak az erőnek és szeretetnek, amellyel annak a névtelen és rejtett valakinek a csodálatos jelenléte ruház fel bennünket, akit Szentléleknek hívunk. Az Atya maga is Szent Lélek, de Atya a neve. A Fiú maga is Szent Lélek, de Fiú a neve. A Szentléleknek olyan neve van, amelyet csak az Atya és a Fiú ismer. De nem lehetséges-e, hogy amikor magához vonz, és a Fiú által egyesít minket az Atyával, bennünk lakozva magára veszi a mi titkos nevünket? Elképzelhető-e, hogy az ő kimondhatatlan neve a mi saját nevünk lesz? Elképzelhető-e, hogy önmagunk számára megtudhatjuk a Szentlélek nevét, amikor kinyilvánítja nekünk ő benne fennálló önazonosságunkat? Hiába tudom feltenni ezeket a kérdéseket, válaszom nincs rájuk. A következő ima Ferenctől való, amit énekelni fogunk. Én Istenem, én mindenem. Talán ezekre a kérdésekre ebben tudjuk megtalálni a választ. Jöjj Szent Lélek, itt az eukarisztia előtt, a fatemiai titoknak a jelenlétében. Taníts meg bennünket arra, hogy megismerjük a mi nevünket. Szent Ferenchez csatlakozva, szívünk mélyéből fakadjon fel az önazonosságunk valódi tudata. Uram, ki vagy te, és ki vagyok én, mondogatta Ferenc. Meg énekeljük, hogy Deus meus et omnia.

eucharisztesas, hálaadás, karizma, jóság. Nemrég itt volt Henri Bullard, jezsuita atya, nagy bőt betartott előadást. Elmesélte, hogy egy lélekben és testben sérült kisfiú, aki mindig bántotta az iskolába a társait, mert ő nem focizhatott, tolószékben ült, mindig csipkelődött és bosszantotta az egészségeseket. És amikor már semmi nem vált be, akkor azt mondta, gyere be. Bejött a kisfiú hozzá, és azt mondta, hogy te jó vagy. Hogy te jó vagy. Átölelte, és mondogatta neki. És onnantól fogva abba hagyta a csipkelődést. Valaki mondta, hogy senkit sem lehet jóvá pofozni. Úgyhogy most az eukarisztiában haladjunk tovább abban, hogy szent vagy, egy jól ismert ének.

és most így végéhez közeledve ennek az órának, azzal a dallal fejezzük be, ami Paray-le-Monial-ba, Jézus szíve tisztelet városában indult el bennem, és jó 3-4 éven keresztül íródott, és valójában a szeretetről szól, van elcsépelt ez a szó, ne keressetek az égben csodákat, a csoda az emberben van.

álltunk lángba, abban a fényben, ami Isten, és nem égtünk el. Milyen az Isten? Nem lehet elmondani. Igen, mi ezt sosem tudjuk elmondani. Francisco. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Kedves hallgatóink, a Máre Rádió budapesti kápolnájából hallottak imádságot.
1: A Boanergész együttes szentségimádását hallották, amely a Mária Rádió kápolnájában került rögzítésre.

Lázár jöjj ki. Nagyon szeretem ezt a részt a Bibliába. Amikor megfogant első kisfiunk, akkor mondtam a férjemnek, hogy nekem fiam lesz, akkor biztos, hogy Lázárnak fogják hívni. És ő ezt elfogadta, nem akarta, hogy János legyen az első gyermeke, ezért én nagyon hálás voltam neki. És nem csak ezért fontos nekem ez a szentírás részlet, hanem azért is, vagy hát ez a történet, hanem azért is nagyon szeretem ezt a történetet, mert itt nyilvánul meg Jézusnak az emberi mi volt, hogy mennyire tud ő is érezni, hiszen ő is sírva fakadt, amikor megtudta, hogy Lázár meghalt. Meg hogy ugye a barátja volt, tehát hogy nekem ez kezdetek óta ez volt a kedvenc történetem a Bibliából. Megrendítette Lázárnak a halál híre. És ugye nekem is az anyukámmal, nem is kapcsolatom, hanem hogy amikor haldoklott, hogy ezt így párhuzammal tudom vonni, hogy mennyire fájdalmas az, amikor elvesztünk egy szeretett hozzátartozónkat. Az édesanyám rákos beteg volt, és itthon szólította magához a Jóisten. Mindig is rettegtem a haláltól. Tehát, hogy én mindig nagyon-nagyon féltem attól. Ettől az egésztől olyan misztikus volt számomra, hogy elveszíthetem bármelyik szeretett hozzátartozómat. Anya halála azért sokban hozzásegített ahhoz, hogy most már ne rettegjek ennyire ettől a gondolattól, vagy ettől a ténytől, hogy van ilyen, amikor az saját bőrén tapasztalja meg az ember, hogy a másikat el kell engedje.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.

0: irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek te

0: test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Kérés az öregséghez. Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek, taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerelj panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts hallgatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a holló. Csak ugdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatag szájú emberektől, könyvekbe plántált szó rengetegektől. Csak gyökeres szót adj, s közel a véghez egy pátosztalan, kurta szó elég lesz. A túlsó partot látó révülésben, a készen vagyra ezt felelni, készen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Isten oltó kése. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád, bordáim közt próbáid éles kését megáldom, s mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál, mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. összeszorítom ajkam, ha nehéz a kén, mert tudom, tied az én harcom. És győztes távolokba néz, könnyekkel szépült, orcád fényű arcom.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Homlokomon fehér csillag. Tüskebokrokból csillagképek ágabogává fényesültem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy önmagamból fölrepítsen. Minden keserű szerelem alján lelkem barítják feszítették. Minden sírból föltámasztották hős vágyak tárt testem keresztjét. Minden kígyói fájdalomból sasok szárnya emelt föl engem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy alvó lelkem földerengjen. Homlokomon fehér csillagok, s borzongó dalok hajnalodnak, s a kivirágzó tüskebokrok léptem előtt földig hajolnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen angol költő verse, amelyet a felesége halálára írt. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzá most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét, ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is, ugyanaz most is, ami volt örökké, megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnöm, hisz csak szemetek erőtlen látni engem? Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Megkeresztelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Isteni irgalom a Teremtő fönséges tulajdonsága!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a Megváltó legnagyobb tökéletessége!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a Megszentelő végtelen szeretete!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a Szent Háromság fölfoghatatlan titka!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
1: Bízunk benned.

0: minden írgalom, hogy a legszentebb Szűz Máriát, mint az írgalom anyját adtad nekünk.
1: Bízunk benned!
0: Isten írgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
1: Bízunk benned!
0: Isten írgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
1: Bízunk benned!
0: Isten írgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
1: Bízunk benned!
0: Isten írgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
1: Bízunk benned!
0: Isten írgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
1: Bízunk benned!
0: Isten írgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
1: Bízunk benned!
0: Isten írgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
1: Bízunk benned!
0: Isten írgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
1: Bízunk benned!
0: Isten írgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
1: Bízunk benned!
0: Isten írgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
1: Bízunk benned!
0: Isten írgalom, az aggódó szívek vigasza.
1: Bízunk benned!
0: Isten írgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
1: Bízunk benned!
0: Isten írgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
1: Bízunk benned!
0: Isten írgalom, aki megelőzöl mindent, minket kegyelmekkel.
1: Bízunk benned!
0: Isten írgalom, a haldoklók békéje.
1: Bízunk benned!
0: Isten írgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
1: Bízunk benned!
0: Isten írgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
1: Bízunk benned!
0: Isten írgalom, minden szentnek koronája.
1: Bízunk benned!
0: Isten írgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
1: Bízunk benned!
0: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
1: Kegyelmezz nekünk!
0: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
1: Hallgass meg minket!
0: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, kegyelmezz!
1: Krisztus, kegyelmezz!
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
1: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
0: Könyörögjünk! Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek. Nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. Ami Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a szent lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
2: Kedves testvéreink, kedves hallgatóink, az Irgalmasság Órhájában, a Mária Rádió Szőnyi úti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében. És van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az Atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya rádióját. A Mária rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség, az ember igazi megújulásának a forrása.
2: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül, a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hetente!

Séta a muzsika kertjében. A mikrofonnál Strauss Kálmán. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat a mai adásban. Ahogy legutóbb ígértem, ebben az adásban is Kodály művekkel fogunk találkozni. Természetesen nem azt a sorozatot folytatjuk, amit eddig hallottunk, hanem az ígérethez híven egyházzenei alkotásokról lesz szó, vagy legalábbis egyházzenei indítatásúakról. Három legnagyobb művével fogunk ma találkozni. Be kell valljam, hogy ez a 40 perc, vagy alig 40 percnyi adásidő, ez borzasztóan kevés ahhoz, hogy igazán alaposan megismerhessük őket. De mondanám a három műnek a címét. Az első a Psalmus Hungaricus, amivel Kodály tulajdonképpen berobbant a zenei köztudatba hatalmas sikert elérvén a darabbal. A második a Budavári Tedeum lesz, a harmadik pedig a Missa Brevis. Azzal kezdeném, hogy Kodály a kompozícióval vagy kompozíciós technikával komolyan gimnáziumi évei alatt kezdett el foglalkozni. Ez az az időszak, amikor megtanul ógörögül, latinul, megtanul hangszereket kezelni teljesen autodidakta módon, mint például a csellót, és komponális műveket. A Szent Miklós Székesegyház kórusában énekel nagy szombatban, és ide komponál műveket is. Annyit szeretnék megjegyezni, hogy nagy szombaton emléktábla hirdeti Kodály itteni tevékenységét. Az sajnálatos, hogy ez nem az épület, nem a zeneház homlokzatán, hanem az udvarában található. Az első ilyen zsenge kompozíciója a Stabat Mater, amit egyébként a nagy heti liturgiában, nagy szombatban ma is énekelnek. Ő maga beszél egy offertóriumról, amit azonban az énekkar, mármint a Szent Miklós Székesegyház énekkara nehéznek talál, és ezért nem adják elő. Kezdjük tehát az első nagy sikerrel, a Psalmus Hungaricusszal. Ez tulajdonképpen a mai főváros megalakulása alkalmából írja Pest, Buda és Óbuda Egyesülésének 50. évfordulójára, méghozzá főváros felkérésére. Bemutatója 1923. november 19-én történt. De nem csak ő komponált ebből az alkalomból műveket, hanem Bartók Béla ekkor írja a táncvitet, és Dohnányi Ernő pedig az ünnepi nyitányt. Ezt az ünnepélyes koncertet egyébként Dohnányi Ernő maga vezényelte. A Psalmus Hungaricus szövege Kecskeméti Vég Mihály Könyörgés hamis atyafiak ellen Vigasztalódás Istenben című művére készül, amely tulajdonképpen az 55. Zsoltár szabad fordítása. A darabot rendkívüli drámai erő jellemzi, ugyanakkor lírai részek is találhatóak benne, és természetesen, amely Kodály egész zenei munkásságára jellemző magyaros motívumok. Hallgassunk meg részleteket a Psalmus Hungaricusból.

ahogy az előbb hallott Psalmus Hungaricus részletnek a szövegét egy evangélikus lelkész írta az 1500-as években Kecskeméti Vég Mihály, addig a következő darabban gregorián dallamokat fedezhetünk fel. A budavári Te Deumot Kodály 1936-ban írta, mégpedig abból az alkalomból, hogy akkor ünnepelték Buda felszabadításának 250. évfordulóját. Hosszú idő után ismét a keresztény Magyarországnak lett a része a török uralom alól felszabadított Buda. A mű az ismert latin Te Deum szövegére íródott. Két olyan részletet szeretnék majd mutatni, azon kívül természetesen, hogy meghallgatjuk a darabnak az elejét, azaz a kezdést, ami egy fantasztikus, diadalmas, ünnepélyes zene, és a lírai befejezést, amelynek a szövege In te domine speravi non confundar in aeternum, azaz Te vagy Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent élnem.

Ennek a műsornak az utolsó Kodály darabja a Missa Brevis. Missa Brevis első változatát 1942-ben kizárólag csak orgonára írta, ugyanis alkalmi kántorként működött Gajatetőn. Az egész Missa Brevis tulajdonképpen könyörgés a békéért. 1944-ben születik meg a végleges változat. Az operaház pincéjében vészeli át az ostromot Kodály és felesége, és itt írja meg ezt a változatot. Sőt, még dörögnek a fegyverek a budai oldalon, amikor az operaház ruhatárában megszólal a darab. Ezzel a részlettel búcsúzom önöktől mára. Viszont hallásra!

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézise következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a mai alkalommal egy időszerű témáról szeretnék szólni, ami azonban sem a katolikus egyház katekizmusától, sem a Szentírástól, vagy a utóbbi idők legnagyobb dokumentumától, a II. Vatikáni zsinatnak a dokumentumaitól nemhogy nem idegen, hanem sokszorosan található utalás az egyház, állam és politika viszonyára. A napokban egymás után kapok ellentétes felszólításokat e-mailbe, meg jönnek a különböző médiumok, miért nem szólal meg a püspöki kar, itt a választás. Van olyan újság, amelyik még azt is megírja, hogy nekünk mit kellene mondani, pontokba szedi 16 pontba, hogy a püspöki karnak ezt kéne mondani. A másik e-mailen azt kapom, hogy az egyháznak nem szabad megszólalni. Naponta nézem a sajtószemlét, ha egy pap valamelyik misén prédikációjában esetleg nevesített egy politikust, akkor miért politizál? Fölveszik a hívek a pap prédikációját, konkrétan barátomról tudom, már másnap tele vannak az újságok vele, hogy mert egy politikus nevét emlegetni, de érdekes módon, hogy egyoldalúk ezek a újságok is, vagy médiumok is, mert bizonyos pártok esetében való kampánynak számít, ha valakit megemlítenek, más esetekben meg dicsérőleg szólnak. És hát itt van a választás is, mit ígyvő legyen a keresztény ember. Nem hallgathatunk, ezt merjük mondani, hiszen feladataink közé tartozik az, például elmenjünk a választásra is, erre éppen a Vatikáni zsinat Gaudium et Spes okmánya, a lelkipásztori okmány kimondott utasítást ad nekünk. Azt kell mondani, hogy az államról, aztán politikáról a Szentírásban kifejezetten összefüggő tanítást nem olvasunk. De van róla szó, hát az Úr Jézus mond ilyet, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, Istennek, ami az Istené, aztán valamikor a hatalmat jónak mondja, azt mondja, hogy egy Szent Péter apostol is a levelében, hogy a hatalom az Istentől van, vagy a rómaiakhoz írt levél helyesebben is, hogy engedelmeskedni kell a híveknek, a fölöttes hatalomnak, de mindaddig, amíg lelki ismertükkel nem ütköző parancsokat adnak. Ugyanakkor van úgy, hogy egészen kemény bírálatokat mond maga az Úr Jézus is, azt mondja, hogy az uralkodók zsarnokoskodnak a népeken, és közben jótevőknek hivatják magukat. Tehát többféle tanítás van magában a Szentírásban is, és lassan alakult ki az egyházi tanítás a hatalommal kapcsolatosan, meg a politikával is. Ez adódott abból, hogy különböző helyzetben volt az egyház, az elmúlt 2 évezred folyamán. Volt arról szó, hogy az első 300 évben, mivel üldözött volt az egyház, nem kapcsolódhatott semmilyen formában a hatalomhoz, bár a Diognetoszhoz írt levél írja, hogy engedelmeskednek a keresztények a fennálló törvényeknek, külsőleg pontosan úgy néznek ki, mint a többiek, azonban mégis mások. És egy nagyszerű mondatot mond, hogy ami a testben a lélek, az a világban a keresztényeknek a szerepe és helyzete. Gyökeresen megváltozott a helyzet akkoron, amikor 313-ban felszabadult az egyház, először csak szabadsága volt, utána hatalmi pozícióba is került, erről éppen az elmúlt időkben szólottam, hogy egészen furcsa mód a császárok, királyok beleszóltak az egyház életébe. Amíg keleten kialakult a cezaropapizmus, vagyis olyan császárság, hogy maga a császár összehívott zsinatokat, kijelölte a püspököket, kikerüljön egy-egy püspöki székbe. Addig nyugaton nem volt ilyen szoros az összekapcsolódás, azonban jobban kísérték a harcok az állam és egyháznak az életét, különösen a középkorban. Gondolok itt az investitúra harcokra, amikor is a pápaság a világ

tette. Későbbiekben ezt a hatalmat őrizték a királyok is, de nem mindig az egyház szándéka és java szerint. Aztán jött az új kor, amikor szétvált az állam és egyház, és lehetne azt mondani, hogy főként ugye a francia forradalomtól kezdődően majdnem ellenséges viszonyba került a kettő. Hosszú időnek kellett eltelni ahhoz, hogy ezt meg lehessen jól határozni. A második vatikáni zsinat a legterjedelmesebb, legtovább íródott dogmatikai, vagy alkotmányában, nem dogmatikai, hanem lelkipásztori konstitúciójában, az úgynevezett Gaudium et Spesben, öröm és remény így kezdődik, lelkipásztori alapokmány, abban azt írja, hogy a politikai közösség és az egyház független egymástól a maguk területén ott autonómiájuk van. Mind a kettő ugyanazoknak az embereknek személyes és társadalmi hivatását szolgálja, bár más-más címen. És arról tanít, hogy egészséges együttműködés azonban lehetséges a közjó, a rend, a béke érdekében. Tehát az egyház bár nem elegyedhet az államhatalommal, de összedolgozhat vele éppen ilyen jó céloknak az érdekében, hogy a közjót is, a békét is, a rendet, a fejlődést, a szeretet civilizációját szolgálnia kell, hiszen az egyház nincs elválasztva a társadalomtól. A politika az mindig a közösségi embernek a sajátsága. Ebből a szóból van, hogy polisz. Mert amíg egyedül élt az ember, vagy tanyán élt, addig nem sok jelentősége volt magának ennek a kifejezésnek. Amikor közösségbe került, főként városban, akkor erre már rendszabályokat kellett hozni. A civilizáció, az is a várossal kapcsolatos, a civitásból. Tehát lehet látni, hogy a közösségi létnek a sajátsága a politikai tevékenység. Na most mit mondhatunk ezekről a nagyon fontos életünket meghatározó dolgokról? A régi időkben az állam hitelességét, a legitimációját így mondták, hogy az Isten adja meg. A királyok is úgy gondolták, hogy azért kerültek királyi trónra, mert Isten megengedte. Nincs hatalom, csak az Istentől, mondja Szent Pál a rómaiakhoz írt levelében. Az újkorban azt mondták, hogy a nép fölség dönti el, vagyis megválasztják az államhatalomnak a vezetőit. Ez adja a legalitását, a törvényességét. Most a választások alkalmával politikai pártok arra törekszenek, hogy minél nagyobb fölhatalmazást kapjanak, minél többen szavazzanak rájuk. És hát ide tartozik a szuverenitásnak a kérdése is. Ez a önállóságot jelent, hogy egy állam maga kell, hogy intézze a dolgait,
nem

0: lehet egy másik hatalomnak a befolyás alatt, vagyis legalábbis nem jó autonómiája van, de ugyanezt el kell mondani, hogy az egyháznak is van autonómiája. És hát alapelveket rögzít le a katolikus egyház, a részben a katolikus egyház katekizmusában, különösen a negyedik parancsolatnál, de miért? Az úgy van, hogy atyádat és anyádat tisztelt, tehát mi köze ehhez az államnak? Mert kiterjeszte ezt a fogalmat a politikában hatalomra jutott pártokra. Szokták ezt mondani, hogy ők a honatyák. Hát úgy kellene élni, hogy úgy tekintsenk rájuk. Aztán előkerülnek ezek a kérdések a hetedik parancsolatnál, ne lopjnál, az igazságosságnál, az igazmondásnál, a nyolcadiknál, amikor kifejtik részleteiben ezeket a kérdéseket, akkor mindig előkerülnek a állam-egyház politika kérdései. És hát azt lehetne mondani, hogyha rangsoroljuk, akkor a katolikus egyház küldetése elsődlegesen nem politikai, nem társadalmi feladat, hanem az üdvösség szolgálata, de az egyház politizál az evangélium hirdetésével, hiszen az evangélium az az életet szolgálja. És miután az egyház ebben a világban él, kapcsolatban van a világgal, küldetése van. Küldetése van az emberi élet megszentelésére, és abban, hogy hogyan éljenek az emberek. Bátorítja az egyház a híveit minden jó szándékú emberrel való együttműködésre. Na most ezt fel is olvasom a Gaudium et Spes, a lelkipásztori konstitúció 75. pontjából. Tudja meg tehát minden állampolgár, hogy a közjó érdekében joga és egyben kötelessége a szavazás szabad lehetőségével élni. Az egyház pedig elismerésre és tiszteletre méltónak tartja azok munkáját, akik embertársaik szolgálatában az állami javának szentelik magukat és vállalják e tisztség terheit. Tehát van egy buzdítás, elismerés és tisztelet. Már 11. Pius, aki egyszerre elítélte az akkori világ két szélsőséges nézetét, a kommunizmust és a fasizmust, azt írta, hogy a politika a szeretet legszélesebb mezeje lehet. Ugyanis egy jó politikus el tud olyan dolgokat intézni, ami egy egyszerű embernek nem áll módjában. Meg tudja szervezni azt, hogy jobb egészségügyi szolgáltatás legyen egy területen. Kórház, STK és így tovább. Jobb utak legyenek. Tehát ki lehet terjeszteni a szeretet művét a politikai tevékenység által. Tehát egyrészt biztatja az egyház erre az embereket, hogy ezt végezni nem egy alantas munka. Ugyanakkor azt mondja, Nagy gondot kell fordítani a nép, és főleg az ifjúság állampolgári és politikai nevelésére. E nevelés nélkül korunkban az állampolgárok nem tölthetik be jól szerepüket a politikai közösség életében. Akik alkalmasak vagy tehetséget árulnak el, a politika nehéz, de egyszer s mind nemes mesterségére készüljenek fel rá, s maguk kényelmével vagy áruba bocsátható érdekeivel nem törődve igyekezzenek azt gyakorolni. Megvesztegethetetlenül és okosan szálljanak síkra minden igazságtalanság és elnyomás egy-egy személy vagy egyetlen politikai párt más véleményt nem tűrő önkény uralma ellen. De legyenek őszinték és méltányosak, sőt, politikai szeretettel és eréllyel szenteljék magukat minden ember szolgálatára. Tehát egyszerűen biztat bennünket arra, hogy az ifjúságot neveljük, de ne arra, hogy a fiatal korban egyébként is mindig benne van az emberekben a lázadásnak a gondolata. Mondjuk a fönnálló rendszer ellen általában, ha megnézzük a forradalmakat, mindig a fiatalokat mozgósították. No de el lehet vinni olyan irányba őket, hogy csak fölháborodást, csak ellenkezést, csak valamiféle ilyen forradalmi hevületet látnak a politikai cselekvésbe. Messze áll még tőlük nyilván az időskör bölcsessége, de arra meg kell őket tanítani, próbáljanak meg objektívek, őszinték lenni, amikor egy-egy kérdés fölmerül. Óvakodjanak a nagy szavak használatától, hogy lemossák a másikat a politikai vitában. Mert most ugye az van, hát nézzük a kommenteket, hogy olyan gyűlölet halmaz van a politikai tevékenység révén, hogy a családokat szétválasztja. Tehát egyszerűen megszűnnek emberek lenni politikai kérdések miatt az emberek. Márpedig meg kell őriznünk a jóság, a józanságunkat és a tiszteletünket. Különösen, ugye mostanában erről szól a mi Szentatyánk is, majd erre még kitérnék, és ugyanakkor van két olyan politikusunk nekünk, most hirtelennyébe ezeket hozom elő, akik mind a kereszténységben, mind a józanságban, szeretetben nagyon kiválóak voltak. Az egyik Robert Schuman, a Európai Unió egyik megalapítója, Adonairrel, de Gasperivel. Robert Schumant az Anyaszentegyházunk boldoggá akarja avatni. Politikus volt, amikor fiatalemberként itt volt az eukarisztikus kongresszuson, nem ment a Gellért szállóba, de mint politikusnak felajánlottak egy ilyen előkelő szállót, nem oda ment, hanem elment a szemináriumba, központi szemináriumba, ott szállt meg, és még a kispapok imádságába is Ő bekapcsolódott, emlékeztek rá a régiek. Na most Robert Schumann ír arról, hogy mi a mi szerepünk, nekünk keresztényeknek. Egyébként 12. Pius pápa is nagyon nagy elismeréssel nyilatkozott róla. A kereszténység küldetésének furcsa és félre értelmezése és leszűkítése volna, ha azt valaki kizárólag a szertartások gyakorlására és a jótékonykodásra korlátozná. A kereszténység éppen ellenkezőleg olyan tanítás, amely a morális kötelezettségeket minden síkon megkívánja szabni, legalábbis általános alapelveiben. Tehát az egyház alapelveket mond, nem szól bele egy-egy politikai pártnak a aktuális napi programjába. És ugyanis ezért okoknál fogva, bár biztatja a híveit, hogy vegyenek részt a tehetségük szerint a közéletbe, ha tudnak a politikában is, de a papokat óvja attól, hogy a politikai pártokban tisztségeket viseljenek. Véleményük lehet, de ne viseljenek politikai tisztséget egy-egy pártban. Ezért a parlamentben már katolikus papok a II. Vatikáni zsinat óta nem voltak. Régen voltak, püspökök felsőházi tagként. Ugye, protestáns egyházaknál előfordult, hogy tagjaik a lelkészek közül a parlamentben egy-egy párt tagjaivá váltak. És akkor továbbiakban ezt így. Az egyházak anélkül, hogy gyakorlati kérdésekben csalhatatlanságra az egyház tartana igényt, ahol amúgy is a célszerűség irányítja a döntéseket, amint már az államformával és intézményeivel kapcsolatosan szóltunk, mindenek előtt arra törekszik, hogy védelemben részesüljenek az emberi személyiség legfontosabb értékei, szabadság méltósága, képességeinek kibontakoztatása. Szembefordul mindennel, ami ezeket gúzsba kötheti. És akkor itt utal arra is, amiről én is szóltam, ugyanúgy szembefordul minden totalitárius rendszerrel, legyen az jobboldali vagy baloldali, 11. Pius nagy visszhangot kiváltó enciklikában ítélte el sorra Hitlert, Mussolinit és Stalint, amikor azok éppen hatalmok csúcsán álltak, s a demokratikus kormányoktól méltánytalan, a békét veszélyeztető eredményeket csikartak ki. És ez a Robert Schumann mondja azt, hogy a Szentszékre azért lehet számítani, és kell is számítani, mert a nemzetközi befolyás terén ugyanaz a megállapítás érvényes, az összes hívőinek szolidaritása, a Szentszék a maga függetlensége, érdekektől mentes pártatlansága és humánus politikája révén, amely egyformán érzékeny a népeket fenyegető minden nyomorúság és veszedelem iránt, bármi is legyen hitvallásuk, olyan tanácsadóvá vált, akire a leginkább hallgatnak, s aki a legtájékozottabb, írta Robert Schumann a az 50-es évek elején, amikor megalakult a szén és acél közösség, illetve az Európai Unió. És hát ezt látjuk most is. Nagyon keveset hallunk róla, mert bár halljuk, hogy háború ellenesek vagyunk, de mintha csak ez az ukrajnai háborúra vonatkozna, amit a szomszédunkban van. Nyilván ez érint bennünket legjobban. De miután a római pápa nem egy földrésznek a pápája, hanem az egész világon lévő keresztényeké, neki joga és kötelessége, hogy szót emeljen minden embertelenség, minden méltánytalanság esetében, és főként a háború esetében. Kevés szó van arról, itt a magyar médiákban, hogy a legkeményebb szavakkal elítélte az amerikai elnöknek a háborús politikáját. Pedig mondhatná valaki, hogy hát ő lehetne kicsit megértőbb, mert ő is amerikai. A pápa fölül kell, hogy emelkedjen a nemzeteken. És én most nem akarom sorra idézni azt, amit elkezdett karácsonykor, Urbi et Orbi áldásban, új évkor, most, amikor kitört a háború, szüntelen fölemelte szavát, és szólt az amerikai elnök háborús politikájáról, izraeli és amerikai elnök háborús politikájáról. Sőt, volt egy olyan tévéműsor is, amiben a Fehérház szóvivője egy nagyon irritáló, szemtelen módon támadta meg a pápát. Ha nem is vette volna azt figyelembe, hogy a katolikus egyház fejéről van szó, akkor vette volna úgy figyelembe, hogy egy állam vezetője is, a vatikáni államnak. De hát a Szentatyánk megkapta azt a kegyelmet, hogy csendes, nagy tapasztalatú szavaival leszerelte ezt a szóvivőt. Nem mondom ennek a fiatal nőnek a nevét. Rettentő arrogánsan. És a pápa, ki azt mondta, hogy én látom az emberek nyomorát, látom a kiszolgáltatottságát, a háború okozta nagy pusztulást, senki nem emeli föl a gázai tízezreké a szavát, hogy ott mennyien meghaltak Libanonba, és nem lehet a háborút végig azt mondani, hogy nincs más mód, párbeszédre van szükség. Ez szüntelen mondta a pápa. Olyat mondani, hogy egy nap alatt eltörlök egy civilizációt. Ez a legszörnyűbb háborús büntet. És ezt a pápa kimeri mondani. És mondja, hogy tessék odaülni az asztalhoz, és tárgyalni kell. És ő fölemeli szavát, mert azt mondja, nem csak a keresztények érdekébe szól, hanem minden áldozat ügyében vagy életéért is szót emel, és azokért a százezrekért, akik szenvednek. És azt mondja, neki nincs szüksége engedélyre ahhoz, hogy az igazság és a lelkiismeret nevében beszéljem. Nem lehet beszélni addig, hogy mi védjük a keresztény civilizációt, mikor a föld másik részén szemet hunyunk a bűnök fölött, a nagyon súlyos bűnök fölött. az pedig egyszerűen blaszfémiának, Isten káromlásnak tartja, hogyha belevonják az Isten nevét a háborúba. Hogy az Isten úgy akarja, hogy ők háborúzzanak, és büntesse meg az Isten az ellenségeiket, és hogy ők győzzenek. Mert Izaiást idézte, hogy Isten nem hallgatja meg a szavatokat, mert véres a kezetek. Tehát ezt el kell mondani, hogy a pápa ennyire fontosnak tartja, és ezért hív föl bennünket arra, hogy virrasszunk vele, amit magam is meg fogok tenni a kecskeméti társszékes egyházban, hiszen az nagyobb településünk. Imádkozunk azért a békért, ami a határainkon kívül is szükséges a világban, és imádkozunk a belső békénkért is, hogy itt is legyen. És a Szentatyának a szavára oda kell figyelnünk, mert ezt nem hallom, hogy erről beszélnének. Úgy szemet húznak fölötte, hogy Leó pápa milyen keményen kiáll az egész világ békéért. Mert azt mondjuk, hogy majd olajválság lesz, meg ilyen olyan gazdasági válság. De azt mondja a pápa, hát éppen ezért, mert háborúság van anyagi javakért, hatalomért, mások leigázásáért. Tehát ezt el kell mondanunk, hogy Szentatyánk mellé kell csatlakoznunk, amikor erről van szó, a háború és béke kérdéséről. És hát azt említettem, hogy nekünk van egy olyan politikusunk, aki vértanú, Eszterházy János. Ugye ő Fölvidéken született, 1901-ben. Főúri családból, grófi családból, az anyja lengyel grófnő volt. A lengyelek is rajta vannak a boldoggávatásán. És amikor ugye jött a Trianon, ő nem költözött Magyarországra, bár nagyon sok támadás érte az új államhatalomba, hanem mellé járt az ott maradt magyarok sorsa mellé. És amikor 30-as évek végén, most nem is tudom, 38-ban csatolták vissza Felvidék egy részét, akkor Horthy kormányzónak azt mondta, hogy tessék megadni ugyanazokat a jogokat az ide került szlovákoknak, amit mi elvárunk, hogy legyen meg a más országban lévő magyaroknak. Adja meg a kormányzó úr. És kiállt a maradék magyarság mellett, akik ott voltak. És ő volt az, aki nem szavazta meg a szlovák parlamentbe a zsidók ellenes törvényt. És Szlovákia elsőként csatlakozott a hitleri háborúhoz, azt kevesen tudják, hogy akkor Hitler neki ment Lengyelországnak, a Tiszóféle szlovák állam, az igazság kedvéért meg kell mondani, hogy az egy pap volt, Tiszó, egy nacionalista pap, küldte a csapatait Lengyelországba. Ő akkor is ellene volt. És ilyesmit mondott, hogy nekünk nem a horogkereszt, hanem a kereszt a jelvényünk. És mikor jött a kommunizmus, akkor a kommunistákkal át került szembe. És akkor elvitték őt, ugye sokan nem szerették volna, hogyha emlékezteti őket, ezt utólag mondják a politikusok, hogy mivel ő látta a régiek viselkedését és a pálfordulását, hát akkor először a Szovjetuniók szolgáltatták ki, utána kegyelemből hazaengedték, s a mirovi börtönbe, 57-be, az sok szenvedés következtében meghalt. De ki mellette volt, szlovák ember, azt mondta, hogy soha rossz szót ellenségeire nem mondott. Nem gyűlölködött, igazi krisztusi lélekkel vett részt. Szóval ilyeneket mondott, vagy volt a börtönbe, és halt meg. A mi jelünk a kereszt, Krisztus keresztje. Bizony a mi jelünk Krisztus keresztje, s nem a horog kereszt, nem a kommunista sarló és kalapács, de nem is a mai konzum életstílus. Mondja ezt akkor, konzum életstílus, ami most is van, hát tehát mi ezt inkább így mondjuk, hogy szekularizált, globalizált, nem tudom, konzum életstílus, amely az embert állította a középpontba, az ő csalóka vágyaival, s így már nem jut hely az Istennek, a keresztnek, a keresztény tanításnak és erkölcsnek. Lassan nincs már hely a felebarát számára. Elveszítette értékét a család, a nemzet, magyar anyanyelvünk, kultúránk és hagyományaink. Ezt 80-90 évvel ezelőtt mondta Isten szolgája, ő Eszterházy János, mert a boldoggá avatását elkezdték. Nagyon akarják a lengyelek is, mi is. Alsóbodokon van eltemetve, oda megtalálták a börtönbeli tetemét, és Alsóbodokon temették el, de egyelőre a szlovák állam hallani se akar róla, viszont a katolikusok szeretnék, mert nem volt benne gyűlölet senki irán sem. Igazi Krisztus életet élt. Tehát nekünk vannak ilyen politikusaink, akik az élet szentségben haltak meg, és példát mutatnak a mai politikusainknak, hogy nem keltik a másik elleni gyűlöletet. Ők nem valami ellen voltak, hanem valami ért. És ez a lényeg. A közjóért, a szeretett civilizáció, és így tovább. A értékekért. És hát ezekre nekünk oda kell figyelni. Nagyon nehéz választani, mert nincs ideális állam, és nincs ideális párt. Már annak idején Platón, nagyon rég volt, 2500 éve, akart egy ideális államot alkotni egy szigetem. Azért is mondják olyan platói ideális dolgok, és keserű fölismerése volt, hogy az ideális köztársaság tana, hogy a bölcsek, katonák, kézművesek Szirakúzában vezessék az államot, az nem sikerült. Nincs ideális állam, nincs ideális párt sem, ami nekünk keresztényeknek mindenestől megfelelne. De még akkor is van, amelyik jobb, közelebb áll hozzánk. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy mindenki egyforma távolságra van, akiben, vagy amelyikben több evangéliumi érték van, az nyilván, hogy közelebb van hozzánk. Sőt, van olyan szituáció, amikor azt mondja az ember, hogy választom a kisebbik rosszat. Még ilyen is van. De választanunk kell, mert akik nem teszik meg, akkor ne okolják a későbbi időkben a társadalmat, hogy milyen, mert ők nem tettek érte semmit. Még azt is meg lehet nézni a választások alkalmával, hogy egy-egy politikusnak milyen a magánélete. Mert ha egyszer Szent Pál apostol azt mondotta a püspökökről az első időkben, ugye házas emberek lettek püspökök, hát nem úgy kezdődött, hogy szemináriumba mentek, hanem családos embereket választottak ki. És azt mondta Szent Pál, nézd meg, hogy milyen a családjához. Mert aki a maga házában nem jó gazda, milyen lesz a nagyobb közösségben az egyházban. Ezt változtatással el lehet mondani a képviselőkre is. Aki a családjának nem viseli gondját, hogy akarja a nagyobb közösségnek. Tehát ez is lehet egy szempont, amikor választunk. Tehát mindenkinek a lelkiismeretedje van bízva, de ezért ezt át kell gondolni. Melyik áll hozzánk legközelebb, melyik a legtöbb értéket tartalmazó pártprogram, amire nekem le kell adni a voksomat és szavazatomat. És hát, ugye, húsvéti idők vannak, még egy idézet a Eszterházy János politikusunktól, húsvéti írásának egyikébe, mert mindig követte a liturgikus életet is, mélyen hívő ember volt. A sok szimbólummal telt húsvéti ünnepek folyamán minden keresztény ember kell, hogy időt szakítson magának, hogy magába szálljon, ítéletet üljön maga felett, és szigorúan bírálja el, lelkiismeretesen teljesítette-e mindazokat a kötelességeket, amelyeket keresztény hite és vallása ró reá. Legyünk szociálisabbak, ami tulajdonképpen nem jelent egyebet, mint azt, hogy a krisztusi ember és a felebaráti szeretet apostolaivá kell válnunk a mi kisebbségi életközösségünkben. Anyagiakban nem is tudunk egymásnak annyira segítségére lenni, mint azt szeretnénk, nem szabad elfelednünk, hogy az együttérzés kimutatása, a szenvedőknek felkeresése, sőt, egy jó szó is könnyen törölhet le, és megszüntetheti az illetőben az elhagyatottság kínzó érzését. Tehát azt akart ezzel mondani, hogy a húsvét föltámadott Krisztusa az a magán életben is kötelez bennünket, hogy milyenekké válunk. És a magán életnek egyik része az, hogy állampolgári kötelezettségeknek is eleget teszünk, ezt tegyük jó lelkiismerettel és imádsággal. Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek Úristen segítsen bennünket ezekben a nehéz napokban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
3: A fájdalmas rózsafűzért a roma közösségért ajánljuk fel, különösen a kárpátaljai magyar nyelvű roma közösségért, akiket különösen is sújt a háború szörnyűsége.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, ámen!
4: Kedves hallgatóink! A fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Imádkozzunk együtt a békéért, az elhunytakért, a szenvedőkért és kiki megfogalmazott szándékaiért, ha tehetik, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikus Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add majd nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Izaiás próféta jövendőlése. Uram, ki hinné azt, amit mi hallottunk? Ki látná abban az Úr kezét? Felnövekedett, mint fiatal fácska, mint sajoró gyökér a tikkadt szomjas földben. Nincs rajta szépség vagy ragyogás, hogy gyönyörködve nézzük, és külsősen volt kívánatos. Megvetett utolsó az emberek közt a fájdalmak embere, aki jól ismeri kényainkat. Arcát elrejtette, mint aki megvetésre méltó. Nem is vettük hát semmibe. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel ítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérelverítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kohol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
7: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Pilátus lefogadta és megostoroztatta Jézust. A katonák tövisből koszorút fontak, fejére tették, és bíborszínű köppenyt adtak rá. Aztán eléje járultak, és így gúnyolódtak. Üdvözlégy, zsidó királya! És arcul ütötték. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Önkéntesen vállalta, hogy feláldozzák. Száját sem nyitotta ki, mint a leölésre szánt bárány. Elítélték, mint gonosztevőt, és halálra adták át, ki merte volna állítani, hogy jövője lesz még. Kivágták az élők földjéről, népem bűneiért vertem meg őt. Pedig nem művelt gonoszságot, hazugság nem fordult meg ajkán.

0: kerülhetsz. Úgyhogy...
1: Valószínűleg, hogyha nem jutunk el a rendszerváltozásig, akkor inkább ez utóbbi történt volna, gondolom.
0: Na, valószínű, mert én ugye egészen rendszerváltásig csak káplán voltam. Tehát annak megvan az oka, sokszor elmondtam, ugye, Erdélybe könyveket vittünk, utána aztán örökké kísértettek, jöttek hozzám, be akartak szervezni, meg berendeltek, kijöttek. Minden helyemen a hittant akadályozták, tehát ez tény. Úgyhogy a 89. december 7-én volt utoljára ez a kelemetlen látogatóm, aki addig mindig parancsokat adott, hogy mit nem csinálhatok. Hát például ilyen volt, hogy Pest Erzsébeten is, hogy ez már 80-as évek második fele volt, a plébánián tartottam a hittant, és egyszerűen az államegyházügyi hivatal embere, nem mondom a nevét, kétszer árus lett a rendszerváltás után, így hallottam. Ugye? Na, ő nem engedélyezte, hogy én a plébánián tartsak hittant. Hát mondtam, hol tartsam? Hát a templomba, de hát a templom a tér közepén, hideg volt, minden, úgyhogy egyszerűen még akkor is akadályozták a hittant. Nem beszélve arról, hogy én benne voltam a regnumba, Reánumba vittem a gyerekeket táborba, meg mentünk, hát ezt külön figyelték meg azt, hogy akkor is tartottam hittan és bibliaórákat, az meg úgy volt följegyezve, kikértem a papírjaimat, hogy illegális vallási csoportosulást szervez és vezet.
1: Hát ja, ez korábban már biztos elég lett volna egy pár börtönévhez. Térjünk még vissza, nagyon kevés időnk van sajnos, de térjünk még vissza egy kicsit így a 70-es évek elejére, vagy első felére, hogy hát Váci Egyházmegye, Endrei Mihály, mi volt a kispapoknak a hangulata? Tehát többiekben is benne volt ez, hogy békepapság, vagy börtön, vagy...
0: Hogyne, azért mi ezt tudtuk. Hát ráadásul elvittek katonának bennünket, az pedig kimondottan azzal a céllal történt, hogy akit lehet, lebeszéljenek, meg visszafogjanak. Hát ezt én magamon tapasztaltam, és hát egy cudar helyen voltam, mert a többi legalább együtt volt Baján, egy másik laktanyában, de én egyedül voltam a harckocsizóknál, és hát a politikai tiszt, meg mások is azért állandóan tették a megjegyzéseiket. Hát nem voltam ijedős természetű, úgyhogy megválaszoltam nekik mindig, mit tudom én, csak egy példát mondom. Szóval, nem tudom, mire való ez a gyónás. Akkor mondtam neki, nézd, ez olyan, mint a marxista önkritika, az a különbség, hogy itt még feloldozás is van. Meg hasonlók, ugye? Tehát, de ez végig így volt. De a történethez hozzátartozik az, hogy amikor az egyik könyvemet dedikáltam Kecskeméten, akkor egy olyan nevű, ismét nem mondok nevet, fiatal ember íratta be, hogy neki dedikáljam, és akkor megkérdeztem tőle, hogy volt egy ilyen katonatiszt rokon a Baján? Azt mondja, igen, volt. Mondom, mi van vele? Hát azt mondja, meghalt. Ugye, tehát érdekes volt, hogy a politikai tiszt nagybátyja az engem mindig macerált, az unoköccse meg dedikáltatta a könyvet.
2: Balázs, hogyha Kalocsa Kecskeméti érseksége alatt megújult a bazilika, az Asztrícián Múzeum ásatások zajlottak. Mire a legbüszkébb ebből a korszakból?
0: Hát itt ketté kell választani, mert ugye van egy lelkipásztori vonulat ennek a több mint 27 évnek már. Hát az, hogy egyáltalán ennyi időt voltam, és nem jó szó a büszkeség, hanem inkább egy ilyen hála. Most már úgy gondolom, hogy a kalocsai érsek között első helyen vagyok az időt illetően, akik ott voltak a kalocsai érseki székben. Nem tudok róla arról, hogy valaki hosszabb időt töltött volna ott. A másik ez az építkezési vonal, amit a Vörös Mártával együtt vittünk végig, meg viszünk végig. Ez viszont a keresztény múltunknak a föltárása, ami nagyon fontos, és az a baj, hogy kevéssé látják be az ember,

0: emberek, hogy ennek milyen óriási jelentősége van, hogy azon a tájon, ahol gyakorlatilag kőkövön nem marad semmi a hódoltság utánra, mégis legalább azok a romok visszakerültek Szent István és az utána lévő korból, amelyek azt mutatják, hogy igenis volt itt komoly keresztény élet.
1: Hát sajnos nekünk az időnk letelt, pedig tudnánk még beszélgetni. Nagyon szépen köszönjük a hűségedet. Akkor is, amikor ez nagyon-nagyon nehéz volt, de biztos mindig ember próbáló volt, és hát jó Isten éltessen sokáig, és hát...
0: Köszönöm.
2: És az ő áldása legyen Érsek úr életén. Isten éltesse sokáig jó egészségben.
0: Minden szépet, jót kívánok.
2: Köszönjük, hogy áldás. Velünk volt, és köszönjük a sok-sok tanítást a Mária Köszönöm. Rádióból. Dicsértessék a Jézus Mindenet Krisztus áldott Isten szép vasárnapot.
1: No hát akkor mi még itt a mi rádiónk híreivel jelentkezünk a szignál után.

0: reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Égi iránytünk. A mai napon július 12-én 9 órakor ismét jelentkezik az Égi iránytünk című jubileumi sorozatunk. A műsor központjában az adott havi Mária ünnep alkalmával képviselt értékek állnak, de szót ejtenek népszokásokról, és elhangoznak személyes tanúságtételek is a műsorban. A sorozat készítői dr. Kovács Zoltán mariológus atya, akit Szabó Ildikó fog kérdezni, Tótné Karsai Andrea, a Boldogasszony Köre Egyesület képviseletében is Farkas István lupusz atya, piarista szerzetes, júliusi témánk Sarlós Boldogasszony, fogadják szeretettel a műsort.
2: Holnap július 13-án örökségünk és jövőnk, fiatalok a fenntarthatóságról, ezzel a témával foglalkozik a műsorunk. A jövőt nem csak örököljük, hanem alakítjuk is. Július a teremtésvédelem hava ezévi műsorunkban. Adásunkban a fiatalok által elindított zöld szemléletváltozásról beszélget Könnyi Zsoldos Andrea. Mit tanulhatunk tőlük a fenntarthatóságról a hétköznapokban? A válasz a július 13-i holnapi hétfői műsorban 8 óra 30-kor hallható a Mária Rádióban.
1: Függő kérdések. Július 14-én kedden 20 óra 16 perckor 71 évesen keresztelkedett meg címmel hangzik majd el az adás. A műsorban Tóth Andrással beszélgetünk, aki 71 évesen keresztelkedett meg. Vajon mi indította erre? Én nagyon kíváncsi vagyok a történetére. Önök is? Várjuk teológiai, lelki, morális, társadalmi vagy személyes dilemmákkal kapcsolatos kérdéseiket, nehézségek, bizonyságtételek előzetes megosztását is az erdos.eszter.marta@gmail.com e-mail címre. Szeretettel várja önöket a készülékek elé Erdős Eszter, református lelkész, szerkesztő műsorvezető.
2: Ma vasárnap 11 órakor közvetítünk Szentmisét Mátraverebélyi Szentkútról, a Nagy Boldogasszony Bazilikából György Alfréd Kamilliánus szerzetes mutatja be a Szentmisét. Mi pedig elköszönünk, a két műsorvezető
1: Csegezi Mária
2: és Lukovics Milán volt.
3: Mária Rádió.
4: Teteremis Verbita atya előadását hallják a misszióról.
5: Sok szerettel köszöntöm mindenkit. Teteremis atya vagyok, Indiából származom. Elmúlt 14 éve, hogy itt vagyok Magyarországon, és szolgálok. Országnak különböző egyházmegyéken voltam. Főképpen az a Szombathely egyházmegyében szolgáltam, de most már itt Pest megyében is jó pár éve, hogy itt vagyok. India, az a Kalkuttát lehet elképzelni, ugye? És onnan még 600 kilométer lejjebb. A tagállam az Orissa. És tessék tudni, hogy 2008-ban egy óriási keresztényüldözés történt ki abban az a tagállamban, és az nagyon megérintette a híveket, az egyházat. És azóta is mindig lehet érezni, hogy a kisebbség irány van egy valamiféle kicsit elutoltság, vagyis nem annyira kedveznek a fundamentalistások. A hívekkel való találkozásom során előfordul, hogy meglepődnek. Hogy azért, mert azt mondok, hogy pap vagyok, szeretes vagyok, sőt, Indiából. Azért, mert rögtön kérdés fölmerül, hogy fölteszi a kérdés nekem, hogy vannak-e keresztények Indiában? És természetesen, hogy vannak. És például az egyik könyv vagyok itt. És rögtön megkérdezi, hogy hány százalékon vannak. De természetesen kevesebben vagyunk, 1,3% az egész országban. Tehát azt jelenti, hogy közel 30 millió, ahhoz képest, igen. És tudom, hogy miért is fordul elő ez a kérdés, mert India megőrzi a régi kultúrákat, hagyományokat, és van sajátos történelme is. Tudniillik, hogy a Szent Tamás apostol 52-ben eljut Indiába, mint az első misionárusként. Igen, ez a Kerala tagállamban, meg a Tamil Nadu tagállamban. És ott hirdette az evangéliumot. Én magam is csodálkozom, hogy hogy hirdethette, ugye? Az a nyelvek miatt, ugye? Hogy milyen nyelven hirdethette meg, ugye? De én biztos vagyok abban, hogy megtanulta a helyi nyelvet. És hirdette az evangéliumot, és megalapította a Tamás keresztény közösséget. És mai napig létezik ez a Tamás keresztény közösség ott a Indiában. És sajnos 72-ben, 20 év szolgálata után virtuoságot szenvedett meg. És ha a Tamil Nadu-ba mai nap elmegyünk, vagy a Chennai, vagy Madras, régen azt mondták Madras, ugye? Oda megyünk, akkor ott található az ő az a szírhely, meg ami neki minden van szánva, vagyis felszentelve Tamil Nadu tagállamban. A mai napnak a futimája a küldetés, vagyis misszió. Én a küldetéset keveset fogok használni, a missziót többet fog használni az a szót. Erről pár gondolatot fogok megosztani önökkel, és ahogy mondtam, hogy 14 éve, hogy itt szolgálok, de elmúlt 3 évben magyarországi pápoly missziós művek igazgatóként szolgálok. Ez mit jelent? Egyszerűen elmagyarázok, hogy minden országban, talán most 120 országban így vagyunk, hogy a mindenkori pápának a missziós irodája van. És például itt a Magyarországon most én vezelem kép ezt a irodát. És ez csupa a misszióval, a pápának a misszióval foglalkozik. És természetesen, hogy Romával vagyunk összekötve, és mindig, vagyis a nunciatúrával, vagyis magyar püspök konferenciákkal is, hogy állandóan így tudjunk kommunikálni, aztán, hogy közösen, hogy tudjunk a missziót elvégezni a világszerte, ahol főképpen szükség van a mai világon. Lassan térek az a mai témához. Miért is itt vagyok? Maguk azt gondolhatják, hogy pap vagyok, szeretes vagyok, vagyis előjáróim döntötték, hogy ide kerüljek Magyarországra, vagyis én magam döntöttem. De nem. De először is azért itt vagyok, hogy megkeresztelt romai katolikus keresztény vagyok. Azért ezt mondom, tudatosan mondom, megkeresztelt romai katolikus keresztény vagyok. És másodszor pedig azért vagyok itt, ami elhangzott előbb, amit elmondtam. És azért megkeresztelt emberként és szeretes misszionárosként itt vagyok, hogy alázattal és Istenbe vetett bizalommal missziós tanúságot tegyek az Isten országáról és a feltámadt Jézus Krisztusba vetett hitemről. És ez a 14 év alatt bátorítottam híveket, vagyis most is a hit útján járni. Bátorítottam az a keresztény közösségeket, fiatalokat, gyerekeket, és ezt teszem elmúlt 14 éve. Hogyan értsük meg a korunkban az egyház missziót? A mai napon, mostanában. Azért szeretnék egyet visszapillantani egyházi történelemben, hogy régebben hogy volt. Régebben először a delegálás modellje volt, a küldetés, vagyis misszionárosokat delegáltak, vagyis küldték. De ez vagy pápa küldte el, vagyis a rendfőnökök, vagy a szeretetrendek küldtek. És hozzáfűzöm, hogy a történelem során az egyház hosszú ideig a delegálás modelle szerint működött, amelyben az egyház misszióját az apostolokra és a papságra bízták. Nagyon fontos, míg a világi hívek csupán segítőknek számítottak. Azért a különleges misszionárusokon volt hangsúly. A missziós munkát gyakran papokkal, szeretesekkel és olyan misszionárusokkal hozzáfüggésve, akiket meghatározott régiókban vagy országokban küldtek. És a missziós feladat egy bizonyos csoportotra bízták. A missziós felelősséget elsősorban a papságra és a szeretesnek a feladatánként tekintették. És e alatt tartozik most, hogy jut ez a pápai missziós művek, ugye? Hogy 1622-ben 15. Gergely pápa létrehozta Hitterjesztés Intézmény nevű hivatal. Vagyis mai magyarosan úgy ismerünk mai napon, hogy Evangelium Dicasterium, ugye? Vagyis a latinul Propaganda Fide, azt lehet, hogy hallották már. És ez a hitterjesztéssel foglalkozó működik. És ez alatt ez a pápai missziós művek létrejött, és ez a pápai missziós művek alatt is négy ágazata van. Foglalkozik a hitterjesztésével adott országokban, foglalkozik a Szent Gyermekség közösségben is, tehát a gyerekekből álló missziós csoportot, és itt Magyarországon léteznek különböző helyeken, és azt is vezetem országszerte. Meg a Szent Apostol, Szent Péter Apostolnak a műve is közösségi. Tehát az a kispapokat, meg a papokat támogatja, hogy annak az oktatását, meg a minden, amit kell, hogy támogasson az kispapokat, hogy legyen az egyháznak a jövője. Mert ez nagyon aktuális afrikai országokban, ázsiai országokban. És a negyedik pedig a Missions Unió. A Missions Unióban maguk jöhetnek, hogy mindenki ebbe a missionárus tevékenységben csatlakozik. A következő, első volt az a delegálás, hogy elküldték mindenkit, mindenhol, vagy a papokat, meg a szeretességet. De a második ponthoz térek. A második Vatikáni zsinat után időszakban az egyház közös felelősség felé mozdult el. Közösen. Hogy tegyük meg a közösen. Hogy ne legyen különbség az a papság, vagy az egyház személy, meg a hívek. Nem. Hanem az egyház mindenki, az egyházban mindenki van, akkor mindenkinek a feladata, hogy közösen végezzünk a küldetést, az egyházi küldetést. A megült közös felelősség modellje azonban azt hangsúlyozza, hogy a keresztség által a küldetés közvetlenül minden hívőnek szól. Nagyon fontos. A keresztség által a küldetés közvetlenül minden hívőnek szól. Nem csupán a missziós tevékenységet végzünk, hanem mi magunk vagyunk a misszió. Mi magunk vagyunk a küldetés. Nagyon fontos. A második Vatikáni zsinat tanítását és a későbbi egyházi dokumentumokat követve a katolikus egyház egyre nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy minden megkeresztelt részesül Krisztus küldetésében. A missziót már nem csupán a néhány kiválasztottnak átadott feladatként értelmezzük, hanem a keresztségből fakadó felelősségként. Minden keresztény arra hív az egyház, hogy misszionárius tanítványú legyen a család életben, a munkahelyen, a társadalomban és a világon. Ez a minden megkeresztelt embernek a feladat. Mint a mindegyik személynek ez a feladatunk, hogy misszionárius tanítványú legyünk a család életben, munkahelyen, társadalomban is, akár a világon. És természetesen, hogy Ferenc pápa ezt gyakrabban felidézte, hogy a második Vatikán zsinatot adjentum, hogy az egyház természetnél fogom misszionárius. Ez a Ferenc apa nagyon érdekesen azt mondta, hogy ne mondogassuk, hogy tanítvány vagyok. Vagyis misszionárus vagyok. Nem. Hanem ő egybehozta ezt a két szót, hogy misszionárus, tanítvány vagyok. Tanítványok vagyok. Misszionárus, tanítvány vagyok. Ugye, van különbség. Csak tanítvány, vagyis a misszionárus, ugye. Hogy ez megkötött. És valójában mi mindannyiunk arra vagyunk hívottak a mai világban. Második Vatikán zinat után, hogy legyünk misszionárus tanítványok. Azért, mert a Bibliában is rengeteg tanítások vannak, hogy amikor Mesiást megtalálták, ugye, hogy elmondtak, tanítványok mentek, és elmondták, hogy megtaláltuk a Mesiást. Ugye? Vagyis a szomoriai asszony, amivel miután találkozott Jézussal, elment és elmondta a falubelieknek, hogy na, megtaláltam az a Mesiást, itt valakit van. És egész falu hitt az Istenben, Jézusban. Vagyis Szent Pál is azt mondta, hogy mindjárt tanította, hogy Jézus az Isten fia, amikor találkozott Jézussal. Damaszkusz után. Tehát hogyan tudunk a mai egyházban, a mi hitéletünkben, hogyan tudunk folytatni a mi hitéletünket? Úgyhogy Ferenc apa is mondta, hogy az egyház kilépő egyház. Hogy az egyház nem zárkozhat be önmagába, hanem ki kell lépnie a perifériákra. Ugye? És úgy is hangsúlyozta, hogy a missziós közös felelősség. Azért, mert minden hívó arra hivatott, hogy a saját életpéldájával és szavaival tanúságot tegyen Krisztusról. És ez itt tovább is mondta, hogy a hithirdetése nem csak a felszentelt papok, vagy a misionárusok feladata, hanem a minden egyes megkeresztelt kereszténynek. Tehát ez a mai modellje, amikor unak a modellje. De mennyire veszünk észre ezt a dolgot? Természetesen, hogy valakinek szólni kell, most így elmondom, ugye? Aztán, hogy észreveszik maguk is, és próbálnak az szerint élni a mindennapi életükben, bárhol is van, akár családban, akár munkahelyen, akár az a társadalomban. Nagyon fontos egy dolog, elmondta Ferenc apa halála előtt, hogy továbbra is az az álmom, hogy az egész egyház missziós egyház lesz. És a keresztény közösségek misszionárusi tevékenységének új korszaka jön el. És ezt várta Ferenc pápa. A 4. században az aranysájú Szent János, az egyház atya azt mondta, nincs annál borzalmasabb, mint egy keresztény, aki nem törekszik mások megmentésére. Hogy a tőz nem tehet más, mint hogy meleget áraszt, úgy a keresztény sem tehet más, mint hogy Krisztus fényt sugározza. Van igazság az ő mondani valójában. Ez a, jól ismerjük az a Szent Pál apostolnak a idézetét, hogy az evangéliumot hirdetem, azzal nem dicsekedhetem. Hiszen ez kényszerű kötelessége. Tovább, amit mondtam, nagyon érdekes. Jaj nekem! Ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot, ugye? Hogy mennyire érezte, hogy az élete az evangélium hirdetésről van szó, a misszióról van szó, a küldetésről van szó, és erre szánta az egész életét. A harmadik ponthoz térek. Krisztus vonz erejéről szeretnék mondani. És természetesen a Leó pápa mondta ezt, és így buzdította, a misszió maga Jézus. Ő feltámadt, így él, és előttünk jár. Közülünk senki sem hívott ott arra, hogy helyettesítsük őt. Nem. Azért tovább Leó pápa hangsúlyozta, hogy a misszionárusi buzgalom nem spontán módon keletkezik, hanem csak a Krisztussal való találkozás során tud szabadon kibontakozni. Ez nagyon fontos. Ha Krisztussal találkozik valaki személyesen, lelkileg, akkor természetesen magáinak fog tekinteni az egyháznak a feladatát, a hitterjedésének, meg a evangelizálás. Lehet bárhol is. Leó pápa is azt mondta, hogy a Szentlélek az, aki küld minket. Ugye? Hogy folytassuk ez a hitterjesztés. És hiszünk, hogy Szentlélek. Nem régen ünnepeltünk a Pentekosztot, ugye? És ha az egyház létezik, a Szentlélek útmutatásán szerint létezik. És ezért is azóta, hogy Jézus eltávozott tőlünk, több mint a majdnem, igen, hogy 2025 éve, hogy mégis az egyház létezik. És ha a Szentlélek nem irányítana, nem küldene a misszionárusok bennünket, akkor nem létezne az egyház. Mert sok minden megszűntek, de az egyház pedig nem, itt van mindig. Az a Krisztus vonz erejéről Leó pápa azt mondta, hogy az ember nem kulturális nyomás, térítés vagy marketing stratégiák révén válhat keresztény, hanem kizárólag a vonzás révén. Amint a Szent Ágoston azt mondta, hogy győztes örömnek. Valójában nem az egyház vonz, hanem Krisztus. Ezt nagyon tudnunk kell, tudni kell. Mert az egyház ott van, és próbál követni Krisztus. De az egyház nem vonza, hanem a Krisztus az. Hogy kéne, hogy legyen a Krisztus vonza. És ha egy keresztény vagy egy egyházi közösség vonza, az azért van, mert azon a csatornán át áramlik a szeretet illetereje, amely a megváltó szívből ömlik. Mert mi hozzátartozunk, mi az ő közössége vagyunk, és ő rajtunk keresztül továbbra is másokat vonzhat magához. A következő kicsit a Krisztus, mint a remény forrásáról szeretnék elmondani. És ez nagyon hangsúlyozta második János Pál pápa, és amikor egy dokumentumot odaadta a Európa, Ecclesiae Europa, ugye? Vagyis az egyház Európába, annak a dokumentumon található, hogy Krisztus a remény forrása, és amikor itt Pesten volt, nálunk volt a ekkorisztikus találkozás, ugye, hogy akkor is ez volt a Krisztus, ami reményünk, ugye, forrása. És azért, mert Jézus feltámadt, nem hallott, nem úgy maradt, hanem feltámadott. És második János alapban mondta, hogy Európa jövője attól függ, hogy újra felfedezzük-e Jézus Krisztus, aki él és jelen van az egyházban. És ehhez nagyon kéne, hogy a kerigma újbeli hirdetése, hogy újra hirdessük, újra komolyan vesszük. És ahogy említettem, hogy találkozásos élő Krisztussal, ugye? És szívvel megtérés. hogy újra meg kell térnünk, újra meg kell térnünk. Mindannyiunknak, akár minden nap. Újra meg kell térni az Európának. És ezért a megújult hitről van szó. Természetesen, hogy nagyon régi a keresztény kultúra itt volt, hogy innen ment el egész világra. Akár Indiában is innen jöttek misszionárusok. Amikor még kicsi voltam, akkor láttam ezeket a atyákat, papokat, hogy misszionárusokat. És ez vonzott engem, hogy ezek az atyák, papok, misszionárusok úgy éltek. 21 órán keresztül az egyház szolgálatán voltak, az emberek szolgálatán voltak. Akkor még ott se volt a motor vagy autók, hanem biciklizte vagy gyalog jártak. És messzire. 10 kilométer, 15 kilométer, 20 kilométer, mert ez a plébánét érültek. Nem az úton, hanem a dzsungelen keresztül, folyón keresztül, mezőn keresztül. És én magam is többször elkísértem nagy örömmel a plébános atyát, természetesen ilyen volt, német volt, hogy elkísértem egyik faluról, másik faluról, mint a kisfiú. Fogtam a táskát, itt elkísértem. Nagy öröm volt. Valahogyan ez engem, hogy mondjam, indította ezeken a papok keresztül, hogy induljok én is. Mert meglátom, hogy ez az atya nem saját magáért él, hanem Krisztusért él. És az egész időt, energiát odaszánja az embereknek, népeknek. És amikor hazajut, nem adtunk a sült krumplit vagy rántott húsot, nem, hanem amit mi adtunk. Rizs meg a valami zöldség mellette. Atya megette, ugye? Örömmel elfogadta. Nem tudom, mennyi meg időnk van? Nem láttam, de térek visszafél. Jó, oké, lassan végezem. A kérdés nem az, hogy Európát újra lehet evangelizálni, hanem a kérdés az, hogy az európai keresztények hajlandók-e újra misionárusokká válni. Ez nagyon fontos. Vagyis minden, mindannyiunknak, ugye, hogy hajlandók vagyunk-e újra misionárussá válni, és tovább vinni az egyházat. És így hitelesen megélni a mi életünket. És szerintem ez a szükség, erre van szükség a mai egyháznak, a mai akár a keresztény közösségnek is, hogy több inkább tanúságtétel, több inkább hitelesség lett.
4: Tete Remis Verbita atya előadását hallották a misszióról.
0: Hírek.
6: A Mária Rádió pékárúval és hideg ásványvízzel kínálja meg a Gogolocai szerkesztőség előtt közlekedőket. Magyar kutatók részvételével találták meg a világegyetem legősibb objektumait. Fél év Isten igéjével, hálaadó szentmisén ünnepeltük a Biblia egy év alatt podcast első fél évét. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A rádió bejárata mellé asztalt helyeztek ki, innen vihetik el a szomszédos üzletből elhozott, előző napi sütésből megmaradt pékárút a járókelők. Ez az élelmiszermentés egy tipikus példája és segítség azoknak, akik szívesen viszik el ezeket a termékeket ingyen. Isten nem nagy dolgokat vár tőlünk, nem kér többet, mint amennyit meg tudunk tenni. Járjunk nyitott szemmel, nyitott élekkel, és éljünk az Úristen által elénk hozott lehetőségekkel. Hallhatjuk a rádió Facebook oldalára feltöltött videóban. A pékárú elvitele mellett a nagy melegre tekintettel ballonos ásványvíz vételezésének lehetősége is biztosított. Vízautomatát helyeztek ki a szerkesztőség bejáratához, a szükséges műanyag poharakkal, így az arra járó szomjas járókelők kiszolgálhatják magukat hideg ásványvízzel. A járókelők meglepődtek, de örömmel vették ezt a figyelmességet. 31 rendkívül távoli kvazárt fedezett fel az Európai űrügynökség Euclid űrtávcsöve, köztük a Világegyetem két eddig ismert legkorábbi ilyen objektumát. A Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont közleménye szerint a felfedezésben a Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjának támogatásával vettek részt a Concord Miklós Csillagászati Intézet kutatói is, írta meg az MTI. A kutatás új mérföldkövet jelent az ősrobbanás utáni első néhány százmillió év megértésében, és kulcsot adhat a szuper nagy tömegű fekete lyukak rejtélyes fejlődéséhez. A kvazárok a Világegyetem legfényesebb objektumai közé tartoznak, ennek köszönhetően ezek az objektumok valóságos kozmikus világítótoronyként szolgálnak a csillagászok számára. Így a kutatók képesek tanulmányozni és elemezni a Világegyetem legkorábbi korszakait. Július 5-én ünnepi háladó szentmisére gyűltek össze a Biblia egy év alatt podcast hallgatói és közösségei a Mátyás templomban. A szentmisét Fábri Kornél segédpüspök mutatta be a podcast hallgatóiért, a szentírást napról napra olvasó közösségekért és mindazokért, akik az elmúlt fél évben bekapcsolódtak ebbe a lelki zarándoklatba. Olvasható a Zarándok ma honlapján. Az atya a szentmise elején hálát fejezte ki mindazoknak, akik a nyári meleg és a sok más lehetőség ellenére eljöttek. Megköszönte a hívek áldozatát, hogy ahelyett, hogy a Balatonban hűsölnének, a budavári templomban ünnepelnek együtt. Prédikációjában a Biblia egy év alatt podcast jellegzetes mondatával kezdett, Isten hozott. Fábri Kornél atya vagyok, ez pedig itt a Biblia egy év alatt podcast féléves háladó szentmiséje. És alig várom, hogy holnap újra találkozzunk.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Égi iránytűnk. A 20 éves Mária rádió ünnepi sorozatát hallják Szűz Máriáról. A Magyarországi Mária Rádió 2026-ban ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból jelentkezik különleges sorozatunk Szűz Máriáról. A műsor középpontjában az adott havi Mária ünnep által képviselt értékek állnak, de szót ejtünk népszokásokról, és elhangoznak személyes tanúságtételek is. A sorozat készítői dr. Kovács Zoltán mariológus atya, akit Szabó Ildikó fog kérdezni, Tótné Karsai Andrea, a Boldogasszony Köre Egyesület képviseletében, és Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes. Júliusi témánk, Sarlós Boldogasszony. Fogadják szeretettel a műsort!

0: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Az elkövetkezendő pár percben Kovács Zoltán atyával, teológiai tanárral, mariológussal fogunk beszélgetni a Sarlós Boldogasszony ünnepéről. A mikrofonnál Szabó Ildikót, a Mária Rádió egyik önkéntesét hallják. Üdvözöllek, Zoltán atya!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Júliusban a Sarlós Boldogasszony ünnepét ünnepeljük, július 2-án. Ez egy nagyon szép, örömteli találkozás, amikor is a várandós Mária útra kell, hogy meglátogassa a szintén várandós idős rokonát, Erzsébetet. Ez egy hosszú, fáradtságos út, amit Mária vállal, hiszen Erzsébet több napi járó földre lakik tőle, mégis ő boldogan megy segíteni neki. Miért olyan különleges ez a találkozás, hogy az egyház egy külön ünnepnapot szentel neki?
1: Hogy 16. Benedek pápa fogalmaz, tulajdonképpen a történelem első eukarisztikus körmenetéről van szó. Amikor egy ember hordozza a testet öltött igét. Ugye mi is ezt tesszük egy úrnapján, föltámadási körmeneten, az oltári szentségben, tehát a kenyér színében testet öltött Krisztust, igét hordozzuk, itt pedig az emberi valójában testet öltött igét hordozza Mária és viszi. Azért is különleges, mert látszik ebből az ünnepből, hogy a kegyelem mennyire szépen kiárad. Jézus még nem született meg, emberi mi voltámon ugye erre a világra, János sem született meg, mind a ketten magzat korban vannak, mégis hatnak egymásra az édesanyáiknak a közvetítésével. És ha jól megnézzük, az első Mária tiszteleti megnyilvánulás is itt van, hiszen egy egyszerű ember a szűzanyát köszönti, áldott vagy te az asszonyok között, de nem áll meg itt, hanem Krisztusra tekintette, mert Krisztus központú minden helyes Mária tisztelet, tovább megy Erzsébet, és azt mondja, hogy és áldott a te méhednek gyümölcse. Tehát Jézusra mutat. Hitvallás is születik itt. Azt mondja, hogy hogyan lehet, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám. Ha azt mondja, hogy Uramnak anyja az Úr, az Ószövetségben nem mondták ki Isten nevét, Adonáj Úr, azt mondja, Isten. Ha azt mondja, Uramnak anyja, akkor Isten anyja, Isten szülő. És megláthatjuk itt azt, hogy a Szentlélek az, aki az egészet vezeti, animálja, beteljesíti. Sokszor mi is útra kelünk az életben, de jó föltenni a kérdés, mivel kelek útra, kivel a szívemben. Szűzanya minket is sokszor csöndben fölkeres, diszkréten elénk siet, megelőz bennünket. És jó ilyenkor tudatosítani magunkban, hogy mi is Krisztus hordozók, lélek hordozók vagyunk.
0: Szívmelengető ennek a találkozásnak az öröme, ahogyan ez a két várandós asszony örül magának, és valóban Erzsébet, amikor Máriát meglátja, hangosan felkiált, hogy hát hogy lehet, hogy az Uramnak anyja látogat el hozzám. És Erzsébet az első, ahogy Zoltán atya, te is említetted, aki az én Uram anyjának szólítja Máriát, aki még csak 3 hónapos várandós. Honnan tudja ezt Erzsébet, hogy Mária az eljövendő üdvözítőt hordja a szíve alatt?
1: Hát a Szentlélek sok mindenben segít, azért nem véletlen az Ószövetség és az Újszövetség határmesdjén vagyunk, ugye egy papi családot választ ki a Jóisten, Zakariásnak a papi házát. Tehát azért ők ismerték a jövendőléseket, a némaság a Zakariásnak, hogy nem akárki fog születni tőle, azért ezek az inspirációk, ezek nagyon működnek az ő életükben. Azon kívül ugye rokona lesz Jézus Jánosnak. Az Új és Új Szövetség találkozásánál is vagyunk. Nem véletlenül, hogy az idősebbik asszony az Ószövetséget jeleníti meg jobban, Erzsébet, a fiatal asszony Mária pedig az Új Szövetséget. A kettő így találkozik össze. Itt valóban a Szentléleknek a működéséről van szó, mert sokszor később is tapasztaljuk az evangéliumban, hogy akár Péter tesz egy hitvallás, hát nem tanult ő teológiát halászlegényként. Úgy meg tud szállni, úgymond a Szentlélek egy embert létezőleg pozitívabb értelemben inspirálni tud, hogy hitvallásra tud valaki fakadni. Hányszor van velünk is az, hogy megtapasztaljuk, hogy mintha nem én mondtam volna, én magam mondtam, de én együttműködök a Jóistennel. És sokszor a lelkipásztori életben, gyóntatásban is lehet tapasztalni, hogy az embernek papként emberi válasza készen lehet, hogy nincs egy nehéz helyzetre. De néha elég annyi, hogy jöjj Szentlélek Úristen, és meglepően ott tud lenni, meglepően segíteni tud, inspirálni tud. Itt valami hasonló dolgot feltételezek.
0: Erzsébet férjével Zakariással már előre haladott korban voltak, és hosszú éveken át nem adatott meg nekik a gyermekáldás. Erzsébet meddőnek számított, ami abban a korban szégyen volt, egy megbélyegzett állapot. És mégis csodás módon Erzsébet idős kora ellenére és a korábbi meddősége ellenére gyermeket vár. azt mondja Máriának, hogy kiszáradt fa voltam, és csodát tett velem az Úr. Isten a terméketlenségből is tud életet fakasztani, és ezekben a reménytelen, vagy a reménytelennek tűnő helyzetekben mutatja meg igazán az erejét.
1: Én nem vagyok biblikus szakember, de feltételezem azért, hogy ez a nagyon idős kor, ez nem egy 50 pluszot jelentett akkor. Tehát Mária 14 körül van, 13-14 körül van akkor. Tehát Erzsébet lazán lett 30-40 pluszos. Mi elképzeljük, hogy ő fúj, mennyire ősöreg lehetett, vagy mennyire terméketlen. A Szentírás egyébként többször is él ezzel a képpel. Többször találkozunk olyan proféta anyukákkal, vagy ugye olyanokkal, akiknél nem nézi ki belőle, hogy gyermeke lehet a későbbiekben. Az apokrif írás is elmondja Mária édesanyjáról is, hogy Szent Annának sem jött össze az a gyermek annyira könnyen, Szent Joakimnél is bújdosott szégyenében. Bár egy kicsit maszek módon megjegyezném némi rosszmájúsággal, hogy nagyon könnyű volt akkoriban ráfogni a nőre, hogy ő a meddő, senki se vizsgált, hogy esetleg nem a férfinél van a probléma, bocsánat, de ezt csak zárójelben megjegyzem. Minden esetre hát az Isten igéjét tekintjük most, és az nyilván nem tévesztés, nem téved. Viszont Erzsébetnél ugye azt látjuk, hogy valóban hát idősebb, segítségre szorul, sokkal jobban jön neki egy fiatalasszonynak, még hogyha maga az a fiatalasszony várandós is, a segítsége. Tehát a Jóisten sokszor megmutatja, igen, akár a kiszáradt csontmezőből is az ezekieli látomásból, hogy ő képes életet fakasztani, még egy meddőnek hitt házastársi kapcsolatból is.
0: Akkor nyugtass meg minket, hogy ez nem csak egy szép 2000 éves történet, hanem van a ma embere számára is üzenete, hogy Isten akkor ma is be tud avatkozni ilyen csodás módon az életünkbe?
1: Hogy hát ugye maga egy Gábor angyal mondja korábban, hogy Istennél semmi sem lehetetlen, illetve pont ezt mutatja ez a történet, hogy a kegyelemnek a működése fölött áll a természetnek. A természet fölötti nyilván föltételezi a természetet, de meg is szenteli azt. Mi nem a csodás eseményeket várjuk elsősorban, hanem a kegyelemnek a rendes működését. És annak kell, hogy terepet engedjünk az életünkben. Legyen az épp az ige hirdetés, legyen az a szentségi élet. A csodaváró lelkületet Krisztus maga sem szereti. Azon megmondja, hogy nem kap más ez a nemzedék, csak Jónás proféta jelét. Tehát mi nem a csodát várjuk, viszont mégis jó rá csodálkoznunk az Isten működésére, megcsodálnunk az ő kegyelmének a nyomait az életünk minden eseményében.
0: Ez jó hír akkor számunkra is. Honnan ered ennek az ünnepnek az elnevezése? Miért lett Sarlós Boldogasszony a neve?
1: Hát ez magyar nyelvterületen használatos, mert igazából Mária látogatása Erzsébetnél a Világegyház nem is július 2-án ünnepli, hanem május 31-én. Egyrészt ugye a májusi hónap, mint Mária hónap lezárása, hogy legyen egy liturgikus mozzanata, ne csak népi ámborság, mint a litániai imádkozása. Másrészt a Világegyház azért is döntött így a liturgikus reformmal, hogy mégiscsak legyen május végén, mert ha június 24-én ünnepeljük Keresztelő János születését, akkor miután megszületett, ne parancsoljuk már vissza az anyja méhébe, még utána, hogy még magzat állapotban nézzük, hanem inkább elé kerüljön. Magyar-német nyelvterületen azonban megmaradt itt a helyi szokások szerint, ugye Sarlós Boldogasszony, hát Péter Pál ünnepihez közel van, megindul az aratás, és hát bizony az asszony ott volt, ugye az arató férfi mellett segítette, háttérben, de mégsem háttérben segített, neki együttműködött vele. Itt is együttműködést tapasztalunk a kegyelemmel, tehát élő személyekről van szó, Mária, Erzsébet együttműködnek, és a kegyelem közvetíthető, ezt is mutatja számunkra.
0: Most már más szemmel fogunk tekinteni erre az ünnepre, illetve sokkal többet tudtunk meg róla. Köszönjük szépen ezeket a gondolatokat, Zoltán atya.
1: Nagy szeretettel.

Farkas István piarista, lópuszatya vagyok. Júliusban ünnepeljük Mária és Erzsébet találkozását. Először néhány szót szólok a találkozásról. Ha megkérdeznék tőlem, hogy mi a legesleges, legfontosabb emberi történés, azt mondanám, hogy a találkozás. Kezdem szubjektív elemekkel. Valamikor réges-régen találkozott édesapám és édesanyám. Örök szerelemre gyulladtak szentségi házasság, három fiú és örökös együttes boldogság a mennyországban. Egy találkozás. Édesapám kint volt a Dunkanyarnál. Mi hozta haza? Szerette volna, hogy újra látja az itthon maradt kedvesét, akkor még nem kötöttek házasságot, és a mínusz 40 fokban még egyet lépett, és hazaért. Nem tudta elképzelni, hogy ott marad, ott pusztul el. Találkozni akart újra a kedvesével. És minden találkozás egy csoda. Erről majd később beszélek hosszabban, de most nézzük a konkrét találkozást, tehát Mária találkozása Erzsébettel. Két Istentől kiválasztott, végtelenül boldog anya találkozik. Méghozzá abban a kapcsolatban, hogy Erzsébetnek a fia, keresztelő Szent János, ő lesz az előfutára, a legutolsó próféta a történelemben, annak a gyermeknek, akit méhében hordoz már a Mária, Jézusnak. És olyan megdöbbentő, végig lehet olvasni a teljes Ószövetséget a próféták meghívásáról, akár Izaiás, Jeremiás, többit is sorolhatnám. És a fölkenése a keresztelőnek, a meghívása, a találkozás azzal, akit majd szolgálni fog, még a vére árán is, az úgy történik, hogy két anya átöleli egymást, és ismerjük a szentírási történetet, Erzsébet méhében fölújjong a 6 hónappal idősebb magzat. Valahol itt kettős csoda van, boldog két édesanya, talán mind a kettő végtelenül fontos és boldog is, mert Erzsébetet magtalannak tartották, egy külön kegyelem. Máriának szüzességi fogadalma volt, és Isten ezt is tiszteletben tartva választotta ki fia édesanyjának. Tehát két olyan kegyelmi áradat, amely többé soha nem lesz a történelemben. Találkozik a két anya, és mint édesanyák szolgálják azt a küldetést, amely majd a fiúkban fog beteljesedni, hogy ide szállítja a

...nek említem a találkozás a bűnös asszonnyal Jákob kutyánál. Az Isten nem személyválogató. Aki kerüli az embereket, mert róla pletykáznak a kisvárosban, hogy hány férfit szaggatott el, kivel találkozik, akivel egyedül érdemes találkozni. És olyan, mindig így lép felénk az Isten, hogy nem lehord mindennek, hanem kér egy pohár vizet, egy korty vizet tőle, és emlékezzünk a történetre, hogy szalad vissza a városba, hogy itt a Messiás. Tehát ennek a találkozásnak van egy ilyen csodálatos, szintén küldetés jellege is, hogy ő fog tanúságot tenni a kisváros előtt, hogy itt a Messiás. Aztán ott van a jerikóiak. Van egy protokoll. Kiabál, üvölt, Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Csitítják. De ő tudja, ha most elmegy mellette Jézus, nincs tovább sansza. És eldobja a köpenyét, és tudjuk, hogy Jézus meggyógyítja. Aztán ott van a Zakeus. Hogy egy-egy találkozásért, hogy láthassa Jézust, hát a bohóc szerepét is vállalnia kell. Fölmászik egy fára. Hihi, ott egy varnyú, gyerekek mondhatják. Tehát ha a találkozásainkat Jézussal ilyen fontosnak tartanánk, egészen más lenne az életünk. Csak hogy láthassa a Jézust. És végezetül ott vannak az Emmausziak. Összetörten, csalódottan mennek hazafelé. És a találkozásoknak itt van egy érték sorrendje is. Az úton elmagyarázza, hogy ennek kellett megtörténnie. Jézus ezt elmagyarázza, aztán befogadják, mint vándort, és ahol igazán fölismerhető Jézus, az nem más, mint az Eukarisztia. Elején már ígértem, hogy egy csokrot kötök a találkozásokból, hogy milyen nagy értékek ezek, és soha nem szabad egy találkozást elszalasztani. Ezzel kezdem a negatív példával, a többi pozitív példa lesz. Ez a gazdag ifjú találkozása Jézussal. A vagyon nála erősebb, mint a Jézusi meghívás. Talán apostolok között is tisztelhetnénk őt, és elsüllyed. Hátat fordít, és Jézus nem megy utána, mert szereti. Nem alkuszik, így döntöttél, szabad vagy. És megrendítő a leírás, szomorúan távozik. Tehát ha Isten fölkínál nekünk egy találkozást, nyugodtan mondhatunk nemet. De ennek a keserűsége nem mindig, de sokszor életfogytiglan végigkísér bennünket. Aztán ott van a három csodálatos találkozás a keresztúton. Olyan megrendítő, hogy egész éjszaka gyötörték a Jézust. A harmadik állomást ismerjük, összeesik a kereszt súlya alatt. És akkor jön az erőforrás. Találkozik édesanyjával. Találkozik Cirenei Simonnal. Találkozik Veronikával. Tehát a találkozások azok olyan alkalmak, hogy erőforrások, és ezt a keresztelő Jánosnál is mondtam, hogy küldetést is adnak. Tehát egyik találkozástól a másikig vezetnek bennünket azok az élmények, tapasztalatok, összegződések, küldetések, amelyek nélkül az ember az úton szükségszerűen eltéved. És végezetül szólnék arról, hogy vannak olyan találkozások, amelyeknek szükségszerűen minden nap vissza kell térni az életünkbe. A napi imádság például, találkozás az Istennel. Vagy számomra, mint papnak, de hát minden hívő előtt nyitott, a szentségi Jézussal való napi találkozás. Ez akár szentségimádás, akár szentmise áldozás. Vagy például rendszeres találkozás egy olyan emberrel, a Jónásról beszélek, aki Isten nevében kimondhatja azt, hogy bűneitől feloldozlak. És másként nem megy. Én hiába verem a fejem a falba, hogy ennyire ostoba voltam, megbántottam Istent, kell egy találkozás, egy Istentől megbízott ember, hogy kimondja, hogy én téged bűneitől feloldozlak.

találkozások. Sík Sándornak van egy gyönyörű verse, a Minden nevű, és ebben ír egy emberről, ezt fogalmazza meg, ennek minden sikerült, csak az élete nem. Tehát ilyen alkalmi kis sikerek, karrierizmus, pénz, javak, hódolat és így tovább, de élete végén egy romhalmaz, amire visszatekint. És mi mindannyian hívő emberek egy lapra tettük föl az életünket, hogy majd a Jézussal való találkozásunk az valóban győzelem legyen. És aki korábbra veszi az igazolását az életének, itt akarja igazolni az életét, szükségszerűen elzűlik. A mi életünket kizárólag a föltámadás fogja igazolni. És ha erre a találkozóra készülünk, akkor sokszor nagyon nehéz megmaradni a helyes úton, vagy ha esetleg letérnénk a helyes útról, akkor könnyebben visszatalálunk. Ezt adja meg nekünk a mindenható Isten. Amen.

0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Tótné Kalsai Andrea vagyok, a Boldogasszony köre képviseletében. Hogy a júliusról, a július hónapnak hagyományáról, szokásáról egy pár gondolatot megosszak, és ebben megmerítkezve tudjuk megélni ezt a hónapot Boldogasszony Mária virágzásában. Egyesületünknek iránytűje. Boldogasszonyhoz visszatalálni, visszaemlékezni úgy, ahogy őseink tették és megélték, ismerve titkos, járható élő utat, a mindennapok részébe visszailleszteni, megmutatva e tartalmas feltárt és még feltáratlan, telített kincset a szokásokban, hagyományban és ünnepkörökben megélve. Júliusnak más nevei, ősebb, régebbi nevei Szent Jakab hava, Áldás hava, Nyárhó. Ebben a hónapban van Sarlós Boldogasszony ünnepe, Mária Magdolna neve napja, július 22-én, és Szent Anna neve napja, július 26-án. Ebben a hónapban helyünkre kerülhetünk. Mondhatnám azt is, hogy helyemen lenni, egyensúlyban lenni. Egy ráhangolóval, a Fonyódi emlékhelynek az imájával folytatnám. Forog az utam ösvénye, hogy befelé haladjak, magom sűrűjébe ott, ahol a jó terem, és velem kiérkezik a kékségbe, hol boldogasszony székében, anyai ölben ülve, érzem újra a finom érintés, meleg, tápláló, ősi rítusát, minőségét, feladatát, vállalását, hangját, csendjét, ízét. A leány, nő, feleség és édesanya áldott jó élő rendjét. Sarlós Boldogasszony ünnepe. A nehézkes Máriának, Erzsébetnél való látogatásának ünnepe. Az aratás kezdete. Az elvetett magok, a kenyér búzájának hála napja, a betakarítás, beérés ünnepe. Boldogasszony ünnepnapján kezdődött a régiségben az aratás kezdete ünnepe. Köztudottan Péter Pálhoz kapcsolják, de valójában az ősi arató ünnep és aratónap Sarlós Boldogasszonnyal kezdődik. Előestéjén vírasztottak, imával, énekkel várták a napot, amikor a határba mentek hajnalban, mezitláb az asszonyok, 7 szál búzát vágott le sarlójával, csak azután lépett a férfi ember a búzaföldre. Ugyancsak mezitláb, imát mondtak, és a napkelte fényében, áldottnak érezve, a termékeny időszakot tovább gazdagították, tartalmassá tették e ünnepet hálájukkal. Valójában a hála ünnepe. A levágott kalászokat kék vagy piros szallaggal összekötve vitték haza. Hitték és élték, hogy védelmet ad az otthonnak, és a benne élőknek, az őket körülvevőknek, mint növényt, állatot egyaránt. A tavalyi kalászokat ekkor elégették, hiszen új került a házba. A koszorút virágfonattal, búzakalászokkal lehet ilyenkor fonni. Megérezve benne a királynőt, boldogasszony tündöklését, mely beavatja a leányt, a nőt, az asszonyt útjára, kiválasztottságára. Az ünnepnap előestéjén egy széket virággal díszítettek föl, hogy az áldott állapotban lévő Máriának legyen hol megpihennie. A szék ekkor varázslatos széké vált, hiszen amikor e napon, vagy a későbbiekben leült a háznépe, a családtagok erre a székre érezte, hogy megújul, erőre kap, áldottá lesz. A gyógynövének gyűjtése is e nap ajándékát adta. A későbbiekben pedig a csodás zamatot, ízt és erőt. Tartják eleink, hogy minden búza szemben Jézus arca van. Ezért is tisztelték a kenyeret, és még a morzsáját is. A hagyomány és szokás ebben az ünnepkörben a férfiak patyolatfehér ingbe, hosszú nadrágba, gatyába, kalapban mentek aratni, a nők viseletben, szoknyában, fejkendővel, ahogy illik. Az aratáskor szedett búzakalászokból kivét kötöttek, koszorút funtak. Az őszivetéskor elővették, és a földre vagy a búzamagba keverték vetés előtt. Régi gyakorlat és hagyomány szerint az asszony sarlójával aratott, a férfi pedig nyomába járva kötözött. Göcsejben mielőtt az aratok munkába fogtak volna, térdepelve imádkoztak. Két gabonaszálát a derekukra kötöttek, és ez mindaddig ott maradt, míg magától le nem esett. Júliusban a természetben a leghatalmasabb élmény az érés. A napfénnyel és a melegben körülölelt gabonakalászok, aranyszínben tündöklő érése, amely a lélek bensejében is lejátszódnak. Az isteni adományok megérjenek, és a fényesség gyümölcsei teremjenek bennük. Ezek a lelki képek, az egykor elültetett magok felnövekedve megérhetnek lelki képességeket, érlelhetnek és termést hoznak a saját individualitásunkban is. Ami kint történik, a fényben, melegben, az bennünk is megtörténik. Mit aratunk le? Mária Magdolna volt, aki a feltámadottat először meglátta. Nem érintette, de a szellemi jelenlétét, a Krisztusságát ő fogadta be először. Őt szólította meg elsőként Jézus. Az ő lénye érezte meg elsőként Krisztusi mi voltában. A női lélek. Egy nagyon csodálatos hónapban vagyunk, egy nagyon csodálatos ünnepkörben. És itt megint van, ismét van egy történetem Sarlós boldogasszonynak előestéjén a virasztásról. A virasztás nem egy kín, nem nehézség, hanem egy megélt út ott az estében, az éjszakában, amikor a virágkezdéssel kezdődik, és a szék feldíszítődik. Szép ruhába van az asszony, szép ruhába van az ember, hisz az ünnephez öltözünk fel. És van egy megmagyarázhatatlan lélek jelenléte a tücsköknek, a nyárillatának, ott a virágoknak, a széknek. Ott belül lehet érezni, hogy valaki közöttünk van. Valaki megérkezett. És hajnalban, a búzaszedés után, ott mezitláb állva az aranyló, tiszta földön, csodát élhet meg az ember, ajándéknak érezheti, és hála tölti el a lelkét. És ha még megkoronázódik egy felvirágzott székkel, amiben bele lehet ülni egy imával, egy jelenléttel, egy kéréssel, ezt meg kell érezni. Csak kívánni tudom, hogy a házak előtt, bent az udvaron, a faluban legyen egy feldíszített szék a nehézkes Máriának, és üljünk bele. Érezzük azt az áldott állapotot, azt az áldást, amit általa, a nap által, az ünnep által magunkban engedhetünk. Egy imával szeretném zárni ennek a hónapnak az összefoglalóját. Ő is, ez az ima is, a Fonyódi emlékhelynek második imája. Az evező lapátok ismét érezhetőek a kezeimben, ahogy vezetem, kormányozom utam. A labirintus ösvényéből kiérek a kékségbe, hol erőben helytállok, és láthatóan vállalom. Igaz út, amikor a fiúból férfi, férj és édesapa válik, formálódik, és rendben magja sokasodik. Élő, tiszta hazát épít, boldogasszony áldásában kört alapít, összetart, védelmez, arat, békít. Isten áldja kedves hallgatókat!
1: Égi iránytűnk. A 20 éves Mária Rádió ünnepi sorozatát hallották Szűz Máriáról.

Hamvas Béla, Isten tenyerén ébredtem. Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a földre, hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a napot, sugaraiban álmos hajnal mosakodott. Láttam az óceánt gyermekként ragyogni, sirályokat felette felhőkkel táncolni. Láttam a békét az emberek szívében. Láttam az erdőket fürödni a fényben. Láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt. Láttam az embert, és láttam a zenét. Láttam a földet szeretetben élni. Láttam a csöndet a széllel zenélni. Láttam Istent, amerre csak néztem, miközben éppen az ő tenyerében ültem. És az ő hangján szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió aporó tükörben láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, amilyen te vagy.

áldás. Isten adja rád áldását, áldja meg a fölötted világító napot, az alattad elterülő földet, a melletted lélegző testvért, a szíved mélyén élő képmását, az előtted álló mai napot.

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: A Szent Erzsébet Caritas Központ idén nyáron is szervez élménynapot a rászoruló gyermekeknek. 170 éve született Nikola Tesla, a zseniális feltaláló. Idén is várja a fiatalokat az Egerszalóki ifjúsági találkozóra és lelki gyakorlatra. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Az első élménynap megtartása pénteken került sor a 6 és 14 év közötti gyermekek a Magyar Szentek plébánia rendezvény termében gyülekeztek. A közös reggeli elfogyasztása után autóbusszal indult Visegrádra a csapat, itt először a Bob pályát látogatták meg, ahol az erre vállalkozók bobozhattak. A közösen elfogyasztott ebéd után a visegrádi palota játékokat tekintették meg, majd a lovagi tornát nézték végig a gyermekek. A sok élménnyel feltöltődve délután 5 óra körül szálltak fel a buszra, és tértek vissza Budapestre, ahol a szülők várták a gyerekeket. Tudósított a szerkesztő. Sok gyerek már most nagyon várja a második élménynapot, szeretne azon is részt venni, bár még annak a programját a gyerekek nem ismerik. Augusztusban első fél évben kerül majd megrendezésre a kirándulás, melynek részleteit most egyeztetik a Caritas központban. Az 1856-ban született szerb-amerikai gépészmérnök fizikus feltaláló Nikola Tesla a mai Horvátországban született. Több mint 300 szabadalmat jegyeztetett be, találmányai közé tartoznak az elektromos motorok, generátorok és nagyfeszültségű berendezések. Nikola Tesla szerint leleményességét anyjától örökölte. Édesapja európai műveltségű, nagy szónoki tehetséggel rendelkező ortodox pap volt. Emlékezett rá a Femina.hu. 1881-ben Magyarországra költözött, és a Puskás Fivérek telefonvállalatánál kapott munkát. Puskás Tivadar írt ajánlólevelet a 28 éves ifjúnak, mielőtt Amerikába indult, hogy Thomas Edisonnál dolgozzon. A levél híres mondata így szólt, két nagy embert ismerek, az egyik ön, a másik ez a fiatal ember. Nikola Tesla megelőzte a korát, tanulmányai ma is meghatározó szerepet játszanak a modern technológiában. Július 16 és 19-e között rendezik meg az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatot. A program mottója idén dicsérjétek az Urat és áldjátok. A nyitó szentmisét csütörtökön 17 órától Ternyák Csaba egriérsek mutatja be. A szervezők idén is értékes programokkal, előadásokkal, műhelymunkával, kis csoport és kerekasztal beszélgetésekkel, szabadidős tevékenységekkel készülnek, illetve szentségimádásra és szentgyónásra is lesz lehetőség, írta a Magyar Kurír. A programra a Szalóki Levél sorai így invitálnak, az idei találkozó és lelki gyakorlat különleges évben valósul meg. 800 évet ért haza a mennyei atyához Assisi Szent Ferenc, akinek élete ma is emberek millióit inspirálja szerte a világon. Az egész egyház hálával emlékezik rá, mi pedig szeretnénk bekapcsolódni ebbe az ünneplésbe. A program a Magyar Kurírban olvasható.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: A következő percekben a Mária Kertje adománygyűjtő kampányunk keretében Prontvai Vera műsorát hallják.
4: Ha az evangélium tanítását minél többet halljuk, akkor azért rádöbbenünk, hogy nincs más igazság. Tehát lehet zűrzavar a politikában, a világban, lehetnek háborúk, de akkor is egy életünk van, egy célunk van, és ebből a célból, ebből a megtanult hitből, tehát megismert hitből, bocsánat, inkább így mondanám, megismert hitből nem szabad engedni. Tehát nekünk ez a feladatunk, és ebben segít nagyon sokat a Mária Rádió, hogy közvetít, fölhívja a figyelmet arra, hogy más is van a világban, és ami maradandó.

0: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, amely kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és amely mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. A közös imádságok, műsorok és a szűzanya üzenete nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedülélőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra és reményre vágynak. A következő néhány percben arról beszélgetünk, hogy hogyan tudjuk megünnepelni a Mária Rádió 20. születésnapját, és milyen módon tudunk hálát adni a rádió működéséért. A Mária Rádió nem létezne önkénteseink és hallgatóink elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Ezért külön szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, önkénteseinknek, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán hallgatói, hanem aktív részesei ennek a közös küldetésnek. A Mária Rádió igazi történetét nem a számok, hanem a megérintett emberi életek mesélik el. Olyan embereké, akik vigasztalást, reményt vagy éppen újrakezdést kaptak a rádió által. A következő néhány percben Kovács Éva, a Futár Önkéntesek koordinátora beszél a Mária Rádióban betöltött szolgálatáról.
1: Kovács Lászlóné vagyok. Én nyugdíjba vonulásom után 2012 vagy 11, most pontosan már nem is tudom, találkoztam itt Gödön a plébániai közösségbe egy kolléganővel, aki szintén a Mária Rádiónál önkéntes futárként dolgozik, ő a gödi főfutárunk, és ő mondta nekem, hogy menjek el vele, hogy a futárcsomagok összeállításánál segítkeztem. Aztán tovább léptem egy kicsit, a recepciós munka is megtetszett, úgyhogy ott is besegítettem, és azóta is ott is teljesítek szolgálatot. Valami olyasmit akartam, amivel más embereknek tudok segíteni. Az igazán nagy munka a havi csomagnak a megérkezése, amikor megkapjuk a futárcsomagokat, 550 futárunk van, tehát ennyi darab futárcsomagot kapunk, amiknek körülbelül a felét postázzuk, ez postán megy ki, a másik fele pedig bejön érte a Mária Rádió Gogol utcai központjába, és itt veszi át, és innen viszi a hallgatóknak a magazint. Na ez a havi munka, ez körülbelül 4-5 napot vesz igénybe, amíg teljes egészében elkészülünk, és úgy most startra készen állhatnak a csomagok ahhoz, hogy körülbelül minden hónap 25-én a futárok bejöjjenek érte a rádióba, és elvigyék. Vagy pedig 25-e után postán küldjük ki, persze természetesen az ország távoli részeibe a magazinokat. Meghatóbb történet az volt, amikor volt egy akciónk, új futárokat kerestünk, és a gyömrői idősek otthonából jelentkezett egy vékony hangú néni, 82 éves azt hiszem a Margitka, ott él a férjével, és azt mondta, hogy ők nagyon szívesen Gyömrőre, hogy kerül el a magazin, kérdezte tőlem, mondtam, sajnos postán nincs futárunk, ők szívesen vállalják a férjével. És annyira megható volt, hogy amikor jött a tél, azt mondja, hogy sajnos most nem tudjuk kivinni, mert itt olyan emelkedők vannak az utcán, hogy a mozgás korlátozott kocsijukkal nem tudnak lefele menni. Egyszerűen elszorult a szívem, és azt mondtam, hogy hát mi ez a mi munkánk az övéhez képest. Szóval ilyen megható történetek vannak, és ehhez hasonló szép élmények, nagyon sok történt. Na ezért érdemes önkéntes munkát vállalni.

0: Dr. Tamás György, a Mária Rádió Egyesület tagja, a rádió önkéntese. Ugye idén 20 éves a magyarországi Mária Rádió, és ebből az alkalomból arra biztatjuk a hallgatókat, hogy virtuálisan helyezzenek el egy-egy szál rózsát a szűzanya lábai elé, megköszönve a rádió 20 éves működését. Te hogyan és mikor kerültél a Mária Rádióhoz? Hány évvel ezelőtt, erre emlékszel?
1: Hát olyan 16 éve kerülhettem a Mária Rádióhoz. Édesanyámnak a tanácsára, ő hallgatta a Mária Rádiót, akkor valahogy ráhangolódott, és mondta, hogy nagyon jókat mondanak. Megkapott engem is az őszinteség, és az, hogy a szűzanyát mindannyian szeretjük, meg a Jóistent, és tulajdonképpen ez a rádió egy ilyen lelki megnyugvást adott, és útirányt, hogy hogyan éljünk. Tehát életmódbeli tanácsokkal látott el.
0: Mit ad hozzá a te életedhez a rádiós szolgálat?
1: Jó. Erősíti az én hitemet. Én nagyon hálás vagyok a szüleimnek, és mindig eszembe jut, és mondom is a családomnak, hogy annyira jó dolog, hogy megismertem az evangéliumot, megismertem a Jóisten, és célt ad az életünknek. Mária pedig egy ilyen család összetartó előtt, tehát úgy, mint a családban a édesanyja, ugyanezt a dolgot gondolom az ő esetében is. Fiának a legjobbat akarja, a családnak a legjobbat akarja, a legjobb szándékkal. Rajta keresztül juthatunk el Jézushoz leginkább. Megszerettem az állandó imádságot, mert rendetes az életemben. Esténként van egy csapat, akikkel este 9 órakor, korábban Skype-on, most másmilyen módon, 9 órakor ötten elmondjuk a aznapi rózsafüllőt, és ez kötelez arra, hogy ott legyünk, és ugyanakkor meg eltölt egy nagy boldogsággal, hogy aznapi kegyelmeket meg tudtuk köszönni. Az unokák pedig példát vesznek, tehát szerintem a példamutatás az legalább annyira fontos, és ők is magukévá teszik, és sokszor kérdezik, hogy papa megy imádkozni, és akkor ők is csendben vannak. Tehát ez biztos, hogy ha nem most, de később, vissza fog nekik csengeni, hogy hát a papa is imádkozott.
0: Ja, ebben biztos vagyok. A Mária Rádió szerepét, ezt hogyan ítéled meg a mai társadalomban?
1: Hát a Mária Rádióra óriási szükség van. Azért, mert erkölcsöt, hitet, szeretetet közvetít, de a zavaros, zűrzavaros világban, és vigasztal. Mert én azt tartom, hogy ha az evangélium tanítását minél többet halljuk, akkor azért rádöbbenünk, hogy nincs más igazság. Tehát lehet zűrzavaros a politikában, a világban, lehetnek háborúk, de akkor is egy életünk van, egy célunk van, és ebből a célból, ebből a megtanult hitből, tehát megismert hitből, bocsánat, inkább így mondanám, megismert hitből nem szabad engedni. Tehát nekünk ez a feladatunk, és ebben segít nagyon sokat a Mária Rádió, hogy közvetít, fölhívja a figyelmet arra, hogy más is van a világban, és ami maradandó. Éltessük tovább a Mária Rádiót, mert nagyon nagy szükség van rá. Nem is gondoljuk, hogy kiknek viszel erőt, energiát, hitet, úgyhogy támogassuk. Én a legjobb támogatási módnak azt tartom, hogyha rendszeres átutalással, mert akkor nem felejtkezünk el a támogatásról. Ez olyan, mint a beteglátogatás vagy a szeretet, ez nem lehet kampányszerű.

0: Balogh Evelin, a Károli Gáspár Református Egyetem kommunikáció és média szakos hallgatója. Hányadéves másod, harmad?
1: Másodéves vagyok.
0: Hogy került ide a Mária Rádióba?
1: Hát én úgy kerültem ide a rádióban, hogy az egyetemen kötelező elvégezni egy 160 órás nyári gyakorlatot, és az egyetem felkínált különböző helyeket, és meg volt jelölve ott a Mária Rádió, és én ezt választottam, szóval így kerültem ide.
0: 160 óra az egy hónap, ugye?
1: Egy hónap, ami azt jelenti, hogy hétköznaponként napi 8 órában kell dolgozni.
0: És mi a feladat vagy munkakör, amit itt ellát?
1: Hát én PR marketing szakirányba indultam, és abban is dolgozok most itt a rádióban. Igazából marketing feladatokat kell végezek, ezen belül is a TikTokon így ilyen promóciós videókat csinálni a rádióról, és a toborzásban is segíteni különböző hirdetésekkel.
0: És miért pont a rádiót választotta? Gondolom, hogy volt több más választási lehetőség is, vagy miért pont a Mária Rádiót választotta?
1: Igen, volt nagyon sok felhirdetve. Szerintem én azért választottam a Mária Rádiót, mert gyerekkori emlékem van a rádióról. Az én anyukám és a nagymamám keresztények, és nagyon sokat jártak ide a rádióba, főként a nagymamám.
0: Ki a nagymamája?
1: Hát Ilonnak hívták, és az anyukám pedig Margit. Sokat jártak ide a rádióban, főként ilyen adakozni. Jó bejöttem, és akkor így le kellett ülnem, és akkor így az ajtóban hangosan mondta anyuna, hogy most akkor mondd azt, hogy dicsértessék. És akkor mondani kellett hangosan, hogy dicsértessék. Szóval szerintem ez a gyerekkori emlék, nosztalgia.
0: De akkor nem itt volt a stúdió, vagy itt volt már a stúdió?
1: Itt volt a Gogol utca. Hát 12-11 éves voltam, amikor ide jöttem.
0: Aszta. És mi a legérdekesebb dolog, amivel itt találkozott? Akár gyerekként, akár így fiatal felnőttként.
1: Nagyon sok ember van itt önkéntes pozícióban, amit én nem hittem. Azt hittem, hogy ez egy nagyon pici rádió és pár munkatársa van, de rengetegen vannak, és ez nekem nagyon meglepett, mikor így találkoztam első nap így mindenkivel, és hogy mennyire pezseg itt az élet, és mindenki nagyon ilyen a toppon van. Szóval engem szerintem ez lepett be, hogy nagyon sokan vannak ebben a rádióban.
0: És mi az, amit magával visz ebből a... Hát most már 2 hete van itt, ha jól tudom, ez a harmadik?
1: A harmadik hetemet kezdem most, igen. Amit magammal viszek, talán az, hogy közelebb kerültem maga a marketinghez is, mint szakma, és közelebb kerültem szerintem egy picit, hát a hitemhez, mondjuk így. A videókhoz nagyon sokat kellett, így most olvassak a Bibliából idézetek miatt, és egy pár idézet így amúgy így a lelkembe maradt. Egy picit így magamra ismertem, hogy így a saját életemnek egy olyan részére mutatott, amire szükségem volt, és jól esett, meg elgondolkodtatott. Szóval szerintem ezt a kettőt viszem magammal.
0: És mi volt az az idézet, ami leginkább elgondolkodtatta? Emlékszik rá fejből?
1: Igazából a Bibliából volt egy idézet, igazából azt hiszem az Ézsaiás 40-30, és ez tulajdonképpen arról szól, hogy igazából, hogy Istennel hiába vagy fáradt, vagy hiába vagy motivációvesztett, Isten veled van, és Isten segítségével szárnyra kapsz, mint a sasmadarak. Ez volt benne, ami így megmaradt, ez a szárnyra kapsz, mint a sasmadarak, és erre nagyon volt szükségem, mert én is azt éreztem, hogy ilyen motiválatlan vagyok, és csak így haladok az árral, de igen, ez jól esett, és így magamra ismertem benne, hogy amúgy igen, hogy szükségem van erre most nagyon.
0: Köszönöm szépen az elhangzottakat és a szolgálatot is. Hogyha letelt ez a szakmai gyakorlat időszak, akkor utána is szeretettel látjuk bármikor itt a Mária Rádióban.
1: Nagyon szuper, köszönöm szépen.

A Mária Kertje kezdeményezésben arra hívjuk Önöket, hogy helyezzenek el egy szál rózsát virtuálisan a szűzanya elé, és lehetőségeik szerint ajánlják fel egy rózsa árát a Mária Rádió számára. Adományaikat többféleképpen is eljutathatják. Banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel vagy a honlapunkon keresztül, esetleg személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Közlemény rovatban tüntessék fel Mária Kertje. A Mária Rádió nem csupán egy frekvencia, hanem közös imádság, közösség és misszió. Az elmúlt 20 évben számtalan ember életében volt jelen egy-egy vigasztaló szóval, szentmisével, egy rózsafüzérrel vagy egy közösen elénekelt Mária énekkel. Ha ma egy szál rózsát helyezünk el Mária kertjében, akkor valójában a jövőbe ültetünk. A Mária Rádió következő 20 évébe. Abba a reménybe, hogy a szűzanya hangja továbbra is eljuthat azokhoz, akik vigasztalásra, hitre és szeretetre vágynak. Köszönjük imáikat, bizalmukat és megtisztelő támogatásukat!

Vas István a Teremtőhöz. Köszönöm, hogy megteremtettél, ó szeretet, és ide tettél, hogy csillagok, ködök s hegyek között ember legyek. Köszönöm, amit látok, a teremtett világot, hogy még a rossz sem céltalan, mindennek jelentése van. Én is, neked kincset érő egy vagyok, soha visszatérő, s akár a férgek vagy a szentek, valamit jelentek. Ha meghalok, semmit sem veszítek, művedet meg nem semmisíted, s a mennyben vagy a pokolban az leszek, aki voltam.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! A nyolcadik napkorszak ez, minden napunknál fényesebb, te szenteled meg Jézusunk. Az elsőként feltámadott, kapcsolj magadhoz minket itt, s lelkünkesd új életre már, így támaszt fel testünket is, ne érje második halál. Akkor majd felhők szárnyai, Krisztus, mint hozzád érkezünk, nálad lesz égi otthonunk.

Annakátos sunka kivált, igaz fény édes mindenünk, s midőn atyánkhoz elvezett, a szent háromság töltse be, országod melyet boldogít.

0: Naponta áldalak, Uram, alleluja. Magasztallak, Istenem, Királyom, és áldom nevedet, mindörökkön örökké. Naponta áldalak, és nevedet magasztalom, mindörökkön örökké. Nagy az Úr, és minden dicséretre méltó, és nagyságát felfogni nem lehet. Nemzedékről nemzedékre dicsérjék tetteidet, és hangosan hirdessék hatalmadat. Magasztos fölséged nagyságáról beszéljenek, és beszéljék el csodatetteidet. Félelmetes tetteid erejéről szóljanak, és hirdessék a te nagy voltodat. Terjesszék végtelen jóságot hírét, és igazságosságodat újjongva áldják. Irgalmas és kegyelmes az Úr, hosszantűrő és nagy irgalmú. Jóságos az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Naponta áldalak, Uram, alleluja. Örökké való ország a te országod, Uram, alleluja. Magasztaljon téged, Uram, minden műved, és szentjeid áldást mondjanak. Hirdessék, hogy országod milyen dicsőséges, és hatalmadról beszéljenek, hogy megismertessék az emberekkel hatalmadat, és nagyszerű országod dicsőségét. Örökké való ország a te országod, uralmad minden nemzedéken át megmarad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Örökké való ország a te országod, Uram, alleluja. Hűséges az Úr minden szavában, és szent minden cselekedetében. Halleluja. Az Úr fenntartja a botladozót, és a megalázottat fölemeli. Mindenek szeme bízón rád tekint, és tenni adsz nekik alkalmas időben. Megnyitott kezedet, és eltöltesz minden élőt jó téteménnyel. Igazságos az Úr minden végzésében, és szent minden cselekedetében. Közel az Úr azokhoz, akik őt szólítják, mindazokhoz, akik őt igaz szívvel hívják. Az istenfélők vágyait teljesíti, kérésüket meghallgatja, és megmenti őket. Megóv az Úr mindenkit, aki őt szereti, de elpusztít minden gonosztevőt. Hirdesse szám az Úr dicsőségét, és szent nevét áldja minden élő, mindörökkön örökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hűséges az Úr minden szavában, és szent minden cselekedetében. Alleluja. Figyelj, fiam, szavaimra, nyisd meg füledet beszédemre.
1: Olvasmány a Királyok első könyvéből. Omri fia, Aháb, Júda királyának, Azának 38. esztendejében lett király Izraelben. Omri fia, Aháb 22 évig uralkodott Izrael fölött Szamáriában. És Aháb, Omri fia azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében, még sokkal inkább, mint elődei. Nem volt neki elég, hogy Nebát fia, Jerobeám nyomán járt a bűn útján, hanem még a Szidonia királyának, Edbaálnak a lányát, Izebelt is elvette feleségül, aztán elment Baálnak szolgálni, őt imádni. Baál templomában, amelyet Szamáriában épített, oltárt emelt Baálnak. Visszaállította a szent fákat, sőt, hogy ingerelje az Urat, Izrael istenét, még több gonoszságot művelt, mint Izrael összes többi királya, aki előtte volt. Az ő idejében a beteli Hiel fölépítette újra Jerikót. Első szülötte Abirám Árán vetette meg alapjait, és legkisebb fia Szegúb Árán csinált rá kapukat, az Úr szava szerint, amelyet Nun fia Józsué által hallatott. A gileádi Tisbéből való Illés, a Tisbei így szólt Ahábhoz. Amint igaz, hogy él az Úr, Izrael istene, akinek a szolgálatában állok, ezekben az években ne hújjon se harmat, se eső, csak az én szavamra. Azt mondta neki az Úr, menj el innen, vedd utadat kelet felé, és rejtőzz el a Kerit pataknál, amely a Jordántól keletre folyik. Így áll a patakból, a hollóknak pedig megparancsolom, hogy gondoskodjanak rólad. Tehát elment, és úgy tett, amint az Úr parancsolta. Elment, és a Kerit pataknál maradt, amely a Jordántól keletre folyik, és a hollók vittek neki reggel kenyeret, este húst, a patakból megivott. Egy bizonyos idő elteltével történt, hogy a patak kiszáradt, mert nem esett eső az országban. Akkor az Úr így szólt hozzá, kelj útra, és menj el a Szidonhoz tartozó Szereftába, és maradj ott. Nézd, ott megparancsoltam egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Erre útra kelt, és elment Szereftába. Amikor a város kapujához ért, épp ott volt egy özvegyasszony. Rőzsét szedegetett. Megszólította, és azt mondta neki, hozz nekem egy kis vizet korsóban, hadd igyam. Amikor elment hozni, utána szólt, hozz egy harapás kenyeret is. Azt felelte, amint igaz, hogy a te Istened él, nincs sütve semmim, csak egy marék lisztem van a szakajtóban, meg egy kis olajam a korsóban. Épp azon vagyok, hogy rőzsét szedjek, aztán megyek, és elkészítem magamnak és fiamnak. Megesszük, aztán meghalunk. Illés azonban így válaszolt neki. Ne félj! Menj, s tedd, amit mondtál. Csak előbb csinálj belőle egy kis lángost, aztán hozd ki nekem. Magadnak és fiadnak csak utána készíts. Mert azt mondja az Úr, Izrael istene. A szakajtó ne ürüljön ki, a korsó ne apadjon el addig, amíg az Úr esőt nem hullat a földre. Elment hát, és úgy tett, amint Illés mondta. És volt mit ennie, neki is, fiának is. A szakajtó nem örült ki, és a korsó nem apadt ki az Úr szava szerint, amelyet Illés által hallatott. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Illés esedezve imádkozott, hogy ne essék az eső, s nem is esett. Majd ismét imádkozott, és esőt adott az ég. Mint a tűzvész, Illés próféta jött, szava lángolt, mint az égő fákja, az Úr szavával elzárta az eget. Majd ismét imádkozott, és esőt adott az ég.
2: Olvasmány Szent Ambrus püspök a Misztériumok című értekezéséből. Naponként szóltam azelőtt hozzátok erkölcsi kérdésekről, amikor a pátriárkák történetét vagy a példabeszédek könyvének parancsait olvastuk. Az volt a célom, hogy ezek ismeretével és elsajátításával hozzászokjatok az ősatyák példáján való járáshoz, hogy az ő útjukat követve szót fogadjatok az isteni kinyilatkoztatásnak, hogy újjászületve a keresztség által olyan legyen életetek, amilyen a megkereszteltekhez méltó. Most az idő arra int, hogy a misztériumokról beszéljek, és a szent jeleknek magyarázatát adjam, ha ezt a keresztség előtt szándékoztam volna közölni olyanokkal, akik még nem voltak beavatva, inkább árulónak, mint magyarázónak tűntem volna fel. Aztán meg így, előkészítés nélkül jobban belétek hatol a misztériumok fénye, mintha már valami tanítás megelőzte volna. Nyissátok meg hát fületeket, és élvezzétek az örök életnek a szentségek által rátok lehelt jó illatát. Ezt mutattuk be nektek jelképesen. Midőn a fül megnyitásának szent szertartását végeztük, és mondottuk, Effeta, azaz nyílj meg, hogy akik a kegyelem forrásához jöttetek, megértsétek a feladott kérdéseket, és emlékezetben tartsátok a feleleteket. Ezt a misztériumot maga Krisztus jelezte az evangéliumban, amikor a süket némát meggyógyította. Ezután megnyílt számodra a legszentebb szentély. Beléptél az újjászületés szentélyébe. Most idézd emlékezetedbe, mit kérdeztek tőled, és tartsd emlékezetedben, hogy mit feleltél. Ellene mondottál a sátánnak és cselekedeteinek, a világnak, a világi gyönyöröknek és élvezeteknek, ígéretedet nem a holtak sírja őrzi, hanem az életkönyve. Láttál ott levitát, láttál áldozó papot, és láttad a püspököt is. Ne tekints testük alakját, hanem szolgálatuk kegyelmét. Angyalok színe előtt szóltál, miként írva van. A pap ajkának kell a tudást őriznie, és az ő szájából várják a tanítást, mert ő a seregek urának követe. Nincs helye a tévedésnek, nincs helye a tagadásnak, Isten követe az, aki Krisztus országát és az örök életet hirdeti. Ne külseje szerint értékelt, hanem küldetése szerint. Azt nézd, amit neked juttatott. Mérlegeld, mit tett, és ismert fel méltóságát. Beléptél tehát, hogy ellenséged elé állj. Elhatároztad, hogy nyíltal ellene mondasz neki, kelet felé fordulsz, aki ugyanis ellene fordult az ördögnek, az Krisztushoz fordul. Ránéz bizakodó tekintettel. Egykor mi magunk is balgák, engedetlenek és tévejgők voltunk. Gonoszságunk, irigységünk miatt utálatra méltók voltunk, és gyűlöltük egymást. De Isten megmentett minket irgalmasságból, s a szent lélekben való újjászületés és megújulás fürdőjében. Valamikor testi vágyainkban éltünk, és születésünknél fogva a harag gyermekei voltunk. De Isten megmentett minket irgalmasságból, s a szent lélekben való újjászületés és megújulás fürdőjében.
0: Urunk felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabott, reggel világosságot ad, és délben tűző ragyogást. Oltsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét. A testet egészséggel ad, szívünket békét járja át. Add meg, kegyelmes jó atya, atyának egy szülött fia, és szent lélek vigasztalunk, egyetlen Úr örök király. Amen. Az Úrhoz hovászkodtam a szenvedés idején, és meghallgatott engem. Halleluja. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket. Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket. Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket. Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején. Meghallgatott és tágas útra vezetett. Velem van az én Uram Istenem, mitől féljek, ember mit árthat nekem. Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, és megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasokban reménykedni. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején, és meghallgatott engem. Alleluja. az Úr jobbja emelt föl engem. Halleluja! Körülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevében porba sújtom őket. Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket. Körülvettek, mint a méhrajok, tüzük felém csapott, mint a rőzselánk, de az Úr nevében porba sújtom őket. Nekem jöttek, ütlegeltek, már-már elestem, de az Úr felkarolt és megsegített. Az Úr erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Örömújjongástól és énektől hangosak az igazak sátrai. Az Úr jobbja tett nagy dolgokat, az Úr jobbja emelt fel engem, az Úr jobbja művel csodákat. Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit. Megfenyített az Úr és megpróbált, de nem adott halálra engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr jobbja emelt föl engem. Alleluja. Isten az Úr, ő ragyog felettünk. Alleluja. Tárjátok ki az igazak kapuit. Bemegyek, hogy áldjam az Urat. Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta. Hálát adok, mert meghallgattál engem. Te lettél szabadítóm. A kő, amelyet az építők félredobtak, az lett a háznak szegletköve. Mindezt az Úr vitte végbe. A csodát saját szemünkkel látjuk. Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk. Adj nekünk, Uram, szabadulást, adj nekünk, Uram, jólétet. Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk az Úr házából titeket. Isten az Úr, ő ragyog felettünk. Álljatok sort lomboságakkal egészen az oltár szarváig. Hálát adok neked, te vagy Istenem, magasztallak, Istenem, téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Isten az Úr, ő ragyog felettünk. Alleluja. Tudjuk, hogy a természet együtt sóhajtozik és vajúdik mindváig. De nem csak az, hanem mi magunk is, akik bensőnkben hordozzuk a lélek csíráit, sóhajtozunk, és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását. Áldjad, lelkem, az Urat, életedet megváltja a sírtól. Könyörögjünk. Istenünk, te megmutatod igazságot, fényét a tévejgőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg híveidnek, hogy elutasítsunk mindent, ami a keresztény névvel ellenkezik, és vállaljuk, ami méltó hozzá, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
3: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nézzük a Mária Rádió mai délutáni és esti műsorait. Szentmisét közvetítünk a Mátara Verebé Szentkúti Nagyboldogasszony Bazilikából, most 11 órai kezdettel. Bábel Balázs Dézsakatya homiliája a hanyúsi hittantáborban 12:35-kor. Audiencia a Szent Atya zarándokokhoz intézett beszéde 13 órától. Bíró László püspök atya homiliája emlékedése 13:25-kor. Megváltottalak Steinbach József gondolatai napige kapcsán 13:45-kor. Perikópa Jelencs István piarista atya szentírás magyarázata 14 órától. Litániát imádkozunk közösen 14:15-kor. Háttér Csernai Balázs atya ismertetője a Mária Rádió havi témájának bibliai vonatkozásairól 14:20-kor. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15:15-kor. Hitvalló című műsorunk 16:00-kor jelentkezik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 16:25-kor. A hitkapuja Székely János püspök atya és Kerényi Kata hitvédelmi műsora 16:50-kor. Lélekjárta hagyományok, Harangóz Imre néprajzi műsora 17:35-kor. Hirdessétek dicsőségét, Séjjelnő könnyűzenei evangelizációs műsora 18 órától. Az igéző és a hírpercek után a Zsorozsma esti dicséretét imádkozunk közösen 19 órától. Legyetek apostolok, Gájenő Verbit atya emlékedése 19:25-kor. A hírpercek és a ráhangoltán kiáltás imádság a nemzetét kegyhekről 20 órától. Végidő, avagy mik lesznek ezután, Dér Katalin műsora 20:16-kor. Ismerd meg magadat, önismereti műsor Szabó Tamással az Eneagram bölcsességéről 20:40-kor. Az élet forrása, táplálékunk és barátunk az oltári szentség 21:05-es kezdettel. Felvidéki beszélgetés 22 órától. A Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23:00-kor. Mégis szeretni, Gyökösi Endre tanítása 23:20-kor. A Zsorosban befejező imarát imádkozzuk 23:40-kor. A hírpercek adásával zárul 23:55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
0: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Rekordév, rekordszámú diplomás és egy közös küldetés Veszprémben. Új program indul, hogy senki nem maradjon közösségi élmény nélkül. Ahol 1000 év egyetlen sét alatt is megelevenedik. Szeretettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Ünnepélyes diploma átadóval zárta a tanévet a Veszprémi Érseki Főiskola, ahol idén minden korábbinál több hallgató vehette át oklevelét. Az ünnepség nem csak a friss diplomások kitartását és munkáját ünnepelte, hanem azt a folyamatos fejlődést is, amelynek köszönhetően az intézmény ma már a Dunántúl egyik meghatározó katolikus felsőoktatási központja. Dr. Udvardi György érsek hangsúlyozta, a megszerzett tudás akkor válik teljessé, ha a szolgálattá formálódik. A végzősök olyan hivatások felé indulnak, ahol nap mint nap emberekkel találkoznak és munkájukkal reményt és szeretetet, emberi méltóságot közvetíthetnek. Szívből gratulált minden friss diplomásnak és hálásan köszönte oktatóinak, munkatársainak, valamint mindazoknak, akik nap mint nap építik és gazdagítják a Veszprémi Érseki Főiskola közösségét. Új kezdeményezést indított a Háló mozgalom, Légy te is háló keresztszülő címmel. A program célja, hogy anyagi nehézségek miatt senki nem maradjon ki az augusztus 2-a és 8-a között, Székelyjón megrendezett Kárpát-medencei hálótáborból. A kezdeményezés keretében bárki vállalhatja egy táborozó részleges vagy teljes támogatását. A háló keresztülők nem csak anyagi segítséget nyújthatnak, hanem imádságban is kísérhetik támogatottjukat, sőt a tábor során személyesen is megismerhetik őt. A szervezők hangsúlyozták, a hálótábor évek óta a Kárpát-medence magyar közösségeinek egyik legfontosabb találkozási pontja, ahol a résztvevők hitükben megerősödhetnek, új barátságokat köthetnek, és megtapasztalhatják az összetartozás erejét. A mozgalom arra hív minden jó szándékú embert, hogy kapcsolódjon be a kezdeményezésbe. Változatos vezetett vársétákkal várja a látogatókat a Veszprémi Várnegyed. A programok során a résztvevők szakavatott idegenvezetők segítségével ismerhetik meg a történelmi városrész legjelentősebb műemlékeit, közöttük az érseki palotát, a Gizella kápolnát, a Szent Mihály főszékesegyházat, az altemplomot és a Szent György kápolnát. A nyár egyik különlegessége a Fény és Áhíta című vezetett séta, amelyet az Ezer év öröksége, a Veszprémi Várnegyed megújítása című dokumentumfilm vetítése tesz teljessé. A program betekintést nyújt a történelmi épületek megújulásába, és bemutatja azt a szakmai munkát, amelynek köszönhetően a Várnegyed ismét teljes szépségében fogadhatja a látogatókat. A vezetett séták kettől vasárnapig több időpontban indulnak a Bírógicei házból. A szervezők az érdeklődőknek előzetes online jegyvásárlást javasolnak. Kedves hallgatóink, híjeinket hallották, köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, áldott vasárnapot kívánok!
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 11 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a Mátra Verebé Szent Kúti Nagy Boldogasszony Bazilikából. A szertartást György Alfréd Kamilliánus szerzetes mutatja

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Könyörögjünk Istenünk, aki királyi hapságodban részesítettél minket. Add kérünk, hogy amint Szűz Máriától született egyszülött fiadat, Szent József tisztelettel kezébe vette és hordozta, tégy minket szívünkben rendezetté, és Szent Oltárod szolgálatában átadvonoká, hogy fiat szentséges testét és vérét a mai napon méltóan vegyük magunkhoz, és az eljövendő életben örök jutalmat nyerjünk. Krisztus a által.
1: Amen.
0: Procedamus in pace.
1: Nomine Christi. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké.
0: Amen. Kedves zarándokok, mint a kegyhely vezetője, sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a mai napon a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén. Különös szeretettel a varsányiakat, akiknek ez a búcsúja, és nagyon szép számba jöttek tegnap gyalog Varsányból, ami nincs közel, igaz, túl messze se. Aztán hasonlóképpen a boldogiakat, akik szintén eljöttek, és minden más zarándokot. Szeretném még itt kiemelni, hogy így ez a zarándokok, ahogy jönnek, emlékszem, mi is annak idején többször jöttünk a Ferences Ifjúsági Zarándoklattal, és mindig jól esett, mikor fogadnak bennünket, és van egy kis étel, van egy kis ital, főleg az utóbbi, akkor az ember szomjas, úgyhogy itt is szeretném megköszönni, hogy itt is vannak olyanok, akik például Kisbárkányban fogadják a zarándokokat, Jóisten tartsa meg a jó szokásukat. Köszöntöm az atyákat, akik eljöttek, itt vannak velünk, és különös szeretettel Frédi atyát, Kamilliánust, aki a tegnap a mentősöknek volt, ugye a Szent Kamill ünnepe alkalmából a ünnepe, a napja, és most ő elvállalta, hogy akkor Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén is biztat bennünket arra, hogy hogyan tudunk majd egyre inkább a szűzanyához hasonlóvá válni Istenhoz ott.
2: Én is köszöntök minden zarándokot, akik hazajöttünk édesanyánk szívéhez. Ilyen gyermeki lelkülettel kezdjük meg a legszentebb áldozatot, a Szent Háromságot egy Isten nevében.
3: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
4: Amen.
3: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, ha a Szent

Krisztusban, kedves zarándok testvérek, kedves pap testvérek, szerzetesek! Ma Kármelhegyi boldogságos Szűz Mária, Kármelhegyi boldogasszony ünnepét üljük itt a kegyhelyen. Ünnepeljük Isten kegyelmét, kegyelmének kiáradását a szűzanya életében. Kérjük az ő közbenjárását, hogy anyai szívével segítsen bennünket, hogy belássuk bűneinket, hogy letegyünk mindent, ami eltávolít bennünket Istentől, az ő szent fiától, és őszinte bűnbánatunkkal vigasztaljuk az ő anyai szívét is, aki Jézussal együtt minden bűnünket megsírat. Kérjük, hogy Isten irgalma árasszol el életünket, kapcsolatainkat, és hasonlóvá várjunk az Isten anyához, Szűz Máriához.

0: ezt a szent misét a zarándokokért írtetek. Ajánlom föl. Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, segítsen minket a karmelegyi boldogasszonynak, a dicsőséges Szűz Máriának áldott közben járása, hogy oltalmazó kezétől vezetve eljussunk ahhoz a hegyhez, amely maga Krisztus, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Helyet foglalunk.

0: Olvasmány Zakariás próféta könyvéből. Örvendj és újjong, Sion leánya, mert íme eljövök majd, és nálad lakom, mondja az Úr. Azon a napon sok nép csatlakozik az Úrhoz, és az ő népévé lesznek. Az Úr majd nálad lakik, és te megtudod, hogy a seregek ura küldött engem hozzád. Birtokba veszi majd Júdát az Úr, mint az ő osztályrészét a szent földön, és ő újra kiválasztja a Jeruzsálemet. Hallgasson el most minden test az Úr előtt, mert már elindult szent hajlékából. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis előre ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat igazzá tette, akiket pedig igazzá tett, azokat meg is dicsőítette.

0: helyet foglalunk.
1: Krisztusban kedves ünneplő zarándok közösség, fűtisztelendő paptestvéreim, szerzetesek, hívő közösség. Ünnepelni jöttünk össze, hogy egy édesanyát ünnepeljünk. Nem tudom, testvérek, vannak-e emlékeitek, hogy hogyan szokott történni nálatok a családban, amikor egy édesanyát ünneplünk? Hogyan szervezzük meg az ünnepet? Általában úgy szokott történni, hogyha ünnepeljük az édesanyát, akkor ő főz, megteríti az asztalt, magyarul megszervezi magának az ünnepet. Jobbik esetben a családtagok titokban összeszervezkednek, és vesznek egy csokor virágot neki, és kivételes módon, talán az évnek ennek a napján meg is köszönik az ebédet az édesanyának, vagy a nagymamának. Ez már haladat. Jó fejlődés az igazi emberi kapcsolat felé. És a mai Mária ünnepen picit ugyanígy vagyunk mi keresztény hívek, Mária gyermekei, hogy eljöttünk, úgy érezzük, hogy meghoztuk a magunk áldozatát, ki gyalog, ki autóval, valamilyen formában idejöttünk, ezt a napot ide szántuk, hogy ünnepeljük édesanyánkat. Erre mit csinál Mária? Már rég előkészítette az ünnepet számunkra, az ő szent fia szívében. Napról napra ezt teszi. Előkészíti az ünnepet, állandóan készenlétbe tartja szent fiának a szívét. Látod, kisfiam, olyanok ezek, mint a pásztor nélküli juhok. Tudom, hogy megesik rajtuk a szíved. És mi azt gondoljuk, hogy mi teszünk jót azzal, hogy eljövünk ide. Hát köszönje meg Mária nekünk, hogy itt vagyunk, nem? Milyen jó lehet neki, hogy ennyi zarándok itt van. Köszönje meg anya, hogy főzhet nekünk. Hát nem, úgyis ez az ő szeretet nyelve. Anyánál meg mamánál mindig enni kell. De hogyha elkezdünk gondolkodni, hogy egy ünnepségre, ahol édesanyánkat ünnepeljük, valóban mit hozhatunk? Mert mi még nem tudjuk, hogy ő nekünk mit fog adni ajándékba. Igazában mi az, amit őszintén egy édesanyának hozhatunk? Lehet venni kaszatot, kegytárgyat, nem tudom mindenfélét. Lehet rendelni a temun is különböző dolgokat. De rájövünk, hogy ez teljesen mint felszínes dolog. Az őszinte igaz szeretet, amikor a szívünket ide tudjuk hozni a szűzanyához, és azt mondjuk, Mária, egyebem nincs. Itt van a sebzett szívem, azt se tudom már, hogy hol sebzett. Itt van a szívem, amibe éppen 3 stendet tettek, de még élek. Köszönöm, Mária, itt vagyok. És akkor Mária válaszol az ő szívében, ne lepődjél meg, hozzá vagyok szokva. A bécsi kolostorunkban egy üvegablakon nagyon érdekes ábrázolás van. Mária, édesanyja tartja gyermekét a karján, ezt már biztos, hogy ismerjük,

0: Ami sajátos ábrázolás az az, hogy a gyermek Jézus keblén látjuk a Jézus szívét, mint a Jézus szíve szobroknak vagy ábrázolásoknak a Jézus szíve ábrázolását, és a gyermek Jézus szíve sebzett szív. Tehát Jézus szeretettől sebzett szíve ott van már gyermekként Mária ölében. Nem újdonság. Talán amit nekünk meg kell tanulnunk, mert általában az is egy nehézség, hogy a beteg ember az szégyeli magát. Most képzeljük el, hogyha úgy mennénk el az orvoshoz, hogy azt mondanánk, hogy doktor úr, fáj a gyomrom, hasmenésem van, fáj a fejem, úgy szégyelem magam. Akkor azt mondja a doktor, hogy menjen más orvoshoz, magának más orvosra van szüksége. Ha eljövünk Máriához, édesanyánkhoz, és szégyeljük azt, hogy sebzett a szívünk, vagy nem valljuk be, mert nekünk erősnek kell mutatkoznunk, itt gondolok különösen a férfiakra, olyan nehéz a férfi embernek elismerni, hogy neki is sebzett a szíve. A nők könnyebben megkapták a könnyek ajándékát. A férfiaknak ezt meg kell tanulni. És akkor azt mondom, hogy itt vagyok, Mária, egyebem nincs. Más előtt a könnyemet is szégyelem, de lásd, gyermeki bizalmam azt mutatja, hogy előtted még sírni ismerek. Mikor sírtál utoljára, úgy igazán szívedből? Mária előtt. Ez neki a legszebb ajándék, nem kell többet hoznod. Elég a megtörtséged, elég a szükséged. Jól lakott gyermeknek nem érdemes főzni. Éhes gyermeket könnyebb jól lakatni. Nem igaz, hogy nem vagyunk éhesek. Éhesek vagyunk a szeretetre, az elfogadásra, a megbecsülésre. Mindenki szeretne valaki lenni. Itt vannak ezek a sztárcsináló programok a médiában és a világhálón. Földobnak és elejtenek. Rengeteg törékeny gyermek és fiatal, aki ebben a látszatvilágban összetörik, és elveszik az életének az értelmét, mert nincs égi édesanyja. Hozzátok ide gyermekeiteket, hozzátok ide a törékeny nemzedéket, Mária anyai szívéhez. Azért vagyunk itt, higgyétek el. Hallunk ilyen gyermeki hangokat is. Körülbelül ilyenek lehetünk mi, amikor nem tudjuk kifejezni, hogy mit szeretnénk. De tudnunk kell, hogy Mária anyai szíve megérti mindezt. Hiszel ebben? Volt már egyszer, hogy őszinte voltál a szűzanyához? Hogy elmondtad neki, hogy bízom abban, hogy segítesz nekem? Először el kell hoznod sebzett szívedet, hogy gyermekké válhass. Kik az én anyám, kik az én rokonaim, mondja Jézus. Mária vár, megáll kint és vár türelmesen az ő szent fiára. És elviseli, sőt nem féltékeny, nem féltékeny ránk, Mária. Pedig azt mondja ma is Jézus neked, hogyha úgy tudsz viszonyulni hozzám, mint ahogy édesanyám viszonyult, hogyha ki tudod mondani, hogy legyen meg a te akaratod, íme az Úr szolgálója, szolgáló leánya, akkor anyám vagy, nővérem, fivérem. Micsoda magasztos hivatás, testvérek! Kimondom az igent Jézusra, és türelmesen várok odakint. Anélkül, hogy féltékeny lennék bárkinek az Isten élményére. Milyen jó lenne, ha összetévesztenének bennünket Máriával. Olyan lelkiségünk lenne, úgy ragyogna az arcunk, olyan szeretettel tudnánk egymás felé fordulni, hogy azt mondaná valaki a betegágy mellett, egy nővérnek, egy ápolónak, egy orvosnak, egy együttérző rokonnak, olyan jó, hogy itt vagy az ágyam szélén. Úgy, ahogy rám mosolyogtál, Mária jutott eszembe nekem. milyen magasztos hivatás, de mekkora felelősség. Mária édesanyánk nem féltékeny, kölcsön adja a mosolyát, a tekintetét, a megértését, sőt a sebzett szívét is. Csak képes legyél elviselni. A mai ünnepen, Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén azt ünnepeljük, hogy Kármelhegyén, ahol Illés próféta is volt, és több szerzetes, vagy hát remete gyűlt össze, és akkor összegyűjtették őket egy közösségben, Stokszent Simonnak, aki összegyűjtötte a remetéket egy közösségbe Kármelhegyén, Isten dicsőségére, a szűzanya tiszteletére, egy jelenésben megkapja Mária ruháját, Szent Simon, a skapulárét, amit aztán évszázadokon keresztül a kármelita rend ajándékba ad minden hívőnek, aki szeretné azt. Mária azt ajánlja Szent Simonnak, hogy neked adom a ruhámat, a palástomat, öltözzél belém, öltözködjél, vedd magadra anyai ruhámat, vedd magadra közbenjáró ruhámat. Valaki Mária ruháját magára veszi, az egy új élethivatás, egy habitust kap magára, egy életstílus. Úgy nem magammal törődöm, nem magamra vigyázok, ez a törődj magaddal, mert megérdemlem. Ezek a szépségiparnak a reklámjai, nem tudom, hogy a hölgyek hallották-e már. L'Oréal, mert megérdemlem, törődj magaddal, forogjál magad körül. Ezt a lelkiséget nem tudja elviselni a Mária ruhája. Mai ünnepen azt ünnepeljük, hogy Mária átadja nekünk az ő palástját, hogy gondviselő, gondoskodó emberekké váljunk. Átadja nekünk az ő mosolyát, és átadja nekünk sebzett szívét is. Kész vagy magadra venni, testvére, Mária ruháját, az oltalmazó palástot, a közben járó könnyeket? Isten ma neked adja. Mária ma neked adja az ő palását, és nem féltékeny rá. Nem azt mondja, ez csak az enyém, ez csak engem illet. Nézzük meg, hogy amikor egy mennyasszony fölpróbálja a mennyasszonyi ruhát, és magára veszi, milyen boldogság tölti el. Boldog vagy, Szűz Mária. Amikor egy szerzetes nővér novíciaként először magára veszi a szerzetesi habitust, amikor egy szerzetes magára veszi először a noviciátusban a szerzetesi ruhát, a habitust, akkor öröm tölti el. Fogalma sincs, hogy milyen felelősséggel jár majd később, de örül neki. Én emlékszem, amikor novicius lettem, és rám adták a ruhát, akkor én előtte való éjszaka nem tudtam aludni. Úgy izgultam, hogy nem tudtam lehújni a szememet. Aztán én nem egy új ruhát kaptam, hanem az Alfréd atya ruháját kaptam, az akkori tartományfőnök novicius ruháját kaptam meg ajándékba. Egy kicsit kopott volt, az jól esett, hogy körülbelül nagyságban egyek vagyunk, tehát nem volt magasabb, pont jó volt nekem. Még rogyasztott térgyel is éppen rám illett az a habitus. És nagyon boldog voltam. Azért is boldog voltam, mert azt a ruhát már viselte valaki. Annak a küzdelmei, az imái, a könnyei, az öröme, a boldogsága benne volt. Mai napig megvan még az a habitus. És mindig arra kell vigyáznom, hogy még beleférjek. Mosolygunk rajta, mert valószínű, hogy akik itt ülnek, nem mindenkire férne rá a mennyasszonyi ruha sem. De a Mária ruhája az azért szép, mert a Mária skapuláré, a Mária palástja az alakul a te lelked fejlődéséhez. Nem tágabb, nem lötyög rajtad, nem szűk, nem szorít, hanem hozzád alakul. Hogy az örömet vidd tovább a világban, hogy jó kereszténynek lenni, jó Mária gyermekének lenni. Talán az a probléma a mai kereszténységben, hogy senki nem hiszi el. Örülj, Szűz Mária, olvastuk az olvasmányban. Örvend Sion leánya, ime eljöv, örvend és újjunk Sion leánya, mert nálad lakom. Az Úr majd nálad lakik, örvend. Ha felveszünk egy új ruhát, egy szép ruhát, amit rég kinéztünk már, tudunk örülni, csak annak az a baj, hogy 3 nap múlva elmúlik az öröm. Mária palástját, ha a lelkünkre vesszük, az az öröm belső örömmé változik. Az nem múlik el, azt nem kell újra szabni. Néha talán megtisztítjön a lelkünket, hogy ez a Mária palástját ne koszoljuk be meggondolatlan szavainkkal, bűneinkkel, cselekedeteinkkel, közömbösségünkkel. Mekkora felelősség a skapulári testvérek? A skapulári egyik oldalán Mária, a másik oldalán Jézus szíve van. És hogyha a skapulárit magunkra tesszük, el tudjuk képzelni, hogy az a ruha az később ilyen kis viselős, kis ilyen nyakba akaszható 2 képecskén van, egyik a keblünkön, másik a hátunkon. A 2 sebzett szív, Mária sebzett anyai szíve, és Jézus sebzett szíve közé ékeljük be a mi szívünket. Egy különös csoda történik. 2 sebzett szív között egy 3. sebzett szív, és akkor megérkeztünk oda, hogy ma mit hoztunk Máriának. Hoztam a sebzett szívemet, és várom a ruhádat. Fölpróbálhatom? Föl szeretnéd próbálni Mária gondoskodó anyai gondviselő palástját, közben járó könnyeit? Kész vagy rá? Kész vagy rá, hogy 2 sebzett szív között újra megtaláld az identitásodat? Elhiszed azt, hogy az Isten meghívott téged, hogy anya légy, hogy testvére légy, hogy rokona légy? Akkor jó helyen vagy. Megérkeztünk az ünnephez. És ünnep az, amikor kezünkbe veszik a rózsafűzért, és nem azért, hogy talizmán legyen, nem attól keresztény valaki, hogy fölteszi a tükörre az autóba, hogy ott lóbálódjon szegény Jézus ott a kereszten, mert az egy talizmán, mert ha baleset ezek, akkor majd megvéd. Van egy rossz hírem, tükörre felakasztott rózsafűzér nem véd meg a balesettől, se közben, sem utána. Az a rózsafűzér véd meg téged a hitetlenségtől, az Istentől való eltávolodástól, amelyik az ujjaid között kopott el. Olyat vegyetek rózsafűzért, ami elkoptatható, hogy lehessen mérni. Ma Mária ezt is ajánlja nektek. Vegyétek kezetekbe a rózsafűzért, engeszteljetek, imádkozzatok, ha magatokra vettétek ruhámat. És az megment titeket. Nem csak titeket, hanem a következő nemzedéket is. Igen, ha valaki úgy gondolja, hogy be kellene biztosítani a magát, vegyünk értékpapírokat, ingatlanokat, autókat, ami megtartja az értékét. Ez is egy biztonság. De a lelki élet biztonsága, testvérek, abban áll, hogy a következő 100 évre a 3. generáció számára is itt és most magamra veszem Mária palástját, kezembe veszem a rózsafűzért, és elkoptatom magamért, gyermekeimért, unokáimért, dédunokáimért. Ti nem is tudjátok, hogy akik itt vagytok, azért vagytok itt, mert őseitek, nagyszüleitek, dédszüleitek, ükszüleitek, szépszüleitek talán nagyobb bizalommal, nagyobb alázattal, egyszerűséggel mondták az üdvözlégy Máriát. Értetek, nem magukért. Azért vagyunk itt, mert valaki értünk imádkozott, mert valaki magára vette Mária palástját, közbenjáró attitűdjét, és Máriás lelkületűvé vált. A Szent Leckében olvastuk, római levélben: testvéreim, tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, hiszen ő a saját elhatározásból választotta ki őket. Kiválasztott Isten, hogy az életed a javadra váljék és mások javára. Mi a követelmény? Hogy szeresd az Istent, ne legyél tökéletes, tökéletlen se. Ne legyél tökéletes, de szeresd az Istent, mert ha szereted az Istent, még a hibáid is a javadra válnak, még a sebeid is a javadra válnak. Tiszta véletlenül ez az én papi elmondatom. Tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden a javára válik. Lehet, hogy ezt már mondtam nektek, de újra elmondom. Ennek van egy szép, üdvös története. Egy barátság van mögötte. Amikor fiatal voltam én is fiatal, ha elhiszitek, ha nem, volt ez így, és ifi csoportunk volt a szülőfalumban, akkor volt egy barátunk, egy izomsorvadásban szenvedő, kerekes székben ülő fiatal ember, aki azt mondta, hogy azért ajánlotta fel az ő szenvedését, hogy a szülőfalujában egy ifjúsági csoport létrejöjjön. Meg is történt. Ő volt az a fiatalember, aki azt mondta, hogy az édesanyja álmot látott születése előtt, hogy kapott egy ajándékot, egy csomagot. Időközben megtörtént az ajándék, megszületett a gyermek, aki mozgásképtelen. Tolószékbe kényszerül. És azt mondta, az én életem szenvedése az, hogy édesanyám megkapta Istentől az ajándékot, de elfelejtette kicsomagolni. És az életem szenvedését értetek fiatalokért, és a szüleimért ajánlom fel, akik gyengék voltak ahhoz, hogy az ajándékot kicsomagolják. És ez a fiatalember, aki 25 évesen meghalt, és minden nap imádkozott, halála előtt két nappal egy kiszakított kis fecnire, egy ilyen matek füzetből kitépett kis négyzetes lapra ráírta, Róma 8.28. Tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden a javára válik. És felajánlom szenvedésemet, halálomat, azért is, hogy te pap legyél. Tehát az én papságom mögött ott van egy baráti szeretet áldozata, egy jelmondat, egy szentírási rész, egy örök áldozat, ott van Máriának az anyai szeretete, az ő gondoskodó palástja. Mert én magamra vettem a habitust, és azóta is tanulom, mert nem elég felölteni Mária ruháját, napról napra tanulni kell, hogyan lehetünk jelen egymás életében, gondoskodó, közben járó emberként. Mária ugyanolyan ember volt, mint mi, egyetlen kivétellel, hogy az átáradő bűn foltja nem volt rajta, rajtunk van. De ha magunkra vesszük Mária nekünk ajándékozott palástját, akkor eljön az idő, hogy nem kell félni, hogyha felhők jönnek, nem kell félni, hogyha eszmék válsága van, mert itt vagy te, testvérem, aki ma magadra veszed, elfogadod édesanyád ünnepi asztalától az ajándékot, Krisztus testét és vérét, elfogadod az ő palástját, leülsz beteg testvéred ágya mellé, megfogod gyermeket kezét, megfogod édesanyád, édesapád kezét, és kölcsön kapod Mária szelíd tekintetét és mosolyát. És olyan jó lesz a világ, hogyha a te jelenlétedben, a te vigasztalásodban, amikor ott vagy a szenvedés peremén, valaki kinyitja a szemét és rád néz, és azt mondja, köszönöm neked, Mária, köszönöm neked, édesanyám. Hát én ezt kívánom, kedves zarándok testvérek, ünneplő közösség mindannyiatok számára, hogy öltsétek magatokra Mária palástját, vegyétek kölcsön Mária tekintetét és mosolyát, és minden találkozásotokban emlékeztessétek a világot Máriára, égi édesanyánkra, a Kármel-hegyi boldogságos Szűz Máriára. Mária arca, mosolya tekintete, anyai sebzett szíve legyen mindannyiatoké. Amen.
1: Úgy engedje a jó Isten.

0: magadat, és az eljövendő örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim a boldogságos szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja a kéréseinket.
1: Urunk, te szűzanyádat rendelted egyházad anyjává, az ő közben járására tartsd meg szent hitben Leó pápánkat, Zsolt főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népedet. Jézus.

0: úrunk, szűzanyád, a világ királynője, az ő közbenjárására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek.
1: Jézus Krisztus, Szűz Mária, Szent Fia, kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, szűzanyád, a mi nagyasszonyunk és pátrónánk, az ő közbenjárására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon.

0: Urunk, szűzanyád, a mi édes reménységünk, az ő közben járására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra tévejgő, és térjen hozzád a bűnös.
1: Jézus Krisztus, Szűz Mária, Szent Fia, kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, szűzanyád, a mennyország ajtaja, az ő közben járására engedd el elhunyt testvéreink hátralévő büntetését, és vezess be őket az örök életre.

Urunk, bemutatjuk édesanyádnak zarándok testvéreinket, te látod mindannyiunk sebzett szívét, fogadj anyai szívedbe bennünket.

0: Urunk szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan, üres kézzel távozzunk. Szűzanyádnak, mennyei édesanyánknak közbenjárására, hallgass meg kéréseinket, kérsz és uralkodolj, mindörökkön örökké.
1: Amen. Helyet foglalunk, felajánlási énekünk a Kármelita himnusz, 26-os ének a Szent Kúgy csillagában, Máriához, drága szűzanyánkhoz, tisztelettel járulunk.

tebő kezesét kaptok a bor, szülőtő termését, az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten mindörökké. Alázatos lélekkel, töredelmes szívvel fogadj el minket, Urunk, legyen kedves színed előtt a mi áldozatunk.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én és a ti áldozatotok kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, örvendezze ajánljuk fel ezt a dicsőséges áldozatot, fiad édesanyjának ünnepén. Add kérünk, hogy amit ebben az áldozatban oltárodra tettünk, megváltásodnak örök javait gyarapítsa bennünk, Krisztussal, mi Urunk által.
2: Amen.

által. És szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemet, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek az égerői, s a boldog szeráf karusa, ujjongva együtt tészteli. Hadd kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatunk,

0: valamennyien fölállunk.
1: Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, ami úrunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldás mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyelhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat és Zsolt püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk nagy bizalommal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, minden háborútól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Kész és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a teremtőkkel.
3: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
4: Legyen békesség köztünk mindenkor.
5: Békében és a teremtőkkel.

0: fölállunk.
1: Nézzétek, az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány mennyegzői lakomájára.

0: Áldjátok Urunkat, Istenünket, mert Máriában, az ő szolgáló leányában beteljesítette irgalmát, melyet Izrael házának megígért. Szent áldozáshoz járulhat, aki kegyelmi állapotban van, nincsen halálos bűnterhe alatt, elvégezte szent gyónását. Szent áldozáskor vegyük magunkhoz Krisztus szent testét, még ott a pap színe előtt.
1: Hirdetjük továbbá a testvéreknek azt is, hogy az áldozás a szokott módon a bevonulási út két oldalán lesz, ahol vonalba fel lehet állni, illetve a templom oldalánál is, ugyanígy vonalba fölállva lesz lehetőség áldozásra, áldozni nyelvre áldozunk itt Szentkúton.

0: Ég édesanyánk, Mária betegek gyógyítója, Kármel szép csillaga, szomorúak vigasztalója. Gyermekeid segítségedet kérik, terjesz ki anyai oltalmadat a háborúk embertelen csapásai alatt szenvedő, meghaló gyermekeidre. Segítsd a szétszakadt családokat, úvd az életet, küldj együttérző, a tevékeny szeretettől lángoló szívű embereket segítségül. Esdekel ki számunkra a békét, szent fiadnál, Jézusnál. Hozzád könyörgünk azokért is, akik a háborúkat támogatják, fegyvereket gyártanak, és a halál kultúráját építik. Gyógyítsd meg az ő szívüket is, világosítsd meg értelmüket, hogy belássák, tévúton járnak. Gyászoló anyai szíved fájdalmát átérezve bizalommal hozzád folyamodunk. Fogadd el engesztelő, felajánló imánkat a háborúkban szenvedő emberekért. Ments meg az éhínségtől és a lelki haláltól gyermekeidet. Szűzanyánk, akinek szívét fia keresztje alatt állva a fájdalom tőre járta át, hozzád fohászkodunk azokért, akik elveszítették szeretteiket. Töltsd el megtart szívüket anyai vigasztalásoddal. Ámen.
1: Könyörögjünk! Urunk Istenünk megújított minket, e mennyei táplálék. Alázatos lélekkel kérünk, hogy fiadat, aki a Szent Szűztől született, és akit a szentségben magunkhoz vettünk, szavainkkal valljuk, s tetteinkkel ragaszkodjunk hozzá, ki él és uralkodik mindörökkön örökké.
2: Amen. Foglaljunk helyet a hirdetésekhez. Hirdetjük a testvéreknek, hogy most a Szent Mise végeztével a hirdetések után a záróáldás helyén az oltári szentség érkezik, és indul is a körmenet. A körmenetre biztatok mindenkit, mert körmenetre menni és körmeneten részt venni az jót tesz a léleknek. Miért tesz jót? Azért, mert nagyon sokszor hallom gyóntatószékbe is, hogy nem vallottam meg a hitemet. Nem vallottam meg a hitemet a munkahelyen, a családban, baráti körben, mert féltem, hogy kicsúfolnak, szégyeltem. És most ez a lehetőség, a körmenet pedig pontosan erről szól a körmenet, hogy megvalljuk a hitünket. Hogy ez nem egy egyéni játék, nem magánügy, hanem ez egy csapatjáték. És hogy együtt megyünk, és együtt követjük a szentségi Jézust. Úgyhogy azért kérnék mindenkit, hogy ha csak komoly egészségügyi ok nem hátráltatja benne, jöjjön a körmenetre, jót fog tenni neki. Kérném is akkor a ház keresztjét, hogy álljon oda középre, mögé állhatnak be a keresztesek és a lobogósok, Boldog és Varsány. A keresztesek és a lobogósok után majd jó előre menjél Csabikám, hogy elférjenek, utána jönnek a szerzetesek, utána pedig az asszisztencia és a papság és az oltári szentség. A nap további programja a következő, ahogyan a körmenetnek vége lesz, utána legközelebb 14 órakor litánia, zarándokok és a kegytárgyaik megáldása következik, ez nagy eséllyel a templomban fog majd megtörténni, úgyhogy ha valaki vásárolt valamilyen kegytárgyat és szeretné megáldatni, akkor erre majd ott lesz lehetőség. Még itt van egy varsányi zászló, de azt már látom, viszik is el. Kijöttek a zászlóvivők. Jó Isten tartsa meg őket, nőjenek nagyra.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Hírpercek.
2: A Mária Rádió pékárúval és hideg ásványvízzel kínálja meg a gogolocai szerkesztőség előtt közlekedőket. Magyar kutatók részvételével találták meg a világegyetem legősibb objektumait. Fél év Isten igéjével, hálaadó szentmisén ünnepeltük a Biblia egy év alatt podcast első fél évét. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A rádió bejárata mellé asztalt helyeztek ki, innen vihetik el a szomszédos üzletből elhozott, előző napi sütésből megmaradt pékárút a járókelők. Ez az élelmiszermentés egy tipikus példája és segítség azoknak, akik szívesen viszik el ezeket a termékeket ingyen. Isten nem nagy dolgokat vár tőlünk, nem kér többet, mint amennyit meg tudunk tenni. Járjunk nyitott szemmel, nyitott lélekkel, és éljünk az Úristen által elénk hozott lehetőségekkel. Hallhatjuk a rádió Facebook oldalára feltöltött videóban. A pékárú elvitele mellett a nagy melegre tekintettel ballonos ásványvíz vételezésének lehetősége is biztosított. Vízautomatát helyeztek ki a szerkesztőség bejáratához, a szükséges műanyag poharakkal, így az arra járó szomjas járókelők kiszolgálhatják magukat hideg ásványvízzel. A járókelők meglepődtek, de örömmel vették ezt a figyelmességet. 31 rendkívül távoli kvazárt fedezett fel az Európai űrügynökség Euclid űrtávcsöve, köztük a világegyetem két eddig ismert legkorábbi ilyen objektumát. A Hunren csillagászati és földtudományi kutatóközpont közleménye szerint a felfedezésben a Magyar Tudományos Akadémia lendület programjának támogatásával vettek részt, a Concord Miklós Csillagászati Intézet kutatói is, írta meg az MTI. A kutatás új mérföldkövet jelent az ősrobbanás utáni első néhány százmillió év megértésében, és kulcsot adhat a szuper nagy tömegű fekete lyukak rejtélyes fejlődéséhez. A kvazárok a világegyetem legfényesebb objektumai közé tartoznak, ennek köszönhetően ezek az objektumok valóságos kozmikus világítótoronyként szolgálnak a csillagászok számára. Így a kutatók képesek tanulmányozni és elemezni a világegyetem legkorábbi korszakait. Július 5-én ünnepi háladó szentmisére gyűltek össze a Biblia egy év alatt podcast hallgatói és közösségei a Mátyás templomban. A szentmisét Fábri Kornél segédpüspök mutatta be a podcast hallgatóiért, a szentírást napról napra olvasó közösségekért és mindazokért, akik az elmúlt fél évben bekapcsolódtak ebbe a lelki zarándoklatba. Olvasható a zarándok ma honlapján. Az atya a szentmise elején hálát fejezte ki mindazoknak, akik a nyári meleg és a sok más lehetőség ellenére eljöttek. Megköszönte a hívek áldozatát, hogy ahelyett, hogy a Balatonban hűsölnének, a budavári templomban ünnepelnek együtt. Prédikációjában a Biblia egy év alatt podcast jellegzetes mondatával kezdett, Isten hozott. Fábri Kornél atya vagyok, ez pedig itt a Biblia egy év alatt podcast féléves háladó szentmiséje. És alig várom, hogy holnap újra találkozzunk.
1: Híreinket hallották.
0: Mária Rádió.
3: Bábel Balázs érsekatya homíliáját hallják, mely a hajósi hittanos tábor szentmiséjén hangzott el.
4: Kedves gyerekek, Krisztusban szeretett testvéreim, főtisztendő plébános úr, többféle diáktábor van így nyaranta, vannak nyelvi táborok, sporttáborok, van ilyen horgászpecatáborok, talán itt a környéken is úgy hallottam, meg mindenféle más foglalatossággal eltöltött táborok, de van hittanos tábor is. Ebbe benne van, ebbe a szóban már az, hogy mivel is akarunk foglalkozni, vagy mi hozott bennünket össze. De hát a hit az a nagyon tág, és sokféleképpen érthető, mert olyan ember is, aki azt mondja, hogy ő nem hisz, ő csak azt, amit lát, meg amit megfoghat, hát olyan is hisz, mert amikor rendel a vendéglőben egy ebédet, hát nem szokta megvizsgáltatni, hogy vajon nem tettek-e bele egy kis mérget. Vagy amikor a patikába megy, akkor is elhiszi a gyógyszerésznek, hogy hát nem csapta be, nem hashajtót adott, amikor ő lázcsillapítót kért. És annyi ilyen van. És amikor tanultátok a fizika meg a matematika törvényeit, hát elhittétek azt, amit a tanító néni vagy a tanárbácsi mondott. Hát Pitagórász tétel, nem hiszem, hogy van még alsó tagozatban, de mondjuk a szorzótáblában, hogy az úgy van. Annyi mindent elhiszünk annélkül, hogy meggyőződnék róla. És amikor én jöttem az úton, hogy mit láttam, ha én úgy azt mondanám, hogy ezt láttam az úton, akkor valószínű elfogadnátok, hogy szaladtak át a nyulak az úton, amikor mentem. Pedig most nem szaladtak. Melyik nap láttam őket szaladni? Ugye van benne egy bizalom ebben a hitben. Hát milyen hit hozott bennünket össze, meg lehetne kérdezni, mert hittanos tábor. Hát, hogy Isten hívők vagyunk. Hát a muszlimok is, a mohamedánok is azok, zsidók is azok. Ha jó meggondoljuk, sok olyan pogány vallás van, amelyik valamiféle Istent hisz, hogy Istennek lennie kell. Ezt még olyan emberek is mondják, akik nem járnak templomba, nincsenek megkeresztelve, de valahogy az eszük elvisz őket odáig, tudósokat is, hogy nincs magától ez a világ. Lennie kell egy teremtőjének. És ebből adódik az, hogy nagyon sok tudós a világban valamiképpen hiszi Istennek a létét. Hát de még ez sem elegendő ahhoz, hogy mi együtt legyünk a hittanos táborba. Ugyanis ez egy keresztény gyerekeknek a tábora, a keresztény szó meg a krisztusi szóból származik. Tehát bennünket Jézus Krisztus köt össze. De hát mit hiszünk? Az, hogy élt Jézus Krisztus? Hát, ez én gyerekkoromban ilyen materialista, ateista világ volt, és hallottam akkor olyan dolgokat, olyan kijelentéseket, hogy a Jézus Krisztus nem is élt. Hát ezt már a történelem tudomány egyértelműen bebizonyította, hogy már pedig Jézus Krisztus élt. Pontosan behatárolható időben és helyen. Hát még ez is kevés ahhoz, hogy mi a hittanos táborba összejöjjünk. Mert akkor ennyi erővel lehetne a történelem más nagyjainak is valami tábort készíteni. Hát voltak nagy hírű emberek az ókorban, akikről azért nem szoktak táborozásokat tartani. Mert mi azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus nem csak volt, létezett, hanem él. Valamiképpen itt van ebbe a világba. És azt éppen a föltámadt Krisztus biztosítja számunkra, hogy ennek így kell lennie. És a mai nap evangéliumából hallottuk a hitetlen találásnak a történetét, amely nagyon jó, hogy úgy történt. ahogy olvastuk. Ugyanis abból is kitűnt, hogy az apostolok nem voltak azért hiszékenyek. De nem arról volt szó, hogy hallottak valamit, és a többi mind egyformán elhitte. Az apostolok közül Tamás nem volt ott, amikor legelőször megjelent Jézus, a föltámadt Krisztus. Olyan teste volt neki átadott a falakon, nem jelentett neki problémát, hogy bárhol, bármikor megjelenhessen. A föltámadt test az nem ismer akadályokat. És akkor ők már találkoztak vele. És hát, hogy hallottuk, a Tamás az egy ilyen kétkedő ember volt, de nekünk nagyon jó, hogy az volt. Én nem hiszem el, ha még meg nem tapinthatom őt is. Hát ennek a kívánságnak eleget tett az Úr Jézus. Amikor megjelent köztük, akkor mondta, na gyere ide, Tamás, tapints meg engem. Tamás úgy el is szégyelte magát, de aztán megvallotta, hogy én Uram, én Istenem, megvallotta hitét Jézus Krisztusban. És ezért azt, amikor valaki kétkedik, úgy szoktuk mondani, hogy tamáskodik, de hát azért ő egy jó szándékú kétkedő volt, Tamás apostol, mert amikor elhittem, miután találkozott Jézussal, utána aztán ő maga is ennek a meggyőződésnek lett a hirdetője, apostola, mert az annyit jelent, hogy küldött. És az apostolok közül talán legtávolabbra ment, mert a többi az ott inkább Európa környékén maradt, de Tamás apostol eljutott Indiáig. Hát ez abban az időben nagyon messze volt, hajón vagy gyalog vagy valami állati erővel eljutni Indiáig heteket vett igénybe. De elment, hirdette ott az Úr Jézus tanítását, és azt, hogy Jézus föltámadt. Pontosan nem tudjuk, hogy, de ő ott vértanú is lett, meghalt a hitéért. Mind a mai napig Indiában, ahol a föld legnépesebb országában jobbára hindu vallásúak vannak, meg buddhisták, meg muszlimok, de van olyan ország, rész, tartomány, hiszem Kerala, amiben keresztények vannak. De ott Indiában minden nagy. Ott egy tartomány nagyobb, mint Magyarország. És ott több ember él abba a tartományba, mint itt Magyarországon. És azok a keresztények bátran mondják, hogy mi Szent Tamástól kaptuk az első ige hirdetést. És amikor mennek oda a misszionáriusok, régen mentek még Európából is misszionáriusok, az egész Indiát próbálták megtéríteni, akkor mondták nekik, hogy a ti országotokban csak 1000 éve van kereszténység. Mert itt Magyarországon is, ugye, valójában úgy Szent Istvánnal kezdődött a kereszténység jó 1000 éve. De ők azt mondják, itt 2000 éve, abban a tartományban. És nagyon büszkék rá, hogy őket Szent Tamás apostol, már nem őket, hanem az őseiket, Szent Tamás apostol térítette meg. Igen, hát így emlékezünk Szent Tamásra, és a mi hitünk megerősítőjére, hogy ő nem volt hiszékeny, hanem meg akarta tapasztalni Jézus föltámadását, és amikor ő erről meggyőződött, még vértanú is lett. Azért is van rajtunk a piros miseruha színe, mert az a vértanúságot jelképezi. Nekünk ez a legnagyobb bizonyíték arra, hogy Jézus Krisztus föltámadt, hogy ők meghaltak a meggyőződésükért. A tanítanos tábor arra is való, hogy megerősödjünk a hitünkbe, és ebben a hitben megerősödve jó keresztényé tudjunk válni. Hiszen elsődleges a hit, hogy megismerjük Jézus Krisztus személyét, megvalljuk hitünket, de utána következik az, hogy valóra is váltsuk, vagy akarjuk valóra váltani, amit Jézus mondott, a szeretet parancsát, a jó tetteket, és amit ő többféle módon tanított nekünk. Hát adja Isten, hogy ez a hittanos tábor, ami most véget ért, ne csak ilyen emléket hozzon, majd hagyjon meg számotokra, hogy nagy meleg volt, kegyetlen meleg, de hát azért jó volt együtt lenni, meg játszottunk is, hanem hogy azért a hitünkben is megerősödtünk. Mert ekkor a hittanos tábort megérte megtartani. Amen.
3: Bábel Balázs érsekatya homíliáját hallották, mely a hajósi hittanos tábor szentmiséjén hangzott el.

Babits Mihály, esti kérdés. Midőn az est? Elágyan takaró, fekete sima bársony takaró, melyet terít egy óriási dajka, a féltett földet lassan eltakarja, s oly óvatosan, hogy minden fűszál lágy leple alatt egyenesen áll, és nem kap a virágok szírma ráncot, s a hímes lepke kényes dupla szárnyán sem veszti a szivárványos zománcot, és úgy pihennek, e lepelnek árnyán, e könnyű sima bársonyos lepelnek, hogy nem is érzik e lepel tehernek. Olyankor, bárhol járja nagyvilágban, vagy otthon ülhetsz a barna bús szobádban, vagy kávéházban bámészan vigyázt, hogy gyújtják sorban a napfényű gázt, vagy fáradtan, domboldalán, ebeddel nézzed a lombon át a lusta holdat, vagy országúton, melyet por lepett el, álmos kocsisod bóbiskolva hajthat, vagy a hajónak ingó padlatán szédülj, vagy a vonatlak pamlagán, vagy idegen várost bolyogván keresztül, állj meg! Csodálni restül a távol utcák hosszú fonalát, s az utcalángok kettős fonalát, vagy épp a vízivárosban, a riván, hol lángot apróz matt opáltükör, merengj a messze múltba visszaríván, melynek emléke édes gyötrőn, elmúlt korodba, mely miként a bűvös lámpának képe van is már, de nincs is, melynek emléke sose lesz hűvös, melynek emléke teher is, de kincs is. Ott emlékektől terhes fejedet a márványföldnek elcsüggesztheted. Csupa szépség közt és gyönyörben járván, mégiscsak arra fogsz gondolni gyáván. Ez a sok szépség mind mire való? Mégis arra fogsz gondolni árván, minek a selymes víz a tarka márvány, minek az est a szárnyas takaró, miért a dombok és miért a lombok, s a tenger, melybe nem vet magvető, minek az árok, minek az apályok, s a felhők, e dús danaid a lányok, s a nap, ez égő, sziszifuszi kő, miért az emlékek, miért a múltak? Miért a lámpák, és miért a holdak? Miért a véget nem lelő idő? Vagy vegy példának a pici fűszálat? Miért nő a fű, hogyha majd kiszárad? Miért szárad le, hogyha újra nő? Esti kérdés Babits Mihálytól.

0: Hírpercek.
1: A Szent Erzsébet Caritas Központ idén nyáron is szervez élménynapot a rászoruló gyermekeknek. 170 éve született Nikola Tesla, a zseniális feltaláló. Idén is várja a fiatalokat az Egerszalóki ifjúsági találkozóra és lelki gyakorlatra. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Az első élménynap megtartása pénteken került sor a 6 és 14 év közötti gyermekek a Magyar Szentek plébánia rendezvény termében gyülekeztek. A közös reggeli elfogyasztása után autóbusszal indult Visegrádra a csapat, itt először a Bob pályát látogatták meg, ahol az erre vállalkozók bobozhattak. A közösen elfogyasztott ebéd után a visegrádi palota játékokat tekintették meg, majd a lovagi tornát nézték végig a gyermekek. A sok élménnyel feltöltődve délután 5 óra körül szálltak fel a buszra, és tértek vissza Budapestre, ahol a szülők várták a gyerekeket. Tudósított a szerkesztő. Sok gyerek már most nagyon várja a második élménynapot, szeretne azon is részt venni, bár még annak a programját a gyerekek nem ismerik. Augusztusban első fél évben kerül majd megrendezésre a kirándulás, melynek részleteit most egyeztetik a Caritas központban. Az 1856-ban született szerb-amerikai gépészmérnök fizikus feltaláló Nikola Tesla a mai Horvátországban született. Több mint 300 szabadalmat jegyeztetett be, találmányai közé tartoznak az elektromos motorok, generátorok és nagy feszültségű berendezések. Nikola Tesla szerint leleményességét anyjától örökölte. Édesapja európai műveltségű, nagy szónoki tehetséggel rendelkező ortodox pap volt. Emlékezett rá a Femina.hu. 1881-ben Magyarországra költözött, és a Puskás Fivérek telefonvállalatánál kapott munkát. Puskás Tivadar írt ajánlólevelet a 28 éves ifjúnak, mielőtt Amerikába indult, hogy Thomas Edisonnál dolgozzon. A levél híres mondata így szólt, két nagy embert ismerek, az egyik ön, a másik ez a fiatal ember. Nikola Tesla megelőzte a korát, tanulmányai ma is meghatározó szerepet játszanak a modern technológiában. Július 16 és 19-e között rendezik meg az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatot. A program mottója idén dicsérjétek az Urat és áldjátok. A nyitó szentmisét csütörtökön 17 órától Ternyák Csaba egriérsek mutatja be. A szervezők idén is értékes programokkal, előadásokkal, műhelymunkával, kis csoport és kerekasztal beszélgetésekkel, szabadidős tevékenységekkel készülnek, illetve szentségimádásra és szentgyónásra is lesz lehetőség, írta a Magyar Kurír. A programra a Szalóki Levél sorai így invitálnak, az idei találkozó és lelki gyakorlat különleges évben valósul meg. 800 évet ért haza a mennyei atyához Assisi Szent Ferenc, akinek élete ma is emberek millióit inspirálja szerte a világon. Az egész egyház hálával emlékezik rá, mi pedig szeretnénk bekapcsolódni ebbe az ünneplésbe. A program a Magyar Kurírban olvasható.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.
3: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok. A háttérben hallható az audiencia, hiszen kapcsolódtunk mi is az EVTN katolikus televízió jóvoltából a pápai audienciához. Közvetítés van ismét a Szent Péter térről. 14. Leó pápának egy újabb szerdai audienciáját fogjuk közvetíteni. Ebben a hónapban az utolsó, hiszen júliusban a Szent Atya nem tart katekézist. Köszönjük szépen az EVTN televíziónak, hogy lehetővé tette az, hogy bekapcsolódhassunk mi is.

0: Kedves testvérek, velem együtt hallgathattuk a Boldogasszony anyánk kezdetű csodálatos himnuszt. Még egyszer a Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya templom 20 éves Szálve Regina kórusa énekelt Cétót Zoltán vezényletével. Igen, szívet melengető volt ezt a csodálatos régi magyar gyönyörű szűzanya himnuszt hallgatni a Szent Péter téren. A keresztvetés jelével és liturgiai köszöntéssel kezdjük is a mai audienciát. Fogadjuk a Szentatya szavait és áldását hívő lélekkel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek és a te lelkeddel. Evangélium Szent Pál apostolnak, a korintusiaknak írt első leveleiből. Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként a tagjai, ám az egyházban Isten némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat tanítóvá tett. Adott csodatévő hatalmat, gyógyító erőt, segítő készséget, kormányzó képességet, különféle nyelvadományt. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test, így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk a kereséggel. Ez az Isten igéje. Kedves testvéreim, jó napot kívánok, és Isten hozott mindenkit.
1: Proseguiamo.
0: Folytatjuk a második vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekéziseket. Ma különösen a Sacrosanctum Concilium konstitúcióról, amely a liturgiáról szól. Amikor Szent Ágoston az újonnan megkeresztelkedetteknek szeretné elmagyarázni Krisztus testének misztériumát, azt a Szent Páli szakaszt idézi, amelyet az imént hallottunk. Ti Krisztus teste vagytok. Egyenként pedig a tagjai, és hozzáteszi még, a ti misztériumotokat veszitek, és az ámen szóval válaszoltok arra, amik vagytok. Ámen, és ez a válaszotok olyan, mintha az aláírásotok lenne. Azt mondják nektek Krisztus teste, és ti így válaszoltok, ámen. Legyetek tehát Krisztus testének tagjai, hogy az ámenetek igaz legyen. Legyetek azok, akiket láttok, és fogadjátok el azt, amik vagytok. Miután felidézte Jézus az utolsó vacsora emlékét, a liturgiai konstitúció az oltári szentség kapcsán éppen ezekkel az ágostoni szavakkal szól hozzánk. A keresztények számára ugyanis az Úr asztalánál való részvétel azt jelenti, hogy Isten igéje formálja őket, az Úr testének asztalánál erőt merítenek, hálát adunk Istennek. Azáltal, hogy befogadjuk őt az igéjében és az oltári szentségben, azzá válunk, amit kapunk. Azzá a testé válunk, amelynek fejét a feltámadt Krisztus alkotja, aki az Atya jobbján ül, és aki helyet készít számunkra a mennyekben. Az oltári szentség így a jövőbeni Isten országának szentsége. Ez az út, és ez az a kenyér, amely a mennyei hazába vezet minket, egészen addig a boldog napig, amikor Isten mindenben minden lesz. A Szent Misére összegyűlt hívek az áldozatot nem csupán a pap keze által, hanem vele egyesülve ajánlják fel Istennek. Ebből a szempontból az oltári szentség a keresztények lelki áldozatának egy formája, mivel az Istenhez való és egymás közötti egység útját jelenti. A szertartáson való részvétel révén a hívek megtanulják, hogy felajánlják magukat, és napról napra Krisztus által feloldódjanak az Istennel és egymással való egységben. Így Krisztusba olvasztva minket, az oltári szentség megtanít minket arra, hogy Jézus életét tegyük magunkévá, amelyet az önzetlen önátadás jellemez. Ez az ajándék bevezet minket az egység dinamikájába, amely hatékony ellenszert nyújt a megosztottságot szító erők ellen, amelyek mai világunkat aláássák, közösségeinket, családjainkat, szívünket megtörik. Kedves testvéreim, amikor részt veszünk a Szent Misén, arra kaptunk meghívást, hogy meghallgassuk Isten igéjét, és vegyünk magunkhoz az Úr testét az ő asztalánál, ahol ő maga ajánlja fel magát a kenyér színe alatt. A Szent Mise két része, vagyis az ige liturgia és az eukarisztikus liturgia olyan szorosan összekapcsolódik egymással, hogy egyetlen Isten tiszteleti cselekményt alkotnak. Ami az ige liturgiát illeti, emlékeznünk kell arra, hogy nem csupán a Szentírásról szóló intellektuális tudást kapunk belőle, hanem élő és hatékony igét Istentől, amelyet Isten mindenkinek és egyúttal mindegyikünknek egyesével is címzett, és amely az eukarisztikus kenyérrel együtt táplál és erősít minket, és átvezet a bűn romlásából a Krisztusban való új életre. Az eukarisztia megnyitja előttünk a Szentírás megértését, ahogyan a Szentírás is megvilágítja és magyarázza az oltári szentség misztériumát. A második vatikáni zsinat arra szólított fel, hogy szélesebb körben terjesszük a Biblia kincseit, hogy a hívők számára bőségesebben kínáljuk Isten igéjét. A liturgikus reform ezt a kérést olyan kincsé alakította, amely összegyűjti az összes bibliai olvasmányt és a Szent Mise olvasmányait is. Ezt a gazdagságot az élő hagyomány legtisztább forrásából merítették, amely ötvözi a hagyományhoz való hűséget a jogos fejlődés iránti nyitottsággal. A liturgiáról szóló második fejezet kezdete tele van utalásokkal a nagy hagyományra, amely az egyházatyáktól egészen a mai napig vezet hozzánk. Idézem, megváltunk az utolsó vacsorán, azon az éjszakán, amikor elárultatott, létrehozta a testének és vérének eukarisztikus áldozatát, hogy a kereszt áldozatát az évszázadok során visszatéréséig megörökítse, és így szerette mennyasszonyának az egyháznak halála és feltámadása emlékét bízza. A szeretet szentsége, az egység jele, a szeretet köteléke, a húsvéti lakoma, amelyben Krisztust befogadjuk, a lélek kegyelemmel telik meg, és megkapjuk a jövő dicsőségének zálogát. Kedves testvéreim, merítsünk hittel ebből az isteni élet forrásából, és hagyjuk, hogy átalakítson minket ez a misztérium, amelyet a Szent Misében ünneplünk. Thank you.

0: pellegrini di lingua francese provenienti dal Belgio, dal Camerun e dalla Francia. Fratelli e sorelle, possiamo trovare nell'Eucaristia ponte dell'unità del popolo cristiano.
1: Amely ahhoz szükséges, hogy elterjedjen családjainkban és közösségeinkben a szereteten alapuló egység, és megszűnjenek a konfliktusok. Isten áldjon benneteket!
0: On the Second Vatican Council, today we consider the celebration of the Eucharist as presented by the Constitution and the Liturgy,
1: Sacrosanctum Concilium tanítását a liturgiáról.
0: The second chapter of the document as a sacrament of love, a sign of unity,
1: a szeretet,
0: a bond of charity,
1: az egység,
0: a Paschal banquet,
1: szentsége, tehát az oltári szentség, amely megtölti Isten kegyelmével elménket és lelkünket. A dokumentum kiemeli, hogy a Szentmisében a résztvevők aktívan vegyenek részt, ne csak nézők legyünk, hanem igyekezzünk egyesülni Krisztussal, felajánlani magunkat, átadni magunkat Krisztusnak. Amikor pedig részt veszünk az oltári szentségi liturgiában, vagyis magunkhoz vesszük Krisztus testét, hagyjuk, hogy az átalakítson minket. Az átalakítás a Szentmise mind a két részére érvényes, amelyek elválaszthatatlanok egymástól. Az ige liturgiája és az eukarisztia liturgiája két elválaszthatatlan rész, amely táplál minket, erőt ad nekünk, és átalakítja egész életünket.
0: This morning, all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's
1: audience, particularly groups from England, Afrikából, Indonéziából, Szingapúrból, Dél-Koreából, Kanadából és természetesen az Amerikai Egyesült Államokból.
0: Upon all of you
1: Isten áldását kérem mindannyiótokra és családotokra is. Krisztus békéje szálljon rátok, Isten áldjon meg titeket.
0: Cari fratelli e sorelle, oggi nella solennità della Natività di San Giovanni Battista,
1: kedves testvérek, a mai napon fogadjuk meg, fogadjuk el a felhívást arra, hogy térjünk meg Krisztusban, egyesüljünk Isten bárányával, és készítsük mi is az Úr útjait, hogy az egész világ higgyen a megváltó Krisztusban. A Szent Atya tehát most spanyolul fordul a hívekhez, kedves testvéreim.
0: El ciclo de catequesis dedicadas a los documentos del Concilio Vaticano II.
1: Folytatjuk tanításunkat tehát.
0: En particular sobre la Constitución Sacrosanctum
1: Concilium Zsinati Konstitúcióról, amely a liturgia elemeiről szól.
0: Este texto conciliar invita a los cristianos a que sean instruidos con
1: arra hív fel minket, hogy fogadjuk magunkba Isten igéjét, és merítsünk erőt az Úr asztalánál, majd pedig adjunk hálát Istennek.
0: Nos convertimos en aquello que hemos recibido.
1: Oltári szentségben átalakulunk.
0: La Eucaristía es anticipo del sacramento del reino que
1: az Eucaristía szentsége
0: az
1: eljövendő Isteni országának üzenetét hozza el számunkra. Váljunk mi is hasonlatossá Krisztushoz, aki életét adta értünk. A Szent Mise tanító része pedig az ige liturgiája, szintén nagyon fontos, hiszen átvezethet minket a bűnből az új életbe Krisztusban. Fogadjuk el az isteni élet e forrását, amelyet a Szent Mise nyújt számunkra, az ige liturgiáját és az oltári szentséget. Szeretettel köszöntöm a spanyol ajkú zarándokokat és híveket itt a téren.
0: Recibamos con fe los sacramentos y pidamos al Señor.
1: Vegyük magunkhoz hittel a szentségeket, és kérjük az Urat, hogy az oltári szentségben és az Úr igéjében formálja át életünket, és tegye hasonlatossá Krisztushoz, hogy minden nap gyümölcsöket hozhassunk, és előmozdítsuk az egységet és a szeretetet a világban. Isten áldja a spanyol ajkú híveket. Köszönöm szépen!
0: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese.
1: Sento che üdvözli most a kínai nyelvű híveket, ajkú híveket, kedves testvéreim, az oltári szentség az út kenyere, amely az égi hazába vezet minket.
0: Con affetto tutti i pellegrini di lingua portoghese.
1: Szeretettel köszöntöm a portugál ajkú zarándokokat.
0: San José do Rio Preto e sacerdote di Sorocaba.
1: Különösen két csoportot emelt itt ki a Szent Atya. Kedves testvéreim, arra szeretnélek kérni benneteket, hogy ne hanyagoljátok el a szentmisére való felkészülést.
0: Facendo tacere il rumore che ci impediscono di ascoltare.
1: Részt gyakran a Szent Jónás szentségében is. Készüljetek a Szent Misére, Krisztus testének magunkhoz vételére.
0: Saluto i fedeli di lingua araba.
1: Köszöntöm az arab ajkú zarándokokat.
0: L'Eucaristia sull'altare del Signore.
1: Az Úr asztalánál az oltári szentséget vehetjük magunkhoz, de találkozhatunk Istennel a mindennapi életben is, hiszen mi is átadhatjuk magunkat felajánlásként, és hálát kell adnunk Istennek minden nap. Isten áldjon benneteket.
0: Saluto cordialmente i polacchi.
1: A lengyeleket.
0: In particolare
1: különösen a gyermekeket és a fiatalokat.
0: Le vacanze,
1: a nyári szünet, a pihenés és Isten jeleinek keresése kell, hogy legyen a természet szépségeiben. Használjátok ki ezt az időt arra, hogy gyakrabban vegyetek részt Szent Misén, elmélkedjetek Isten igéjén, vegyetek részt lelki gyakorlatokon, zarándoklatokon, és találkozzatok többet szeretteitekkel. Imádkozzunk a fiatalokért, hogy bölcsen válasszák meg iskolájukat és egyetemüket, és körültekintően mérlegeljék és ismerjék fel hivatásukat. Szeretettel adom mindenkire áldásomat.
0: Rivolgo il mio cordiale benvenuto.
1: Szeretettel köszöntöm az olasz ajkú zarándokokat a téren.
0: In particolare salute fedeli delle tante parrocchie.
1: A nagyon sok ide látogató hívet, akik a nagyon meleg napok ellenére eljöttek ide a térre, Olaszország különböző plébániáiról.
0: Del Festival Internazionale della Salute
1: e Sicurezza sul Lavoro. A konferenciákon, amelyeket a napokban itt Rómában tartanak. Kedves testvéreim, azt kívánom, hogy az apostolok sírjánál tett látogatásotok erősítse meg testvéri közösségeteket, és élessze fel mindannyiótokban a vágyat, hogy csatlakozzatok az egyház evangelizációs küldetéséhez.
0: Del Camino Neocatecumenale.
1: Köszöntöm a papokat is, akik itt láthatjuk őket, akik ellátogattak ide a Szent Péter térre, különböző országokból érkeztek.
0: Auspico che l'offerta quotidiana del sacrificio eucaristico,
1: az eucharisztikus áldozat napi bemutatása legyen számotokra erő forrása,
0: il mio
1: és szolgáljátok Isten népét szeretettel. Végül szeretettel üdvözlöm az időseket, a fiatalokat, a betegeket, az új házasokat. Keresztelő Szent János születésének ünnepe van most, ő készítette elő Krisztus útját, és segítsen meg mindannyiótokat abban, hogy legyünk mi is Isten országának hirdetői a világban mindenhol.

Nem maradt el ma sem a tapsvihar a Szentpéter téren. Köszönjük szépen az EVTN katolikus televíziónak a segítségét a közvetítésben.

Krisztus drágulátos vére tiszteletének. Jóvá hagyta, hivatalossá tette a Jézus drága vérének litániáját. A szent vér tiszteletét újította meg, ami végig vonul az egész Anya Szent Egyház történetén. Jézus Urunk a kereszten függve oldalát átlyukasztották. Benedek pápa azt mondja, ez a megnyílt seb az, ami leginkább jelzi Isten irántunk való végtelen szeretetét. Olyan szépek a szentírási szakaszok Jézus vére tiszteletének kapcsán, ugye a zsidó levélben írja, a zsidó levél szerzője, hogy nem bakok és bikák vérével vagyunk megváltva, hanem Krisztus Urunk drágolátos vére által. És olyan szép az eszkaton, amikor a jelenések könyvébe fölteszi a kérdést a szerző Szent János, ugye, aki bátorítani akarja Patmosz szigetéről a üldözött keresztényeket, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, akik megmosták ruhájukat a bárány vérébe. Ez a Krisztus drágalátos vére, tisztelete végig vonul az egyház történelmén. És mégis olyan mostoha sorsa van, ugye szinte alig emlékeznek meg olyan szent egyházunkban is erről a mai ünnepről. Itt vagyunk közelébe bátánok, a szent vér kegyhelyének, ahol azért ne felejtsük el, hogy 1526-ban egy úrnapi körmenet kapcsán 10 000 magyart lekaszaboltak a törökök a körmenet alatt. Az úrnapi körmenet alatt. Szóval a szentvér tisztelete, én azt gondolom, hogy kell, hogy sajátunk legyen. Az Adorémuszba szerencsére betették Jézus drágalátos vérének litániáját, úgyhogy szabad imádkozni, rövid, nagyon lényegre fogalmazó litánia. Kedves testvéreim, két nagyon különböző időből származó szentírási szakasz, mindegyik elgondolkoztathat bennünket. A hétfőn kimaradt, mert Péter Pál ünnepe volt, ezen a héten Ámosz próféta könyvét olvastuk idáig. Ámosz próféta judeai részen született, tehát a déli ország részben, pásztor volt és fügetenyésztő. És a kis prófétáknak a legősibbje. És az Úr parancsára el kellett mennie Izraelbe az északi részre. A 800-as évek, 780-as évek tájékán vagyunk. Ugye 712-ben foglalják el az asszírok az északi részt. Ugye egyik gyönge király a másikat váltotta, most éppen Jeroboám a király, egy gyönge, szerencsétlen figura, ilyen vábfigura. Akkor még nem volt EU. De kiszolgálta a divatokat, és engedte a bálványkultuszt létezni ott északon, Izraelben. És szegény Ámosz prófétának meg szídnia kellett a saját fajtáját. A ti áldozatotokat, mondja az Úr, nem kedvelem, sőt utálom. És miért utálja Jézus, Isten a zsidóságnak az áldozatát? Azt mondja az Úristen a próféta által, a jót keressétek, ne a rosszat, akkor élni fogtok. És veletek lesz az Úr, a seregek Istene. Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót.

0: És akkor Jézus, Isten, Jahve kifejezi utálatát a választott nép iránt. Gyűlölöm és elvetem ünnepeiteket. Nem tetszenek nekem. Ha egészen elégű áldozatokat mutattok be nekem, ajándékaitokat el nem fogadom. Rá sem tekintek. Vidd el előlem énekei zaját. Mi nem énekelünk, ha még énekelnék, az is nagyon csúnya lenne, de az itt a Úristennek van ízlése. Elveti énekeik lármáját. Mi van emögött? Az, hogy a választott nép fényes Isten tiszteleteket mutat be ott Izraelben, formális Isten tiszteleteket, a rituálit megtartják pontosan. Csak nincs mögötte igazságosság és irgalom. A társadalom ketté szakadását helyeslik magatartásukkal. Ez Jeroboám ideje, tehát még a 712 előtt vagyunk, 760 tájékán talán. A vége mindennek az, hogy Izraelt az asszírok lekaszabolják, elhurcolják, és oda északon az igaz Isten tisztelet. Majd új Isten tiszteleti helyet jelölnek ki, nem mennek Jeruzsálembe, elszakad Izrael Judeától, Izrael Asszíria fogja lesz, majd aztán 583-ba a Júdea is ugyanerre a sorsra jut, ugyanezen a ok miatt. Tehát amitől az Isten idegenkedik, az a formális Isten tisztelet. Amikor formalizmusba fordul minden, mikor már nincs Isten szeretet tulajdonképpen, ami az emberek iránti szeretetben nyilvánulhatna meg, amikor az elveszik az Isten tisztelet mögött, akkor az Úristen is lármának tekinti a mi énekeinket. Súlyos vád ez, és a lényeg az, hogy ahogyan a szentmisére jövünk, nem a szentmisére van a baj, hanem ha nagyon sokan vannak olyanok, akik közben az embertársat gyűlölik, rágalmazzák, ezzel vannak elfoglalva. Tehát az Isten tisztelethez mindig hozzátartozik az ember tisztelet. Nagyon nehéz feladat ez. A evangélium. Mindig emlékszem a gyerekkori olvasmányomra, a dicsőséges marxista könyveket olvastam, amikor kötekedik a Bibliával, hogy milyen buta a Biblia, hogy nem ettek disznóhúst, hogy lehetett kondába tartott disznósereg. Ugye az egészben ott tévedett a szerencsétlen marxista szerző, hogy arra volt lusta, hogy után nézzen, hogy Geráza földje, az pogány lakta vidék, tehát a Genezáreti tónak a délkeleti sarkánál vagyunk. Éppen pogány laktak vidék, ők ették a disznót bűséggel. És nagyon mély ez az elbeszélés. Tehát ott van Jézus a pogány lakta vidéken. Két ördögtől megszállt ember, hát két elvadult ember, ugye kriptákban laktak, hát elképzelhetjük, hogy nézhettek ki. És ez a két ember a messziről kiabál Jézussal, hogy mi bajod velünk, Isten fia. És azért ezt mindig szeretem hangsúlyozni, hogy a sátán jobban tudja, kicsoda Jézus Krisztus, mint a vallásos emberek fönt Jeruzsálembe. Azok nem tudták. De a sírból szabadult szerencsétlenek, ezek pontosan tudják, hogy Jézus az Isten fia. Mi közünk hozzád, Isten fia? És ez is olyan érdekes is, hogy mondjam, Sátánhoz méltó, ő semmi mást nem kérnek, csak küldjé bennünket a disznókondába. Ugye a zsidó számára ennél megalázóbb helyzet nincsen, de a disznókonda. Ugye a jó tékozló fiú barátunk is, ugye a sertések moslékjából evett volna szívesen, de azt se tehette volna. Tehát a leggyalázatosabb, ami történhetett egy zsidóval, hogyha a disznó konda közé keveredik, úgy mondja a magyar közmondás, aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók. Hát a sátánok éppen, sátán ezt kívánta, hogy űz ki bennünket a disznó kondába. És ki is űzi, és az belerohna a Genezázi tóba, és elpusztul a disznó konda. Megint megjelenik az ember. Nevetni valók vagyunk benne ebben az evangélium elbeszélésben. A drága emberek mit csinálnak? Mennek Jézus elé. Nem ám, hogy valami szépet mondjon nekik, hanem hagyj el a városunkat, ne veszélyezted a disznókondát. A konda az fontosabb, mint az ember. Nem annak körülnek, hogy két ember megtisztult, kikerül a sírhalmokból, hanem menj minél messzebbre, a dolog az fontosabb nekünk, mint te. Mert két embertársunk. Jézus elé mentek tehát is, mi meglátták, kérték, hogy távozzon a határból. Ez olyan furcsa nekem, hogy egész város kivonul, hogy Jézust elűzze. Mert a konda fontosabb, mint az Isten. Testvéreim, nem ilyen látványosan, de kortárs világunk ugyanezt teszi. A disznókonda fontosabb, mint az Isten fia. Amen.
1: Bíró László püspök homiliáját hallották.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Július 12-e. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját. Izajásnál olvassuk ezt a 61. fejezet második versében. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját. Megdöbbentő ez a vers. Isten úgy áll bosszút, hogy kegyelmet ad, és megvigasztal minden gyászolót. Ezt erősíti meg a fejezet 11. verse is. Úgy sarja azt igazságot az Úr, hogy szívből fakadó öröméneket ad a szánkra. Akit ugyanis betölt az Úr lelke, az örömhírt visz másoknak. Az szabadon bocsát, az bekötözi a sebeket, vagyis hirdeti az Úr kegyelmét. Mindezt Jézus Krisztusban megadta nekünk, és bizonyította. Nem véletlen, hogy a mi Úrunk ezt az izajási proféciát magára vonatkoztatta, ahogy Lukács könyvében olvassuk a 4. fejezet 18.-19. versében. Én úgy érzem, a mai napig nem emésztettük meg az evangéliumot, amit Jézus Krisztus hozott erre a világra el. Mi azt várjuk, hogy oda csap az Isten, és mindig a másiknak csap oda, a rajtunk pedig könyörül. Itt egészen másról van szó. Arról, hogy csüggedés helyett örömöt ad az Úr. Nekünk pedig, akiket már az üdvösség ruhájába öltöztetett az Isten, ahogy a 10. versben olvassuk, nekünk a csüggedőket kell bátorítani, hogy közel van a szabadulás. Örökké tartó örömben lesz részünk. Csak ennyi a feladatunk, és ezzel mindent megteszünk, csak éppen ezt nem. Pedig milyen nagy szükség lenne a csüggedők bátorítására. Az e világi igazságszolgáltatás lehet jogszerű, lehet törvényes, de nem ismeri az irgalmat. Előttem vannak azok az arcok, akiket tényleges életfogytiglanra ítéltek. Jogosan. Többen azt kérték volna, hogy inkább végezzék ki őket. De jó, hogy Isten egyszerre igazságos és kegyelmes. Szabadulást hirdet sokféle, jogosan lesittelt fogolynak. Én is ilyen amnestia részese vagyok. Aki azonban ingyen kegyelmet nyert, az nem élhet vissza azzal szándékosan. Soha többé. Ámen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel is meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
2: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
3: Július 15-i adásunkban először börtönkurziós missziós testvéreinkkel beszélgetünk, majd a Sopron-kőhidai börtön elől jelentkezünk. Végül két korábbi levelezőnk gondolatait osztjuk meg, a nyárról és kegyelemről. Hallgassanak bele a műsorba!
4: Én sokáig nem nagyon akartam bemenni, mindig mondtam, hogy inkább a háttérmunka, de hogy tudom, hogy ez egy nagy elköteleződés, ahogy mondták a többiek is, hogy nem csak egyszer megtartjuk, hanem utána vissza kell járni, és amikor egy harmadszorra mentem vissza Kismuhárasra, és akkor így egyszer csak így tudatosult bennem, és mondtam a lányoknak, hogy na látjátok, ezért nem akartam eljönni kurzióra, mert hogy megszerettelek titeket, hogy ettől féltem, és így már egyszer nem tudok nemet mondani, amikor menni kell, akkor meg. Egyek is alig várom.
5: Én második alkalommal voltam itt a börtönben, és különösen is megfogott az, hogy mindenki hálát tudott adni azért, hogy minden nap felkelhet reggelente. És ezt idekintről belegondolva annyira természetesnek tűnik ez a dolog, hogy élünk és vagyunk, és minden nap tehetünk, amit csak szeretnénk, dolgozhatunk, de ők tulajdonképpen igazán tudják azt, hogy milyen hálásnak lenni, milyen a Jóisten ajándékáért köszönetet mondani.
6: Egyik bent lakót idézném, hogy azt mondta, hogy hálás az anyjának, hogy megszülte és esélyt adott neki az életre. Igaz, hogy ott hagyta a kórházba, de megszülte.
7: Mert az ember nem attól fél a legjobban, hogy be van zárva, hanem attól, hogy elfelejtik. Most, hogy ezeket a sorokat mondom, talán valahol megint ízzik a beton. Valaki most is ugyanarra a csengőre ébred, a felesége a családja fényképét nézi, és azt számolja, hány nap van még hátra. És talán azt hiszi, hogy odakint már senki sem emlékszik rá. Ha ez az üzenet valahogy eljutna hozzájuk, azt üzenném, azt szeretném, hogyha tudnák. Nem felejtettem el a nyári éjszakákat, nem felejtettem el a csendeket, a beszélgetéseket, az arcokat, és nem felejtettem el őket sem. Ma, amikor este kinyitom az ablakot, a feleségem itt van velem, és egy hűvőszélő megérintheti az arcomat. És nem csak magamért fogok hálát adni, hanem értük is imádkozok. Mert hiszem, hogy egy embert nem a legsötétebb napjai határoznak meg, hanem az, hogy mit kezd azzal a nappal, amikor újra fel kell majd a nap.
8: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

Kedves hallgatóim! Június 28-ától új sorozat indul a Mária Rádióban. Címe: Végidő, avagy mik lesznek ezután? Ez a kérdés a Dániel könyve második fejezet 29-es versében szerepel. Tehát végidő. A műsort Dér Katalin vezeti. Elhangzik június 28-ától két hetenként, vasárnap, 20 óra 15 perckor. Miről lesz szó? Tapasztaljuk, hogy korunk egytől egyig felmutatja mindazokat a jelenségeket, a természeti katasztrófáktól a migráns válságig és a példátlan erkölcsi hanyatlásig, amelyeket Jézus az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, a Máté Evangélium 24. fejezetében a végidő előjeleinek nevez. A történelem beteljesedésének, a világ és az emberiség jövőjének, az úgynevezett végidőnek, az ítéletnek és az ember halál utáni sorsának kérdése minden korban foglalkoztatta a hívőket és a nem hívőket egyaránt. Ma pedig ez az érdeklődés különösen megnőtt. Ezért a sorozatban erről a vége felé tartó történelem rejtett misztériumáról, az üdvösség isteni tervéről és annak kibontakozásáról, Jézus második eljöveteléről és az utolsó ítéletről, az új ég és új föld majdani valóságáról lesz szó, azért, hogy a mai kaotikus, a vég felé rohanó korszakban döntésre késztessen, választásra buzdítson a jó és a rossz, az igaz és a hamis, Isten és a gonosz, élet és halál között. Szeretettel várom kedves hallgatóimat!

0: Hírek.
1: Rekord év, rekordszámú diplomás és egy közös küldetés Veszprémben. Új program indul, hogy senki nem maradjon közösségi élmény nélkül. Ahol ezer év egyetlen sét alatt is megelevenedik. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Ünnepélyes diploma átadóval zárta a tanévet a Veszprémi Érseki Főiskola, ahol idén minden korábbinál több hallgató vehette át oklevelét. Az ünnepség nem csak a friss diplomások kitartását és munkáját ünnepelte, hanem azt a folyamatos fejlődést is, amelynek köszönhetően az intézmény ma már a Dunántúl egyik meghatározó katolikus felsőoktatási központja. Dr. Udvardi György érsek hangsúlyozta, a megszerzett tudás akkor válik teljessé, ha a szolgálattá formálódik. A végzősök olyan hivatások felé indulnak, ahol nap mint nap emberekkel találkoznak és munkájukkal reményt és szeretetet, emberi méltóságot közvetíthetnek. Szívből gratulált minden friss diplomásnak és hálásan köszönte oktatóinak, munkatársainak, valamint mindazoknak, akik nap mint nap építik és gazdagítják a Veszprémi Érseki Főiskola közösségét. Új kezdeményezést indított a Háló Mozgalom, Légy te is háló keresztszülő címmel. A program célja, hogy anyagi nehézségek miatt senki nem maradjon ki az augusztus 2. és 8. között Székelyón megrendezett Kárpát-medencei hálótáborból. A kezdeményezés keretében bárki vállalhatja egy táborozó részleges vagy teljes támogatását. A háló keresztülők nem csak anyagi segítséget nyújthatnak, hanem imádságban is kísérhetik támogatottjukat, sőt a tábor során személyesen is megismerhetik őt. A szervezők hangsúlyozták, a hálótábor évek óta a Kárpát-medence magyar közösségeinek egyik legfontosabb találkozási pontja, ahol a résztvevők hitükben megerősödhetnek, új barátságokat köthetnek, és megtapasztalhatják az összetartozás erejét. A mozgalom arra hív minden jó szándékú embert, hogy kapcsolódjon be a kezdeményezésbe. Változatos vezetett vársétákkal várja a látogatókat a Veszprémi Várnegyed. A programok során a résztvevők szakavatott idegenvezetők segítségével ismerhetik meg a történelmi városrész legjelentősebb műemlékeit, közöttük az érseki palotát, a Gizella kápolnát, a Szent Mihály főszékesegyházat, az altemplomot és a Szent György kápolnát. A nyár egyik különlegessége a Fény és Áhítat című vezetett séta, amelyet az Ezer év öröksége, a Veszprémi Várnegyed megújítása című dokumentumfilm vetítése tesz teljessé. A program betekintést nyújt a történelmi épületek megújulásába, és bemutatja azt a szakmai munkát, amelynek köszönhetően a Várnegyed ismét teljes szépségében fogadhatja a látogatókat. A vezetett séták 2-től vasárnapig több időpontban indulnak a Bírógécei házból. A szervezők az érdeklődőknek előzetes online jegyvásárlást javasolnak. Kedves hallgatóink, híjeinket hallották, köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, áldott vasárnapot kívánok!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
3: Lelkiségi óránkban Jelenics István atya magyarázza a Szentírást.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus elment hazúról, és leült a tó partján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Íme kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd azonban, amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott, és termést hozott. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Akinek van füle, hallja meg. Ekkor odamentek hozzá tanítványai, és megkérdezték, miért beszélsz hozzájuk példabeszédekben? Ő így válaszolt. Nektek adatott meg, hogy megismerjétek a mennyek országa titkait. Nekik ez nem adatott meg. Mert akinek van, annak még adnak, hogy még több legyen neki. De akinek nincsen, attól még azt is elveszik, amilyen van. Ezért beszélek hozzájuk példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, hallgassanak, de ne halljanak, és ne értsenek, és így beteljesedjék rajtuk Izaiás próféta jövendőlése. Halván hallotok, és mégsem értetek, nézvén néztek, de mégsem láttok, megkérgesedett ugyanis ennek a népnek a szíve, fülükkel restül hallanak, szemüket behunyják, hogy a szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, és a szívükkel ne értsenek. És meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket. De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta és igaz vágyott látni, amit ti láttok, és nem látta, vágyott hallani, amit ti hallotok, és nem hallotta. Hallgassátok meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az, ami az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig, óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett maga az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok, meg a csalók a vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott maga az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz, az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, ez a mai evangéliumi szöveg hosszú, ismerős számunkra, de valahogyan nehéz minden részletét egyforma figyelemmel kibontani. Talán nem érdektelen megfigyelnünk azt, hogy az evangéliumnak a szerkezete úgy épül föl, hogy három része van. Először Jézus elmond egy példabeszédet, aztán a középső részben a tanítványai kérdezik, miért fordul példabeszédekben az emberekhez, hiszen ezeket azok nem nagyon értik meg. És a Jézus erre felel, a harmadik részben pedig a tanítványainak elmagyarázza azt az először hallott példabeszédet. Érdekes bennünket talán különösen a középső rész érint idegenül. Csak ugyan azért beszélne Jézus példabeszédekben, hogy sokan ne értsék meg. Nekünk bizony az a benyomásunk, és talán ebben igazunk is van, hogy Jézus igenis igyekezett közérthetően szólni. És talán ezek a példabeszédek sem voltak valami rejtjelezett üzenet, amit csak kevesen értenek meg. De ezek a példabeszédek, ezek mégis olyan szövegek voltak, amiken egy kicsit kinek-kinek gondolkodnia kellett. Nem valami könnyen megérthető szövegek ezek, hanem elgondolkodhatók. Azért is mondja Jézus, hogy akinek van füle, hallja meg. Aki kész arra, hogy egy komoly gondolatot, amely képszerűen megvan fogalmazva, elvigyen magával, konfrontálja, összevesse a saját tapasztalataival, elgondolkodjék rajta, azelőtt megnyílnak Jézus tanításai. Különösen megnyíltak akkor, amikor azokra a tapasztalatokra utalt, épített ezekben a példabeszédekben, amelyek akkor minden ember számára hozzáférhetők voltak. Aki könnyű dolgot, első látásra elragadót keres Jézus szavaiban, az esetleg elejti ezeket a szavakat, mert gondolkodni rest, mert nem veszi észre, hogy ezekben érdemes megkapaszkodni, ezeken érdemes elgondolkodni, ezekről érdemes beszélgetni szomszédokkal, otthonvalókkal, mindenkivel, akit okos, megfontolt, a világ dolgaiban otthonos embernek tartunk. Jézus keményebb fogalmazásokat használ, de ez talán a Biblia nyelvéből fakad, az ószövetségi idézetekből, hogy szigorúbb azokhoz, akik nem értik meg a szövegét. Azt mondja, hogy nem is érdemlik meg, hogy az ő nyelvükön szóljunk. Inkább úgy kell értenünk ezt a dolgot, hogy az Isten igenis igazi szeretettel közeledik mindenkihöz, de valamit mindegyikünktől vár. Nem is rögtön a tisztaságot, de egy mélyebb igazság iránti érdeklődést, figyelmet, készséget arra, hogy együtt gondolkodjam azzal, aki megszólít, aki közeledik hozzám. Minden esetre ugye a tanítványoknak mondja, hogy boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall. Sokan kívánták látni, amit ti láttok, és hallani, amit ti hallotok. Hát akkor mi is így érezhetjük, hogy mi valahogy azok közé tartozunk, itt a modern világban is ez a helyzet, hogy sokan nem hallják meg az Isten szavát. És akkor nem biztos, hogy ebben az Isten ludas, hogy ő nem is szólítja meg őket igazán, hanem talán ők hibáznak el valamit azzal, hogy túlságosan is kiszolgáltatják magukat azoknak a reklámoknak, azoknak a hangos szövegeknek, amik könnyebben érthetők talán, amik megrázóbb erejűek, nem annyira ismerősen hangzanak, hanem meglepően, és akkor ezeknek a káprázatában élnek. És mennyire nagy szó, hogy mi azt mondhatjuk, hogy mi közelében maradtunk ennek az isteni igazságnak, hallgatjuk, elgondolkodunk rajta, és akkor talán inkább a felelősségünket kell éreznünk, hogy akkor, ha mi ezt csak ugyan komolyan tudjuk venni, akkor az a dolgunk, hogy a többiek közt is, a többieket is segítsük abban, nem haraggal, nem számonkérő vagy megvető magatartással, elzárkózással, hanem azzal, hogy a nehézségeiket megértjük, és amink van, azt igyekszünk velük megosztani. És milyen érdekes akkor így látni a példabeszédet, és a példabeszédhöz szóló, vagy fűzött magyarázatot. Mi magunk is egy kicsit tanácstalanul állunk a példabeszéd előtt, de olyan módon, hogy ezt a tanácstalanságot Jézus nem oldja föl, mert ez a 2000 évvel később élő embernek a tanácstalansága. Miféle vetés az, aminek a képét, a történetét elénk állítja Jézus? Hát hogy vetnek ezek az emberek, vagy hogy vet ez az ember, hogy nem sajnálja rossz helyre szórni a magot? Miért nem óvatosabb, miért nem bánik takarékosabban azzal, amit elvet? Kedves testvéreim, a régi agrár életnek, a gazdálkodásnak a kutatói azt mondják, hogy Jézus korában, ott Palesztinában kétszer is arattak egy évben. Hát nálunk is ugye van őszi búza, van tavaszi búza, de annak az aratásra nagyjából egy időre esik. Ott az a helyzet, hogy az ősszel elvetett búzát már kora tavasszal betakarítják, és akkor ugyanarra a helyre még egyszer vetnek. Egy második vetés az, ami tavasszal még lehetséges. És akkor nem szántják föl a földet ez alatt, a második vetés alatt, hanem a tarlóra mennek ki, és ott szórják szét a magokat. És ott nem tudják, ott a learatott gabona, meg a learatott mindenféle más termék között mennek, és szórják a magot. Oda is, ahol később nem fog kikelni. És utólag szántják ezt be egy kicsit, hogy mégis a mag ugye bekerüljön a föld alá, egy ilyen fölületes szántással. De az ekével már jobban vigyáznak, és ahol a köves a talaj, ottan nem szántják meg, ahol út vezet át egy ösvény a szántóföldön, az utat se szántják föl, és így tovább. Ahol nagyon gazos esetleg, ott se. És akkor így történhet, hogy az a kikelt mag, az ilyen különböző helyzetbe jut. Hát ugye van, ahol kicsipegetik a madarak, mielőtt kikelne, mielőtt gyökeret eresztene, mert nem is szántották be, mert az útra esett. Van, ahol köves talajra került, és nem tud mélyen gyökeret ereszteni, és akkor ott is kikél hamarabb is, mint a többi, de jön a napfény, kiszárítja, elpusztul. És van, ami gyomag közé esett, azok gyorsabban kikelnek, mint a gabona, elfojtják, és nem avatkozik bele az ember, tudomásul veszi, hogy ottan, hát hiába való volt az igyekezete. De azért nyilván a magnak nagy része mégis olyan talajra esett, ahol termést hoz. És akkor a hármas kudarcokról szóló beszámolások után olyan megnyugtatóan hangzik a példabeszédnek az utolsó mondata, hogy a többi helyen jó földbe esett, kikelt, szárba szökkent, kalászt érlelt, és a kalászban 100-szoros, 60-szoros, 30-szoros termést hozott. Rekord termést, sokszorosan megvigasztalja a gazdát azért, hogy az elvetett magok egy része terméketlen maradt, az rossz helyre hullott. Kedves testvérek, ez a magvetés, ez az evangélium hirdetése. Az Isten azóta is veti a magvát a világban, az új meg új fölnövekvő nemzedékek között, az emberek között, akiknek ugye az emlékezete őrzi a múltat, de akik mégis új tekintettel igyekeznek, keresnek eligazodást az életükben. Veti a magokat az Isten, az evangéliumnak a magját, az örök élet, az Isten szeretetének az üzenetét. És ennek a sorsa ma is különböző a világban. Milyen érdekes, mikor Jézus a magyarázatban egyenként vizsgálja ezeket a kudarcokat. Azt mondja, hogy hogy az a csoport, amelyikben a mag útra esett, fölcsipegették a madarak, hát azokra az emberekre utal, akik hallják az igét, egy kicsit érdeklődnek is utána, de túlságosan is nyitott az életük, túlságosan is kíváncsiak mindenre, és nem zárják magukba azt, ami érték. Nem különböztetik meg a többitől. És akkor jön a gonosz, vagy jönnek a madarak, mindenféle új információ, ami érdekesebb ennél, és azok aztán kicsipegetik a magvakat, elhordják, üresen marad. Az ilyen embernek a szíve pedig oda kellett volna, hogy befogadja az Isten tanítását. Aztán ugye a másik, ahol gyökeret ereszt az a mag, de amikor fölsüt a nap, megint ugye itt nálunk is hát nagyon izzó hévvel tud sütni a nap, éppen mostanság látjuk ezt, de ottan tőlünk jóval délebre 41 néhány fokra is fölmegy a hőmérő ilyenkor, és azután a nap hát szinte ugye ilyen sivatagi helyzetet teremt a környezetében. És akkor azok a növények, amelyek nem eresztették elég mélyre a gyökerüket, nem találnak nedvességet, nem volt ottan öntözés, nem mi minden, kiszáradtak. Mennyire fontos, hogy gyökeret eresszen a mag a szívünkbe. Nem csak az, hogy megértsük, meghallgassuk, hanem hogy meggyökeresedjék bennünk. És ugye mennyire úgy van, hogy nem csak ilyen hírek, meg újdonságok veszélyeztetik ennek a megmaradását, hanem tényleg megpróbáltatások is várnak a keresztény emberre. És kell, hogy ezeket győzzük, kell, hogy ezekkel szemben védett legyen az a meggyőződés, ami az Isten tanítására épül bennünk. Az a hit, ami nem csak azt jelenti, hogy megcsodáljuk, amit hallottunk, hanem hogy mélyen gyökeret ereszt az a szívünkbe. És azután ugye a harmadik, a gyomok, ezek az indulatok földi érdekektől vezetett emberi belső érzések, amelyek bennünk is fölébrednek, de hát ugye azon kell lennünk, hogy ne ezek uralkodjanak bennünk, hanem ezeknél hatalmasabb legyen annak a szelíd és áldott növénynek a élet ereje, amit az Isten magvai jelentenek a szívünkben. Ne hagyjuk, hogy az indulat, ne hagyjuk, hogy a földi érdek uralkodjék az életünkben, hanem ugye ezt a ránk bízott isteni tanítást őrizzük úgy, hogy ez határozza meg a életünket mindenféle vonatkozásban. Sok helyütt rossz lesz a sorsa ennek a isteni kezdeményezésnek, de azért mégis még több helyütt jó, és a siker később mutatkozik meg, lassabban, a kudarcokat hamarabb látjuk, itt is, ott is, hiába volt a vetés. A többi pedig csak nő, és amikor megérik az aratásra, akkor telnek meg a zsákok, akkor lehet örömünnepet ülni. Kedves testvéreim, Jézus tanításának a legmesszebb hangzó szólama ez, hogy ne aggódjunk, a Isten igéje nem hiába való. Akkor se aggódjunk, hogyha a körülöttünk lévő világban úgy látjuk, hogy ez idejét múlt ez a kereszténység, úgy látjuk, hogy kevesen fogadják be, nem járnak annyian templomba, mint kellene, hogy kérem szépen itt is, ott is baj van. A kevés emberben is, ha ez az ige mélyen áthatja az életüket, áthatja a mi életünket is, 100-szoros, meg 60-szoros, meg 30-szoros termést hoz. És ennek az egésznek a mérlege mégse lesz negatív. De ugyanakkor ugye elgondolkodható az is, amit figyelmeztető szóként mond Jézus. A példabeszéd egy kicsit sántít is, ezt is meg kell szoknunk, hogy ott úgy látszik, mintha végzetszerű volna, hogy hát ahol rossz a föld, ott az Isten se tud vele mit kezdeni. Ahol meg jó, ott igazán gyökeret ver, termést hoz az Istentől érkező mag. A világban, az emberek között mi segíteni tudunk magunkon, hogy ne legyünk rossz szántóföld, az Isten magvetése számára. Figyelmeztet minket az Isten, nem csak egy tényt állapít meg, egy helyzetet mutat be, hanem figyelmeztetésnek is szánja ezt a szót. Vigyázzunk rá, hogy ne felszínesen hallgassunk csak oda a tanításra, ami Istentől való, hanem mélyen, komolyan fogadjuk magunkba, gondolkodjunk el rajta, szerinte éljünk, tapogatózzunk vissza hozzá, őrizzük, mint ahogy a virágot őrizzük az ablakunkba, és meglocsolgatjuk, és segítünk, hogy gyökeret verje, és akkor is virágozzék, amikor nagyon melegen süt a nap. Hát vigyázzunk erre a bennünk növekedő magra, és ne várjuk csak a magtól, hogy ő termést hozzon, hanem tegyünk meg mindent azért, hogy jó szántóföld legyünk számára. Másrészt pedig segítsünk egymáson is, hiszen ha mi közelebb vagyunk valamiképpen az Isten gondolatának, szándékának, üdvözítő akaratának a megértéséhez, befogadásához, az a 100-szoros, az a 60-szoros, az a 30-szoros termés pont az lehet bennünk, hogy mások előtt is hitelessé tesszük ezt a magatartást. Kopogtatunk nála, mielőtt még a madarak fölcsipegetnék belőle a magot, és igyekszünk tenni valamit azért, hogy értőbb lélekké tegyük, hogy ami benne jó, azt előszólítsuk belőle, és hogy ennek a magvetésnek az esélyeit újra meg újra valóságossá tegyük az ő életében is. Kedves testvéreim, valami ilyesféle módon kell hallgatnunk Jézusnak ezt a szavát. És akkor nem a riadalom támad föl bennünk, hanem egy ilyen bizakodás, és ugyanakkor felelősségtudat is, és ugyanakkor öröm is, hogy akár hogy vagyunk is, akár milyen az életünk, azért igenis van mit tennünk, és tudunk is mit tenni, ha megkeressük a módját, azért, hogy ennek a magvetésnek a sorsa teljesebb legyen. És azért, hogy azok az emberek, akik körülöttünk élnek, és akikkel néha tengelyt akasztunk, azok ne ellenséges szívvel, ne idegenkedve hallgassák ezt, vagy fogadják ezt a hírt, hanem igazán megnyíljanak előtte. Magukba fogadják, és áldásnak bizonyuljon az számukra is. Ezekre gondolunk, ilyenféle szívvel hallgatjuk ezt az evangéliumi üzenetet, és kérjük Jézust, hogyha megtanít ezekre a dolgokra, ha fölhívja a figyelmünket erre, hát akkor segítsen is, annak a Szentléleknek a segítségével, akiről meg olyan szépen szólt Szent Pál ennek a mai szentmisének a szentleckéjében. Amen.
0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
4: Uram, irgalmazz nekünk!
6: Uram, irgalmazz nekünk!
4: Krisztus, kegyelmez nekünk!
6: Krisztus, kegyelmez nekünk!
4: Uram, irgalmazz nekünk!
6: Uram, irgalmazz nekünk!
4: Krisztus, hallgass minket!
6: Krisztus, hallgass minket!
4: Krisztus, hallgass meg minket!
6: Krisztus, hallgass meg minket!
4: Mennyei Atya Isten!
6: Irgalmazz nekünk!
4: Megváltó Fiú Isten!
6: Irgalmazz nekünk!
4: Szent Lélek Úristen!
6: Irgalmazz nekünk!
4: Szent Háromság Egy Isten!
6: Irgalmazz nekünk!
4: Élő kenyér, ki a mennyből szálltál alá!
6: Irgalmazz nekünk!
4: Elrejtett Isten és üdvözítő!
6: Irgalmazz nekünk!
4: Választottak eledele!
6: Irgalmazz nekünk!
4: Csodálatos kenyér!
6: Irgalmazz nekünk!
4: Szüntelen áldozat!
6: Irgalmazz nekünk!
4: Tiszta áldozat,
6: irgalmazz nekünk.
4: Szeplőtelen bárány,
6: irgalmazz nekünk.
4: Elrejtett manna,
6: irgalmazz nekünk.
4: Isten csodáinak emlékezete,
6: irgalmazz nekünk.
4: Természet felé.

0: Irgalmaz nekünk.
1: Éltető nagy szentség.
0: Irgalmaz nekünk.
1: Vérontás nélkül való áldozat.
0: Irgalmaz nekünk.
1: Kegyesség szentsége.
0: Irgalmaz nekünk.
1: Szeretet köteléke.
0: Irgalmaz nekünk.
1: Hívő lelkek tápláléka.
0: Irgalmaz nekünk.
1: Az Úrban meghalók úti eledele.
0: Irgalmaz nekünk.
1: Az eljövendő dicsőség záloga.
0: Irgalmaz nekünk.
1: Légy irgalmas.
0: Kegyelmez nekünk, Jézus.
1: Légy irgalmas.
0: Hallgass meg minket, Jézus.
1: Szent tested és véred méltatlan vételétől.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: A test kívánságaitól.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: A szemek kívánságaitól.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: A nyelv bűneitől.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: Az élet kevésségétől.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: A bűnre vezető alkalmaktól.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: Nagy alázatosságodért, amellyel tanítványaid lábát megmostad.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: Lángoló szeretetedért, mellyel ezt a szentséget rendelted.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: Szentséget, tested és véred által, melyet az Eukarisztiában nekünk adtál.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: Szent tested sebei által.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: Szent szíved sebe által.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: Mi bűnösök.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy a csodálatos szentség iránti hitet és tiszteleted bennünk megtartsd és erősítsd.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bűneink igaz meggyónása által minket az Eukarisztia gyakori vételére vezess.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bennünket kegyelmedben megtarts és megerősíts.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bennünket a gonosz kísértéseitől megoltalmazz.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bennünk szeretetet tüzét felélezd.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bennünket halálunk óráján e mennyei úti eledellel megerősíts.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bennünket az örök élet lakomájához elvezess.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Istennek fia.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Jézus.
1: Kenyeret adtál a mennyből.
0: Amely minden gyönyörűséggel teljes.
1: Könyörögjünk. Istenünk, te az emberek megváltásának művét egyszülött fiat húsvéti misztériumával beteljesítetted. Add kérünk, hogy aki Krisztus halálát és feltámadását a szentségi jelekben hívő lélekkel ünnepeljük, üdvözítő kegyelmedben szüntelenül növekedjünk Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
2: Mária Rádió. Háttér. A Mária Rádió havi témájának bibliai vonatkozásairól Csernai Balázs atya gondolatait hallják.

Kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket a Háttér című műsorban, a mikrofonnál Fődi Gábor. Minden hónapban igyekszünk egy olyan témát körüljárni, amely közelebb vihet bennünket hitünk megértéséhez és megéléséhez. Ezúttal a misszióról szeretnék együtt gondolkodni Önökkel. Amikor azt halljuk, hogy misszió, sokaknak talán távoli országok jutnak eszébe. Afrikai falvak, dél-amerikai dzsungelek, vagy olyan szerzetesek és papok, akik életüket arra szentelik, hogy még nem keresztény népekhez vigyék el az evangéliumot. Valóban ez a misszió. De vajon csak ez?

Jézus feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet. Ez a küldetés nem csupán a 12 apostolnak szólt. Nem csak a püspököknek, papoknak vagy szerzeteseknek szól, hanem minden megkeresztelt embernek. A misszió tehát nem egy különleges feladat néhány kiválasztott számára. A misszió a keresztény élet természetes része. De mit jelent ez a hétköznapokban? Azt jelenti, hogy ahol élünk, dolgozunk, tanulunk, ott tanúságot teszünk Krisztusról. Sokan azt gondolják, hogy ehhez nagy szónoki képesség kell. Hogy tudni kell vitatkozni, érvelni, bibliai idézeteket fejből mondani. Pedig a legtöbb ember nem prédikációk által találkozik először Krisztussal, hanem embereken keresztül. Egy kedves szóban, egy figyelmes gesztusban, egy megbocsátásban. Egy olyan ember életében, akiről látszik, hogy másként él. A kereszténység első évszázadaiban sem óriási médiakampányok terjesztették az evangéliumot. A hit egyik ember szívéből jutott el a másik ember szívébe. A keresztények életét látva sokan tették fel a kérdést. Miért élnek ezek az emberek így? Miért tudnak szeretni? Miért tudnak remélni a nehézségek között is? Mi az ő titkuk? A misszió valójában mindig innen kezdődik. Nem a szavaknál, hanem az életünknél. Persze a mai világban nem könnyű Krisztusról beszélni. Sokszor úgy érezzük, hogy a hit háttérbe szorul. Kevesebben járnak templomba. Sokan közömbösek a vallás iránt. Mások egyenesen elutasítják. Néha azt is érezhetjük, hogy a kereszténység veszít a jelentőségéből. De ha őszinték vagyunk, a Biblia világában sem volt másként. János evangélista már az evangéliuma elején ezt írja. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Már Jézus korában sem volt magától értetődő a hit. A kereszténység történetének minden korszakában voltak, akik befogadták Krisztust, és voltak, akik nem. A hit soha nem tömegjelenségként kezdődött. Mindig személyes döntésként. Ezért a misszió sem arról szól, hogy mindenki azonnal elfogadja az evangéliumot. A misszió arról szól, hogy hűségesen továbbadjuk azt, amit kaptunk. A többit Isten végzi el. Sok keresztény azért bizonytalanodik el, mert az azonnali eredményeket vár. Ha elmondtam valakinek a hitemet, miért nem változott meg? Ha imádkoztam valakiért, miért nem tért meg? Ha meghívtam a templomba, miért nem jött el? Pedig Jézus nem eredményeket kért számon tanítványain, hanem hűséget.

0: magvető példabeszédében sem a mag dönti el, hogy milyen földbe hullik. Neki vetnie kell. A misszió is ilyen. Nekünk vetni kell. Néha azonnal látjuk a gyümölcsöket. Máskor pedig évek múlva. Vagy talán soha nem tudjuk meg, milyen hatása volt egy-egy szavunknak, vagy tettünknek. De Isten tudja. És ez elég. A mai ember egyik legnagyobb kérdése talán nem is az, hogy létezik-e Isten, hanem az, hogy szerethető vagyok-e, értékes vagyok-e, van-e értelme az életemnek. A misszió ezért nem elsősorban válaszok kiosztása, hanem annak megmutatása, hogy Isten szereti az embert. A szeretet nyelve ma is mindenki számára érthető. Amikor meghallgatunk valakit. Amikor időt adunk neki. Amikor nem ítélkezünk. Amikor jelen vagyunk. Ezek mind missziós cselekedetek. Talán éppen ezért mondhatjuk, hogy a misszió nem valami plusz feladat a keresztény életében, hanem maga a keresztény élet. Hiszen aki találkozott Krisztussal, az nem tudja teljesen magának megtartani ezt az örömet. Ugyanúgy, ahogy egy jó hírt sem tartunk meg magunknak. Továbbadjuk. Megosztjuk. Elmondjuk másoknak. A keresztény ember küldetése is ez. Nem erőszakkal, nem nyomást gyakorolva, sőt nem kioktatva, hanem szeretettel. Az első keresztények egyik mondása így hangzott. Nézzétek, mennyire szeretik egymást. Talán ma is ez lehet a legerősebb misszió. Egy olyan világban, ahol sok a megosztottság, a harag, a bizalmatlanság, különösen nagy ereje van annak, ha valaki Krisztus szeretetét teszi láthatóvá. A misszió tehát nem valahol messze kezdődik, nem egy másik országban, nem egy különleges alkalommal, hanem ott, ahol most vagyunk. A családunkban, a munkahelyünkön, vagy az iskolában, a szomszédságban, a barátaink között. Ott, ahová Isten helyezett bennünket. Jézus ma is ugyanazt mondja, mint 2000 évvel ezelőtt. Menjetek! És talán nem is kell messzire mennünk. Lehet, hogy csak a mellettünk ülő emberig. Köszönöm, hogy ezen a vasárnapon is velünk tartottak, ebben a mai gondolkodásban együtt voltunk. Találkozzunk a jövő hónapban is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Háttér. A Mária Rádió havi témájának bibliai vonatkozásairól Csernai Balázs atya gondolatait hallották.

0: Hírek.
1: A Mária Rádió pékárúval és hideg ásványvízzel kínálja meg a Gogol utcai szerkesztőség előtt közlekedőket. Magyar kutatók részvételével találták meg a világegyetem legősibb objektumait. Fél év Isten igéjével, hálaadó szentmisén ünnepeltük a Biblia egy év alatt podcast első fél évét. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A rádió bejárata mellé asztalt helyeztek ki, innen vihetik el a szomszédos üzletből elhozott, előző napi sütésből megmaradt pékárút a járókelők. Ez az élelmiszermentés egy tipikus példája és segítség azoknak, akik szívesen viszik el ezeket a termékeket ingyen. Isten nem nagy dolgokat vár tőlünk, nem kér többet, mint amennyit meg tudunk tenni. Járjunk nyitott szemmel, nyitott élekkel, és éljünk az Úristen által elénk hozott lehetőségekkel. Hallhatjuk a rádió Facebook oldalára feltöltött videóban. A pékárú elvitele mellett a nagy melegre tekintettel ballonos ásványvíz vételezésének lehetősége is biztosított. Vízautomatát helyeztek ki a szerkesztőség bejáratához, a szükséges műanyag poharakkal, így az arra járó szomjas járókelők kiszolgálhatják magukat hideg ásványvízzel. A járókelők meglepődtek, de örömmel vették ezt a figyelmességet. 31 rendkívül távoli kvazárt fedezett fel az Európai űrügynökség Euclid űrtávcsöve, köztük a világegyetem két eddig ismert legkorábbi ilyen objektumát. A Hunren csillagászati és földtudományi kutatóközpont közleménye szerint a felfedezésben a Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjának támogatásával vettek részt, a Concord Miklós Csillagászati Intézet kutatói is, írta meg az MTI. A kutatás új mérföldkövet jelent az ősrobbanás utáni első néhány százmillió év megértésében, és kulcsot adhat a szuper nagy tömegű fekete lyukak rejtélyes fejlődéséhez. A kvazárok a világegyetem legfényesebb objektumai közé tartoznak, ennek köszönhetően ezek az objektumok valóságos kozmikus világító toronyként szolgálnak a csillagászok számára. Így a kutatók képesek tanulmányozni és elemezni a világegyetem legkorábbi korszakait. Július 5-én ünnepi háladó szentmisére gyűltek össze a Biblia egy év alatt podcast hallgatói és közösségei a Mátyás templomban. A szentmisét Fábri Kornél segédpüspök mutatta be a podcast hallgatóiért, a szentírást napról napra olvasó közösségekért és mindazokért, akik az elmúlt fél évben bekapcsolódtak ebbe a lelki zarándoklatba. Olvasható a Zarándok ma honlapján. Az atya a szentmise elején hálát fejezte ki mindazoknak, akik a nyári meleg és a sok más lehetőség ellenére eljöttek. Megköszönte a hívek áldozatát, hogy ahelyett, hogy a Balatonban hűsölnének, a budavári templomban ünnepelnek együtt. Prédikációjában a Biblia egy év alatt podcast jellegzetes mondatával kezdett, Isten hozott. Fábri Kornél atya vagyok, ez pedig itt a Biblia egy év alatt podcast féléves, háladó szentmiséje. És alig várom, hogy holnap újra találkozzunk.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Hálaimat kérek, Isten irgalma szeretetéért, és kérek, imád kérek, Isten irgalmában ajánlva egy nagyon fontos így jó kimeneteléért, és a szűzanya oldalmát kérve ezért a fontos így. Köszönöm.
4: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. kérem a boldogságot, szüzanya közbejárását, családom megtérését, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Kedvesimát kérek Ferenc pápa lelki üdvességét, Leó pápa egészségét. Közös imád kérek, és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden elhunyt hozzám tartozó szeretteim lelki üdvességükért. A tisztított tűzben szenvedő lelkekért és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösek megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért. És imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus. Megköszönöm ki a kegyelmeket, és kérem továbbra is, kérek imádja minden hallottunkért és élőkért. A gyermekeim, unokáim, az ifjúság hitjükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és minden kárra szenvedélytől mentse meg őket a drága Jóisten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért, a család, az ország, a világ békéért, a háború ellen, hogy ne legyen háború, drága Jóistenem, csak háború ne legyen a Mária Rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a gondtalanokért és azokért, akikért nem imádkozik senki.
5: Először is hálát szeretnék adni a sok kegyelemért, amit kaptam a drága jó szűzanyától. Azon kívül segítségét kérnem a családom egészségéért, nagyon vigyázzon ránk, mert nagy veszélyben vagyunk, és egy jó ügy érdekében eljárásért. Köszönöm szépen!
6: Jó napot kívánok, Attila vagyok, Szombathelyről, szeretnék továbbra is ima szándékot kérni a Mária Rádióért, a rádió dolgozóért. Kérném az ima szándékot még Széles Dóráért, Kovács Borzsináért, Horváth Melléért, Nyúl Renátáért, és azok érekeztei Ranoldásról és Délpányokért, akik a Rózsafűzért imádkozzák szombat délben délután. Rájuk is kérném az uráldását. Kérném az ima szándékot még a háború megszűnéséért, a világ békéért. Köszönöm.
7: Újra csak a Tedikéért és az őt egész családjáért, rokonságáért kérek imád, és a Tediket további gyógyulásáért kérek imád.
8: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imád elhunyt és élő szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erejére a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásukért, az üldözött keresztényekért, az enkésítünk ellenségeiért, egy jó szándékra, a betegekért, a segítőikért, a háborúk megszűnéséért és minden háborútól szenvedő emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
9: Imád szeretnék kérni, és megköszönöm az eddig kapott kegyelmeket a Jóistennek, a szűzanyának. Imád szeretnék kérni a elhunytjaimért, elhunyt férjem, szüleim, testvéremért, az unokáimért, akik úton vannak most a nyári szünidében, hogy a Jóisten őrizze meg őket az útjaikon. A nyam gyógyulásáért, munkalehetőségéért, magam gyógyulásáért, a világ békéért, a elhunyt jaim lelki üdvéért, a papokért, püspökökért, és minden jó szándékra. Köszönöm szépen!
10: A nővéremnek holnap lesz a halála 6. évfordulója. Közös imád szeretnék érte kérni, hogy a Jóisten adjon neki örök nyugodalmat. Köszönöm szépen!
11: Imád szeretnék kérni a rádió összes dolgozó dolgozójáért, a lelkes munkájukért, szervezősükért. A Jóisten áldása legyen rajtuk, szeretetbe, egészségbe. Imád szeretnék kérni a háború megszűnéséért, meséseink megtéréséért, unokám szerencsés hazaéréséért, a másik unokámnak a munkahely megmaradásáért, még a másik unokámnak egy sikeres lezáratlan ügy, hogy sikeresen záruljon le, jó magamért, a jobb eredményemért, lányomért, hogy találják meg az orvost, hogy 3 hónapja a szenved baleset után. Imád szeretnék kérni férjem ötöt utáni gyógyulásáért, segítőimért, püspökökért, papokért, pápáért, és minden élő családtagjaimért, és elhunyt szeretteimért, édesanyámért, aki 7-én halt meg, testvéremért.
12: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és az üzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni elhunyt családtagjaim lelki üdvért, lányom unokáim hétben való megmaradásukért, egészségükért, a nyári szünidő hasznos eltöltését kívánom nekik, és a magam egészségéért, Magyarország és a világ békéért, a Mári Rádió fennmaradásáért, dolgozóért és a támogatóért. Köszönöm szépen, dicsértessék Jézus Krisztus!
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Adjatok hálát az Úrnak, és hívjátok segítségül nevét. Hirdessétek nagy tetteit a nemzetek között, énekeljetek és zengjetek zsoltárt neki. Emlegessétek minden csodáját. Dicsekedjetek szent nevével, az Urat kereső szívek örvendezzenek. Keressétek az Urat és hatalmas erejét, keressétek arcát szüntelen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.

0: Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van.
1: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.

Jézus így tanított. Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon, hogyan és mit beszéljetek. Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem atyátok lelke szól belőletek.

0: Boldogok a békességszerzők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Nagy a békéje azoknak, akik szeretik törvényedet, ők nem botlanak el semmiben sem.
1: Mária, Istennek szent anyja és a béke királynője, taníts meg minket arra, hogyha a békét akarjuk, akkor Jézusnak, a te fiadnak lépteit kell követnünk, s Jézusnak, az Isten fiának útját kell járnunk. Mária, béke királynője, könyörög érettünk.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindenki, amen!
2: Az örvendetes rózsafűzért a Mária Rádió kápolnájában a Mária gyermeki imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen!
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
3: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényünk gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgáló lánya vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe. Belépsz, mert kimondtad igent, mint Mária. A te igened az amen, mellyel kifejezted, az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér második titka.

0: Te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: dicsőség

0: Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz a világra szültél. Figyeld, Mária, ódolatteljes magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöppember palántában menelgik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézust imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkiti bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved vele. Isten egy ember szívben, csodálkozata örvendezve az ő békéim indulsz haza. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkületét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy odakarni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjárja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítés nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az új útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az Úr a Golgotára vezet. És ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkültét, szívébe véste a történteket, elegondolkodott rajtuk. Szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, beépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elméked el az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent tűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
1: most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
6: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent oldalának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a Úrunk által.
6: Amen.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
6: Amen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: Amen.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: A Szent Erzsébet Caritas Központ idén nyáron is szervez élménynapot a rászoruló gyermekeknek. 170 éve született Nikola Tesla, a zseniális feltaláló. Idén is várja a fiatalokat az Egerszalóki ifjúsági találkozóra és lelki gyakorlatra. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Az első élménynap megtartása pénteken került sor a 6 és 14 év közötti gyermekek a Magyar Szentek plébánia rendezvény termében gyülekeztek. A közös reggeli elfogyasztása után autóbusszal indult Visegrádra a csapat, itt először a Bob pályát látogatták meg, ahol az erre vállalkozók bobozhattak. A közösen elfogyasztott ebéd után a visegrádi palota játékokat tekintették meg, majd a lovagi tornát nézték végig a gyermekek. A sok élménnyel feltöltődve délután 5 óra körül szálltak fel a buszra, és tértek vissza Budapestre, ahol a szülők várták a gyerekeket. Tudósított a szerkesztő. Sok gyerek már most nagyon várja a második élménynapot, szeretne azon is részt venni, bár még annak a programját a gyerekek nem ismerik. Augusztusban első fél évben kerül majd megrendezésre a kirándulás, melynek részleteit most egyeztetik a Caritas központban. Az 1856-ban született szerb-amerikai gépészmérnök fizikus feltaláló Nikola Tesla a mai Horvátországban született. Több mint 300 szabadalmat jegyeztetett be, találmányai közé tartoznak az elektromos motorok, generátorok és nagy feszültségű berendezések. Nikola Tesla szerint leleményességét anyjától örökölte. Édesapja európai műveltségű, nagy szónoki tehetséggel rendelkező ortodox pap volt. Emlékezett rá a femina.hu. 1881-ben Magyarországra költözött, és a Puskás Fivérek telefonvállalatánál kapott munkát. Puskás Tivadar írt ajánlólevelet a 28 éves ifjúnak, mielőtt Amerikába indult, hogy Thomas Edisonnál dolgozzon. A levél híres mondata így szólt, két nagy embert ismerek, az egyik ön, a másik ez a fiatal ember. Nikola Tesla megelőzte a korát, tanulmányai ma is meghatározó szerepet játszanak a modern technológiában. Július 16 és 19-e között rendezik meg az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatot. A program mottója idén dicsérjétek az Urat és áldjátok. A nyitó szentmisét csütörtökön 17 órától Ternyák Csaba egriesek mutatja be. A szervezők idén is értékes programokkal, előadásokkal, műhelymunkával, kis csoport és kerekasztal beszélgetésekkel, szabadidős tevékenységekkel készülnek, illetve szentségimádásra és szentgyónásra is lesz lehetőség, írta a Magyar Kurír. A programra a Szalóki Levél sorai így invitálnak, az idei találkozó és lelki gyakorlat különleges évben valósul meg. 800 évet ért haza a mennyei atyához Assisi Szent Ferenc, akinek élete ma is emberek millióit inspirálja szerte a világon. Az egész egyház hálával emlékezik rá, mi pedig szeretnénk bekapcsolódni ebbe az ünneplésbe. A program a Magyar Kurírban olvasható.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
3: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Haszaláné Oswald Ágnes fejlesztőpedagógussal, Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és mai vendégemet, akit arra kérek, hogy mutatkozzon be.
5: Haszaláné Oswald Ágnesnek hívnak. Nem származom vallásos családból. Édesapám az ateista volt, ő nem egyáltalán nem hitt Istenben, az édesanyámnak megvolt a saját maga hite, de nem jártunk templomba. 7 éves lehettem, amikor elvittek egyszer hittanórára. A bazilikának a hittantermében volt a hittanórám, de csak ennyi emlékem van erről az időszakról. Aztán ilyen 13 éves koromban érlelődött bennem valami, hogy én úgy járnék hittanórára. És az alattam lévő lány a Rókus templomba járt hittanórákra. Ő általa kerültem a Rókus templomba hittanórákra, és ott tapasztaltam meg a Jóisten jelenlétét az életemben.
4: Ez hogyan történt?
5: Nagyon jó kis közösség volt. Ilyen velem egykorú gyerekek voltak ott, és nagyon jól éreztem magam. A szüleim elengedtek oda, tehát nem tiltották, hogy menjek.
4: Mi vonzott ebben a közösségben?
5: Ott először hittanra jártam, aztán minisztráns lettem. Ott hatalmas ilyen közösség volt fiatalok. Volt egy család, egy nagyon nagy család, a Texas família, aki így nagyon összetartotta ott a Rókusban a gyerekeket, és csináltak ilyen minisztráns gyűléseket, és megtanítottak minket minisztrálni. Lányok is minisztrálhattak. Ez számomra hatalmas élmény volt, hogy ott szolgálhatok az Úrnak.
4: A beavató szentségekben itt részesültél? Vagy csecsemőként megkereszteltek?
5: Csecsemőkoromban megkereszteltek, és ebbe a közösségben lettem első áldozó. És utána a bérmálás szentségét is felvettem. Ebbe a Rókus közösségben. És akkor utána, hát azt most már nem tudom, hogy a bérmálásom előtt, vagy közben, vagy utána, valahogy így találkoztam az Antiochia nevezetű közösséggel, és hát az nagyon befogadó közösség volt, ahol megtaláltam az utamat.
4: Az Antiochia közösség hogyan működik?
5: Fiatalok szervezete fiataloknak, a fiatalok csinálnak tanúságtételeket, mondanak el, ahol utána megosztják a mindennapi életüket azáltal, hogy hogyan van jelen a Jóisten. Utána mi fiatalok is megosztjuk kis csoportban egymással, hogy hogyan éljük meg a különböző témákat, amiket ott elmondanak. Ez hétről hétre minden alkalommal van. Általában 16 évtől 25 éves korosztályt ölel fel. Szoktak lenni ilyen nagy hétvégék, és akkor azokra mindig készültünk. Volt, hogy vezettem hétvégét is. Például a jubileumi hétvégét, a 10-et én vezettem. De számos bevezetőt és tanúságtételt mondtam én is ebben a közösségben, ami nagyon előre vitt.
4: Egy ilyen szinte gyermekként megtért lánynak hogyan zajlik a fiatalsága? Ismerkedés, párválasztás, szerelem?
5: Kerestem a páromat, voltak kapcsolataim, de itt ebbe az Antiochia közösségben találtam meg a férjemet. Itt ismerkedtünk meg egymással. Már ismertük régebbről is egymást, még így a közösségben, de egyszer csak a Jóisten úgy döntött, hogy közelebbről is megismerhetjük egymást. Tehát, hogy egy ilyen fénysugár, vagy nem is tudom, hogy mondjam, megismertük jobban egymást.
4: El tudtál volna képzelni magad mellé egy hitetlen férjet?
5: Akkor már nem. Nem. Az nekem fontos volt nagyon, hogy hívő emberhez menjek, férhez. A kapcsolatunkban mindig jelen volt a Jóisten. Sokszor imádkoztunk együtt, kértük az Urat, hogy ha tényleg egymásnak szán minket, akkor ezt tegye láthatóvá. És ahogy telt az idő, egyre jobban éreztük azt, hogy mi egymáshoz tartozunk. A Jóisten által nem volt kérdés, hogy egyházi esküvőt szeretnénk. A férjem az görög katolikus, és görög katolikus szertartásunk volt, ami számomra olyan jó érzés volt, mert olyan szép a görög szertartás. Aztán a családtervezést azt a Jóistenre bíztuk, tehát a házasságunk után azt mondtuk, hogy ha a Jóisten úgy gondolja, akkor jöhetnek a gyerekek. És a házasságunk után 2 hónapra meg is fogant az első kisfiunk, Lázár, és hát őt nagy szeretettel vártuk. És utána jöttek a többiek, Boldizsár, Bálint és Zoé, tehát 4 gyermekünk született.
4: A gondviselés hogyan fedezhető fel a pályaválasztásodban?
5: Hú, hát ez egy érdekes, nagyon. Mert hogy ez úgy történt, hogy leérettségiztem, és nem vettek fel a gyógypedagógiai főiskolára, és nem tudtam eldönteni, hogy a pedagógiai pályát választam, vagy az ápolói pályát, mert nagyon vonzottak a kisbabák, és nagyon szerettem volna csecsemő és gyermekápoló lenni, de ugyanakkor a pedagógusi pálya, tehát az óvónő, vagy tanítónő, vagy valami ehhez hasonló is nagyon vonzott. Egy napon volt a beiratkozás abba az iskolába, ahol leérettségiztem, az egyik az első emeleten volt, a másik meg a második emeleten, és hát én így annak tudom be a Jóisten gondviselésének, hogy az első emeletet választottam, és a pedagógiai pályára iratkoztam be. Amit nem bánok a mai napig sem, mert nagyon szeretem ezt a pályát, hogy itt tevékenykedhetek, és segíthetek a gyerekeknek. Mindig közel álltak hozzám a sérült gyermekek.
4: Miért?
5: Nem tudom, így vonzottak ők mindig is. Fiatal koromban, amikor leérettségiztem, szinte egyből elkezdtem. Tehát ahogy beiratkoztunk ebbe a gyógypedagógiai asszisztens képzésbe, mert ezt a gyógypedasszisztens végzettséget szereztem, de mellette már dolgoztam sérült gyerekekkel. Tehát a nagyothallókkal, vakok, halmozottan fogyatékosokkal, vakokkal és értelmi fogyatékosokkal. Mindenféle táborban ott voltam, ahol tudtam segíteni teljesen ingyen, tehát nem kértem érte semmit soha, hanem csak az vonzott, hogy tudjak segíteni rajtuk, meg hogy élményekhez tudjam őket juttatni.
4: Hogyan találod meg Istent a sérültekkel való foglalkozásban, illetve a mostani munkádban?
5: Hát most a Katolikus Szent Erzsébet általános iskolában tanítok, vagyis hát ott fejlesztek, fejlesztő pedagógusként vagyok ott jelen, és hát ott teljes mértékben meg tudom találni a Jóistent, és próbálom a gyerekeknek is közvetíteni őt, akár a foglalkozások által, vagy akár azáltal, hogy ahol tudok, részt veszek mindenféle programban.
4: Van-e tapasztalatod arról, mennyiben más egy katolikus iskolában jelen lenni, mint egy önkormányzati fenntartásúban, akár a gyerekekkel, akár a kollégákkal kapcsolatban?
5: Én mindig a gyerekeket nézem. Más azért egy katolikus iskolában tanítani, mert azért ott megvan az alap, a hit a gyerekekben. De én amikor tanítottam, mindig a gyermeket néztem, hogy ő gyermek is rajta hogyan lehet segíteni.
4: Engem nagyon érdekel, hogy egy hívő édesanyának mit jelent a Teremtő Isten, mondjuk úgy, munkatársaként életet adni.
5: Fú, hát mindent. Én világéletemben édesanyának készültem. Tehát én úgy éreztem, hogy ezt mindig a Jóisten valahogy a kezdetektől belém ragasztott, vagy nem tudom. Tehát én soha nem vágytam karrierre, nem vágytam arra, hogy most meghódítsam a világot, hogy világot járjak, hanem bennem mindig az volt, hogy én édesanya szeretnék lenni. És hogy ehhez megtaláljam a megfelelő férjet, és én nagyon hálás vagyok, hogy ez megvalósulhatott, hogy nem is egy gyermekem született, hanem 4. És hogy mindig velem volt a Jóisten a születéseknél, hogy nem történt sose vetélés, minden 4 gyermekem egészséges, és ezt mindig annak tudom be, hogy a Jóisteni gondviselése ott van velünk, és áldásos keze mindig rajtuk van, és a tenyerén hord minket.
4: Egy Budapest melletti kisvárosban éltek, ahol a helyi egyházközség ismert és aktív tagja vagy.
5: Igen, Pécelen kötöttünk ki, és ugye hát az Antiochia közösségben ismerkedtünk meg a férjemmel, ott házasodtunk össze, és még amikor várandós voltam, még akkor is aktív tagjai voltunk a közösségnek, de aztán, ahogy megszületett az első gyermekünk, úgy már nem éreztük magunkat odavalónak. Kirepültünk ebből a közösségből, és amikor ide érkeztünk Pécerre, akkor nagyon kerestük a közösségünket, nagyon szerettünk volna valahova tartozni, ahol ugyanúgy vannak családok, akiknek vannak gyermekeik, ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, hogy tudjunk nőkkel, a férfiakkal egy kicsit kapcsolódni, és így talált meg minket az Olajfa közösségnek az akkori vezetője, Zsuzsi, és mondta, hogy csatlakozzunk hozzájuk, mert hogy van itt egy ilyen Olajfa közösség, és akkor így kerültünk hozzájuk, és ott megtaláltuk a közösségünket, hiszen egyidősek voltunk, mint felnőttek, a gyermekeink is, szinte mindenkinek több gyermeke volt. A gyermekeink tudtak játszani, miközben mi tudtunk egy kicsit lelkileg töltődni az alkalmakon, amikor találkozunk.
4: Hogyan lehet egy ilyen nagy családban a szülőknek megőrizni, ápolni az Isten kapcsolatukat? Biztosan többször ott van a kísértés, hogy a gyerekeket helyezzétek előtérbe.
5: Igen. Hát ez elég hullámzó, az Isten kapcsolat, akár mint házaspár is, és mint egyén, tehát hogy külön férj és külön feleség, de mindig törekedtünk arra, hogy a jó Isten az itt legyen közöttünk. Segítenek az ünnepek, amikor advent van, meg amikor nagybőjt van, főleg amikor advent van, akkor a gyerekekkel is sokkal jobban le tudunk ülni a koszorú elé, és tudunk imádkozni, még most is, hogy már szinte felnőttek. Azért erre az egy-egy estére, ha nem is minden estére, mert volt olyan is, amikor minden este oda tudtunk küldeni a koszorú elé és imádkozni. És olyan is volt, amikor most már, hogy ugye felnőttebbek, mindenkinek más dolga van, de azért vasárnap esténként le tudunk ülni, és a jó Istenhez tudunk intézni egy-két imádságot, ami így családilag is nagyon feltölt minket. De most például Nagybőjtben a férjemmel imádkozunk. Tehát reggelente általában zsolozsmázni szoktunk, ha sikerül, akkor együtt, ha nem sikerül, akkor külön. Szoktunk ilyen fogadalmakat tenni Nagybőjtbe, meg adventbe. Most például megfogadtuk, hogy megpróbálunk minden keresztútra elmenni. És azért szerintem ez sokat fog emelni az Isten kapcsolatunkon, hogy ott lehetünk a keresztutakon.
4: Van olyan szent, aki példaképed, vagy szoros kapcsolatot ápolsz vele?
5: Inkább a Szűzanyáról tudok beszélni, hogy őt nagyon tisztelem. Nagyon sokat segített, amikor édesanyám haldoklott. Mindig hozzá imádkoztam, hogy segítsen neki is, és nekem is elviselni ezt az utat, amit a Jóisten szánt neki. Az édesanyám rákos beteg volt, és itthon szólította magához a Jóisten. Mindig is rettegtem a haláltól. Tehát, hogy én mindig nagyon-nagyon féltem attól. Ettől az egésztől olyan misztikus volt számomra, hogy elveszíthetem bármelyik szeretett hozzátartozómat. És szerintem nem hiába kaptam ezt a, fogalmazzam úgy, hogy keresztet, amikor anya haldoklott. Akkor nagyon sokat imádkoztam a Szűzanyához, nagyon sok rózsafüzért elmondtam, hogy segítsen az ő szenvedésén, meg az egyémén is egy kicsikét, hogy minél hamarabb átléphessen anyukám a túlvilágra.
4: Az imák, a Szűzanya jelenléte valamelyest oszlatta, enyhítette a halállal kapcsolatos szorongásodat és félelmedet?
5: Hát igen, sokkal. Még azért nem mondom, hogy nem félek tőle. Nem is attól félek, hogy én meghalok, bár most már az is néha eszembe szokott jutni, hanem hogyha esetleg itt hagy a szívem másik fele, akkor azt hogyan lehet túlélni, vagy hogyan lehet ezen túl vinni az életet tovább. De anya halála azért sokban hozzásegített ahhoz, hogy most már ne rettegjek ennyire ettől a gondolattól, vagy ettől a ténytől, hogy van ilyen, amikor az saját bőrén tapasztalja meg az ember, hogy a másikat el kell engedje. Jézus is sírva fakadt, amikor megtudta, hogy Lázár meghalt. Nagyon szeretem ezt a részt a Bibliába. Itt nyilvánul meg Jézusnak az emberi mi volt, hogy mennyire tud ő is érezni, hisz megrendítette Lázárnak a halál híre.
4: Édesanyád előtte visszatért az egyházba?
5: Én nagyon kértem, hogy hadd hívhassak ide hozzá valakit, de nem akart. És tiszteletben tartottam a kérését. Nem gyónt, meg nem áldozott, pedig jó lett volna.
4: Említettél egy másik számodra meghatározó közösséget is.
5: A házas hétvégéhez való kapcsolódásunk azt a bátyámék által köszönhetjük, mert ők voltak előbb házas hétvégén, és akkor ők küldtek el minket, hogy menjünk. Akkor még picik voltak a gyerekek, tehát ilyen nehéz volt megoldani, hogy hogyan tudjuk mi ezt megoldani a három gyermeket, de eljöttek és elvállalták, és akkor mi elmehettünk egy ilyen hétvégére, ahol is hát utána a kapcsolatunk a szárnyok élt, és nagyon, nagyon szerelmesek lettünk újra egymásba a férjemmel, és hát ez elég sokáig kitartott. Aztán csatlakoztunk is, akik ott ezt elvégezték, abból alakult egy új közösség, és akkor oda is minden hónapban egyszer összegyűlünk, és együtt vagyunk, és megosztjuk egymással a gondolatainkat, amiben a Jóisten is jelen van.
4: Ez hogyan hat a kapcsolatotokra?
5: Nagyon sokat ad a kapcsolatunknak, mert ugye oda el kell menni, ott kell lenni, akkor egy kicsit kiszakadunk az itthoni kerékvágásból, egy kicsit egymásra tudunk figyelni, és ezért az a mindennapi malomkerékben nagyon sokat ad a házasságunkba, hogy egy kicsit egymásra tudunk hangolódni.
4: Hogyan viszonyulsz hozzá? Mit jelent neked az, hogy a férjed akolitusként szolgál az egyházközségben?
5: Ferenc atya volt akkor még itt Pécelen, és akkor ő kérte meg Jancsit, hogy lehetne akolitus, ő is elég sokat vívódott ezen, hogy most akkor mit csináljon, meg mit ne, de aztán úgy gondolta, hogy az Jóisten így szól hozzá, és velem megbeszélve, mert ugye azért ez a családtól elvonta őt, egy párszor el kellett menni ilyen hétvégékre, de én teljes mellszélességgel támogattam őt, és teljesen mellette álltam ebben. Az egy kicsit zavar, hogy sose tudunk egy szent misén úgy részt venni, hogy mind a hatan ülünk a padba, mert ha ott vagyunk a szent misén, akkor Jancsi mindig bemegy, és mindig megkérdezi, hogy kell-e segítenie az atyának, de már úgy vagyok vele, már ezt így elengedtem, ezt megszoktam, és most már nem zavar, hogy ha Pécerre megyünk misére, akkor Jancsi mindig általában vagy szolgál, vagy ministrál, de hogy mindig ott van a atya mellett. Ami természetesen nagyon szép és nagyon jó.
4: Életedre tekintve miért tudsz hálát adni?
5: Mindenért. Én mindig azt szoktam, hogy hálás vagyok az életért. Hálás vagyok azért, hogy egészségesek vagyunk, hogy élünk, hogy megtaláltam életem párját, és hogy a Jóisten tényleg úgy irányította mindig az életünket, hogy mindig a tenyerén hordott minket. Amikor jöttek a családban a egyes tragédiák, akkor is mindig úgy éreztem, hogy az ő segítségével ezeket megpróbáljuk túlélni, vagy túl lehet élni ezeket a megpróbáltatásokat. Meg a gyermekeimért is nagyon hálás vagyok, hogy kaptam őket, hiszen már említettem, én mind világi életemben anyukának készültem is, hogy megadhatott az, hogy négyszer is édesanyja legyek, és hogy minden gyermekem egészséges, és keresi az útját az Úr felé. Ez is nagyon fontos, hogy azt a példát látják tőlünk, amit látnak, hogy próbálunk mi is tenni azért, hogy a Jóistennel kapcsolatunk legyen, és szerintem a példamutatás ez azért nagyon fontos.
4: Megpróbáltatásokat említettél.
5: Volt egy pár tragédia a családunkban. A Jancsi nővérének a lánya 24-25 éves korában meghalt. Két kicsi babát hagyott itt hátra. Ez egy nagyon nagy törés volt a családunk életébe, amihez nagyon kellett a Jóisten, hogy erőt adjon a folytatásra. Ott nagyon éreztük a Jóisten jelenlétét, hogy velünk volt, és tovább tudtunk lépni ebbe a hatalmas fájdalomba és űrben, amit hagyott Nati.
3: Haszaláné Oszvald Ágnes fejlesztő pedagógussal Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélgetett.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából.

Leó pápa a római egyházmegye által támogatott rászorulókkal ebédelt. 14. Leó levelében imára hív Ukrajna békéjéért. Raffaello loggiák a Vatikánban 5 év alatt restaurálják a remek művet.

0: però con fame.
1: Beszéd nélkül jöttem, de éhesen. A Borgo Laudato szit keretező nagy fák hűvös menedéke alatt, a Castel Gandolfói pápai villa kertjében, ahol a természet a béke és a nyugalom terét tükrözi, 14. Leó pápa július 11-én szombaton együtt ebédelt közel 200 kiszolgáltatott emberrel, köztük 35 gyermekkel, akiket a római egyházmegye támogat. Míg a nyári hőség arra ösztönöz minket, hogy egyetlen falatot se hagyjunk a megrakott asztalokon, a pápa az áldás és a testvériségben megélt nap kezdete előtt mondott rövid köszöntőjében egy másik, mélyebb éhségre hívta fel a figyelmet.
0: Con fame de autentica carità, con fame per una chiesa che veramente sa aprire le porte, accogliere, ricevere tutti.
1: A hiteles szeretet utáni éhség egy olyan egyház utáni éhség, amely valóban tudja, hogyan nyissa ki kapuit, hogyan fogadjon be és köszöntsön mindenkit, ahol szeretet van mindenki iránt, és ahol senki sem ellenség, ahol mindannyian tudjuk, hogyan tapasztaljuk meg a kiengesztelődést, a megbocsátást és a békét. Először Fabio Baggio bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium helyettes titkára és a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója, Baldo Reina bíboros, a római egyházmegye helynöke, és Luis Marín de San Martín érsek, a szeretetszolgálati dikasztérium prefektusa üdvözölte a jelenlévőket. Ezt követően Leó pápa emelkedett szóra, és a hídépítő Pontifex címet illetően ezt a kifejezést fejtette ki. Egy kép, amely ma már nem csak rá vonatkozik, hanem azokra is kiterjed, akik bár rászorultak, de egy asztalhoz ülnek vele.
0: Noi oggi vorremmo anche fare un ponte con tutti voi, con le vostre famiglie e con la società nella quale vogliamo vivere.
1: És ma szeretnénk hidat építeni mindannyiótokkal, a családotokkal és a társadalommal, amelyben élni akarunk, fogalmazott 14. Leó. Egy olyan társadalom, amely igazságot gyakorol, felszámolja a szegénység okait, az igazságtalanságot és mindent, ami még mindig a becstelenséget táplálja a világon. Lényegében ez az egyház, amely lenni akarunk. Leó pápa ezután köszönetet mondott a kezdeményezés megszervezéséért a felelősöknek, hangsúlyozva az együttlét értékét és a találkozás szellemét egy asztal körül, ahol Jézus mindig jelen van.
0: Stiamo veramente costruendo un mondo diverso, un mondo di speranza, un mondo che è luce in medio a questo mondo tante volte, questa realtà tante volte proprio rotto dalla violenza, dall'odio, dalla discriminazione.
1: Valóban egy más világot építünk, a remény világát, egy olyan világot, amely fény e világ közepén. Sokszor ezt a valóságot, sokszor ezt a világot valóban megtöri az erőszak, a gyűlölet és a diszkrimináció, állapította meg 14. Leó. A pápa beszéde végén mindenkit együttműködésre buzdított, hogy igazságot, békét és szeretetet hozó egyház legyen. A közös ételek megáldása után köszöntötte a jelenlévőket, majd asztalhoz ült azokkal a rászorulókkal, akik eljöttek a Borgo Laudato Si-be, hogy vele töltsenek egy délutánt. 14. Leó levelében imára hív Ukrajna békéjéért. Paul Richard Geleger érsek, a pápa különleges küldöttje, részt vesz az ukrajnai latin rítusú egyház struktúrái helyreállításának 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken. A pápa az érseknek címzett levelében felidézi az egyház 20. századi üldöztetését, és imákat sürget a békéért, a családokért és mindazokért, akik a háború miatt szenvednek. 14. Leó imára szólít fel minden hívőért, élőért és elhunytért, akik az ukrajnai háború brutalitása miatt szenvednek vagy szenvedtek. Arra is buzdítja a hívőket, hogy könyörögjenek Istenhez a világ és a családok békéjéért. Ezek a központi témái a pápa levelének, amelyet Paul Richard Geleger érseknek, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkárnak írt, akit különleges követének nevezett ki az ukrajnai latin rítusú egyház struktúrái helyreállításának 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségekre.

0: A rendezvényekre július 19-én kerül sor a Berdicsivi Kármel-hegyi Szűzanya nemzeti kegyhelyen Ukrajnában. A kinevezést az Osservatore Romano vatikáni napilap jelentette be június 20-án. A pápai misszióban részt vesz Andrzej Legovic prelátus, a lvivi érsek magántitkára, valamint Pavlo Komiak atya, a Lucki egyházmegye kancellárja is. A latinul írt levélben 14. Leó felidézi 9. Gergely pápa 1234-ben a mai Ukrajna területén élő latin rítusú papságnak és híveknek küldött levelének szavait. Ebben Gergely pápa azt írta, hogy az egyház különleges jóindulatot tanúsít, odaadó és alázatos gyermekei iránt, és azért, nehogy gonosz emberek támadásai zaklassák őket, anyai gondoskodásával védelmezi őket. A hit iránti buzgalommal és odaadással telve bástyát emeltek Isten neve imádásának terjedése védelmében, és emiatt gyakran elszenvedtek zaklatást, bántalmazást és fosztogatást a keresztény hit üldözőitől, akik állandóan csapdákat állítottak nekik. Leó pápa levelében felidézi, hogy az azt követő évszázadokban a katolikus papság és hívek azon a vidéken erőteljes tanúságot tettek a hitről, a történelem számos eseménye közepette, különösen a 20. században, amikor a II. Világháború után Ukrajna a szovjet ideológia ihlette rezsim befolyása alá került. Abban az időszakban a katolikus egyházat a régióban kegyetlen üldöztetésnek vetették alá, amelyet a polgári hatóságok szerveztek és hajtottak végre, és amelynek célja az volt, hogy teljesen kiirtsák az egyházat a nép körében. A pápa megjegyzi, hogy ezt követően az ukrajnai egyházi közösség új életre kelt és megújult növekedésre lelt, és most intézményei helyreállításának 35. évfordulóját ünnepli, Szent II. János Pál ukrajnai apostoli útjának 25. évfordulójával együtt. 14. Leó pápa a Geleger érseket különleges küldöttjévé nevezte ki, és megbízta a Berdicsivi nemzeti szentélyben tervezett liturgikus szertartások vezetésével. Arra kéri, hogy imádkozzon minden ukrán hívőért, élőért és elhunytért, akik súlyosan szenvednek a háború brutalitása miatt. Leó pápa arra is kéri Geleger érseket, bátorítsa az ünnepségeken résztvevőket, hogy könyörögjenek a békéért, a világ és a családok érdekében, és maradjanak szilárdak Isten parancsolataihoz való hűségükben.
1: Raffaello lodzsák a Vatikánban. 5 év alatt restaurálják a remek művet. Bemutatták a Vatikáni Múzeumban az apostoli palota második lodzsájának keleti szárny restaurálási tervét. Több mint 20 restaurátor fog dolgozni az 1300 négyzetméternyi díszített felületen. Kulcsfontosságú átmenet az antik és a kortárs között, fogalmazott Barbara Jatta igazgató. 5 évig több mint 20 szakember munkájához lesz szükség ahhoz, hogy a híres Raffaello bibliájaként ismert freskóciklus újra a régi pompájában ragyogjon. A beavatkozás a reneszánsz egyik legfontosabb művét érinti majd, amelyet az isteni festő és tanítványai 1517 és 1519 között alkottak 10. Leó pápa megbízásából. Raffaellót az isteni Raffaellónak nevezték. Rendkívül rövid élete utolsó 12 esztendejét a Vatikánnak és a pápák szolgálatának szentelte, mondta el a vatikáni médiának Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeum igazgatója. A lodzsák a stanzákkal együtt az urbinói születésű művész egyik legkiválóbb örökségét alkotják. Értékük azonban túlmutat a művészet történeten. A lodzsák átvezetik az ókori Róma kultúráját és civilizációját a mi reneszánszunkba, és aztán a lodzsáknak köszönhetően az évszázadokon át napjainkig. Kulcsfontosságú átmenetet jelentenek az antik és a kortárs között. Bíborosok, főpapok és a pápához tartó vizitáló nagykövetek jártak ezeken a nyitott folyosókon, melyeket a legnagyobb európai művészek csodáltak és utánoztak. A lodzsák ma is tovább élnek a Vatikáni Államtitkárság belső hivatalain keresztül, és ez a sajátos funkció különösen kényessé teszi a restaurálási műveletet. Az apostoli palota második emeletén található, és a Szent Damazusz udvarra néző lodzsa 65 méter hosszú, 13 oszlop közre oszlik, amely az Ó és az Új Szövetség jeleneteit ábrázolja, valamint az ókori művészet ihlette úgynevezett groteszkek és tukkók díszítik. Ezeket Néró római császár aranypalotája a Domus Aurea ihlette, amelyet a 15. század végén fedeztek föl, és a kor művészeihez hasonlóan Raffaellóra is nagy hatással volt. A restaurálásra azért van szükség, mert az elmúlt években az állagromlás helyenként kritikussá vált. Észrevettünk néhány állagmegőrzési problémát, ami még fennáll és tovább romlik, fejtette ki Paolo Violini, a Vatikáni Múzeum festmény és faanyag restauráló műhelyének vezetője. A restaurátor szerint a klímaváltozás hatásai okozhatták a károsodást, ami elősegítette a korábbi karbantartási műveletekkor használt anyagok zsugorodását, ezzel a festékréteg újabb leválását idézve elő. Ezért van szükség organikus beavatkozásra, amit egy másfél éves tanulmányozás és kísérleti projekt előzött meg, ami segített meghatározni a módszert és az operatív eljárást. A lodzsa állapotára a környezet sajátos mikroklímája is hatással van. Az 1813 és 14 között Antonio Canova felügyelete alatt elhelyezett üvegtáblák megóvták a falfestményeket az időjárás viszontagságaitól, melyeknek ki voltak téve, ugyanakkor visszafogták a szellőzést, ami kedvezett a párásodásnak. A Raffaello és műhely által használt technikai kivitelezés sérülékenysége tehát egy komoly beavatkozást tett szükségessé. A projekt elindítása előtt a hatodik oszlop közben kísérleti célú restaurálást végeztek két szakaszban, 2019 és 2024 között. Az ott tapasztaltak lehetővé tették, hogy meghatározzák a leghatékonyabb módszert az egész lodzsa restaurálására. A felület megfigyelése során száraz tisztítási módszert kellett választanunk, hogy így megőrizzük a kényes eredeti festék rétegeket és azok labilis maradványait, magyarázta Violini. Erre az igényre kiválóan válaszolt a lézertechnológia. Egy sor tesztet követően a restaurátorok az aktív szálrendszert választották, mely különösen jól alkalmazható és képes biztosítani a tisztítási művelet gondos ellenőrzését. A munkát a Vatikáni Múzeum több mint 20 restaurátora végzi majd. Együttműködik a 15. és 16. századi művészeti részleg, a Tudományos Kutatási Kabinet és az Állagmegóvási Hivatal. A restaurálási munkaterület sajátossága helyszínből is fakad. A lodzsák nem egy hagyományos múzeumi térben helyezkednek el ugyanis, hanem élő környezetnek számítanak, amelyen át naponta közlekednek az államtitkárság dolgozói az apostoli palota életének szívében. Ezeket a tereket naponta látogatják azok, akik az államtitkárságon dolgoznak, és maga a pápa is, aki a felsőbb szinten lakik, az összes hivatalig. Türelemmel kell viselniük majd azt a 20 embert, aki a folyosó elég nagy részét elfoglalja majd. A festett felületek helyreállításán túl egy új világító berendezést szerelnek be, továbbá 97 több rétegű üvegtáblát, melyek képesek kiszűrni az ultraibolya sugarakat, csökkentik a bejövő hőt, és ezzel hozzájárulnak a lodzsák jövőbeli megóvásához. A projekt megvalósításához alapvetően fontos volt a Vatikáni Múzeum művészeti támogatóinak, a Világműemléki Alapnak és a Steven A. Schwarzman alapítványnak a hozzájárulása. Az egyedülállóan szép kulturális remek művek megérdemlik a támogatást, nyilatkozta a mecénásként és filantrópként ismert Steven Schwarzman amerikai üzletember. Tudtam, mennyire szépek a lodzsák, és hogy az idő és a légköri tényezők mennyire elhomályosították szépségüket. Amikor felkértek, hogy járuljak hozzá, azonnal elfogadtam. Hát nem volna fantasztikus látni szinte azt, hogy milyen volt, amikor Raffaello és műhelye megfestették? És éppen ez fog történni. A cél az, hogy visszaadják a jövő nemzedékeknek a vatikáni művészeti örökség egyik legjelentősebb helyét. Azt sem zárják ki, hogy rendkívüli módon megnyissák a nagy közönség előtt. Dolgozunk rajta a helyszín érzékenységének megfelelően, mondta el Barbara Jatta. Nyilván a tudósoknak, a restauráló iskoláknak fontos megosztani egy didaktikai projekttel nem csak egy csodálatos helyet, hanem egy olyan metodológiát is, amit más helyeken is használhatnak és alkalmazhatnak. Lehetővé tesszük a szakértőknek és tudósoknak a látogatásokat, ahogy az utolsó ítélet rendkívüli karbantartásánál tettük. Ez a küldetésünk, megőrizni és megosztani, és ez az, amit tovább akarunk folytatni. Benedict de Montlore, a világműemléki alap elnöke kiemelte, hogy Raffaello loggiája a világ egyik legfontosabb és legkényesebb művészeti komplexuma, olyan hely, amelyben megmutatkozik a reneszánsz egész kreatív ambíciója, Raffaello és műhelyének géniusza. A munkálatok befejezése után a restaurálás nem csak fontos állapotmegóvási eredményt jelent majd. Ahogy a Vatikáni Múzeum aláhúzta, a munkaterület alkalmat nyújt majd a képzésre, a kutatásra, a szakértelem megosztására, a kulturális örökség egyre hatékonyabb megóvásának távlatában. A program speciális képzési tevékenységet kínál a különböző országokból érkező kulturális örökség megóvásával foglalkozó szakembereknek, így a restaurálási munkaterület nemzetközi műhelyé alakul a szaktudás átadására. A projekt egy szélesebb nemzetközi kezdeményezésbe illeszkedik. Raffaello öröksége, a Vatikán és azon túl, ami a restaurálás mellett képzést, digitális dokumentációt és ismeretterjesztést kínál. A Loggia helyreállítására 5,5 millió dollárt különítettek el, míg a Világműemléki Alap és a Stephen A. Schwarzman Alapítvány összesen több mint 14,2 millió dollárt mozgósít a kulturális örökség megóvására és továbbadására.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
2: Hírpercek. Rekordév, rekordszámú diplomás és egy közös küldetés Veszprémben. Új program indul, hogy senki nem maradjon közösségi élmény nélkül. Ahol ezer év egyetlen sét alatt is megelevenedik. Szeretettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Ünnepélyes diploma átadóval zárta a tanévet a Veszprémi Érseki Főiskola, ahol idén minden korábbinál több hallgató vehette át oklevelét. Az ünnepség nem csak a friss diplomások kitartását és munkáját ünnepelte, hanem azt a folyamatos fejlődést is, amelynek köszönhetően az intézmény ma már a Dunántúl egyik meghatározó katolikus felsőoktatási központja. Dr. Udvardi György érsek hangsúlyozta, a megszerzett tudás akkor válik teljessé, ha a szolgálattá formálódik. A végzősök olyan hivatások felé indulnak, ahol nap mint nap emberekkel találkoznak és munkájukkal reményt és szeretetet, emberi méltóságot közvetíthetnek. Szívből gratulált minden friss diplomásnak és hálásan köszönte oktatóinak, munkatársainak, valamint mindazoknak, akik nap mint nap építik és gazdagítják a Veszprémi Érseki Főiskola közösségét. Új kezdeményezést indított a Háló Mozgalom, Légy te is háló keresztszülő címmel. A program célja, hogy anyagi nehézségek miatt senki nem maradjon ki az augusztus 2. és 8. között Székelyón megrendezett Kárpát-medencei hálótáborból. A kezdeményezés keretében bárki vállalhatja egy táborozó részleges vagy teljes támogatását. A háló keresztülők nem csak anyagi segítséget nyújthatnak, hanem imádságban is kísérhetik támogatottjukat, sőt a tábor során személyesen is megismerhetik őt. A szervezők hangsúlyozták, a hálótábor évek óta a Kárpát-medence magyar közösségeinek egyik legfontosabb találkozási pontja, ahol a résztvevők hitükben megerősödhetnek, új barátságokat köthetnek, és megtapasztalhatják az összetartozás erejét. A mozgalom arra hív minden jó szándékú embert, hogy kapcsolódjon be a kezdeményezésbe. Változatos vezetett vársétákkal várja a látogatókat a Veszprémi Várnegyed. A programok során a résztvevők szakavatott idegenvezetők segítségével ismerhetik meg a történelmi városrész legjelentősebb műemlékeit, közöttük az érseki palotát, a Gizella kápolnát, a Szent Mihály főszékesegyházat, az altemplomot és a Szent György kápolnát. A nyár egyik különlegessége a Fény és Áhíta című vezetett séta, amelyet az Ezer év öröksége, a Veszprémi Várnegyed megújítása című dokumentumfilm vetítése tesz teljessé. A program betekintést nyújt a történelmi épületek megújulásába, és bemutatja azt a szakmai munkát, amelynek köszönhetően a Várnegyed ismét teljes szépségében fogadhatja a látogatókat. A vezetett séták kettől vasárnapig több időpontban indulnak a Bíró-Gécei házból. A szervezők az érdeklődőknek előzetes online jegyvásárlást javasolnak. Kedves hallgatóink, híjeinket hallották, köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, áldott vasárnapot kívánok!
3: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: A hit kapuja.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, a következő: hitkapuja@gmail.com. A mai adásban folytatjuk az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Most következzen egy kis összefoglaló az eddig elhangzottakról azoknak, akik esetleg ma kapcsolódnak hozzánk. Az apostolok cselekedetei 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. Szerzője maga Szent Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. Ez a két könyv összefügg, a stílusuk ugyanaz. Ezt a két művet Krisztus után körülbelül 70 és 90 között írta. A legelső keresztény írások már mindkettőt idézik. Az apostolok cselekedetei Krisztus után körülbelül 30-ban történt pünkösd ünnepével kezdődik, a helyszín Jeruzsálem, és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. Lukács a mű megírásához sok forrást használt. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiochiából származó, arámul fogalmazott rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig a Pál apostol kortársaitól gyűjtött és tartózkodásainak helyszínein található emlékekből használ feljegyzéseket, építi be azokat az apostolok cselekedetei műbe. Alapvetően prozelitáknak, azaz pogányokból lett zsidóknak írja a könyvet. Az előző adásokban eljutottunk egészen a 4. fejezetig, ma pedig az 5. fejezetről beszélünk részletesen, tartsanak velünk. Az 5. fejezetet, ahogy olvastam, nagyon cselekményes és több megdöbbentő vagy izgalmas történetet is olvashatunk benne. Először is vegyük a házaspár Ananiás és Szafira történetét, hiszen ezzel kezdődik. Ők ketten elhatározzák, hogy keresztények lesznek, ezért eladják mindenüket, ahogy akkoriban ez szokás volt, hogy csatlakozhassanak a helyi közösséghez. De úgy gondolták, hogy nem a teljes vagyonárát adják oda nekik, hanem megtartanak belőle maguknak, és ezt maguk között beszélték meg. Előbb Ananiás, a férj, majd pedig Szafira, a feleség mennek Péter apostolhoz, és kérdésére mondják hazudva azt, hogy mindenüket odaadják. A történet itt váratlan fordulatot vesz mindkét esetben, mert Péter apostol rávilágít erre a hazugságra, és előbb a férj, majd pedig a feleség mindketten meghalnak. Itt nagyon megdöbbentem. Püspök atya, ez valóban megtörténhetett, és két ember meghalt egyetlen hazugságért, ha pedig inkább egy jel, akkor mi a történet tanulsága, mondani valója számunkra?
1: Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Eljutottunk tehát az apostolok cselekedeteinek az 5. fejezetéhez, ami az ősegyház életébe enged betekintést. És hallunk arról, hogy szokás volt, hogy egyes keresztények teljesen szabadon, tehát ez nem volt kötelező, de aki így érezte, az minden vagyonát, földjét, házát eladta. És oda tette, így mondták, az apostolok lábai elé. Milyen céllal? Hogy ebből segítsék a szegényeket, és nyilván őt magát is, akinek már saját vagyona megélhetése nem volt. Tudjuk ezt például Rómából, hogy a 3. század közepén, tehát Krisztus után 250 táján, minden nap az ősegyház kb. 1500 embernek enni adott. Árváknak, özvegyeknek, és sok ilyen embernek is, aki mindenét odaadta erre a célra. Egyébként valahogyan így keletkezett a pápai állam, az eredetileg örökségekből. Tehát sok-sok idős keresztény, akinek nem volt rokona hozzátartozója, a földjét, házát az egyházra hagyta. Így hívták ezt, hogy Péter öröksége, patrimonium Petri, és lassanként ebből áll össze egy kicsike földterület, amit az egyház használ. Vagyis fontos ezt tudni, hogy aki odaadta a vagyonát szabadon, nem kötelező módon, az elvárhatta, hogy a haláláig őről a szépen gondoskodnak, és minden nap neki enni adnak. Tehát ez egy kétoldalú, úgymond megállapodás volt, egy nagy lelkű cselekedet, de az egyház részéről is egy kötelezettségvállalás. Hadd tegyem azt hozzá, hogy Nagyon hasonló gyakorlatot látunk a kumráni közösségnél, vagyis az esszénusoknál. Ott is volt egy ilyen szokás, hogy aki a közösség belső tagja lesz, az a vagyonát odaadja a közösségnek. Azonban a nagy különbség az volt, hogy a kumrániaknál ez mindig kötelező volt. Tehát aki belépett, az az egész vagyonát odaadta a közösségnek, a keresztényeknél soha, hanem mindenki szabadon, aki úgy érezte, erre indítást érzett, azt tette meg ezt a lépést. Ennek a házaspárnak az esetében tehát az történik, hogy ők eladják a vagyonukat, házukat, földjüket, és annak egy részét odaadják az apostoloknak, cserébe megkapják ezt a jogot, hogy egy életen át őket eltartsák, de közben titokban a vagyonok egy részét megőrzik, és azt élvezni, használni is akarják. A történet egy nagyon ősi hagyományra alapul, tehát egy jeruzsálemi közösségben megmaradt eseménysornak az emléke, az, ami ott van a történet mögött, hogy volt valaha két házas ember, Ananiás és Szafíra, akik ezt a hazugságot megtették, és titokban akarták élvezni a vagyonukat, miközben elvárták az ő eltartásukat, és ahogyan ez lassan kiderült, és őket az egyházi közösségből kizárták, akkor nem sokkal később, döbbenetes módon mind a kettő meghalt. Nem tudjuk pontosan, hogy miért, hogyan alakult ez a két gyors haláleset, de az őskeresztény közösség így érezte, hogy ebben Isten keze van. És a történet inteni akarja az olvasót, a későbbi keresztény közösségek tagjait is a teljes becsületességre, őszinteségre, egyenességre. Aki anyagi dolgokban becstelen, annak az egész vallásossága hiteltelenné válik.
0: A következő részben olvassuk azt, hogy a közösséghez nagyon sokan csatlakoztak. Az apostolok számtalan csodát tettek. Ezt persze nem nézte jó szemmel az akkori főpap és a szaduceusok, ezért elfogadták őket és börtönbe vetették. A történet szerint éjszaka angyalok szabadították ki őket, és arra hívták, hogy a templomba menjenek újra tanítani. Másnap reggel ezt a csodát megdöbbenéssel fogadták a farizeusok, illetve a szaduceusok, és utánuk mentek a templomba. Ott meg akarták őket ölni, végül csak vesszőt kaptak, amiért, azt írja a történet, hálásak voltak az apostolok, mert hogy Jézusért sanyargatták őket. Püspök atya, ma is találhatunk olyan elszánt apostolokat, akik hálásak a jelenkor sanyargatásaiért, és az életüket is adják a hitért. Illetve még egy ponton tisztázzuk, hogy kik is pontosan a szadduceusok, akik követik az apostolokat, megfigyelve őket.
1: A történészek kutatásai szerint a 20.-21. század, az az évszázad, az a korszak az emberi történelemnek eddig, ahol a legtöbb keresztény vértanú van. Talán erre nem gondolnánk. De a 20. század a keresztények vértanúságának a nagy korszaka volt, és a 21. is így indul. Hadd idézek föl egy-két döbbenetes esetet. Libanon egy nagyon jámbor hívő asszonynak a házát fölgyújtják, fanatikus muszlimok. Ő hála Istennek nincs otthon, éppen templomban van. Amikor jön haza, akkor látja, hogy lángokban áll a ház. Pusztán azért kellett ezt a házat fölgyújtani, mert keresztény ember lakik benne. És következő vasárnapon összejön a család, mint általában mindig, a nagy család közös ebédre. És az idős néninek a fiai azon töprengenek, hogy ki lehetett, hogyan lehetne bosszút állni. Nagyon feszült a hangulat, nagyon keserű. És idős néni, úgy, ahogyan mindig szokta, imádságra hívja a családtagokat az ebéd előtt. És hirtelen nem egyszerűen az étkezés előtti imát mondja, hanem elkezd énekelni. Talán tudjuk azt, hogy a keleti keresztényeknél az evangéliumot mindig éneklik. És ezt annyira megtanulják a hívek is, hogy gyakran otthon is éneklik az evangélium szövegeit. A néni elkezdi ezt énekelni, amit egyébként gyerekkorban sokszor a kisgyerekeinek, ahogy ölbevette őket, énekelgetett. Méghozzá ezt az evangéliumot kezdi énekelni, hogy szeressétek ellenségeiteket. Imádkozzatok üldözőitekért. Ha megütik az egyik arcodat, tartsd oda a másikat is. Aki átkoztiteket, arra mondjatok áldást. Így lesztek fiai mennyei atyátoknak, ki fölkelti napját jókra és gonoszokra. Esőt ad igaznak és bűnösnek. És aztán, hogy befejezi az evangélium éneklését, az idős néni még hozzáteszi, gyűlölet ne legyen a szívetekben. Gyűlölet soha. A fiai megdöbbenve hallgatják, és néhány perc alatt visszatér a családba a régi, szokásos keresztény hangulat, a bosszúvágy eltűnik. Egy másik döbbenetes eset 2014 ninivei fensíkról, a keresztényeknek menekülnie kell, mert az iszlám államnak a fanatikusai elfoglalják ezeket a falvakat. Többek között egy Karakos nevű falut, ami döbbenetesen eleven keresztény közösséget tartalmaz. Nagyon sok pap származott ebből a nagyméretű iraki faluból. Menekülnek az emberek. Házaikat elpusztítják, lerombolják. És nem sokkal később készítettek egy videós interjút egy kislánnyal, akit Miriamnak hívnak, és egyébként az interneten meg is lehet találni az ő megrendítő, gyönyörű tanúságtételét. És a végén, mert hogy látják ezt a ragyogó szemű, mosolygós kislányt, megkérdezi a riporter, hogy hát mit érez? Mi van a lelkében? Hogyan gondol azokra, akik ezt elkövették? És kislánya világ legtermészetesebb módján azt mondja, hogy minden nap imádkozom értük, hogy belássák, megtérjenek, hogy ők is a mennybe jussanak. Vagy valami nagyon hasonló történik. 2015 Líbia partjainál fanatikus muszlimok megölnek 21 kopt keresztény vendégmunkást, lefejezik őket. Ezt az alternatívát állítják elő, hogy vagy megtagadják a hitüket, muszlimmá válnak, vagy pedig elveszik tőlük az életüket. A tengerparton történik a döbbenetes lefejezés, amit ők maguk vettek filmre, ez is sajnos borzalmas módon ott van az interneten, megtekinthető ez a szörnyű kivégzés. És nem sokkal később az egyik fiatalembernek az édesanyjával készült interjú, hogy mit érez, mit gondol. És ugyanezt a keresztény választ halljuk tőle, hogy Jézus erre tanít, hogy ne gyűlöljünk. És imádkozom azokért is, akik ezt a szörnyűséget elkövették. Vagy gondolhatunk Nigériára, ahol igen gyakran a Boko Haramnak a fanatikus katonái betörnek egy-egy templomba, és megölnek egy csomó embert, vagy bombát dobnak be. Nem ritka az olyan eset, hogy 10-20-an 50-en meghalnak egy ilyen támadásban. Következő vasárnap ugyanaz a templom zsúfolásig tele van. Senki nem védi őket. Ottani keresztények tudják, hogy kereszténynek lenni ezt is jelenti, mint késznek lenni a vértanúságra. Szintén nem olyan régen történt Mószulban. Egy keresztény házat fölgyújtottak. Utolsó pillanatban tudott az édesanyja és egy 12 éves kislány kimenekülni. De a kislánynak az égési sebei annyira súlyosak voltak, hogy nem sokkal később a kórházban az édesanyja karjai között meghalt. És utolsó szavai ezek voltak, hogy Uram, bocsáss meg nekik. Döbbenetes. Második János Pál pápa a merénylet után, hogy kicsit jobban lesz, első útja a börtön. És Aliak Csát a merénylőjét átöleli, megbocsát. De gondolhatunk Olafson Placid atyára. Szovjetunió rettenetes táborok éhhalál szélén, megfagyás szélén ütik, verik, gyalázzák őket. és kitalálja az örömolimpiát. Minden nap hálát adni, minél több jó dologért. Vannak hősei, vannak vértanúi a mikorunknak is. Talán többen, mint valaha. Adjunk hálát értük, és tanuljunk az ő bátorságukból, elszántságukból. Tanuljunk tőlük odaadást, megbocsátást, a szenvedéseknél is erősebb hitet és szeretetet. És a szadduceusok. A maga a név, hogy szadduceus, onnan származik, hogy cádokita. A C-ből lett S, és ilyesfajta módon alakul ez a magyar megnevezése. A Jézus korabeli zsidóság egyik fő vallási csoportjának. Cádok főpap volt Dávid király idejében, és az ő leszármazottait hívták cádokitáknak, vagyis szadduceusoknak. Ők voltak a főpapi családok, és elsősorban a főpapi családok fejei. A vallási irányzat, amit képviseltek, azt tanította, hogy a Bibliából leginkább Mózes 5 könyvét, a Tórát kell komolyan venni. A többieket mellékesen kezelték, és emiatt a szadduceusok általában nem hittek az örök életben. Nem hittek angyalokban. Nem hittek a lélekben, a föltámadásban. És úgy tartották, hogy a világ eseményeit mindenek előtt az emberi szabad akarat irányítja. Nem annyira az isteni gondviselés vagy Isten akarata. Vagyis vallásilag egy mai szemmel talán így mondanánk liberális típusú teológiát képviseltek, ami sok mindenben kételkedik, és alapvetően az emberi szabad akaratot helyezi a gondolkodás középpontjába. Érdekességként hadd jegyezzem meg, hogy a szadduceusok bibliai értelmezése nagyon hasonlít a kumráni közösségnek, az eszénusoknak a bibliai értelmezésére. És ennek az oka az, hogy amikor Krisztus előtt 152-ben a Hasmoneus dinasztia, Makabeus családnak a leszármazottai a főpapságot magukhoz ragadják. És Jonatán, Júdás Makabeusnak a testvére, nem csak király akar lenni, hanem főpap is. Akkor ezt a régi főpapi család, a cádokita család, vagyis a szadduceusok, egy szörnyű vétségnek tekintik. Egy olyan ember, aki nem a főpapi családból való, elragadja a főpapi tisztséget. És tulajdonképpen ekkor hagyják el. Nagyon sokan a főpapok közül Jeruzsálemet. És döbbenetes módon kimennek a pusztába. Koldus szegénységbe. És ott, mint egy szerzetes közösség, várják a messiást. Belőlük születik a kumráni közösség. Ez az oka annak, hogy a szadduceusok törvénymagyarázata és a kumrániaké között nagyon sok a hasonlóság. Hadd mondjak erre egy különleges példát, ami elsőre talán alig érthető. Sokat vitáztak Jézus korában a farizeusok, írástudók, szadduceusok azon, hogy ha egy tiszta edényből, egy tiszta folyadékot öntök egy szennyezett helyre, mondjuk egy edényben már szennyezett ennivaló vagy folyadék van, akkor a folyás irányjal ellentétesen tisztátalanná válik-e az a tiszta edényben levő tiszta folyadék is, mivel hogy érintkezett a kettő, ahogy öntötte, valaki kapcsolat volt a tisztátalan felület és az edény között, ahonnan öntötték a folyadékot. És a farizeusok általában logikusan azt mondták, hogy nem. Ők egy kicsit emberbarátibb, a nagy néptömegek számára is elfogadható törvénymagyarázatot képviseltek. A szadduceusok azonban kőkeményen, szigorúan azt mondták, hogy igen, itt kontaktus volt a tisztátalan felület és az edény között, ahonnan öntötték a folyadékot, az edény is, az edényben levő folyadék is tisztátalanná lett. Ezt találjuk tehát a szadduceus törvénymagyarázatban, és ugyanezt Qumránban. Tehát látszik, hogy a két mentalitás kapcsolatban van egymással. A szadduceusok egyébként, mivel hogy a főpapi tisztséget később újra, elsősorban ők töltik be, Ezért kénytelenek voltak a római hatóságokkal valamilyen módon együttműködni, és kompromisszumokat kötni. Erre is hadd mondjak egy döbbenetes példát, ami számunkra talán alig-alig elképzelhető. A főpapnak a ruhája, amit viselnie kellett nagy ünnepeken, húsvétkor, pünköstkor, sátoros ünnepen, engesztelés napján, ez nem a zsidók kezében volt, hanem a római helytartó kezében. És ő nagykegyesen átadta a főpapnak, akkor el tudta végezni az ünnepi szertartást. De ha nem adta át, akkor nem tudta. Tehát döbbenetes, megalázó módon elvették a főpaptól még a liturgikus ruhát is, amiben egyedül lehetséges volt érvényes módon elvégezni az ünnepi szertartásokat. A szaduceusok tehát ilyesfajta kompromisszumokba kényszerültek, és a római helytartóval nagyon is együtt kellett működni. Egyébként később a rómaiak ezt belátják, hogy ez a fajta sakkbantartás a zsidóvallási életnek túlzás, és Pilátusnak a száműzetése után, amikor nagy zavargás támad Palesztinában, pontosan azért, hogy megnyugtassák a zsidókat, a szíriai helytartó, aki ott rendet csinál, egy-két intézkedést hoz, és többek között ezt is megteszi, hogy visszaadja a főpap ruháit a zsidóság kezébe, hogy az ünnepeket szabadon ünnepelhessék. Ezt látjuk tehát a szadduceusoknál, hogy vallásilag inkább liberális, szabad gondolkodó, szkeptikus emberek, politikailag pedig kompromisszumkeresőek. Tehát ők az államhatalommal, az akkori római birodalommal együttműködtek, valamilyen értelemben behódoltak. Ugyanakkor nagyon-nagyon befolyásos emberek voltak, mert a főpap általában ő közülük került ki. És a főpap volt a főtanácsnak a feje, vagyis a zsidó kicsi önkormányzatnak, ma így mondanánk talán, hogy parlamentnek, az elnöke a főpap volt. Tehát ilyen értelemben, annak ellenére, hogy ez egy kisebb csoport volt, a zsidóság nagy része nem is úgy gondolkodott, mint ők, de mégis a befolyásuk hatalmas volt.
0: Ott tartunk tehát az 5. fejezetben, hogy éjszaka angyalok szabadítják ki az apostolokat a börtönből, és kérik őket arra, hogy a templomba menjenek tanítani. Másnap itt talál rájuk a szaduceusok, illetve a főpapoknak a serege, aki folyamatosan követi őket, illetve értetlenül állnak az esemény előtt. Kérdőre vonják Péteréket ezzel kapcsolatban, hogy miért gyógyítanak, amikor ők azt kérték, hogy ezt Jézus nevébe ne tegyék. Péterék pedig ugye azt válaszolják, hogy Istennek engedelmeskednek, és nem az embernek. Ekkor döntik el, hogy meg akarják őket ölni. Ám de volt itt egy Gamáliel nevű farizeus, aki arra inti a farizeusok, illetve a szaduceusok csoportját, hogy ne ezt tegyék, hanem egy, majdnem azt mondhatjuk, védőbeszédet mond mellettük. Ő létező személy volt, akinek a beszéde miatt enyhül meg a zsidóság, és ezért kapnak enyhébb büntetést, Péter apostolék?
1: Gamáliel, ez itt teljesen létező, abszolút hiteles történelmi személy, sok helyen olvasunk ő róla. Többek között Pál apostol említi, hogy ő Gamáliel lábainál tanulta a zsidó vallásnak az alap elemeit, ott tanult Jeruzsálemben, Gamáliel iskolájában. De nem csak innen, hanem a zsidó forrásokból is számtalan helyen találkozunk Gamáliel nevével. Gamáliel a híres Hillél rabbinak volt, vagy a fia, vagy az unokája, és az ő iskoláját vitte tovább. Krisztus után 25 és 50 tájékán volt ennek az iskolának a vezető rabbia, és hát ebben az időben tanultott többek között Pál apostol, az akkori Saul is. Egy nagyon jámbor ember. Többek között a Talmudban ezt olvassuk, hogy Gamáliel halálával eltűnt a törvény igazi tisztelete. Eltűnt a tisztaság és az önmegtagadás. Tehát látszik, hogy egy szentéletű rabbiról van szó. Milyen volt ez a Hillél féle iskola, amelynek Gamáliel az örököse lett? Talán emlékezünk arra, hogy Hillél az egyik legnyitottabb szívű és szimpatikus rabbinikus irányzatnak volt az alapítója. Ő a fogságból, illetőleg Babilonból érkezik, itt tanulja Jeruzsálemben a törvénynek a mélyebb ismeretét, méghozzá nagy hősiességgel, igen gyakran nincs pénze, hogy a tanterembe beengedjék, és az ablaknál fekszik. Van olyan eset, amikor ráhull a hó, de ezzel sem törődik, hanem hallgatja tovább a bölcsrabbik tanítását. Őróla maradt fönn ez a nagyon szép kis legenda, ami szerint egyszer egy római katona azt mondta neki, hogy hát annyira bonyolult, annyira hosszú a zsidóságnak a sokféle tanítása, hogy ezt ő nem győzi végighallgatni, de ha amíg ő fél lábra áll, elmondja a lényegét, akkor szívesen meghallgatja. Hillel rabbi bólintott, mondta, hogy álljon fél lábra, és Hillel rabbi csak ennyit mondott, hogy amit nem akarsz, hogy neked tegyenek, te se tedd másnak. Ez az egész törvény, a többi csak magyarázat. Látta tehát Hillel rabbi az egész tórának a lényegét, ami a fele barát és szeretet. Minthogyha Jézus szavait hallanánk, a legfőbb parancs, szeresd uradat, Istenedet, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Vagy az aranyszabály, amit szeretnétek, hogy nektek tegyenek. Ti is tegyétek meg másnak. Ez a törvény és a proféták tanítása. Hillel rabbinak egy másik híres rendelkezése is nagyon gyakran szerepel a zsidó forrásokban. Egy nagy gondot jelentett, hogy minden hetedik, illetőleg 50. évben az adósságokat el kellett engedni. Ugyanis, ahogy közeledett ez a 7. és 50. év, már senki nem adott kölcsönt. Mert tudta, hogy ezt nem fogják soha visszafizetni. És ez tulajdonképpen a kölcsönkérőknek sem volt jó. És ezért Hillel rabbi kitalált egy ilyen érdekes cselet, hogy ezt a kölcsönt úgy tekintik, mint a templomnak adott kölcsön, korbán, Istennek szentelt ajándék. Akkor már nem kell ezt az adósság elengedést alkalmazni. A templom felé való adósság az mindig megmarad. Ezt a fajta kiskerülőt, amit egyébként Jézus kritizál, nem úgy általánosságban, hanem akkor, amikor ezt olyan céllal is alkalmazták, hogy valakinek a saját szüleiről ne kelljen gondoskodni. És a vagyonát így tekintette, de ez nem egy valóságos adományozás volt, úgy tekintette, hogy a templom vagyona, szent, korbán, és emiatt nem kell a szüleiről gondoskodni. Jézus ezen háborodik föl, hogy megkerülik a törvénynek a legelemibb előírását, hogy tiszteld apádat és anyádat a saját hagyományaik érdekében. Visszatérve tehát, Hillelnek az iskolája egy ilyen humánus és nagyon nyitott zsidó mentalitást képviselt. Ennek lett a vezetője ennek az irányzatnak vagy iskolának, Gamáliel, aki Hillelnek fia vagy pedig unokája volt. Egy gyönyörű beszédet mond el Gamáliel rabbi a főtanács előtt. Két példát hoz föl. Két mozgalmat, ahol a vezetőt megölték, és utána a mozgalom szétesett. És ez mutatja, hogy csak emberi mozgalom volt. Az első galileai Júdás. Krisztus után 6-ban egy nagy népszámlálás van. Ugyanis ekkor veszi át Róma Júdeának és Szamariának a területét, mint római provinciát. Ekkor van helytartó, illetőleg kezdetben prefektus, később helytartó ezeknek a tartományoknak az élén. És ahogyan ez az átvétel történik, ekkor van a nagy népszámlálás. Quirinius Szíria helytartójának a vezetésével, segítségével. Ugyanis számba akarják venni az adózókat. Innentől az egész terület Rómának adózik. És ekkor egy hatalmas fölkelés robban ki, amelyet a galileai Júdás vezet. A felkelést vérbe folytják, és a mozgalom gyakorlatilag szétesik. A másik példa, amit Gamáliel fölhoz, ez egy jóval későbbi. Krisztus után 44-46 tájékán egy Teudás nevű, magát prófétának tekintő valaki gyűjt maga köré sok száz embert. így mondja, Gamáliel 400 követője volt. Azt állította ez a Teudás, ezt Josephus Flaviustól tudjuk, hogy ő még a Jordán folyót is ketté tudja választani, azon fogja átvezetni a követőit, és így állítja helyre Izrael országát, a szabad zsidó államot. Azonban római katonák lerohanják a követőit, egy nagy lovas csapat, rengeteg embert megölnek, többiek elmenekülnek, Teudást is elfogják, lefejezik, és a mozgalom gyakorlatilag megszűnik. És Gamáliel azt mondja, hogy a kereszténység ugyanígy. Ha csak emberi mű, Jézust megölték, akkor szét fog esni. Azonban, ha nem emberi mű, akkor meg fog maradni, és egyébként az apostolok cselekedeteiben pontosan ezt látjuk, hogy pünköstkor 3000 ember megtér, aztán hamarosan 5000-en vannak, aztán terjednek szét Galileában és később Antiókiában, Damaszkuszban és sokfelé másutt. Futó tűzként terjed, hatalmas erővel. Hogyha nem szűnik meg, mondja Gamáliel, ha nem tűnik el a történelemből, akkor mégiscsak isteni. Nem pusztán emberi mozgalom. A vezetőjét látszólagosan megölték, elpusztították, de valami titokzatos erő van mögötte, van benne. És vigyázzatok, mondja Gamáliel, hogyha ellene tusakodtok, ha az apostolokat elítélitek, megvesszőzitek, kivégzitek, akkor nehogy Isten ellen kezdjetek el harcolni. Nehogy ez tűnjön ki, hogy valójában magának, Istennek az akaratával fordultok szembe. Egy zseniális beszéd, megdöbbentek a hallgatók, elgondolkodtak rajta a főtanács tagjai, és végül is szabadon engedték az apostolokat.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök atya mindenre kiterjedő válaszait, és az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban is folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését az Új Szövetségben. Addig is maradjanak velünk, hallgassanak minket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

Mária Rádió. Lélekjárt a hagyományok. Harangozó Imre néprajzi műsorát hallják.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Lélekjárta hagyományok adásában. A hagyomány nem csupán emlék, hanem élő lélek, amely végigkísér bennünket nemzedékről nemzedékre. Minden népszokásban ott dobban az emberi szív régi ritmusa, összeköt bennünket azzal, akik voltunk, és akik lenni szeretnénk. A Lélekjárta hagyományok útja időn és téren átvezet. Olyan történeteket idézünk fel, amelyekben a régi szokások, dallamok és hiedelmek a mai emberhez is szólnak, mert a lélek mindig ismeri a hazafelé vezető utat.

július 6-án a katolikus naptárban Dominika nevűeket ünnepeljük. Dominika a domonkos latin női párja. Védőszentje Szent Dominika egy görög származású, lángoló buzgóságú keresztény leány, aki több bálványképet lerombolt, ezért Diokléciánus császár idején 304 körül lefejezték. A név védőszentjei között tartják számon Kampániai Szent Dominikát, vértanú, akinek szintén ezen a napon van az emléknapja, illetve Mazzarello Szent Mária Dominikát, a szalézi nővérek rendjének társalapítóját. Július 7-e Szent Ciril és Metód emléknapja. Szent Ciril és Metód több szálon is kapcsolódnak a magyar történelemhez és a pannonhalmi főapátsághoz, elsősorban a honfoglalás előtti Pannonia és a korai kereszténység révén. Metód életrajza szerint a szent élete végén 882-884 körül a Duna mentén találkozott a magyarok királyával, fejedelmével. A találkozó békés volt, a magyar vezér tisztelettel bánt vele, megáldotta őt és ajándékokkal bocsátotta útjára. Ami alsó pannoniai missziójukat illeti, Ciril és Metód a honfoglalás előtt a Dunántúlon a mai Zalavár központú alsó pannoniai fejedelemségben is térítettek, megalapozva a régió keresztény kultúráját. Tevékenységük révén a Kárpát-medencében elterjedt a szláv nyelvű liturgia, amelynek elemei a honfoglaló magyarok környezetében is jelen voltak. Pannonhalma, Szent Márton hegye és a környező pannoniai régió mélyen őrzi a két szent emlékét, mint akik a terület korai keresztény hitújítói voltak. A pannonhalmi bazilika altemplomának déli oldalán található az egyik mellékkápolna, a Ciril és Metód kápolna, amelyet a szláv apostolok tiszteletére szenteltek. A főapátság a mai napon fontos szellemi hídként tekint Cirilre és Metódra, a keleti és a nyugati kereszténység, valamint a környező szláv népek és a magyarság között.

Július 11-i dátum Nursziai Szent Benedek emléknapja a katolikus egyházban. A magyar néphagyományban a július végi és augusztusi dologtiltó és termésvédő napokat, mint az aratás vagy a jégverés elleni védekezés, közvetlenül a szent reguláival vagy időjárási megfigyelésekkel kapcsolja össze, maga az ünnep azonban inkább egyházi jellegű. A keresztény hagyomány szerint Szent Benedek, a bencés rend alapítója és Európa fővédőszentje, a kereszt, a könyv és az eke szimbólumaival járult hozzá a kontinens egységének megalapozásához. Bár a népi idősjóslás leginkább a tavaszi Benedek naphoz, március 21-éhez kötődik, a nyári emléknap is fontos hivatkozási pont a mezőgazdasági munkákban. Ma minden bencés monostor bejáratánál látjuk a Pax, azaz béke feliratot. A bencés benső tapasztalattól kapcsolódik egy másik szó, amely kedves volt Szent Benedek számára, ez pedig a vendégszeretet. A rendalapító így írt erről. Minden érkező vendéget úgy fogadjanak, mint magát Krisztust, mert ő maga mondja majd egykor, idegen voltam, és befogadtatok engem. És azt is hozzáteszi, hogy mindenkinek adják meg a megfelelő tiszteletet, de elsősorban a hitben testvéreinknek és a zarándokoknak, fogalmaz a Regula 53. fejezete.

0: Erről az időszakról hallgassák Harangozó Imre néprajzkutatót.
1: Ilyenkor, aratás idején érdemes fölemlegetni azt a törvényt, amit mára szinte teljesen elfeledett a világ, s amit ma vagy megmosolygunk, vagy idealizálunk, miszerint az életet megalapozó munka és ünnep, a szent és a profán egysége, a népi műveltségünk alapvető titka. A közösségé, melynek élete egykor egészen e körül, ahogy azt a 19. században a kígyósi népvének tanácsának szabályzata megfogalmazta, titkos erő körül forgott. Július 6-a, Szent Dominika, ókeresztény vértanú emléknapja. Erdélyben egykor mind a magyarok, mind a románok körében hagyomány volt, hogy ezen a napon, mégpedig napkelte előtt különböző gyógynövényeket gyűjtöttek, mert azok ilyenkor bírnak a legtöbb erővel. Másutt lugzót tettek, azaz mostak, s bizonyos feljegyzések arra utalnak, hogy e nap valamikor a rituális tisztálkodásnak is alkalmát adta. Talán a meglehetősen poros, piszkos, aratási munkák szennyétől szerettek volna így megszabadulni. Olyan világ volt ez, a hagyomány világa, ahol mindennek és mindenkinek megvolt a maga feladata és szerepe, a munkában, a családban és a tágabb közösségben is. Még a már-már magatehetetlen öregeknek is. Az egyik moldvai faluban ilyenkor aratás idején egy 90 fölötti anyóka mosolyogva mondta nekem, hogy bizony jól elhaladott az üdő. Dolgozni már nem bír, de imádkozni azt igen. Aztán hosszasan sorolta, hogy miért, kikért is imádkozik ő nap mint nap. Add meg nekünk a mindennapi élő könyerünket, mondotta. Július 7-e a kalendárium szerint Szent Ciril és Metód napja. A hazánk északkeleti vármegyéiben élő, keleti rítust követő ruszinjaink úgy tartják, hogy a számukra oly kedves nap környékén a hajnali harmat, vagy éppen a patak friss hideg vize gyógyító hatású. Különösen, ha valaki korán, mégpedig napkelte előtt fürdik vagy mosakszik meg benne. Július 7-e tehát a szlávok térítő apostolainak, Cirilnek és Metódnak az emléknapja. Nurziai Szent Benedek, a nyugati szerzetesség és a szerzetes élet rendjét biztosító Regula szerzőjének a liturgikus emléknapja. Aki Szent Skolasztika ikertestvére volt, 6. Pál pápa 1964-ben helyezte ide az ő emléknapját, és egyben Benedeket, mint az európai szellemiség alapítóját, Európa védőszentjévé nyilvánította. Mivel a viharos évszázadok alatt milliók imádkoztak Európa szerte a békéért, a maguk szláv, germán, latin vagy éppen magyar nyelvén, Cyril, Metód, Benedek és más szentek közbenjárását kérve az öreg kontinens békéért, illő és üdvös, és sajnos időszerű is ezt a fohászt most újra felidéznünk. Urunk Jézus Krisztus, az örök atya fia, küldd el most lelkedet az egész földre. A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, pusztulástól és a háborúságtól. Minden nemzet édesanyja, a boldogságos Szűz Mária legyen a mi közbenjárónk, Krisztus a mi Urunk által. Ámen.
2: A műsort szerkesztette Rózsa Katalin.
0: Technikai munkatárs Patonai Zoltán.
3: Lélekjárt a hagyományok. Harangozó Imre néprajzi műsorát hallották.

Alexius beszéde a zarándokokhoz. Részlet az Alexius misztériumból. Az Isten boldog menyegzője vár. Testvérek, öltsünk menyegzős ruhát. Az Istent öltsük szabadult magunkra. Mert írva van, öltözzetek Istenbe. Nincsen két lélek, vasárnapra egy, és hétköznapra másik. Átkozott, aki vasárnap imádkozni jön, és dicséri a templomban az Istent, és hat napon át hatszor megtagadja. Aki nem ismer Istent, munka mellett, házban, mezőn, ágyban és asztalánál, bizony mondom, imádkozhat napestig. Az ítélőnek nem lesz ismerős. Mi bennünk akar az Isten lakást? A szemünkből akar kimosolyogni, és cselekedni a mi két kezünkkel. Országot akar állítani bennünk, hogy úgy legyünk, hogy már nem mink legyünk, hanem ő legyen bennünk általunk, hogy fölgyújtsuk a világot vele. Tüzet akar, a szeretet tüzét, mert ő a szeretet, testvéreim, s benne marad, aki a szeretetben. Szeressetek! Nagyon szeressetek, mert ez az egész törvény s a próféták. De másképpen szeressünk, édesim, nem mint a világ fiai szeretnek. Nem szeret, aki csak egyet szeret, nem szeret, aki keveset szeret, aki azt mondja neked, hogy szeret, és más valaki gyűlöl, hazudik, mert tégedet is gyűlöl az. Anyák, ha fiatokat úgy szeretitek, hogy elvennétek számára a másét, mondom nektek, farkasok vagytok, és nem édesanyák. Gyűlölitek és megölitek a fiatokat. A szeretet nem tud határokat. Mindenkit, mindent magához ölel, és kifosztani vágyik önmagát, és odaadni mindent és magát, és mindeneknek lenni mindene. Szeressétek a kisgyerekeket, mert bölcsebbek és jobbak nálatok, és mert az Úr nagyon szerette őket. És tanuljatok tőlük, szeressétek az ég madarait, s tanuljatok könnyűnek lenni és dalolni tőlük. Szeressétek a dalt, ültessetek virágokat a házatok körül, szeressétek a fákat, és meleg vackot vessetek az őrző kutyának. Simogassátok meg az árva bárányt, s a kis csikónak cukrot adjatok. És mossatok meg szép fehérre mindig testeteken minden ruhát. És legyetek tiszták a lelketekben, hogy minden este megörüljetek, mikor a tennen szemetekbe néztek. És vár a templom minnyájatokat. Menjetek be, és imádkozzatok én értem, bűnösért is.

0: hírpercek.
1: A Mária Rádió pékárúval és hideg ásványvízzel kínálja meg a Gogol utcai szerkesztőség előtt közlekedőket. Magyar kutatók részvételével találták meg a világegyetem legősibb objektumait. Fél év Isten igéjével, hálaadó szentmisén ünnepeltük a Biblia egy év alatt podcast első fél évét. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A rádió bejárata mellé asztalt helyeztek ki, innen vihetik el a szomszédos üzletből elhozott, előző napi sütésből megmaradt pékárút a járókelők. Ez az élelmiszermentés egy tipikus példája és segítség azoknak, akik szívesen viszik el ezeket a termékeket ingyen. Isten nem nagy dolgokat vár tőlünk, nem kér többet, mint amennyit meg tudunk tenni. Járjunk nyitott szemmel, nyitott élekkel, és éljünk az Úristen által elénk hozott lehetőségekkel. Hallhatjuk a rádió Facebook oldalára feltöltött videóban. A pékárú elvitele mellett a nagy melegre tekintettel ballonos ásványvíz vételezésének lehetősége is biztosított. Vízautomatát helyeztek ki a szerkesztőség bejáratához, a szükséges műanyag poharakkal, így az arra járó szomjas járókelők kiszolgálhatják magukat hideg ásványvízzel. A járókelők meglepődtek, de örömmel vették ezt a figyelmességet. 31 rendkívül távoli kvazárt fedezett fel az Európai űrügynökség Euclid űrtávcsöve, köztük a világegyetem két eddig ismert legkorábbi ilyen objektumát. A Hunren csillagászati és földtudományi kutatóközpont közleménye szerint a felfedezésben a Magyar Tudományos Akadémia lendület programjának támogatásával vettek részt, a Concord Miklós Csillagászati Intézet kutatói is, írta meg az MTI. A kutatás új mérföldkövet jelent az ősrobbanás utáni első néhány százmillió év megértésében, és kulcsot adhat a szuper nagy tömegű fekete lyukak rejtélyes fejlődéséhez. A kvazárok a világegyetem legfényesebb objektumai közé tartoznak, ennek köszönhetően ezek az objektumok valóságos kozmikus világító toronyként szolgálnak a csillagászok számára. Így a kutatók képesek tanulmányozni és elemezni a világegyetem legkorábbi korszakait. Július 5-én ünnepi háladó szentmisére gyűltek össze a Biblia egy év alatt podcast hallgatói és közösségei a Mátyás templomban. A szentmisét Fábri Kornél segédpüspök mutatta be a podcast hallgatóiért, a szentírást napról napra olvasó közösségekért és mindazokért, akik az elmúlt fél évben bekapcsolódtak ebbe a lelki zarándoklatba. Olvasható a zarándok ma honlapján. Az atya a szentmise elején hálát fejezte ki mindazoknak, akik a nyári meleg és a sok más lehetőség ellenére eljöttek. Megköszönte a hívek áldozatát, hogy ahelyett, hogy a Balatonban hűsölnének, a budavári templomban ünnepelnek együtt. Prédikációjában a Biblia egy év alatt podcast jellegzetes mondatával kezdett, Isten hozott. Fábri Kornél atya vagyok, ez pedig itt a Biblia egy év alatt podcast féléves háladó szentmiséje. És alig várom, hogy holnap újra találkozzunk.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
1: Hirdessétek dicsőségét! Síjelyenő könnyű zenei evangelizációs műsora.

Szeretettel köszöntöm a Mári Rádió kedves hallgatóit. Nagyon szép élményeket találtam az elmúlt napokban. Az egyik nap talán, most már nem is tudom pontosan hol, de szerintem a Mári Rádióban egy riportot hallottam Majnek Antal nyugalmazott püspökatyával, aki kárpátalja püspöke volt, sokáig a Ferences misszió egyik tagja. Sokan mentek ki akkor Kárpátaljára. Az igazság az, hogy nehéz volt az az akkori időszak sokak számára, de fordult egy kicsit a világ, és úgy tűnt, hogy valami változás lesz itt. És akkor Paskai László, bíboros érsek atyánk kiment Kárpátaljára, és beszélt az ottani vezetőséggel, hogy visszatérhetnének-e a Ferences misszió tagjai Kárpátaljára. Hát egy hatalmas ajándék volt, amikor abban az örömmel tért vissza, hogy igen, van lehetőség erre, és akkor össze is állítottak egy kis csoportot, már részleteket már nem tudom, csak azt tudom, hogy elindult a Ferences misszió Kárpátalján. Én Munkácson találkoztam velük először, amikor az első utamon kint voltam, és akkor nagy ajándék volt számunkra az ottani találkozás, és az atyák is nagyon boldogok voltak. Az első dal egyébként, amit választottam, Válaszd az életet, két út áll előttünk. És egy ilyen lelki gyakorlatos gondolatként jött el hozzám ez az egész üzenet, és én nekem az annyira megtetszett, hogy ebből született egy dal. Lehet az élet, és lehet a halál, de rajtunk múlik, és a mi kötelességünk, nekünk kell választani. Velünk az Úr, ő bátorít, biztat és segít, és papjaink is ott vannak, és szolgálnak, és segítenek minket ebben a választásban, de mi a hitünk nyomán kötelesek vagyunk az életet választani.

választ az életet. Az utána következő dal ezen a zenei albumon, Jöjj, jöjj Krisztus lelke, jöjj áldott béke, úgy éhezem rád, úgy szomjazom rád. Igen, egy mély imádság a szívemből fakadt, és sokan számára erőforrás volt ez az ének, és sokan énekeljük, és nem csak kárpátaljai katolikus közösségben, hanem szerte a Kárpát-Berencébe sokak számára bátorító biztatás, erőforrás volt, és hiszem, hogy minden imádság, amely átkerül az emberek szívében, az erőforrás lehet, olyan, amelyet továbbadnak mások számára is. És én hálózatok az Úristennek, hogy lehettem közvetítője néhány dalnak, amelyet hiszem, hogy a Szentlélek sugárt a szívembe, lelkembe.

következő ének Kárpátalja. Kárpátalja, csodálatos a tája. Bejártam sokszor is, és nekem nagyon megható volt, hogy az ottani testvérek vezetgettek, mutatták, hogy merre van a Bereckei szorostól kezdve. Sok mindent megláttam, és eleve Munkácson járni, az olyan egy történelmi csoda. Ott látni Zrínyi Ilonát és a kis Rákóczi Ferencet a küzdelemben, mert ők ott küzdöttek és harcoltak a hazájukért, a népükért, nemzetükért. Igen, hát ez a történelmnek egy része volt. Ma már más események zajlanak ott is, de nagyon bízom, nagyon remélem, hogy a magyarság

már nem tudnék utazgatni sajnos, de reménykedünk, hogy ezért még sokan lesznek. Szép Magyarországért, ez a címe a dalnak. Szép Magyarországért, széttört nemzetünkért, Jézus kérünk, te vagy a reményünk. Igen, mi 1000 év óta keresztény Magyarország vagyunk. Sokaknak nem tetszik ez bizony, de mi hisszük, hogy nekünk ezért kell küzdeni. Keresztény, nemzeti Magyarországért, és szeretni kell azokat, akik elszakadtak, nem tehetnek róla. Ez a történelem tragédiája megint, de hisszük, hogy itt van belünk az Úr. Jézus, kérünk, te vagy a reményünk. Ne felejtsék el ennek a dalnak a refrényét, a visszatérő refrényét. Jézus, kérünk, te vagy a reményünk. Amíg a hitünk mellett kitartunk, addig itt még sok minden tragédia lehet, sok-sok fájdalom, de hisszük, hogy megmaradunk, mert velünk az Úr.

A következő dal címe A mennyország felé. Igen, egy kicsit olyan, mintha már úgy érezném, hogy öregszem, és az én utam most már a mennyország felé megy. Még nem egészen így gondoltam, hanem inkább úgy, hogy mindnyájunknak egy célja van, aki keresztény emberek vagyunk, akik a hitünket éljük, és élni akarjuk, még akkor is, hogyha gyönge, bűnös, gyarló emberek vagyunk, de nincs más hitünk, mint ez az egy gyönyörű hit, amelyet kaptunk az Úristentől, egyházunkban, a szüleinktől, nagyszüleinktől.

A következő a Duna mellett. A Duna mellől. Igen, ezt már egy néhányszor lejátszottam, de annyira fontos nekem ez az ének. Annyira szeretem a

Nem mehetünk bele a mi népünknek, a béke lehet csak az útja, és a békét kell szolgálnunk, és azért kell élnünk, hogy béke legyen. Az utánunk jövő generáció ne fegyvert fogjon, ne háborúzzon, ne abba pusztuljunk bele, hanem az építésbe, a szeretet életébe bátorítsuk, biztassuk a fiatalokat, hogy van jövőjük, higgyenek az Istenben, bízzanak a szűzanyában, mi 1000 év óta az ő országa vagyunk, és hisszük, hogy itt a Duna mellett, ami égi édesanyánk, a szűzanya, velünk van, és megerősít minket.

0: következő ének, Álmaimból, lelkemből. Ez már az én szolgálódalom, gyerekeimnek írtam igazából, annyira szerettem volna megerősíteni, biztatni őket. Aztán ők már folytatták ezt az utat, és először a gyermekeim, persze barátaimmal kezdtem, utána a gyerekeim, aztán már az unokáim, és most egy gyönyörű volt a Dicsőítő szigeten fiatalok énekeltek, és kiderült, valaki elküldte a üzenetet nekünk, hogy Botond fiam énekel fiatalokkal, és ezt a gyönyörű dalt éneklik, zengett a dal, gyönyörűen szólt, büszke voltam rájuk. Istenem, ez az én egyik kedves dalom, ez az Álmaimból, lelkemből legyen, hogy az ő két kezükből és szívükből is szóljon a dal, és hívják a fiatalokat, a korosztályukat, és biztassák, bátorítsák őket, hogy vár minket az Úr. Mi azért élünk, hogy őt dicsőítsük, őt szolgáljuk.
1: Álma

és ez már a befejezőjének lett szájdalom. Szállj a Hargitáig, vidd el a szeretet üzenetet, Krisztus nem hagyjál minket. Erdélyi útjaim során született a dal, és hiszem, hogy sokak számára öröm és boldogság mai napig is. Bármerre járok a Kárpát-medencébe, bocsánat, inkább mondanám, hogy jártam, bár most érdekes, hogy az idén újra meghívtak a Felvidékre. Az egyik fiammal, az egyik unokámmal, ők is hozták a gitárjukat, együtt zenéltünk. Hálás szívvel mondom, hogy meghallgattak. Köszönöm. Kívánom, hogy további szép nyári napokban legyen részük, és a béke áradjon ki ránk az Úristen kegyelméből, és szolgálják hűségesen egyházunkat. Ezt kívánom minden testvéremnek. Dicsértessék a Jézus Krisztust!

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk megszokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
3: Mária Rádió. Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Lázár jöjj ki. Nagyon szeretem ezt a részt a Bibliába. Amikor megfogant első kisfiunk, akkor mondtam a férjemnek, hogy nekem fiam lesz, akkor biztos, hogy Lázárnak fogják hívni. És ő ezt elfogadta, nem akart, hogy János legyen az első gyermeke, ezért én nagyon hálás voltam neki. És nem csak ezért fontos nekem ez a szentírás részlet, hanem azért is, vagy hát ez a történet, hanem azért is nagyon szeretem ezt a történetet, mert itt nyilvánul meg Jézusnak az emberi mi volt, hogy mennyire tud ő is érezni, hiszen ő is sírva fakadt, amikor megtudta, hogy Lázár meghalt. Meg hogy ugye a barátja volt, tehát hogy nekem ez kezdetek óta ez volt a kedvenc történetem a Bibliából. Megrendítette Lázárnak a halál híre. És ugye nekem is az anyukámmal, nem is kapcsolatom, hanem hogy amikor haldoklott, hogy ezt így párhuzammal tudom vonni, hogy mennyire fájdalmas az, amikor elvesztünk egy szeretett hozzátartozónkat. Az édesanyám rákos beteg volt, és itthon szólította magához a Jóisten. Mindig is rettegtem a haláltól. Tehát, hogy én mindig nagyon-nagyon féltem attól. Ettől az egésztől olyan misztikus volt számomra, hogy elveszíthetem bármelyik szeretett hozzátartozómat. Anya halála azért sokban hozzásegített ahhoz, hogy most már ne rettegjek ennyire ettől a gondolattól, vagy ettől a ténytől, hogy van ilyen, amikor az saját bőrén tapasztalja meg az ember, hogy a másikat el kell engedje.

0: Hírpercek.
1: A Szent Erzsébet Caritas Központ idén nyáron is szervez élménynapot a rászoruló gyermekeknek. 170 éve született Nikola Tesla, a zseniális feltaláló. Idén is várja a fiatalokat az Eger-Szalóki ifjúsági találkozóra és lelki gyakorlatra. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Az első élménynap megtartása pénteken került sor a 6 és 14 év közötti gyermekek a Magyar Szentek plébánia rendezvény termében gyülekeztek. A közös reggeli elfogyasztása után autóbusszal indult Visegrádra a csapat, itt először a Bob-pályát látogatták meg, ahol az erre vállalkozók bobozhattak. A közösen elfogyasztott ebéd után a visegrádi palota játékokat tekintették meg, majd a lovagi tornát nézték végig a gyermekek. A sok élménnyel feltöltődve délután 5 óra körül szálltak fel a buszra, és tértek vissza Budapestre, ahol a szülők várták a gyerekeket, tudósított a szerkesztő. Sok gyerek már most nagyon várja a második élménynapot, szeretne azon is részt venni, bár még annak a programját a gyerekek nem ismerik. Augusztusban első fél évben kerül majd megrendezésre a kirándulás, melynek részleteit most egyeztetik a Caritas központban. Az 1856-ban született szerb-amerikai gépészmérnök fizikus feltaláló Nikola Tesla a mai Horvátországban született. Több mint 300 szabadalmat jegyeztetett be, találmányai közé tartoznak az elektromos motorok, generátorok és nagy feszültségű berendezések. Nikola Tesla szerint leleményességét anyjától örökölte. Édesapja európai műveltségű, nagy szónoki tehetséggel rendelkező ortodox pap volt. Emlékezett rá a Femina.hu. 1881-ben Magyarországra költözött, és a Puskás Fivérek telefonvállalatánál kapott munkát. Puskás Tivadar írt ajánlólevelet a 28 éves ifjúnak, mielőtt Amerikába indult, hogy Thomas Edisonnál dolgozzon. A levél híres mondata így szólt, két nagy embert ismerek, az egyik ön, a másik ez a fiatalember. Nikola Tesla megelőzte a korát, tanulmányai ma is meghatározó szerepet játszanak a modern technológiában. Július 16 és 19-e között rendezik meg az Eger-Szalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatot. A program mottója idén dicsérjétek az Urat és áldjátok. A nyitó szentmisét csütörtökön 17 órától Ternyák Csaba egriérsek mutatja be. A szervezők idén is értékes programokkal, előadásokkal, műhelymunkával, kis csoport és kerekasztal beszélgetésekkel, szabadidős tevékenységekkel készülnek, illetve szentségimádásra és szentgyónásra is lesz lehetőség, írta a Magyar Kurír. A programra a Szalóki Levél sorai így invitálnak, az idei találkozó és lelki gyakorlat különleges évben valósul meg. 800 évet ért haza a mennyei atyához Assisi Szent Ferenc, akinek élete ma is emberek millióit inspirálja szerte a világon. Az egész egyház hálával emlékezik rá, mi pedig szeretnénk bekapcsolódni ebbe az ünneplésbe. A program a Magyar Kurírban olvasható.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet a harmadik Zsoltár hét vasárnapjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Legyen áldott az Isten és Urunk Jézus Krisztus Atya, aki minket nagy irgalmában új életre hívott, Jézusnak a halálból az élő reményre való feltámadása által, hogy a mennyben elpusztíthatatlan, tiszta és soha el nem hervadó örökség várjon rátok. Az Isten hatalma megőrzött titeket a hitben az örök üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben majd megnyilvánuljon.

Isten a világot egykor megteremtette, a megváltással újjáalkotta, és szeretetével állandóan megújítja. Hívjuk őt örvendező lélekkel.

0: Könyörögjünk. Istenünk, Te megmutatod igazságod fényét a tévegőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg híveidnek, hogy elutasítsunk mindent, ami a kereszténynével ellenkezik, és vállaljuk, ami méltó hozzá. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

0: Mária Rádió.
1: Legyetek apostolok. Gál Jenő Verbi tartja elmélkedése.
2: Máriát dicsérni hívák, jöjjetek. Mária az első világi hívő az egyházban. Hozzá könyörgünk, mutasd meg nekünk Jézust, hogy mi is meg tudjuk őt mutatni nem csak a Mária Rádió hallgatóinak, hanem az egész magyar nemzetnek. Hisz célunk az, hogy Magyarország újra keresztény és Mária országa legyen. Keresztény közösséget nem azzal alkotunk, hogy egymás mellett közösségbe vagyunk. Az egyház közössége azáltal jön létre, hogy megvan az egység Krisztussal. Krisztus a mi közösségünk központja. Krisztus értünk imádkozik, kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket nekem adtál. A tanítást továbbadtam nekik. Értük könyörgök azokért, akiket nekem adtál, már a tiáid, és én megdicsültem bennük. Ők a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád. Tartsd meg őket a nevádban, hogy egyek legyünk. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valok, mint én sem vagyok a világból. Te a világba küldtél, úgy küldöm én is őket a világba. Nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egyek, amint te, atyám, bennem vagy, és én benned, úgy legyenek ők is egyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. Krisztus értünk imádkozik, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Ők majd elesnek a földre, de atyám, emeld fel őket újra. Mint hogy Péternek is mondta, Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a buzát. Én azonban imádkoztam érted, hogy meg ne fogyatkozzék hitet, hogy egykor megtérve megerősíts testvéreidet. Jézus itt az egységről és a közösségről beszél. Az egyház mindig kiközösítette azokat, akik tökéletes egyházat akartak létrehozni. A szekták és a sok felekezet azért vált ki az egyházból, mert ők tökéletes egyházra törekedtek. Részben el is érték, hogy tagjaik sokkal buzgóbbak voltak, mint a római egyház.

térjük el, hanem hogy összeomlanak berendezéseink. A 40-es években soha nem látott tökéletes egyház fejlődött ki, de ahol a szerzetek és a papság a tökéletesség magaslatán álltak. Mikor a szemináriumban tanultam, majdnem minden évben jött valamilyen szigorítás, hogy kiket nem szabad az örök fogadalomhoz vagy a papsághoz bocsátani. Csak olyan embereket volt szabad szentelni, akik emberileg a legtökéletesebbek, és teljes garanciát nyújtanak a jövendő szent papi élethez. Így akarták a magasan álló papság jövőjét biztosítani. A történelem érdekessége, hogy a 60-as években pont azok közül kerül ki a legtöbb apostázia, akik emberileg teljesen biztosak voltak. Csak a papokat véve 100 000 pap hagyta ott papi hivatását a múlt század második felében. Ismerek szerzetesi közösséget, ahol egy napon 20-an kiléptek. Igaz, a szerzet nem sokat vesztett velük, és a világ sem nyert sokat általuk. Mondtam, hogy Krisztus az egyházi közösség központja. Nem fontos dolog, nos, nagyon is fontos dolog, hogy a papok és lelkiatyák azért szerves részei az egyház közösségének, mert Krisztust képviselik. Krisztus mint ember élt köztünk. Ő földi halandók, emberek kezébe adta át egyházát, hogy helyettesítsék itt a földön. Az emberek közül kiválasztott Istennek szentelt pap nem angyal, nem felsőbbrendű lény, hanem tele emberi gyengeséggel. Krisztus az ellentmondás jele. Sokak feltámadására és romlására lesz, illetőleg boldog, aki nem botránkozik rajtam. Mi papok is épp úgy az ellentmondás jelei vagyunk. Az egész világ minket néz, mindenki kritizál, minden lépésünket számon tartják, ami rosszat el lehet rólunk mondani, elmondanak, és még többet is. Igazán csak azért teszik, mert nem ismernek minket, ha ismernének, sokkal több rosszat tudnának elmondani. Mi nem azt kérjük, hogy sajnáljanak bennünket, hisz mikor Krisztus meghívott és kiválasztott minket, tudta, hogy kik vagyunk, hogy mi csak a bűnös Jánosnak vagyunk a fiai, minden emberi gyengeséggel. De legalább arra kérjük a keresztény testvéreket, hogy imádkozzanak értünk. A pap csak azt teszi, amit Krisztus tett földi életében, az ő művét folytatjuk. Hát csak úgy tudjuk elérni, ha sikerül igazi keresztény közösséget alkotnunk, hogy tanúságtételünk hiteles legyen. Közösségeinknek egy kicsi egyháznak kell lennie, hogy építsük az egyházat, éljük az egyházat, és tegyünk tanúságot a közösségről. Így tesszük lehetővé, hogy mások is éljék az egyházat. Szükség van olyan közösségekre, amelyek a hit, remény és a szeretet jelei. Az egyház az üdvösség szentsége a világ számára. Ezt valósítjuk meg a magunk módján a mi kicsi világunkba. Hisz az egyház és a hithirdetés célja, hogy keresztény közösségek alakuljanak, amelyek az élő egyház és Krisztus jelei lesznek. Mikor közösségről beszélünk, annak minden tagját értjük alatta. Mindenkitől életük ugyanazon tanúságtételét követeljük, ugyanazt az átadást, lelkesedést és ugyanazon szeretett lelkét. Nem számít, hogy ki, hol és miben dolgozik, mert minden keresztény hitét hirdeti élete tanúságtételével. Nincsenek különböző méltóságok az egyházban, csak a feladatok és a szolgálatok különbözők, hisz mi papok épp úgy Krisztus Jézus tanítványai vagyunk, mint a hívek. Ezért a követelmény

0: hogy mi mindnyájan legyünk Krisztus tanításának élő megtestesülése, ez magától értetődő következmény. Küldetésünk elsősorban nem az, hogy szavainkkal kifejtsük az igazságot, hanem sokkal inkább, hogy úgy éljünk, hogy az igazság behatoljon és a lelkekbe, és meghódítsa őket. Mindnyájan felelősek vagyunk az egyház sikerért. A hitet sokkal inkább élni, mint tanítani kell. A küldetés egységes a papok és a hívek számára, de különbözők a feladatok. Együtt dolgozunk papok és laikusok, hogy az egyház meghatározott küldetését megvalósítsuk. Közös a felelősség, közös a munka. Szükséges az egyetértés a nézetekben és az akaratban. Mindenki felelős a maga helyén a közös kivitelezésért. Összhang kell, nincs helye a széthúzásnak. Csak akkor beszélhetünk igazán az egyház közösségéről, ha el tudjuk mondani, ahogy Páter Damián, a leprások apostola szokott beszélni közössége egységéről, mi a leprások. Ezt a közösségi szellemet nem külsőségekkel építjük, noha a közös gyakorlatok is fontosak, hanem sokkal inkább a szolgálat tudatával. Nem azért élünk, hogy megkapjuk a kényelmet és a biztonságot, hanem hogy szolgáljunk kölcsönösen egymásnak. Mindnyájan szolgáljanak egymásnak, kiki képessége, tehetsége és kora szerint. A szolgálatnak ez a lelke mindenhol megtalálható. Ezért van az egyháznak Magyarországon jövője, mert sokan vannak, akik nem azt várjuk el, hogy mit kapunk, hanem hogy mit adhatunk. Mint mondtam, egységes a küldetés, de különbözők a feladatok. Más feladatai vannak a világiaknak, más a papoknak. Egyik sem jobb vagy nagyobb, mint a másik, csak éppen más. A pap nem teheti meg a világiak feladatát, oda világiak kellenek, de a pap feladatát sem tehetik a világiak. Krisztus azt mondja apostolainak, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az apostolok folytatják Krisztus művét a földön. Krisztus meghívta az apostolokat, hogy vele közösséget alkossanak. Az apostolok utódai, az egyház pásztorai alkotják az egyházi rend szentségét. Ez a szentség köti egybe az egyház egységét. Ahogy a mennyei atya küldött engem, én is úgy küldelek titeket. A pap Jézus Krisztus nevében működik. Ugyanaz a feladat, amit Krisztus megvalósította a földön, ugyanazt a feladatot kapták a papok is. A pap hirdeti az evangéliumot, tanítsatok minden népet, kereszteljétek meg őket. Kiosztja az életadó szentségeket, és Isten népének szolgál. Alakítja a keresztény közösséget, és építi Isten egyházát. Mint pásztor, odaadja magát a szegények, az elnyomottak teljes megszabadítására. Hisz a lélek erejében, és nem esik abba a kísértésbe, hogy ő politikai vezér, szociális irányító vagy hivatalnok az evilági dolgokba, mert ez megakadályozná, hogy a testvériség és az egység jele legyen. És vegyétek a szent lelket, akiknek megbocsátjátok bűneiket, meg lesznek bocsátva. Mi lenne ebből a világból papok nélkül? Hogyan újulna meg Krisztus keresztáldozata papok nélkül? Hogyan táplálkoznának az éhes lelkek Krisztus testével nélkülük? Hogyan kapnák meg a bocsánatot a gyónás szentségébe, ha nem volnának papok. Ha hiányoznak, hova menjenek a keresztények, hogy meghallgassák az Isten szavát, a bölcs tanácsokat és a kinyilatkoztatott igazság bölcsességét. Kivégezni el azt a sok nevelési vagy szociális feladatot, ha nem volnának papok, szerzetesek, kik életüket Krisztusnak adták, hogy ezáltal az embereknek jobban szolgálhassanak. Hogyan tudna lélegzetet venni az egyház teste, ha nem volnának imádkozó Istennek szentelt emberek? Krisztus közvetítő Isten és az emberek között. A pap az emberek között él, hogy képviselje az embereket Isten előtt. Isten őt kiválasztotta az emberek közül, hogy felajánlja Istennek az áldozatot az emberekért. A pap minden közösség ellenére mindig egyedül van. Egyedül halad az életben előre. Nincs szem, amely együtt nevetne vagy sírna vele a kiáradó örömbe vagy a mérhetetlen bánatban. Mindig öregebben, fáradtabban rója az élet útját, és mindig egyedül. Ő az Isten szolgája, amint az Isten mindig egyedül van, mert senki sem hozzá hasonló, úgy ez a papnak is a sorsa, míg el nem érkezik, majd egyszer a magányos sírik. Talán mint hithirdető idegen országokban, ahol pálmák és eukaliptuszok állnak őrt örök álmai felett, vagy esetleg itthon színes virágok jelzik, hogy már átadta Isten örök kezeibe életének üzenetét. Kezeit a püspök krizmával kente fel, hogy legyen mindaz megáldott, amit ő megállt. Papjaitok elmennek, hova Krisztus küldi őket, a legszegényebb plébániára éppen úgy, mint Afrikába, Paraguayba vagy a Fülöp-szigetekre. Hogy Krisztus velük elmenjen a legszegényebb plébániára, Afrikába, Paraguayba és a Fülöp-szigetekre. Hogy bemutassák az örök áldozatot minden népnek, és napkelettől napnyugtáig minden nemzet dicsérje az Úr nevét. Befejezem Szent Pál intelmével, testvérek, ha valakit botláson értek, ti, akik lelkiák vagytok, incsétek meg a szelítség szellemébe. Hordozzátok egymás terhét, így teljesítsétek Krisztus törvényét. Aki beképzeli magának, hogy valaki holott semmi, önmagát áltatja. Mindenki a saját tetteit tegye mérlegre, dicsekvését pedig tartsa meg magának, ne tárja mások elé. Ne áltassátok magatokat, amit az ember vet, azt is aratja. Aki tehát a test szerint vet, testből is sarat, majd romlást. Aki ellenben a lélek szerint vet, lélekből arat örök életet. Amíg tehát időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképpen a hittestvérekkel.
1: Legyetek apostolok címmel, Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallottam.

0: Hírpercek.
1: Rekord év, rekordszámú diplomás és egy közös küldetés Veszprémben. Új program indul, hogy senki nem maradjon közösségi élmény nélkül. Ahol 1000 év egyetlen sét alatt is megelevenedik. Szeretettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Ünnepélyes diploma átadóval zárta a tanévet a Veszprémi Érseki Főiskola, ahol idén minden korábbinál több hallgató vehette át oklevelét. Az ünnepség nem csak a friss diplomások kitartását és munkáját ünnepelte, hanem azt a folyamatos fejlődést is, amelynek köszönhetően az intézmény ma már a Dunántúl egyik meghatározó katolikus felsőoktatási központja. Dr. Udvardi György érsek hangsúlyozta, a megszerzett tudás akkor válik teljessé, ha a szolgálattá formálódik. A végzősök olyan hivatások felé indulnak, ahol nap mint nap emberekkel találkoznak és munkájukkal reményt és szeretetet, emberi méltóságot közvetíthetnek. Szívből gratulált minden friss diplomásnak és hálásan köszönte oktatóinak, munkatársainak, valamint mindazoknak, akik nap mint nap építik és gazdagítják a Veszprémi Érseki Főiskola közösségét. Új kezdeményezést indított a Háló mozgalom, Légy te is háló keresztszülő címmel. A program célja, hogy anyagi nehézségek miatt senki nem maradjon ki az augusztus 2. és 8. között Székelyón megrendezett Kárpát-medencei hálótáborból. A kezdeményezés keretében bárki vállalhatja egy táborozó részleges vagy teljes támogatását. A háló keresztülők nem csak anyagi segítséget nyújthatnak, hanem imádságban is kísérhetik támogatottjukat, sőt a tábor során személyesen is megismerhetik őt. A szervezők hangsúlyozták, a hálótábor évek óta a Kárpát-medence magyar közösségeinek egyik legfontosabb találkozási pontja, ahol a résztvevők hitükben megerősödhetnek, új barátságokat köthetnek, és megtapasztalhatják az összetartozás erejét. A mozgalom arra hív minden jó szándékú embert, hogy kapcsolódjon be a kezdeményezésbe. Változatos vezetett vársétákkal várja a látogatókat a Veszprémi Várnegyed. A programok során a résztvevők szakavatott idegenvezetők segítségével ismerhetik meg a történelmi városrész legjelentősebb műemlékeit, közöttük az érseki palotát, a Gizella kápolnát, a Szent Mihály főszékesegyházat, az altemplomot és a Szent György kápolnát. A nyár egyik különlegessége a Fény és Áhítat című vezetett séta, amelyet az 1000 év öröksége, a Veszprémi Várnegyed megújítása című dokumentumfilm vetítése tesz teljessé. A program betekintést nyújt a történelmi épületek megújulásába, és bemutatja azt a szakmai munkát, amelynek köszönhetően a Várnegyed ismét teljes szépségében fogadhatja a látogatókat. A vezetett séták 2-től vasárnapig több időpontban indulnak a Bírógicei házból. A szervezők az érdeklődőknek előzetes online jegyvásárlást javasolnak. Kedves hallgatóink, híjeinket hallották, köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Áldott vasárnapot kívánok!
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Szerelmes szavak. Haza és magyar. Istenünkhöz, nemzetünkért kiáltva, az érzelmek is megragadnak bennünket. Nemzetünkre gondolva, azok a szavak jutnak eszünkbe, mint amikor egy szerettünkre gondolunk. Ragaszkodás, odaadás, együvé tartozás, hűség. Ezek az érzések az Istennel is kapcsolatosak. Olyan érzések ezek, amelyek a szeretet hangján szólnak. Erről ír Karinti Frigyes is, hallgassuk őt. Nem vagyok éppen szemérmes ember, mindig nevén szoktam nevezni a gyereket. Van azonban két szó, ami számomra nem erkölcsi, hanem kifejezetten szemérmi kérdést jelent. Ez a két szó haza és magyar. Úgy látszik, a freudizmusból tanultam meg, hogy azokkal a fogalmakkal szemben vagyunk szemérmesek, amelyek nagyon sokat jelentenek számunkra. Így vagyok én ezzel a két szóval, haza és a magyar szóval. Utólag meg lehet állapítani arról, amit csináltam, hogy magyar. És ha ez történik, akkor ennek nagyon fogok örülni. Alkotás közben elég nekem, ha azt tudom, hogy magyarul írok, írja Karinti Frigyes.

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából imádkozzuk.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

mit akar isteni mesterünk tanítani nekünk mindannyiunknak ma? Egyszerű és világos szavakkal körvonalazta Jézus a bebocsáttatás feltételeit a mennyek országába. Felkínálta gondolatait a mindennapi élet minden aspektusáról. Jézus az élet új fogalmát határozta meg. Hegyi beszédének rövid bevezető mondataiban Jézus megadta annak az új korszaknak a hangját, melynek meghirdetésére eljött. Az új szellemiségnek, gyönkédnek, jó lelkűnek, egyszerűnek, és mindenek előtt őszintének kell lennie. El kell kerülnie, hogy arrogáns, rossz indulatú vagy magamutogató legyen. Az új királyság tanítványainak boldogságára kell törekednünk, a szegénység, nélkülözés, a könnyek és az elnyomás körülményei között is. A mennyei királyság felé törekvés radikális változást tesz szükségessé külsőnkben, gondolkodásunkban, magatartásunkban és a másokhoz fűződő viszonyban. Miként a Sínai hegyen a törvény megnyilvánult Mózes számára, ugyanúgy Jézus a hegyi beszédben új törvényhozóként az egész emberiség számára kínál új életmódot, a keresztény élet kartáját. Az Isten atyai szeretete az, ami áthatja Jézus minden szavát. Minden párbeszédben arra szólítja fel hallgatóit, hogy feleljenek az atyának, a fiúi szeretet válaszával. Mindenki, akit lelkesít ez az új szellem, Isten gyermeke. Ez a fiúi szellem, s minket is arra késztet, hogy felkiáltsunk, Abba, Atya. Az új korszak legfőbb forrása a szeretet lesz. Jézus egy későbbi alkalommal ezt megerősítve, azt mondta, aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s atyám is szeretni fogja. Hozzám megyünk, és benne fogunk.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony az örök ige szülő anyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlott a nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Amen.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, nemzetünk megújulásáért imádkoztunk, az Erdélyi Mária Rádió nagyváradi stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Végidő. Avagy mik lesznek ezután? Dér Katalin műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin köszönti Önöket. Végidő című sorozatunkban, amely két hetenként vasárnap 20 óra 16 perckor hangzik el, ma a téma bevezetőjeként arról lesz szó, mi is ez a végidő, mik az általános jellemzői. A végidő, vagy végső dolgok, a történelemnek a jelen világ végét megelőző szakasza, azok az események, amelyek közvetlenül megelőzik a messiás Jézus Krisztus második eljövetelét. No, a sorozatban erről beszélek, az erről szóló bibliai tanításokat vesszük sorra. Napjainkban sokan úgy látják, hogy a végidő jelenségei, a vég előjelei, amelyeket Jézus világosan elénk tárt, már most jelen vannak világunkban. Ezeket számos keresztény hívő észleli, de nem tud sokat kezdeni velük, ezért joggal várja és igényli, hogy az egyház, akár csak mestere Jézus, világosan, meggyőzően, érthetően beszéljen a végidőről. Aztán Jézus második eljöveteléről, az utolsó ítéletről, mindezeknek az előjeleiről, és nem kevésbé az egyén végéről, a halálról, a feltámadásról, az örök életről. És úgy beszéljen az egyház, tanítson ezekről, hogy szava ne legyen se puszta pánikkeltés, se lapos semmitmondás, hanem szóljon a valóságról, és megvilágítsa az adott helyzetben szükséges erkölcsi elveket és gyakorlati tennivalókat. A végidővel kapcsolatos kérdéseket a teológia tudományán belül a dogmatika egyik fejezete, az eszkatológia tárgyalja, melynek elnevezése a görög eszkaton, többes számban eszkata, szóból származik, jelentése végső dolgok. Ám a történelmi egyházak keveset beszélnek róla, pedig a Biblia, mind az Ó, mind az Új Szövetség és maga Jézus is sok idevágó proféciát adott, és merem mondani, hogy a kereszt és a feltámadás után ez a világ, benne az ember végső sorsa, és az odáig elvezető út, szóval ez Isten legfőbb mondani valója számunkra a Szentírásban. Sőt, azt tapasztaljuk, hogy a mai vészterhes, kaotikus válságokkal, súlyos gazdasági, pénzügyi, környezeti, politikai, kulturális és főleg erkölcsi válsággal terhes világban a magukat nem hívőnek tartók közül is sokan, akik még fogékonyak a lelki-szellemi valóságok iránt, szóval érdeklődnek a menny, a pokol, a tisztítótűz, az ítélet, a halál, a halhatatlanság, a feltámadás, meg az örök élet dolgai iránt. Noha, e fogalmak egyikének másikának mára, még a jelentése is, hát elhomályosult. A Biblia szerint a jelen világ nem lesz örök életű, de nem is fog magától átalakulni valamiféle Isten országává, nem, hanem egykor véget ér. Ezzel a legtöbb ember, még a legtöbb nem hívő ember is tisztában van, de ők máshogy látják a kérdést, mint a hívők, legalább három ponton. Egy, a véget úgy gondolják el, hogy kihagyják belőle Istent, és valamilyen természeti katasztrófa vagy kozmikus esemény eredményének vélik. Míg a keresztények Isten beavatkozásának tulajdonítják a véget. Kettő, a nem hívők nem a Biblia alapján tájékozódnak erről, hanem a médiában, könyvkiadásban, világhálónak itt meg ott felbukkanó képtelen obskúrus katasztrófa jóslatokból, úgy, hogy mindazt, amit a Szentírás közöl erről, és ami egyedül igaz, ezt egyáltalán nem ismerik. Végül a nem hívők természetesen nem is várnak semmiféle új eget, új földet, új világot, új életet, hanem úgy tekintik a jelen világ végét, mint amely totális vég, abszolút vég, ami utána semmi következik. A mindenkorban sűrűn felbukkanó világvége jóslatok sok keresztényre is hatással vannak, különösen a mai zavaros időkben, amikor ráadásul a Szentírás ismerete a vallásos emberek között is, hát a mély pontra zuhant. A végidő tekintetében szinte teljesen eltűnt az ismeret. Tudatlanság és következésképp félelem, szorongás, bizonytalanság uralkodik a végidő és Jézus második eljövetele körül. No most való igaz, hogy a Biblia a világ végét megelőző periódust és magát a véget is természeti és történelmi katasztrófákkal kapcsolja össze. Ez igaz, de e kinyilatkoztatás félreértéséből ered az az elterjedt jelenség, hogy a katasztrófákat sokan spontán képzett társítással a második eljövetelhez, magához, Jézus személyéhez kötik, és az a téves képzet alakult ki, mintha a borzalmakat Jézus Krisztus meg az ő eljövetele okozná. Hát a Szentírásból egyértelműen kiderül persze, hogy a romlást és a borzalmakat más okozza, a bűn végidőbeli elhatalmasodása, és ami pedig Jézust illeti, amikor ő eljön éppen, hogy kiszabadítja az övéit ebből a helyzetből. A második eljövetelt, illetve az azt követő új ég és új föld világát a Biblia aratáshoz, menyegzőhöz, gyermekszületéshez hasonlítja, szóval örömteli eseménynek mutatja be, amely ugyanúgy örömhír lesz, mint volt az első örömhír. Ám csak azok számára lesz ilyen, akik várják, felkészülten várják őt, hogy eljöjjön. A felkészüléshez pedig elengedhetetlen ismerni Isten erre vonatkozó üzeneteit, hogy a bekövetkező események ne érjék váratlanul az embert, és hogy ennek megfelelően tudjunk élni. Na most ez a sorozat, ez a felkészülést, a megismerést szeretné elősegíteni. Azért fogtam bele. Az kétségtelen, hogy a Biblia szerint Jézus második eljövetelét, a jelen világ végét és az új világ, az új ég és föld megjelenését tényleg megelőzi egy példátlan válsághelyzet. A végidő, az utolsó napok ideje, amelyet meg kell különböztetni magától a jelen világ végétől. Ez megelőzi. Viszont Jézus bizonyosra ígéri, hogy ez az időszak az ő második eljövetelét és a világ végét közvetlenül megelőző válságos, sötét, elviselhetetlen korszak, a végidő, az rövid lesz. Azt mondja Jézus Máténál, a választottakért megrövidítetnek azok a napok. Persze nem úgy értve, hogy akkor majd nem 24 órából áll egy-egy nap. Arról van szó ebben az ígéretben, hogy a vég iszonyú előjeleinek kora, a válságkorszak, ha majd egyszer elkezdődik, akkor gyors lesz. Gyors lefolyású. És utána nyomban bekövetkezik Jézus eljövetele, a második advent. No most, sem a második eljövetel pontos idejét nem ismerjük, sem azt az időt, mikor a jelen világ korszaka véget ér, és nem is helyes találgatni, noha sokan megteszik, de Isten nem adott erről kinyilatkoztatást. Azt mondja Jézus a Márknál, azt a napot és órát senki sem ismeri, sem az angyalok az égben, sem a fiú, csak az Atya. Tehát nincs kinyilatkoztatva. Kész. Ennek két fő oka ismeretes. Az egyik Isten hosszú tűrése. Mert ő nem akarja, hogy bárki is elvesszen, akinek a megtérésére még van remény. Azt mondja a második Péter levél, 3. fejezet 9-es vers. Az Úr nem késik ígéretével, ahogy egyesek gondolják. Türelemmel kezel bennünket, mert nem akarja, hogy bárki is elvesszen, hanem hogy mindnyájan megtérjenek a bűnbánatra. Istennek ezt a hosszú tűrését tapasztalva alakult ki az a levélben is, a Péter levélben is felidézett téves elgondolás, hogy Isten annyira kegyelmes, hogy egyáltalán soha nem hozza el a véget. Nem lesz vég. Jézus azonban kategorikusan kijelenti, hogy de lesz, és lesz második eljövetel, bármilyen védő intézkedésekkel igyekszik Isten kímélni, akiket csak tud, az övéit, a benne bízókat. Ez azért nem változtat azon a bizonyosságon, hogy a jelen megromlott világa egyszer véget ér, véget ér, vége. A vég halasztásának másik, még fontosabb oka Istennél, hogy ennek pontos ideje az embertől, az egyháztól is függ. Hát erről sose szoktak beszélni, pedig milyen fontos. Konkrétan az embernek Isten terveivel együttműködő készségétől. Jézus világos proféciát ad erről. Eszerint az ő eljövetele és a világ vége előtt világméretű, addig sosem látott méretű üldözés lesz. De azzal párhuzamosan lesz egy végső nagy evangélium hirdetés, ahogy ez Máténál is és Márknál is elhangzik. Az előjelek közül ez messze ez a legfontosabb. Végső nagy evangélium hirdetés. Mert Isten nem hozza el a véget addig, amíg mindenkinek nem lesz lehetősége hallani Krisztus jó hírét és elfogadni azt. A második advent ideje tehát attól is függ, hogy mikor áll készen az egyház erre a végső nagy evangélium hirdetésre. És ilyen értelemben a vég ideje nem egy fix időpont. Év, hónap, nap. Nem. Tőlünk is függ. No, lényeges még, hogy amikor Jézus eljön, az mindenki számára mindenütt a földön látható, vagy valamiképp érzékelhető, nyilvános, kozmikus esemény lesz mindenhol. Ezt leszögezi a kinyilatkoztatás azért, hogy semmiképp ne adjunk hitelt itten illúzióknak és félrevezetéseknek. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, íme itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek el, mondja Jézus, mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak majd, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy így megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is. Íme, előre megmondtam nektek. Ha azt mondják nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobában van, ne higgyétek el, mert ahogy a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az emberfiának az eljövetele is. Nyilvános, látható, kozmikus esemény. No, összegezve, tehát biztos, hogy lesz második eljövetel, de hogy mikor, nem tudjuk, a kinyilatkoztatás nem közli. De ezen túl minden mást tudtunkra ad, amit tudnunk kell, hogy milyen előjelek mutatják azt, hogy Jézus közel van, hogy milyen lesz a megjelenése, és hogy mit tegyen, meg mire ügyeljen majd az ember, hogyha életre akar jutni. Az eljövetelt megelőző periódusról, a végidőről, a vég előjeleiről viszont, arról, hogy milyen események és jelenségek előzik meg a második adventet, a világ végét, na erről Isten különösen nagyon-nagyon sok proféciát sugalmazott.

0: étkezési problémák, bulimia, anorexia. Tehát, hogy van egy, ez a csoport, ez a társadalmi csoport, ez a tizenéves, tehát serdülőkorú lányok, akik 15-20 évvel ezelőtt étkezési zavarokkal küzdöttek ugyanilyen tömegesen, és most ugyanennél a korosztánál megjelent ez a transzhullám, és nem identitás zavarban szenvednek is, vagy ugye nyugati klinikákon pubertás blokkolókat, crossnemi hormonokat kapnak, vagy ne adj Isten,
1: később ugye, is van már
0: igen, későbbi korban átműtés. És elkezdte kutatni ezt a jelenséget, és megállapította, hogy itt nem valamiféle tömeges genetikai változás következett be. Tehát a testi adottságaink, azok a kódok, amiket a testünkbe hordozunk, ugyanazok, viszont volt egy olyan mértékű szociokulturális környezetváltozás, ami tömegesen elkezdett hatni ezekre a lányokra, és a náluk életkori sajátosságnálként fellépő kamaszkori bizonytalanság, ugye a hormonok berobbanásával, a testükkel kapcsolatos, testük változásaival kapcsolatos szorongások, félelmek, amelyeket tényleg ez a közeg nagyon felerősít, arra ők gyakorlatilag bizonyos csatornákról azt a választ kapták, azt a lehetséges megoldást vagy alternatívát, hogy a te problémád valószínűleg az, hogy rossz testbe születtél, és hogy te egy női testbe született férfi vagy, és a megoldása, a feloldása a jelen állapotodnak, a szorongásodnak, a depressziódnak, a testeddel kapcsolatos rossz érzéseidnek az az, hogyha te nemet váltasz. És itt aztán nagyon sok mindent jegyez Abigail Schreier, aki a Visszafordíthatatlan károk című könyvét nagyon ajánlom ilyen értelemben majd a hallgatóknak, leírja, hogy a trans influencerektől elkezdve, akik a YouTube csatornákon mindenféle tartalmat gyártanak a fiataloknak, a könyve, akár a mesekönyvek, a különféle filmek, a streaming szolgáltatók sorozatai, tehát hogy azok a kulturális termékek, amik ma már nem is nehezen elérhetőek a fiatal generációknak, hogy elárasztották őket ezekkel az üzenetekkel.
1: Legyen pozitív a végkicsengése a beszélgetésünknek. Mi az az üzenet, amit Andrea megfogalmazna a fiatalok számára, hallgatók számára, mindannyiunk számára, az emberi személy méltóságának a védelme témájában?
0: Amikor fiatalokkal beszélgetek a szexualitásról, akkor épp ez az ideál, ez az eszménykép, amit igyekszem nekik nagyon-nagyon-nagyon felragyogtatni, hogy úgy jó, úgy boldog, úgy egészséges, és úgy kiteljesedett az életük, hogyha ezt, tehát a testünkkel kapcsolatos, tehát az életvitelünket, a szokásainkat úgy alakítjuk ki, hogy vigyázunk erre, hogy megőrizzük az intimitásban is azt a fajta tiszta életvitelt, amit rendelt számunkra Isten, és itt nem is feltétlenül kell sem kereszténységről, sem Istenről, csak hogy a szexualitásban is vágyanak ezek a fiatalok arra, hogy valami jót éljenek át. De ma olyan a kulturális környezet, hogy csalódások érik őket itt is, tehát hogy vágynak gyengétségre, szeretet, biztonságra, és nem ezt tapasztalják meg, amikor nagyon korán belekezdenek, úgyhogy nekünk ezt, és én is ezt szeretném nekik átadni, hogy ez nem arra való ez a dolog, hogy valamit a saját élvezetedre elvegyél a másiktól a szexuális együttlét során, hanem hogy ezt Isten arra rendelte, hogy önmagadat szeretetből oda ajándékozd valakinek.
1: Isten álmát kell megvalósítanunk, ez legyen akkor a gyönyörűséges végszó. Nagyon szépen köszönöm Földi Kovács Andreának, újságírónak, életvédőnek, hogy vállalta a mai beszélgetésünket, és ilyen fontos témákat érinthettünk.
0: Köszönöm a meghívást.
1: A következő Mária Rádiós adásunkat is kísérjék figyelemmel a hallgatók. Osztián Zoltánt hallották a Mária Rádiós sorozatban a belvárosi főplébánia templomban.

0: az élet forrása. Táplálékunk és barátunk az Oltári Szentség című műsorunkat hallották.
1: Hírpercek.
2: A Szent Erzsébet Caritas Központ idén nyáron is szervez élménynapot a rászoruló gyermekeknek. 170 éve született Nikola Tesla, a zseniális feltaláló. Idén is várja a fiatalokat az Egerszalóki ifjúsági találkozóra és lelki gyakorlatra. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Az első élménynap megtartása pénteken került sor a 6 és 14 év közötti gyermekek a Magyar Szentek plébánia rendezvény termében gyülekeztek. A közös reggeli elfogyasztása után autóbusszal indult Visegrádra a csapat, itt először a Bobpályát látogatták meg, ahol az erre vállalkozók bobozhattak. A közösen elfogyasztott ebéd után a visegrádi palota játékokat tekintették meg, majd a lovagi tornát nézték végig a gyermekek. A sok élménnyel feltöltődve délután 5 óra körül szálltak fel a buszra, és tértek vissza Budapestre, ahol a szülők várták a gyerekeket. Tudósított a szerkesztő. Sok gyerek már most nagyon várja a második élménynapot, szeretne azon is részt venni, bár még annak a programját a gyerekek nem ismerik. Augusztusban első fél évben kerül majd megrendezésre a kirándulás, melynek részleteit most egyeztetik a Caritas központban. Az 1856-ban született szerb-amerikai gépészmérnök fizikus feltaláló Nikola Tesla a mai Horvátországban született. Több mint 300 szabadalmat jegyeztetett be, találmányai közé tartoznak az elektromos motorok, generátorok és nagyfeszültségű berendezések. Nikola Tesla szerint lelleményességét anyjától örökölte. Édesapja európai műveltségű, nagy szónoki tehetséggel rendelkező ortodox pap volt. Emlékezett rá a Femina.hu. 1881-ben Magyarországra költözött, és a Puskás Fivérek telefonvállalatánál kapott munkát. Puskás Tivadar írt ajánlólevelet a 28 éves ifjúnak, mielőtt Amerikába indult, hogy Thomas Edisonnál dolgozzon. A levél híres mondata így szólt, két nagy embert ismerek, az egyik ön, a másik ez a fiatal ember. Nikola Tesla megelőzte a korát, tanulmányai ma is meghatározó szerepet játszanak a modern technológiában. Július 16 és 19-e között rendezik meg az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatot. A program mottója idén dicsérjétek az Urat és áldjátok. A nyitó szentmisét csütörtökön 17 órától Ternyák Csaba egriérsek mutatja be. A szervezők idén is értékes programokkal, előadásokkal, műhelymunkával, kis csoport és kerekasztal beszélgetésekkel, szabadidős tevékenységekkel készülnek, illetve szentségimádásra és szentgyónásra is lesz lehetőség, írta a Magyar Kurír. A programra a Szalóki Levél sorai így invitálnak, az idei találkozó és lelki gyakorlat különleges évben valósul meg. 800 évet ért haza a mennyei atyához Assisi Szent Ferenc, akinek élete ma is emberek millióit inspirálja szerte a világon. Az egész egyház hálával emlékezik rá, mi pedig szeretnénk bekapcsolódni ebbe az ünneplésbe. A program a Magyar Kurírban olvasható.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
3: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsora.
4: Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot. Önök a Felvidéki beszélgetés című műsorunkat hallják. Vendégem Marosi Péter, a Krux együttes zene és dal szövegírója. Szeretettel köszöntelek itt a komáromi stúdiónkban.
5: Dicsértessék Jézus Krisztus, én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
4: Kedves Péter, ugye a hallgatói családunk előtt nem ismeretlen a Krux együttes, hiszen előbb, amikor a technikusokkal találkoztunk, ők is említették, hogy nagyon gyakran szerepel egy-egy Krux szám a műsorunkban. Ennek mi valójában nagyon örülünk, hogy ez így is van, de lehet, hogy sokan nem is tudják a hallgatóink közül, vagy akár a koncerteken, amikor a Krux fellép, sokan lehet, hogy nem is tudják, hogy ki áll a dalok mögött, ki írja a szöveget és a dalt. Vagy neked mi a véleményed erről, mi a tapasztalatod?
5: Hát ugye én kb. 10 évvel ezelőttig még aktívan részt vettem a zenekar működésében, mint szólóénekes, úgyhogy aki régebb óta követi a zenekarnak az útját, az tudja, hogy az alokat nagy részt, tehát 90%-ában én szerzem. Az újabb követők ezt már kevésbé tudják, de ez szerintem jól is van így.
4: Kezdjük talán kicsit személyesebben, hogy honnan származol, milyen iskolákat végeztél, és azután végül is honnan jött ez a zenéhez való vonzalmad?
5: Hát én Gutáról származom, ami ugye Komáromtól kb. 20 kilométerre van. Ott születtem egy abszolút nem zenei érdekeltséggel elállított családba. Senki nem zenész, hogyha akár a nagyszüleimre is visszagondolok, ők sem. Tehát senki, én vagyok a kakukktojás a családban.
4: De valakinek volt esetleg, hogy hallása, vagy szeretett így mulatni, énekelni?
5: Hát amennyire én tudom, nem. Ugye, ahogy visszaemlékszem a nagyszüleimre, ők sem voltak ilyen olyan mulatos típusok. Nem tudok most hirtelen senkit sem mondani a családba, aki ilyen zenei...
4: Néha mondják, a genetikus, igen. Hogy akár déd vagy ükszülő is lehetett.
5: Viszont ilyen régre nem tudtam visszakövetni a dolgokat, és bennem is ez csak később alakult ki. Szerettem a zenét alapiskolás, középiskolás koromban, és én az első középiskolámat itt végeztem Komáromban, az ipariba jártam, és ott végeztem, mint gyengáramú elektrotechnikus, tehát ebben a szakmában soha nem dolgoztam, nem is nagyon érdekel, de hát annak idején, mikor én pályát választottam az alapiskola végén, akkor ez nagyon modern volt, hogy elektrotechnika, számítástechnika, ugye ez 1994-ben volt. És utána csináltam ezt, azt, és 2002-ben, amikor végeztem a sorokatonyi szolgálattal, akkor találtam meg a mai hivatásomat, ami az egészségügybe szólt. 2002 őszén volt egy ismerősöm, aki megszólított, hogy volna egy szabad hely egy szociális otthonban, mint ápoló, azzal a feltétellel, hogy el kellett mennem tanulni az egészségügyi középiskolába, Újvárba, és így kezdődött az én pályafutásom az egészségügybe, és utána léptem a szinteket, tanultam, és tanulok a mai napig. Éppen egy hónap ezelőtt volt a diplommunkám védése, és hát államvizsga után vagyok.
4: Gratulálunk.
5: Köszönöm szépen. És hát
4: most már nővér vagy?
5: Igen. Hát most már 2019 óta dolgozom, mint nővér, és most volt egy második, tehát magiszteri diplomavédésem. És 2015-től dolgozom Pozsonyban a Nemzeti Onkológiai Intézetben, kezdtem egészségügyi asszisztens, és ugye 2019-től a mai napig, mint nővér.
4: Hogyan találkoztál a zenével, és mikor vált a hit és a zenei szolgálatodnak központi elemévé? Ugye említetted, hogy most aktívan nem jársz Krux koncertekre, de itt néhány évvel ezelőtt, talán 2 éve, Komáromban is egyik ismerősöddel egy kis koncertet tartottatok, ilyen gitárral, tehát nem valami nagy zenekarral.
5: Igen, ugye azt szokták mondani, hogy aki benne van a zene, hogy valamilyen szinten mindig hiányzik ez. Én 10 évvel ezelőtt a Kruxból azért távoztam, vagyis hát mint szóló énekes azért léptem ki a zenekarból, mert nem tudtam aztán győzni időbelileg a Kruxnak a kötelességeit, vagy a meghívásait. Hál' Istennek nagyon sok helyre hívják a zenekart a mai napig, és tényleg Felvidéken is, de Magyarországon is nagyon-nagyon sok meghívásuk van, aminek, ha jól tudom, akkor néha komplikált is eleget tenni, tényleg. És nekem ez nem volt aztán már összeegyeztethető, főleg a professzionális életemmel. Tehát azért egy ilyen munka nagyon nagy áldozatot kíván, mert ugye az embernek egy hónapban mondjuk egy hétvégéje van szabad, akkor azt abba belesűríteni a pihenést, a családot, a szülőket, a feleséget, a barátokat, és még a zenét is, akkor az nagyon komplikált. Úgyhogy aztán nehéz szívvel, de úgy döntöttem, hogy hátrébb lépek, és mint zeneszerző maradok a zenekar mögött, ami ugye a mai napig tart.
4: Mikor érezted először, hogy a zene evangelizációs eszköz is lehet?
5: Hát én ugye 21 éves koromat értem meg. Én katolikus neveltetést kaptam otthon a családban, voltam első áldozó, aztán bérmálkozó már nem, ugye, már ott már nem tudom, valamiért nem. Fölnőttem, bérmálkoztam aztán már később, és 21 éves koromban tértem meg egy ifjúsági találkozón, nagymarosi ifjúsági találkozón, az akkori gútai közösség elvitt, és hát ott éreztem azt, hogy az Istennek valamilyen terve, meg útja van számomra is. És közben itt Komáromban is része voltam egy közösségnek, ahol formálódott egy ilyen gitáros énekkarnak nevezhető csoportosulás, akikkel miséken is játszottunk, meg szentségimádáson, és ott kezdődött az én ilyen konkrétabb utam az evangelizáció zenével, és ott tapasztaltam meg, hogy ennek ereje van, és hogy ez nagyon jó eszköz. Egyrészt az Isten jóságának a hirdetésére, másrészt pedig a fiatalabb generációnak a megszólítására.
4: Beszéljünk talán kicsit a kezdetekről. Milyen emlékeid vannak a fellépések? Említetted, hogy bizonyos ideig, vagy néhány évig énekese voltál az együttesnek.
5: Csupa szép emléke van. Egy csomó helyen jártunk, rengeteg koncert ugye Magyarországon, Szlovákia, magyar lakta vidékein, de Romániában is voltunk. Úgyhogy egy csomó szép emlékem van, rengeteg barátság, rengeteg új kapcsolat, és nagyon sok csoda, amit én nem is gondoltam, hogy az Isten ennyire bőkező tud lenni, hogyha az ember úgy megnyitja a szívét, hogy befogadja az ő sok ajándékát, az ő ajándékait, akár ezen keresztül is. Mert az ember kívülről lehet, hogy úgy látszik, hogy mi mind zenészek, hogy nekünk ez csak ilyen, tehát hogy megyünk, meg utazunk, fáradtság, meg készülni, meg próbálni, meg hogy mi adunk, és nem kapunk, de ez abszolút nem így van. Tehát néha azt érzem, hogy sokkal többet kapunk mi, vagy kaptunk a koncerteken keresztül, mint azt a legtöbb ember gondolná.
4: Nagyon érdekes, amit most mondtál, mert mi is ugye ezt tapasztaljuk a rádióban, sokan úgy gondolják, hogy mi valamit adunk csak a hallgatók felé, de az igazság, hogy legalább annyit kapunk mi is a hallgatói családtól, mint amennyit adunk, tehát lehet, hogy paradoxonnak tűnik, de ezt mondjuk meg tudom érteni, és
5: igen,
4: el tudom fogadni.
5: Igen, és ezt abszolút, tehát az ember a saját bőrén érzi, és hogyha visszagondolok, tényleg minden koncertre nem emlékszem, de a legtöbbre igen, és mindenhol úgy jöttünk haza, hogy az ember azt gondolná, hogyha például messzebbre utaztunk, hogy most akkor több órás utazás, készülődés, rakodás, koncert, összerakodás, hazajövetel, és néha úgy éreztem, hogy még több energiám van, mint amikor indult, amikor az ember jön hazafelé, mint egy ilyen isteni powerbank, hogy föltölti az embert, hogy tényleg egy ilyen talán logikával nem annyira érthető dolog, de ezt meg tudom erősíteni.
4: Közelmúltban is ugye találkoztunk személyesen egy ilyen dicsőítő koncerten. Milyen számodra nem a énekesek, a zenészek között, hanem a hallgatók között ülni, és közben a saját dalaidot hallod?
5: jó érzés. Ugye a feleségem szokta mondani, hogy ugye sokszor hiányzik, erre beszélgettünk az adás előtt, hogy sokszor hiányzik az aktív zenélés, és mindig azt szoktam mondani a feleségem, hogy adj hálát azért, hogy a dalaid tovább terjednek. Attól függetlenül, hogy azokat nem te énekled, és mindig ez egy ilyen nagyon jó érzéssel tölt el, hogy uram, hogyha valamit még mindig mondani akarsz rajtam keresztül, akkor azt ők tudják közvetíteni. És az nagyon nagy ajándék, mert a zenekarra ugye, hát most már 20 éve ismerjük egymást, és ugye barátságok szövődtek, és a mai napi kapcsolatban vagyunk, nem csak a zene miatt, hanem egyébként is barátok vagyunk. De ez nagy ajándék, hogy ők ezt magukénak érzik szintén ezeket a dalokat, és viszik tovább, és ezáltal nap mint nap ezen a találkozón is Ipoly Szalkán is tapasztalhattuk, hogy tényleg olyan embereket, olyan helyeken szólítnak meg a dalok, amik nem is gondolnám.
4: Beszéljünk most kicsit a zeneszerzésről és a dalszövegírásról, hogy hogy születik meg egy-egy Krux dal. Először általában a zene motoszkál a fejedben, vagy a szöveg, vagy ez mitől függ?
5: Hát minden dal egy ilyen része az életemnek. Tehát, hogy anélkül, hogy én valamilyen élményem, lelki élményem, most pozitív vagy negatív ne lenne, anélkül nincsen dal. Tehát ezek az élmények vetülnek a dalba. De ez változó. Valamikor a dallam születik meg benne, valamikor a szöveg, valamikor volt olyan is nem olyan régen, hogy egy szentségimádáson fogant meg a fejemben egy ilyen dal, Isten valahogy ott tartotta jónak, hogy inspiráljon ilyen szempontból. És ezek a dalok pont azért is ilyen személyesek. És nagyon sok embertől hallottam, hogy ezért is érzik magukhoz közelének ezek a dalokat, mert ők úgy mondták nekem, hogy mintha az ő életükről énekelne az aktiálisra, vagy az ő problémájukra, vagy az ő harcukra.
4: Hát az én harcom is. Igen, igen.
5: Meg hát gondolom egy csomó minden. Azért nagyjából az emberek, akik igyekeznek Istennel élni a mindennapjaikban, nagyjából majd ugyanazokkal a problémákkal küzdünk, még hogyha nem is konkrétan, de úgy nagy általánosságban, úgyhogy ezért is mindenki közelinek tudja érezni ezeket a dolgokat.
4: Ugye a verskedvelőknél is ez előfordul, amikor úgy gondolja, hogy olvas egy verset, és hogy ez minthogyha számára írta volna az a... Tehát a versíró. Egyébként szokta verset is írni?
5: Verset nem. Nem, mert valahogy már úgy van a fejemben ez beállítva, hogy ha valami szöveg, akkor a dal kell, hogy legyen.
4: Mm-hmm. Nem, csak akkor az általában úgy van, hogy kezedbe veszed, öletbe a gitárt, engeded, és dúdolgatsz magadban, vagy?
5: Valamikor, például, hogyha már beszéltünk erről a konkrét élményről, ami a szentségimádáson belül volt, ott például a szöveg született meg bennem. Először, és utána erre született meg a dallam. És most a múlt héten ugye készül a zenekarnak az új CD-je, de vannak még ezeknél is újabb dalok, amik még egyelőre csak a következő CD-re vannak készítve, de éppen múlt héten is született egy ilyen dal, ami szintén egy ilyen imádságban átélt hálából született tényleg. És egy olyasmiről beszél, hogyha mondhatom egy kicsit erről, hogy az ember minden nehézség és minden probléma ellenére reménykedheti Jézusban, és nem veszítheti el azt a reményt, még hogyha néha úgy tűnik, hogy a dolgok reménytelnek. És ez ilyen nagy ajándék volt, hogy ezt megtapasztalhattam, és még nagyobb ajándék, hogy ez papírra is kerülhetett, illetve dal születhetett belőle.
4: Az élet az olyan, hogy jön, vagy be is lehet tervezni, hogy leülsz, és akkor most akarok egy dalt írni, vagy lehet, hogy akkor nem sikerül.
5: Ez jó kérdés, mert a zenekar producere Igor Bár, még mostanában már annyira nem, de régebben előfordult, hogy fölhívott, hogy Peti, most kéne itt két dal. És aztán mondom neki, hogy igaz, de hát ezek a dalok nem úgy vannak, hogy most akkor ez így, most leülök és írok dalt.
4: Igen.
5: És hogyha ezt próbálkoztam, akkor ez mindig olyan nem olyan autentikusra sikerült. Úgyhogy aztán úgy beszéltük meg, hogy ha kevesebb a dal, akkor kevesebb a dal, akkor annak kevesebbnek kell lennie. De hogy ilyen erőltetett, az nem jó. Mert azon megérzi az ember, hogy most akkor
4: Nem annyira hiteles.
5: Nem olyan hiteles.
4: Van olyan dal, ami kimondottan közel áll a szívedhez, vagy kedvenc éneked?
5: Mindegyik.
4: Igen, az még megkérdezni valaki, hogy melyik gyermek a legkedvesebb, igen, ha van szemem. De lehet, hogy valami...
5: Van. Most az utolsó előtti cén, utolsó cénéről, utolsó előttiről, a Kihez sírnék én.
4: Kihez sírnék?
5: Igen. És pont azért, mert ez egy ilyen teljesen leboruló imádság. Mikor az ember, vagy a lélek azt mondja, hogy hát uram, gyenge vagyok, bukdácsolok, nem jönnek össze a dolgok, nem sikerül, úgy vágyom arra, hogy most akkor kitartsak, vágyom arra, hogy jó legyek állandóan, és ne legyenek kísértése, ne legyenek problémáim, de nem megy. És akkor az ember ezt így leteszi Isten elé, és akkor Isten azt válaszolja, hogy elég neked az én kegyelmem. És ennek a dalnak lesz egy másik része, majd a következő Krux lemezen talán, ami szintén arról beszél, egy ilyen intenzívebb dialógus Isten és ember között, amikor az ember azt mondja, hogy hát imádkozom, meg kérlek, és mégse akarod teljesíteni az én kérésemet. És az ember, mintha nem hagyna teret Istennek, hogy elég neked az én kegyelmem, bíz bennem, bíz a bölcsességemben, bíz abban, hogy én jobban tudom, hogy mi neked jó, mint te saját magad.

0: Következő kérdésünk itt hasonló lenne, de mégis más. Említetted, hogy mindig fontos ez az élet, vagy ez a körülmény, és most inkább az érdekelne, hogy van-e egy emlékezetes pillanat, szituáció, vagy valami történet, ami végül is dalszerzéshez vezetett?
1: Hát emlékezetes, talán a Krisztus él bennem című dalt említeném most, ami egy régebbi dal, de Gégeny István barátommal közös szerzemény, és ez azért is emlékezett a számomra, mert a 30. Elgerszaloki találkozóra meg volt hívva a zenekar énekelni, akkor még én énekeltem, ez volt hát 2013-12, nem tudom pontosan, és volt egy ilyen dal kezdeményem, és ott mi találkoztunk, akkor a Pisti barátom az Imperfektummal volt ott jelen, és elvonultunk ott fönt a Degerszalóki templom kertnek a tetején egy ilyen temető, ha jól emlékszem, és ott született meg ez a dal, ami aztán magának a találkozónak a himnusza is lett, és ez ilyen olyan inspiráló volt számomra, hogy tényleg egy ilyen dalkezdet, és Isten megmutatta azt az embert, aki segít, aki hozzáteszi azt, ami hiányzik, és magában a dalból egy ilyen, tényleg egy ilyen közismert magyar dicsőítőjének született.
0: Szóljunk most kicsit a hit és a művészet kapcsolatáról. Hogyan lehet egyszerre művészi igényességre és ugyanakkor a misszióra vagy evangelizációra is törekedni, hogy ez a kettő ott legyen?
1: Hát nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy most, tehát hogyha globálban összességében veszük a keresztény könnyűzenét, akkor manapság már nagyon-nagyon sok előadó, dicsőítő zenekar, akár magyar, akár külföldi van, és vannak kevésbé hitelesek, legalábbis számomra, de ez ilyen szubjektív vélemény, vannak nagyon hitelesek. Azt gondolom, hogy fontos megtartani az üzenetnek a... Tehát, hogy én szerintem mindig szövegcentrikusabb egy ilyen dicsőítő vagy missziós dal, hogy tényleg az ember a zenén túl, hogyha mondjuk egy modernabb köntösben egy dal öltöztetve, akkor eljusson hozzá az üzenet. Mert azt gondolom, hogy a maga a zene, az csak egy vívője annak az üzenetnek, amit az Isten az adott emberen keresztül üzenni akar, azt ő tudja, hogy kinek. Biztos valakinek, aki ezt hallgatja.
0: Most egy szentírási idézet, evangéliumi idézet jutott az eszembe, hogy a világfiai a maguk módján ügyesebbek a világosság fiainál, most talán nem pontosan idéztem, de biztos ismered ezt a részt.
1: Persze.
0: Na most ugye ez egy kihívás a keresztény zenészeknek is, hogy egyrészt, hogyha tényleg ilyen nagyon élénk zenét, vagy rockos zenét, de lehet, hogy az már annyira nem passzol ahhoz a szöveghez. Mert lehet, hogy a zenész azt mondaná, lehet ebből még többet is kihozni a zenészből, de akkor lehet, hogy már a szöveg nem lesz az igazi, illetve a szöveghez próbáljuk alkalmazni, akkor még lehet, hogy ilyen lágyabb, ilyen nyugisabb, és lehet, hogy a fiatal azt mondja, jó, de nem az igazi.
1: Azt gondolom most, lehet, hogy ez ilyen, tényleg ilyen részrehajlónak fog tűnni, hogy a mi zenekarunk az nagyon áldott ilyen szempontból, és hogy mindenki, aki körülöttünk van, és segít abban, hogy ez a dal megszülessen, és olyan formában legyen aztán hallható, vagy a CD-n, vagy akár a rádióban hallható, hogy van egy ilyen érzékenység arra, hogy most akkor, hogyha van egy ilyen mély üzenet, például, hogyha tényleg az ember arról beszél, hogy a saját mélységeiről, meg küzdelmeiről, meg eséseiről, és egy ilyen intim szférába engedi be a hallgatót, ami az Isten és ember között van, akkor azt nem fogom szét elrontani egy ilyen hozzá nem illő, mondjuk rokkos, vagy ilyen teljesen ilyen, talán mondhatom azt, hogy idegesítő zenei köntösbe öltöztetni. Hogy van egy ilyen egyfajta zenei érzékenység is mindenkibe, aki a zenekar körül van és segít ebben.
0: Ugye a modern zene az eleve közelebb áll a fiatalabb generációhoz. Szerinted mennyire lehet ilyen módon akár zene által is valakit közelebb vinni Istenhez és az egyháza, Krisztus egyházához?
1: Lehet. Biztos, hogy lehet. De most már szerintem nem elég. A mai fiatalok, tehát hogyha mondjuk a fiatalokat, nem tudom, középiskolás vagy főiskolás korba ezt a korosztályt vesszük, akkor nekik ez most már nem elég, hanem tényleg az embernek figyelni kell arra, hogy ne csak mondjam, amit mondok, hanem azt éljem is. Hogy ez ilyen nagyon nagy igényt támasztva az előadó felé. Legalábbis ezt én így látom, hogy azt a hitelességet meg kell őrizni úgy is, hogy az én életemet is úgy élem, vagy próbálom úgy élni, amiről én beszélek. Tehát, hogy én hiába mondom azt, hogy most nem tudom, reggeltől estig dicsérem az Isten, hogyha aztán az az ember akár a családon belül is egy teljesen más életet lát.
0: Igen, de biztos, hogy fontos ez, hogy valakit ez úgy megérintse, megszólítson. Ugye, ha jól emlékszem, te is azt említetted, hogy az Egerszalóki találkozón, ifjúsági találkozón tértél meg, vagy...
1: Nagymaroson.
0: Nagymaroson.
1: Igen, a zene...
0: Most végül is mindegy.
1: Igen, de a zene nagyon nagy szere. Annak idején, ez 2000-es évek eleje,
0: tehát kezdetnek biztos, hogy lehet Kávelék. Akár ez is.
1: Igen. Én ugye nagyon szerettem a zenét, meg szerettem a mai napig, úgyhogy számomra ez ilyen abszolút ilyen tehát a kapcsolódási pont, tehát Isten tudta, hogy most akkor ezen keresztül kell megszólítania, és elvitte el a találkozóra, hallhattam azokat a dalokat, akár azokat a prédikációkat, meg lehettem abban a közegben, ami aztán együttesen hatott az én belső világomra.
0: Kicsit beszéljünk még a jövőről és a jelenről. Milyen szerepet tölt be ma, tehát mi a zene az életedben? Tehát ma számodra mit jelent a zene?
1: Hát egy ilyen állandó közeg, ami az életemet körülveszi, vagy ilyen tehát állandó szerves része. Tehát nagyon sok zenét hallgatok, nagyon-nagyon sok külföldit, magyart is, és nem is tudom elképzelni a zene nélkül az életemet. És hát nagy ajándék, hogy valamiért még mindig születnek új dalok, valamiért, ma jó Isten mindig azt gondolja, hogy van mit adnunk a zenekarban, és ez nagy ajándék számomra. De te abszolút egy ilyen éltető közeg a zene.
0: Ugye az zenéd, az éneked, énekeid, amit tőled származnak, mindig valami témáról, vagy lelki állapotról szólnak. Lehet, hogy úgy, hogy nézegeded a dalaidot, akkor azt mondja, hát lehet, hogy még valami ilyen, még erről még nincs dal, vagy erről még ezzel még nem foglalkoztam. Tehát vannak ilyen terveid, vagy álmaid, hogy milyen témát szeretnél itt zenei jelleg feldolgozni még?
1: Húha, hát ez mindig ilyen, hogy mondjam, hogy jön, de nem mindig. De most eszembe jutott egy dal a legutolsó Krusz CD-ről, ami a feleségem, amire a feleségem inspirált. És egyszer csak ültünk otthon, hogy beszélgettünk, és akkor azt mondja, hogy lesz új dal valamikor, és akkor írj egy dalt, ami arról szól, hogy te egy király gyermek vagy, hogy a királynak vagy a gyereke, hogy herceg vagy, és Erről szól egyik ruxdal, most a címét nem tudom pontosan, milyen címet adtunk neki, de van egy ilyen bábús videoklip, nagyon aranyos lett, de általában ezek a dalok úgy születnek, hogy éppen az adott lelki állapot mondja meg, hogy miről szól.
0: Ugye az, hogy Krux együttes, hát része vagy most is, bár ugye nem aktív zenészként veszel részt, ismersz azért más keresztény zenekarokat, együtteseket. Mit üzennél azoknak, akik most ilyen gyerekcipőben vannak, hogy igyekeznek, de mi nem tudnák, hogy hogyan tudnának kitörni, hogy ne csak abba a kis közösségben, hanem valahova máshova is akár eljussanak, vagy illetve hát fejlődni tudjanak is először?
1: Sok-sok türelmet elsősorban. Hát ugye mi zenekarunk 20 éve aktívan zenél, és hát a kezdetek nálunk sem voltak nehezek, de ahogy most így ránézek teljesen komplexen a zenekar útjára, tehát az Istenbe vetett bizalom az mindig egy ilyen alappillér volt. Valahogy mindig eljutottunk oda, ahova kell. Valahogy mindig akadt hangosító, aki itt talált szabad időpontot, aki hajlandó volt, én nem tudom, csak benzinköltségre elvállalni, vagy tehát mindig volt valaki, aki meghozta azt a hiányzó áldozatot, ami kellett ahhoz, hogy ez a misszió ezt folytatódni tudjon. Manapság, hála Istennek, tényleg a zenekar keresett lett keresztény körökben, úgyhogy igazából nincs már az, hogy mi nekünk kellett hajtani a lehetőségeket, mint régen, most már hívják a zenekart, és van egy állandó hangosító, meg egy technikai csapat, akik járnak a zenekarra. De ezt tudom üzenni, hogy bármilyen akadály van, bármennyire is sokszor úgy látszik, hogy esélytelen, reménytelen, ne adják fel, és menjenek utána.

0: még ilyen személyes kérdést szeretnék feltenni. Mit szeretnél, mire emlékezzenek az emberek, amikor meghallgatják a Krux nevét, vagy elmennek egy koncertre, hogy mi az, amivel hazatérjenek, gondolom azért, az mégiscsak valahol ott van, hogy ne egészen úgy menjenek el a koncertről, mint ahogyan jöttek.
1: Ebben bízok, hogy valami kapnak, és azt elviszik haza, és ezáltal egy picit talán, hogyha változik az életük, akkor azok a dalok már teljesítették a feladatukat. Ez a legnagyobb vágy, hogy az emberek szembesüljenek azzal, hogy Isten szereti őket végtelenül, feltétel nélkül, hogy csak tegyék meg azt az első, ez egy lépést, ami kell ahhoz. Fogadják el ezt. Nagyon nehéz, néha az ember tényleg úgy gondolja, hogy esélytelen, reménytelen eset vagyok, nem tudok kimászni, nem tudom a problémáim vagy a bűneim körforgásából, de én még ugyanazt tudom mondani, mint már talán mondtam a beszélgetés első felében, hogy elég neked az én kegyelmem.
0: A beszélgetésünket azzal kezdtük, hogy a Mária Rádió műsorában gyakran adunk le egy-egy dalt. Most arról szeretnélek kérdezni, mivel mikor legutóbb találkoztunk, említetted, hogy te tudod, hogy mi gyakran adjuk, mert ott szoktál bennünket hallgatni. Mikor van erre lehetőséget, illetve mit szoktál hallgatni, vagy mikor? Vezetés közben?
1: Is, de otthon is például. Nagyon jó, hogy van a Mária Rádió Miriamnek applikációja, mobilra, amit lehet tölteni, és ezen keresztül, tehát szoktam hallgatni. Leginkább autóban. Nekem az autó egy ilyen intim lelki tér is utóbbi időben lát, mert ott mi az embernek mindig van lehetőség elcsendesedni, imádkozni, hogy munkába, vagy munkából haza, vagy bárhova utazom, akkor ez egy ilyen nagyon jó kis lelki tér. Hát amikor lehetőségem van, akkor mindig szokom hallgatni. Leggyakrabban ebén után. Tehát irgalmasság rózsafűzére, vagy előtte szoktak lenni, tanulságtétel szokott lenni, de például a középkori gondolkodók is egy ilyen kicsit...
0: Érdekes, mert többen már kiemelték a középkori gondolkodók.
1: Ugyan érdekes, az ember magától úgy nem kutatnák ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, hogy érdekes hallgatni.
0: Ezek filozófusok, igen. Uh-huh. Többen mondták, hogy a középgeneráció, már többen kiemelték, visszajelezték, hogy ezt nagyon szeretik hallgatni.
1: Néhány évvel ezelőtt biztos nem, én sem mondtam volna, hogy ezt hallgatom, de tényleg nagyon érdekes, és szeretem hallgatni. És az embernek a szívéhez közel áll, ugye, ismerem a nagy részét, a stábnak ismerem, úgyhogy ez ilyen, tehát az ember picikét sajátjának érzi ezt a rádiót. Hogy tényleg részes. Nem csak a dalokon keresztül, hanem azon keresztül is, hogy személyesen ismerjük egymást több stábtaggal, vagy a legtöbbel, és ez egy nagy ajándék, hogy a rádió működhet, és ilyen módon is tervezhetjük a jó hírt.
0: Ugye mindenki más fronton, de valójában mindenki ugyanezt teszi. A rádiós azért jött létre, hát ugyanúgy gondolom a Krux zenekar is azért jött létre, hogy az evangelizáció ügyét szolgálja, tehát missziós küldetést folytat, és ugyanakkor, hát ugye itt nálunk nagyon fontos az így, hogy magyar nyelven szóljon, és hát ebben valójában hasonló a profilunk, és hasonló az igyekezetünk.
1: Igen, igen.
0: Köszönöm szépen, hogy elfáradtál ide a stúdióba. Az elmúlt bő fél órában Marosi Péterrel beszélgettünk, aki a Krux zenekar dalszövegírója és zeneírója, ha lehet így mondani. Hát Jóisten áldjon meg továbbra is, akár új ötletekkel, és köszönjük, hogy működtök, vattok, és rajtatok keresztül akár a fiatalabb generációt is Jóistenhez tudjuk vezetni. Jóisten áldjon!
1: Köszönöm szépen én is a meghívást, és szeretettel üdvözlöm a rádió hallgatói, dicsérdessék Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsorát hallották.

Gondolatok a júliusi életigéhez. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallgatja az igét, és meg is érti. Aztán gyümölcsöt hoz. Az az ige, mely Jézus szava, lélek és élet. Ne hagyjunk egyet sem a kövek közé hullani, nyitott szívvel fogadjuk be. Örök életet adó igék. Mert amikor éljük az igét, Isten országát építjük, mely átvezet az örök életre. Ahogy az eukarisztia minden morzsájának jelentőséget tulajdonítunk, és nem hagyjuk veszni, úgy az ige minden szavára is ilyen törődéssel kellene figyelnünk. Először is döntenünk kell, méghozzá nem egyszer, hanem minden nap, minden percben. Imáinkkal, döntéseinkkel, tetteinkkel műveljük a földet, hogy az igét be tudjuk fogadni. Mint Mária, mi is forgassuk szívünkben az igét, el-elgondolkodva rajta, így születik meg bennünk a szenvedélyes szeretet Isten igéje iránt. Isten igéjében, Jézusban, aki legyőzte a világot, találjuk meg reménységünket. Amikor az ige által Jézus élő bennünk, segít, hogy megszülessen az egység közöttünk. Ahhoz, hogy egy termés megérjen, sok feltételnek teljesülnie kell a jó földön kívül. Napfény, víz, hőmérséklet. A mi termésünket az erények táplálják. Szeretet, türelem, megértés, életünk odaadása. Chiara Lubick gondolatai. Jézus szava, lélek és élet, mert az égből származik fény, amely a magasból száll alá, és magasságbeli hatalma van. Igéi átfogóbbak és mérehatóak, bármilyen más szónál, még a filozófusok, politikusok vagy a költők szavainál is. Örök életet adó igék, mert magukban foglalják, kifejezik és átadják az isteni élet teljességét, amelynek soha nem lesz vége. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallgatja az igét és meg is érti, aztán gyümölcsöt hoz.

0: van, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk meg szokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
2: Július 15-i adásunkban először börtönkurziós missziós testvéreinkkel beszélgetünk, majd a Sopron-kőhidai börtön elől jelentkezünk. Végül két korábbi levelezőnk gondolatait osztjuk meg a nyárról és kegyelemről. Hallgassanak bele a műsorba!
3: Én sokáig nem nagyon akartam bemenni, mindig mondtam, hogy inkább a háttérmunka, de hogy tudom, hogy ez egy nagy elköteleződés, ahogy mondták a többiek is, hogy nem csak egyszer megtartjuk, hanem utána vissza kell járni, és amikor így harmadszorra mentem vissza Kismuharasra, és akkor így egyszer csak így tudatosult bennem, és mondtam a lányunknak, hogy na látjátok, ezért nem akartam eljönni kurzióra, mert hogy megszerettelek titeket, hogy ettől féltem, és így már egyszer nem tudok nemet mondani, amikor menni kell, akkor meg. Megyek és alig várom.
4: Én második alkalommal voltam itt a börtönben, és különösen is megfogott az, hogy mindenki hálát tudott adni azért, hogy minden nap felkelhet reggelente. És ezt idekintről belegondolva annyira természetesnek tűnik ez a dolog, hogy élünk és vagyunk, és minden nap tehetünk, amit csak szeretnénk, dolgozhatunk, de ők tulajdonképpen igazán tudják azt, hogy milyen hálásnak lenni, milyen a Jóisten ajándékáért köszönetet mondani.
5: Egyik bent lakót idézném, hogy azt mondta, hogy hálás az anyjának, hogy megszülte és esélyt adott neki az életre. Igaz, hogy ott hagyta a kórházba, de megszülte.
6: Mert az ember nem attól fél a legjobban, hogy be van zárva, hanem attól, hogy elfelejtik. Most, hogy ezeket a sorokat mondom, talán valahol megint ízzik a beton. Valaki most is ugyanarra a csengőre ébred, a felesége a családja fényképét nézi, és azt számolja, hány nap van még hátra. És talán azt hiszi, hogy odakint már senki sem emlékszik rá. Ha ez az üzenet valahogy eljutna hozzájuk, azt üzenném, azt szeretném, hogyha tudnák. Nem felejtettem el a nyári éjszakákat, nem felejtettem el a csendeket, a beszélgetéseket, az arcokat, és nem felejtettem el őket sem. Ma, amikor este kinyitom az ablakot, a feleségem itt van velem, és egy hűvészelő megérintheti az arcomat.

0: csak magamért fogok hálát adni, hanem értük is imádkozok. Mert hiszem, hogy egy embert nem a legsötétebb napjai határoznak meg, hanem az, hogy mit kezd azzal a nappal, amikor újra fel kell majd a nap.
1: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.
2: Laudato Si, ifjúsági ökotábor. A Mári Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
3: Hírpercek. Rekord év, rekordszámú diplomás és egy közös küldetés Veszprémben. Új program indul, hogy senki nem maradjon közösségi élmény nélkül. Ahol ezer év egyetlen sét alatt is megelevenedik. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Ünnepélyes diploma átadóval zárta a tanévet a Veszprémi Érseki Főiskola, ahol idén minden korábbinál több hallgató vehette át oklevelét. Az ünnepség nem csak a friss diplomások kitartását és munkáját ünnepelte, hanem azt a folyamatos fejlődést is, amelynek köszönhetően az intézmény ma már a Dunántúl egyik meghatározó katolikus felsőoktatási központja. Dr. Udvardi György érsek hangsúlyozta, a megszerzett tudás akkor válik teljessé, ha a szolgálattá formálódik. A végzősök olyan hivatások felé indulnak, ahol nap mint nap emberekkel találkoznak és munkájukkal reményt és szeretetet, emberi méltóságot közvetíthetnek. Szívből gratulált minden friss diplomásnak, és hálásan köszönte oktatóinak, munkatársainak, valamint mindazoknak, akik nap mint nap építik és gazdagítják a Veszprémi Érseki Főiskola közösségét. Új kezdeményezést indított a Háló Mozgalom, Légy te is háló keresztszülő címmel. A program célja, hogy anyagi nehézségek miatt senki nem maradjon ki az augusztus 2-a és 8-a között Székelyón megrendezett Kárpát-medencei hálótáborból. A kezdeményezés keretében bárki vállalhatja egy táborozó részleges vagy teljes támogatását. A háló keresztülők nem csak anyagi segítséget nyújthatnak, hanem imádságban is kísérhetik támogatottjukat, sőt a tábor során személyesen is megismerhetik őt. A szervezők hangsúlyozták, a hálótábor évek óta a Kárpát-medence magyar közösségeinek egyik legfontosabb találkozási pontja, ahol a résztvevők hitükben megerősödhetnek, új barátságokat köthetnek, és megtapasztalhatják az összetartozás erejét. A mozgalom arra hív minden jó szándékú embert, hogy kapcsolódjon be a kezdeményezésbe. Változatos vezetett vársétákkal várja a látogatókat a Veszprémi Várnegyed. A programok során a résztvevők szakavatott idegenvezetők segítségével ismerhetik meg a történelmi városrész legjelentősebb műemlékeit, közöttük az érseki palotát, a Gizella kápolnát, a Szent Mihály főszékesegyházat, az altemplomot és a Szent György kápolnát. A nyár egyik különlegessége a Fény és Áhítat című vezetett séta, amelyet az Ezer év öröksége, a Veszprémi Várnegyed megújítása című dokumentumfilm vetítése tesz teljessé. A program betekintést nyújt a történelmi épületek megújulásába, és bemutatja azt a szakmai munkát, amelynek köszönhetően a Várnegyed ismét teljes szépségében fogadhatja a látogatókat. A vezetett séták kettől vasárnapig több időpontban indulnak a Bírógicei házból. A szervezők az érdeklődőknek előzetes online jegyvásárlást javasolnak. Kedves hallgatóink, híjeinket hallották, köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, áldott vasárnapot kívánok!
4: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából.

Körkép az argentinai magyarságról. Interjú Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária klub elnökével, a Mincentinum gondnokával. Több mint 40 ezer magyar él a hatalmas dél-amerikai ország különböző térségeiben. Számos szervezetük gyűjti egybe a helyi magyar közösséget, elősegítve a magyar kultúra, hagyományok fennmaradását és továbbadását, az anyaországhoz kötődő szálak erősítését, továbbfejlesztését. E misszió egyik jeles megvalósítója az argentin főváros Palermo negyedében található Mincentinum, amelynek létrejöttéről, történetéről és jelenlegi fontos szerepéről beszélgettünk az argentinai magyarság bemutatásának keretében az intézmény gondnokával.

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Pál Magdit. Itt Buenos Airesben a Mincentinum épületében beszélgetünk. Magdi a Hungária Klub elnöke, az Ars Hungarica alelnöke, a Szent István Kör és a Szent László Alapítvány alelnöke, valamint a Mincentinum gondnoka. Az AMIS, az Argentin Magyar Intézmények Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Szeretettel köszöntelek.
1: Én is téged köszöntelek, és a hallgatókat is köszöntjük.
0: Oszlopos tagja vagy a Buenos Aires-i, az argentin magyar közösségnek. Itt ülünk a Mincentinum közösségi termében, körbevéve mindenféle gyönyörű magyar emlékekkel, amelyeket te készítettél, és állítottál össze, csodálatos, olyan, mintha tényleg Magyarországon lennénk. Kezdjük ezzel a beszélgetést, hogy mikor jött létre a Mincentinum, mit kell elől tudni?
1: Argentinában itt volt a Rókus kápolna, a ferenceseknek templomába, egy kis kápolna, és azt valahogyan odaadták nekünk, hogy használjuk bent a város közepébe. De közben, amikor kezdtek jönni a magyarok, ezek három szezon volt. A régi magyarok a 27-ben, 32-ig, aztán jöttek a 48-49, és aztán jöttek az 56-osak. Mindig messzebb mentek szerezni telkeket, hogy lehessen építeni. Így lett északon egy magyar katolikus csoport a városba, és délen. Egy szép napon a Páter Domonkos megérkezett 56 után, és azt mondták valamikor, hogy itten kellene bent a város közepébe építeni egy katolikus templomot, és többen összeálltak itt Argentinába, és meg lett véve ez a telek itten Palermóba. Ez volt 1972-ben, és 1975-ben lett fölavatva. Akkor még nem volt szálloda itten, hanem egy nagy könyvtár. Azzal is nagy problémánk van nekünk, mert most a nagyszüleink azok elhalnak, és vannak az ő könyveik. De közben Argentinában ki lettek adva magyar könyvek a horvát bácsin keresztül, és már kétszer szereztünk magyarországi minisztérium keresztül két konténer, hogy ment Magyarországra. Egyik ment a Széchenyihez, és a másik ment a Petőfi könyvtárba. Ami legjobban érdekelt őket, az volt az itteni kiadó magyar könyvek, aztán kérték a többieket is. Most már megint van legalább két konténerre, mert a fiatalok nem olvasnak ilyen ivon magyarat. Ha kell nekik, akkor mennek az internetbe, így láda számra jönnek és jönnek a magyar könyvek, és nem tudunk mit csinálni. Pláne Hungáriában már több mint 6000 van, és már kezdünk gondolkodni, az épület pedig fogja kibírni ezt az összes könyveket. Ez egyik téma. De jó, itt a Páter Domokos volt, aki összehozta, azért van három alelnök itt Mincentinumban, hogy ne legyen probléma az északi elnök, a városi elnök és a déli elnök. És így megy tovább a Mincentinum. Van a keresztelők, minden, ami van minden helyén, magyaróra.
0: Tehát itt gyakorlatilag ma is aktív, azon túl, hogy szállás lehetőség van magyarok számára, az intézmény.
1: Igen, a szállás az aztán jött, mikor kezdtek jönni fiatalok, diplomata gyerekek, még ilyenek. Nem volt hol, jobban mondom, vannak szállások, de drága, és itt nagyon sokkal olcsó. És akkor így kezdtük, hogy a könyvtár nagyon nagy, mi nem csinálunk abból egy másik szobát, és aztán folytattuk a fönti harmadik emeleten, hogy ott a pingpong szoba, meg hogy már a fiatalok már nem jöttek, és akkor ott is lett még másik három szoba. Így van, nekünk 15 ágy itten a Mincentinumban. És közben tanítunk főzni, egyszer havonta, és elkezdtük a Covid alatt tanítani himezni. Én voltam, aki tanítottam. De nagyon sikerült. 4 éven keresztül volt a hímzes kolos. Gondoltuk jövőre, talán díszmagyar ruhák, vagy a fiúknak az ő ruhájukat azt csinálni, mert többen vannak, mi nálunk minden évben van a cserkészbál. És a cserkészbálnál van a palotás, és a minden lányukra be lesz mutatva a férfiak a ruháját. és már amelyik vannak, már elég régiek, még mindig a nagymamától valahogyan örököltek. Egy páron minden évben egy vagy kettőt csinál, de most jó lenne, hogyha mindenki legalább megtanulna, hogy kell ezeket a dolgokat fölvarni rá a ruhákra.
0: Itt a Mincentinumban milyen tevékenységeket biztosítatok?
1: Nálunk van vivás, a rotmátyás, az aki tanítja. Kórusok járnak ide. Most 2 éve van nekünk egy gyönyörű zenekar. És olyan nagy sikerük van, hogy a többiek kezdenek lemaradni. Van a főzés, hímzés, a magyarul a Miskolci Dóra adja, és szállás.
0: Az intézménynek a neve Mincentinum.
1: A Mincentinum miatt van az a neve. És mi itt a 4 quadra, a quadra az háztöm. Mert majd Argentinában minden quadra 100 méter szörny, az egy quadra. Oda tartozunk, ahhoz a nagy templomba, a gyönyörű 4 quadra, a Guadalupe templom.
0: És akkor gyakorlatilag a magyar katolikusok körében van magyar nyelvű szentmise itt?
1: Igen, igen, igen. Mikor a Páter Domonkos szegény meghalt, van nekünk argentin papunk, hogy ő mondja misét argentinul, mi magyarul felelünk és énekelünk magyarul. De közben van a református templom és van a evangélikus templom. És hogy mondta az egyik nagy követünk, Szényi Ferenc, kutyakötelesség mindegyiknek menni mindenhol. Van az ünnepség, a Szent István, mindenki ide jön, még van a reformanapok, megyünk a reformátusokhoz, és így tovább mindenkinek kell menni mindenhol. És a fiatalság az inkább a Hungária klubban van. Ott van a regős óra, ott vannak a cserkészek, ott van az emese. Emese föntartja ezt az egészet, az ifjúsági kör, az Zrínyi kör, és a regős, és a cserkészet. Az mind az emese alatt van.
0: A hallgatók nyilván nem ismerik itt az argentin-magyar valóságot, hogyha be szeretnénk mutatni, hogy mennyien vannak a magyarok, mik a legfontosabb intézményeik, akkor miket mondanál el?
1: Hát a legfontosabbak, az 14-en vagyunk, de a 10 nagyon fontosabb. Kezdjük a Hungária klubban, emese alatt van a regős, Zrínyi kör és cserkészet, aztán jön a katolikus Mincentinum, a evangélikus és a református, aztán van a Valentina színai dalkör, de a városban volt valamikor MHV-ka, meg volt a vitézi kör, most már mind kihaltak az öreg bácsik, és van Cordoba, nagyon nagy magyar közösség, Misiones, Mendoza, Chaco. Csak voltak az első, szóval amikor megérkeztek 27-be, akkor kaptak ingyen telket, és úgy volt megkérve, azok ilyenek, akik a földet dolgozzák. Mondjuk azt, hogy a fele elment Csákóba, többen tovább mentek Chilébe, és hát több ez itt maradt Buenosban. És van Bariloche, és most az újabbik az a Tucumán, mert ott is vannak jó pár magyarok. Most mindent ezt az AMIS alatt vannak, mert így mindenki tud mindenről, és vannak ezek a lehetőségek a Rákóczi csoportra, hogy kapnak ezt a hetet vagy 10 napot Magyarországon, vagyis vannak a KCP, Körösi Csomán Sándor, hogy tavaly kaptunk 4-et. Uri Misiones, Chaco, és 2 Buenosban. A Buenosban van a Szent László iskolában, szerintanak magyar órát. Ja, azt felejtettem mondani, az Ars Hungarica, az minden, ami művészet Argentinában, mind az Ars Hungarican keresztül megy. És a Szent László iskola az egy tipikus argentin iskola, csak a neve Szent László. Az uniform is oldalt, hogy van az Adidasnak a 3, nekünk piros fehér zöld. És ott adnak magyar órát ezek a KCP. És mondom, hogy Csákóban voltak az első magyarok, annyira, hogy a polgármester, a rendőr, panaszok, a fő-fő megyének is mind magyar, mind magyarok voltak, de 10-en beszélnek már csak magyarul. Ott van a nagy Dugráti és a Vizsánki, az a 2 helység, hogy mind magyarok. De mindenki magyar ott.
0: És továbbra is beszélnek magyarul?
1: Igen, igen, tudják, csinálják a kolbászokat, a disznó dolgokat, mind ott van a 2 helyen. És van tánccsoport is.
0: Hány magyar él Argentínában?
1: Nem tudom, valamikor 60 ezer voltunk. Mm. Egy cserkészbárra 800-an is jönnek. Nagyon sok ember, igen, most már nem tudom, hogy mi lesz ebben az évben, de mindig csökkentenek. Nem olcsó tánc az a bál, mert az olyan, hogy Anna bál lenne Magyarországon, nagyon nagy, szép. Van a fejedelmi tánc és a palotás. És közben vesznek mutatva az első válaszok. Ebből áll egy cserkészbál.
0: Te itt aktív részt veszel évtizedek óta a magyar közösség életében vezetőként is. Tehát van egy 30-40 éves tapasztalatod, történelmi tapasztalatod.
1: Pontosan ki lehet számítva, hogy a Ámiszban voltam 25 évig, de így 10 éves korodban jársz a 8 éves korodban kezdve a cserkészetre. Mitten a magyarságot, ahogy meséltem neked, úgy kezdődik, hogy megyünk a cserkészetre, énekelünk, táncolunk, tanulunk útjeleket, hogy aztán nyáron, amikor megyünk a táborba, ez mind föl lesz mutatva, és csinálunk tovább. Hogy őrfőzető legyél, le kell adni vizsgát, hogy segédtiszt, érettségizni kell egy legalább, hogyha kérsz lenni tiszt, 2, és a parancsnok 3 érettségét. És így maradt fönt a magyarság.
0: A cserkészetnek köszönhetően.
1: Én, de most már óvodából kezdünk.
0: Tehát akkor óvodától végülis meddig egyetemi szintig van?
1: Igen, igen, azt akarom mondani, hogy majdnem mindenki éjszakán lakik most a magyarok, az a legnagyobb rész, majdnem ott vannak. És van egy pont egy olyan dolog, hogy volt egy férfi őrs, azok most mind papák lettek, és mindegyiknek fiú született, és járnak az Rinnyi körbe, az óvodába kezdtek járni minden szombaton. Közben ők is találkoznak, és beszélgetnek, és mesélik az ő dolgokat, és a gyerekek is nagyon jó barátok lettek. És ez így megy tovább.
0: Fantasztikus, és azért térjünk még vissza a Mindszentire. Miért választottátok a Mindszentinum nevet az intézménynek?
1: Mert Mindszentinum, Mindszentinum. Én, mint a kiskorom voltam, hogy a Mindszentiről beszéltem, hogy mit kellett neki átvenni, hogy tettek, mit nem csináltak vele. Venezuelába elérkezett, és megmondtak itten régebben a levelek, a Páter Monkos és a Mindszenti írták, és itten, amikor volt a katonai elnökség, azt javasolták, hogy inkább ne jöjjön ebbe a periódusba Argentinába, és aztán nem sokára meg is halt.
0: Tehát végül is Mindszenti bíboros nem járt Argentinába?
1: Nem, Argentinába nem érkezett, csak Venezuelaig érkezett.
0: Magdi, neked a szüleid érkeztek Argentinába, tehát te már itt születtél.
1: Én
0: és így átörökítették neked a Mindszenti bíboros iránti tiszteletet. A magyar közösség hogyan fejezte ki, vagy hogyan élte, vagy adta tovább a Mindszenti tiszteletet?
1: Itt minden magyar a Mindszentit tiszteli. Legyen evangélikus, cserkész, amit akarsz, mindenki a Mindszenti, Mindszenti. Nagyon sok leveleket és dolgokat, amit történtek, föl lett adva, és el lett ugye Rómába, és át lett adva. Baltasar Márta volt, aki mindig a pápával csináltak a papírozást ide, oda, amoda.
0: Tehát átadtátok az összes Mindszenti levelet és a többit?
1: Baltasar Márta az venezuelai magyar. 56-os. Szegény átment Venezuelába, és onnan egy szegény a Maduro, és az egész dolog miatt jött ide át. Most már 14 éve le, vagy már 20 is lehet. És akkor neki igen, megvoltak több képek, és minden is találkozott a Mindszentivel Venezuelába. Ő volt, aki vitte tovább ezt az egész dokumentumokat.
0: És itt, tehát akkor már nem őriztek Mindszenti dokumentumokat?
1: Nem, egy pár van, és az is inkább a Hungáriában van, a könyvtárban, most ott el van minden osztó, hogy a leltárok, a levelek, a filmek, mert voltak olyan levelek, hogy inkább mind fekete volt, mint három szó, ami megmaradt, meg ilyenek. Ilyen is van, minden van téve, minden megmaradt. És egy pár is hát küldve az ottani múzeumoknak. A MKPK-val vagyunk kötetésben, és minden évben jönnek papok Magyarországról, minimus egy hónapra, de most már odaig jutottunk, hogy 2, 3 és 4 pap is jön évente, és mindegyik egy hónapra. Így azért van több magyar élet.
0: Fantasztikus, és ők körbejárják, gondolom, az országot.
1: Így van, a Szent József csoport, mert a Mindszentinumban régen a Páter Domonkosnak volt egy GPS-je, és innen elment Csákóval látogatni őket, átment egészen Paraguayba, Kordobába. Mi nem csináljuk azt. És akkor az MKPK-nak jött eszembe, még nem van ez a Szent József kör, és mikor jönnek a papok, már meg van beszélve, milyen pap mikor jön, hogy jön, és ők organizálják, hogy milyen lakásokhoz mennek, inkább ottan lakásról lakásra mennek, pláne nagyon idősek, és szeretnek magyarul gyónni, vagy egy magyar papot találni, vagy ha már itt van, akkor van keresztelő, esküvő. Én is mentem egyszer a Szederkényi Páterral misszionizbe, és akkor 3 minisztráns volt velük. Volt Magyarországon egy minisztráns tábor, hogy itt ilyen nem létezik ilyen dolog, és nagyon jó volt, mentünk éppen misszionizbe, és ott találkoztunk több magyarokkal. A polgármester is várt minket, és elkezdődött ott egy olyan műemlék, hogy lesz valamikor egy olyan híd, már a híd megvan, de közben nem tudom még hogy lesz. És ott a páter misézett, és nekem kellett fordítani az ő beszédét.
0: Mik azok a problémák, amiket meg kellene oldani ahhoz, hogy az itteni magyarság továbbra is aktív legyen?
1: Én szerintem a mostani probléma az egész világon, ez a telefon is. De legalább a cserkészek, az a tánccsoport, hogy minden 2 évben Brazil, Uruguay, Argentina, Chile csinálják ezt a magyar tánc, folklórikus magyar tánc, hogy mindig minden országban szerepelnek, minimális 2 napon keresztül. Azt a valahogyan a nagyobbikat, mondjuk 15 évestől 20-valamennyi, azok a regősök. Az alatt inkább a cserkészet tartja őket, ezt tartja fönt a magyarságot itt Argentinában. De is van a szerencsénk ezzel, hogy az Rinyik körön keresztül az AMIS van a Rákóczi program, és azokból évente 6-7 gyerek megy Magyarországra, és legalább megismeri. És az is történt, hogy mentek tanulni, és nem jöttek többet vissza. Már van legalább 8.
0: Tehát Magyarországon folytatják a tanulmányait.
1: Igen, de
0: Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária Klub elnökével, a Mincentinum gondnokával készített interjúnk második részét, amelyben többek között az argentinai magyarok ünnepeiről, programjairól, a közösség jövőjéről beszélgetünk, július 18-i jövő szombati adásunkban hallhatják. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió.
3: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
4: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
5: Kedves testvérek, évek óta ilyen nyári időben egyszer még pénteken is megterítjük az urasztalát. Egy kicsit szétszóródik a gyülekezet, ki erre, ki arra. Hála Istennek, hogy sokan többen megtehetik, valahol máshol pihennek. És ilyenkor jó azért ilyen lelki táplálékkal, igével és a szentjegyek erősítő erejével indulni, vagy maradni. Mindenképpen. Aztán elolvastam a mai nap igét, és rádöbbentem, hogy mit keresgélek én. Igaz, hogy adventige, de valami hallatlan, szép ígéret, kérés és ígéret van benne. Keresztelő Jánosról szól ez, 500 évig már nem szólt az ige se Jeruzsálemben, se a pusztában. A proféták elhallgattak, 1500 évnek kellett eltelni, hogy újra megszólaljon az Ótestamentum utolsó nagy profétája és az Új Testamentum első követe, aki egy személyben Keresztelő János, akiről olvasom az igét a 3. rész első verseiből, Lukács evangélista Szent Evangéliumából. Tiberius császár uralkodásának 15. évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trahonitis tartományának negyedes fejedelme, Heródes testvére, Fülöp Abiléné negyedes fejedelme pedig Lisániás volt. Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Az elindult és hirdette a Jordán egész környékén, térjenek meg és keresztelkedjenek meg, hogy bocsánatot nyerjenek bűneikre, ahogy meg vagyon írva Ézsaiás proféta beszédeinek könyvében. És most az idézetet olvasom, Lukács idézi Ézsaiást, kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit, minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Gondolom, föltűnt a testvéreknek, hogy Lukács milyen hallatlan, gondosan, pontosan, precízen határozza meg, hogy mikor élt keresztelő János. Igen sok olyan nevet olvastam fel, amelyek a római annáleszekben, föliratokban, iratokban, hivatalos iratokban név szerint szerepelnek, és így kerültek a Bibliába. Tehát pontosan tudjuk, hogy keresztelő János mikor élt. Mi teszi aktuálissá ezt az időt? Itt készülésre, fölkészülésre hívja fel a pusztában keresztelő János a népet, és ahogy említettem, volt itt egy kicsit, majdnem mindnyájan készülődünk, mi magunk is ma búcsúzunk párommal, feleségemmel egy hónapra a gyülekezettől, mert mi is elmegyünk az ő hazájába, betegtől betegig megyünk mi is, nem éppen nyaralni, csupán. Nos, testvérek, készülünk ki így, ki úgy, ki ide, ki oda, vagy vár valakit valahonnan messziről, és az is készülődés, vagy éppen egyedül marad az otthonába, mert szétszóródik a családja erre-arra, és így több ideje, több alkalma lesz arra, hogy maga készülgessen. A kiáltó szó hangja a pusztában. Miért a pusztában? Mert ahogy említettem, ott van a csönd. Ha valaki hallani akarta az igét, akkor neki el kellett valahova menni. Majdnem azt mondom, egy zarándokutat kellett tennie a pusztáig, hogy a pusztában meghallgassa a keresztelőjét. Mondjam is, hogy valami áldozatot kellett azért. Ahogy így szétnézek a kedves közösségen, látok olyanokat, akikről látom, és tudom, hogy messziről jöttek. Nagyon távoli kerületről jöttek. A hídon át jöttek ide, hogy látok budai testvérek. Nos, testvérek, egy bizonyos áldozat. Megteszünk egy utat azért, hogy az az út, amit ő megtett, az a végtelen út, az övé és a mi kis utunk az ő nagy útjával összeérje. Négy kérés és egy ígéret, ennyi az én mai szolgálatom. Négy kérés akkor, 2000 évvel ezelőtt, kerekszámot mondok, amelyek kis áttétellel ma is érvényesek. Az első, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Én tudom, hogy aki készülődik, mi magunk is, már gondoljuk, hogy mibe rakjuk, meg mit, mibe teszünk, meg mit viszünk, meg mit nem viszünk. Készülődünk, készítjük a magunk út. És ez rendjén van, hát miért ne? legyen könnyebb az a bőrön, könnyebb cipelni, a felesleges elhagyni, készítjük az útját, a magunk útját, és a gazdánk most pedig azt mondja, és így ránk szól, hogy de közben készítsétek az Úr útját is, mert talán soha nem lesz olyan jó alkalom, vagy ez a legjobb alkalom, egy nyári csöndes pihenés valahol együtt, hogy beszélgethessetek vele is, beszélgethessünk. Olyan nagyon egyszerű kérés ez, amit mondok, hogy ki ne felejtsük a táskánkból a Bibliánkat, testvérek. Olyan rohanós ez a világ, olyan szaladós, olyan cikázós, hogy még a komoly hívő embernek is csak annyi jut reggel, hogy legfeljebb gyorsan elolvassa a napigét, már aki elolvassa, hiszem, hogy ebben a közösségben sokan, és aztán már rohan is tovább. És azért is vannak ilyen kis szakaszokra beosztva a mai ember idejéhez, erejéhez mérten. De most talán 2 hét, 3 hét, esetleg 4 hét lesz alkalmunk. Tegyük be legalább az Új Testamentumot, vagy a Nagy Bibliánkat, és nyissuk ki együtt. Készítgessük az Úr útját. Ez a könyv az a csipkebokor, ami számunkra, ami olykor-olykor kigyulad, nem mindig. Néha a Biblia betűje csak betű marad, de néha megtörténik az a csoda, hogy kigyullad, mint egy csipkebokor, lángolva ég, el nem ég, valami hangot ad, valami rezonál bennünk, és üzenetet kaptunk. Tegyétek egyenessé ösvényeit, hogy jöhessen az Úr. Ez egy nagyon régi keleti kép, amikor valahol a fejedelmet, a satrapát azon a vidéken, vagy a királyt, vagy valakit vártak, akkor hát bizony összeszedték a környék férfi lakosságát, meg gyerek lakosságát, kényszermunka volt az, akkor bizony, és menni kellett lapátos szolgálatra, meg csákányos szolgálatra, és az, ahogy most a repülőtől a várócsarnokig piros szőnyeget szoktak letenni, a tévében látjuk ezeket a piros szőnyegeket, akkor bizony sok 10, sőt 100 000 embernek kellett planírozni az utat, hogy ne zörögjön, ne zötyögjön a királynak, vagy a császárnak, vagy a satrapának, vagy a helytartónak a szekere, mert akkor még nem voltak rugós kocsik, azok bizony ráztak. Hát szépen planírozták az utakat, még ma is vannak olyan utak, amik akkor készültek, olyan alaposan készítették el, egyengedték az ösvényeit, hát így egyengessük mi is a kis Bibliánkat magunkkal véve, és ha már valahova megyünk, ne lármát cseréljünk, testvérek, én olyan nagyon remélem, és úgy kértem is Istent, hogy ha ajándékoz nekem néhány hetet, abba ajándékozzon nekem egy kis csöndet is. Ahol meghúzódhatok egy kert sarkába, vagy egy balkon, vagy egy helyiség csöndes ányas sarkába, ahol nézhetek, szemlélődhetem a kis balambéromat, a gyíkomat, vagy a sirályokat, vagy egy ágnak a mozdulását, vagy a lebukkó napot, és várom a csöndet. Testvérek, olyan sokat beszéltem én erről, hogy elég sokáig kell csöndben maradni nekünk, hogy a csönd belénk kerüljön, és az a csönd, ahogy szoktam mondani, hangot adjon, és az elkezd beszélni, hoz emlékeket, bibliai igéket, egy-egy prédikáció, egy igetöredéket, egy igét innen az úrasztalától, egy jó szót egy testvértől, megcsendülnek ezek a régen hangzott hangok, mert semmi nem vészel, valahol a lélek mélyén ott marad, és az csak akkor jön elő, ha csöndbe tudunk maradni. Tudom, hogy nem kis dolgot kívánok, ha azt mondom, hogy merjük, vagy tudjuk olykor a rádiónkat el is csukni, a tévénket is elcsukni, majd itthon. Na, mi történik, hogyha egy pár hétig egy másféle hangra figyelünk. Még pihenésnek is jó ez így. Ez az igazi meditációs lehetőség, amikor nem az értelmünkkel, hanem a szívünkkel imádkozunk. Tulajdonképpen ez a meditáció. A második, minden szakadékot töltsetek fel. Testvérek, rengeteg szakadék van ám az Alföldön is, meg Budapesten is, és a újpesti utcákon. Nem tudják a testvérek, mennyi szakadék van? Ház és ház között, szív és szív között, ember és ember között. Egyszer elmondottam, aki nem hallott, annak újra elmondom, hogy szinte megsokkolt egyszer, kint láttam külföldön a kirakatban egy ilyen házasság lélektani modern könyvet, egy olyan sokkoló rajz volt a tetején, két ágy egymás mellett, és egy női talp és egy férfi talp, és a két ágy között egy iszonyatos svájci szakadéknak a montás képe be volt fényképezve a két ágy közé. Egy szakadék, és az volt a címe Ehe Kunde, a házasságról szóló szakkönyv. Néztem a képet, nem mondom, ennél frappánsabb képet ritkán láttam, mint két ágy között egy befotózott nagy mély svájci sluk, egy szakadék. Testvér, sok-sok a szakadék. Egy kedves katolikus fiatal káplán barátom nagyon szeret fotózni, és szeret montázsokat csinálni. Megkísérelte két hívét úgy kibékíteni, egymás mellett lakott két egyház tanácsosa, nagyon szép két házba, falvakban vannak ma az igazi szép villák, nem a rózsadomban. Falvak végén tessenek majd megnézni, valaki utaz, micsoda palotákat építenek. Arra azonban nagyon vigyáznak, hogy aki megépítette a jobb oldalit, a bal oldali 10 centivel magasabb.
4: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
3: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten! Bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány a Jelenések könyvéből. Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a nap fényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk! Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgasd meg alázatos kérőszavunkat, hogy minden rossztól mentesen Te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hogy a nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, tisztuló, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: A Mária Rádió pékárúval és hideg ásványvízzel kínálja meg a Gogol utcai szerkesztőség előtt közlekedőket. Magyar kutatók részvételével találták meg a világegyetem legősibb objektumait. Fél év Isten igéjével, hálaadó szentmisén ünnepeltük a Biblia egy év alatt podcast első fél évét. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A rádió bejárata mellé asztalt helyeztek ki, innen vihetik el a szomszédos üzletből elhozott, előző napi sütésből megmaradt pékárút a járókelők. Ez az élelmiszermentés egy tipikus példája és segítség azoknak, akik szívesen viszik el ezeket a termékeket ingyen. Isten nem nagy dolgokat vár tőlünk, nem kér többet, mint amennyit meg tudunk tenni. Járjunk nyitott szemmel, nyitott élekkel, és éljünk az Úristen által elénk hozott lehetőségekkel. Hallhatjuk a rádió Facebook oldalára feltöltött videóban. A pékárú elvitele mellett a nagy melegre tekintettel ballonos ásványvíz vételezésének lehetősége is biztosított. Vízautomatát helyeztek ki a szerkesztőség bejáratához, a szükséges műanyag poharakkal, így az arra járó szomjas járókelők kiszolgálhatják magukat hideg ásványvízzel. A járókelők meglepődtek, de örömmel vették ezt a figyelmességet. 31 rendkívül távoli kvazárt fedezett fel az Európai űrügynökség Euclid űrtávcsöve, köztük a világegyetem két eddig ismert legkorábbi ilyen objektumát. A Hunren csillagászati és földtudományi kutatóközpont közleménye szerint a felfedezésben a Magyar Tudományos Akadémia lendület programjának támogatásával vettek részt, a Concord Miklós Csillagászati Intézet kutatói is, írta meg az MTI. A kutatás új mérföldkövet jelent az ősrobbanás utáni első néhány százmillió év megértésében, és kulcsot adhat a szuper nagy tömegű fekete lyukak rejtélyes fejlődéséhez. A kvazárok a világegyetem legfényesebb objektumai közé tartoznak, ennek köszönhetően ezek az objektumok valóságos kozmikus világító toronyként szolgálnak a csillagászok számára. Így a kutatók képesek tanulmányozni és elemezni a világegyetem legkorábbi korszakait. Július 5-én ünnepi háladó szentmisére gyűltek össze a Biblia egy év alatt podcast hallgatói és közösségei a Mátyás templomban. A szentmisét Fábri Kornél segédpüspök mutatta be a podcast hallgatóiért, a szentírást napról napra olvasó közösségekért és mindazokért, akik az elmúlt fél évben bekapcsolódtak ebbe a lelki zarándoklatba. Olvasható a Zarándok ma honlapján. Az atya a szentmise elején hálát fejezte ki mindazoknak, akik a nyári meleg és a sok más lehetőség ellenére eljöttek. Megköszönte a hívek áldozatát, hogy ahelyett, hogy a Balatonban hűsölnének, a budavári templomban ünnepelnek együtt. Prédikációjában a Biblia egy év alatt podcast jellegzetes mondatával kezdett, Isten hozott. Fábri Kornél atya vagyok, ez pedig itt a Biblia egy év alatt podcast féléves, háladó szentmiséje. És alig várom, hogy holnap újra találkozzunk.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Kedves hallgatóink! A fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Imádkozzunk együtt a békér, az elhunytakér, a szenvedőkér és kiki megfogalmazott szándékaiért. Ha tehetik, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikus Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add majd nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk vérelvedét érkezett. Izaiás próféta jövendőlése. Uram, ki hinné azt, amit mi hallottunk? Ki látná abban az Úr kezét? Felnövekedett, mint fiatal fácska, mint sajoró gyökér a tikkadt szomjas földben. Nincs rajta szépség vagy ragyogás, hogy gyönyörködve nézzük, és külsősen volt kívánatos. Megvetett, utolsó, az emberek közt, a fájdalmak embere, aki jól ismeri kényainkat. Arcát elrejtette, mint aki megvetésre méltó. Nem is vettük hát semmibe. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kohol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Pilátus lefogadta és megostoroztatta Jézust. A katonák tövisből koszorút fontak, fejére tették és bíborszínű köppenyt adtak rá. Aztán eléje járultak és így gúnyolódtak. Üdvözlégy, zsidók királya! És arcul ütötték. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Önkéntesen vállalta, hogy feláldozzák. Száját sem nyitotta ki, mint a leölésre szánt bárány. Elítélték, mint gonosztevőt, és halálra adták át, ki merte volna állítani, hogy jövője lesz még. Kivágták az élők földjéről, népen bűneiért vertem meg őt. Pedig nem művelt gonoszságot, hazugság nem fordult meg ajkán. Isten úgy találta jónak, hogy összetörje őt szenvedéssel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk

0: Amen.
1: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: helyen. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsa küzér negyedik titka, aki életünk a keresztet hordozta. A keresztények élete Jézus követése, a kereszt vállalása. Simon Péter megkérdezte tőle, Uram, hová mégy? Ahova megyek, válaszolta Jézus, oda most nem jöhetsz velem, de később követni fogsz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
3: a fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Haszaláné Oswald Ágnes fejlesztőpedagógussal, Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és mai vendégemet, akit arra kérek, hogy mutatkozzon be.
2: Haszaláné Oswald Ágnesnek hívnak. Nem származom vallásos családból. Édesapám az ateista volt, ő nem egyáltalán nem hitt Istenben. Az édesanyámnak megvolt a saját maga hite, de nem jártunk templomba. 7 éves lehettem, amikor elvittek egyszer hittanórára. A bazilikának a hittantermében volt a hittanórám, de csak ennyi emlékem van erről az időszakról. Aztán ilyen 13 éves koromban érlelődött bennem valami, hogy én úgy járnék hittanórára. És az alattam lévő lány a Rókus templomba járt hittanórákra. Ő általa kerültem a Rókus templomba hittanórákra, és ott tapasztaltam meg a Jóisten jelenlétét az életemben.
1: Ez hogyan történt?
2: Nagyon jó kis közösség volt. Ilyen velem egykorú gyerekek voltak ott, és nagyon jól éreztem magam. A szüleim elengedtek oda, tehát nem tiltották, hogy menjek.
1: Mi vonzott ebben a közösségben?
2: Ott először hittanra jártam, aztán minisztráns lettem. Ott hatalmas ilyen közösség volt fiatalok. Volt egy család, egy nagyon nagy család, a Texas família, aki így nagyon összetartotta ott a Rókusban a gyerekeket, és csináltak ilyen minisztráns gyűléseket, és megtanítottak minket minisztrálni. Lányok is minisztrálhattak. Ez számomra hatalmas élmény volt, hogy ott szolgálhatok az Úrnak.
1: A beavató szentségekben itt részesültél? Vagy csecsemőként megkereszteltek?
2: Csecsemőkoromban megkereszteltek, és ebben a közösségben lettem első áldozó. És utána a bérmálás szentségét is felvettem ebben a Rókus közösségben. És akkor utána, hát azt most már nem tudom, hogy a bérmálásom előtt, vagy közben, vagy utána, valahogy így találkoztam az Antiochia nevezetű közösséggel, és hát az nagyon befogadó közösség volt, ahol megtaláltam az utamat.
1: Az Antiochia közösség hogyan működik?
2: Fiatalok szervezete fiataloknak, a fiatalok csinálnak tanúságtételeket, mondanak el, ahol utána megosztják a mindennapi életüket azáltal, hogy hogyan van jelen a Jóisten. Utána mi fiatalok is megosztjuk kis csoportban egymással, hogy hogyan éljük meg a különböző témákat, amiket ott elmondanak. Ez hétről hétre minden alkalommal van. Általában 16 évtől 25 éves korosztályt ölel fel. Szoktak lenni ilyen nagy hétvégék, és akkor azokra mindig készültünk. Volt, hogy vezettem hétvégét is. Például a jubileumi hétvégét, a 10-et én vezettem. De számos bevezetőt és tanúságtételt mondtam én is ebben a közösségben, ami nagyon előre vitt.
1: Egy ilyen szinte gyermekként megtért lánynak hogyan zajlik a fiatalsága? Ismerkedés, párválasztás, szerelem?
2: Kerestem a páromat, voltak kapcsolataim, de itt ebbe az Antiochia közösségben találtam meg a férjemet. Itt ismerkedtünk meg egymással. Már ismertük régebbről is egymást, mint így a közösségben, de egyszer csak a Jóisten úgy döntött, hogy közelebbről is megismerhetjük egymást. Tehát, hogy egy ilyen fénysugár, vagy nem is tudom, hogy mondjam, megismertük jobban egymást.
1: El tudtam volna képzelni magad mellé egy hitetlen férjet?
2: Akkor már nem. Nem. Az nekem fontos volt nagyon, hogy hívő emberhez menjek, férhez. A kapcsolatunkban mindig jelen volt a Jóisten. Sokszor imádkoztunk együtt, kértük az Urat, hogy ha tényleg egymásnak szán minket, akkor ezt tegye láthatóvá. És ahogy telt az idő, egyre jobban éreztük azt, hogy mi egymáshoz tartozunk a Jóisten által. Nem volt kérdés, hogy egyházi esküvőt szeretnénk. A férjem az görög katolikus, és görög katolikus szertartásunk volt, ami számomra olyan jó érzés volt, mert olyan szép a görög szertartás. Aztán a családtervezést azt a jó Istenre bíztuk, tehát a házasságunk után azt mondtuk, hogy ha a jó Isten úgy gondolja, akkor jöhetnek a gyerekek. És a házasságunk után 2 hónapra meg is fogant az első kisfiunk, Lázár, és hát őt nagy szeretettel vártuk. És utána jöttek a többiek, Boldizsár, Bálint és Zoé, tehát 4 gyermekünk született.
1: A gondviselés hogyan fedezhető fel a pályaválasztásodban?
2: Hú, hát ez egy érdekes. Nagyon. Mert hogy ez úgy történt, hogy leérettségiztem, és nem vettek fel a gyógypedagógiai főiskolára, és nem tudtam eldönteni, hogy a pedagógiai pályát válasszam, vagy az ápolói pályát, mert nagyon vonzottak a kisbabák, és nagyon szerettem volna a csecsemő és gyermekápoló. Tónő, vagy valami ehhez hasonló is nagyon vonzott. Egy napon volt a beiratkozás abba az iskolába, ahol leérettségiztem, az egyik az első emeleten volt, a másik meg a második emeleten, és hát én így annak tudom be a Jóisten gondviselésének, hogy az első emeletet választottam, és a pedagógiai pályára iratkoztam be, amit nem bánok a mai napig sem, mert nagyon szeretem ezt a pályát, hogy itt tevékenykedhetek, és segíthetek a gyerekeknek. Mindig közel álltak hozzám a sérült gyermekek.
1: Miért?
2: Nem tudom, így vonzottak ők mindig is. Fiatal koromban, amikor leérettségiztem, szinte egyből elkezdtem. Tehát ahogy beiratkoztunk ebbe a gyógypedagógiai asszisztens képzés, mert először gyógypedasszisztens végzettséget szereztem, de mellette már dolgoztam sérült gyerekekkel. Tehát a nagyothallókkal, vakok, halmozottan fogyatékosokkal, vakokkal és értelmi fogyatékosokkal. Mindenféle táborban ott voltam, ahol tudtam segíteni teljesen ingyen, tehát nem kértem érte semmit soha, hanem csak az vonzott, hogy tudjak segíteni rajtuk, meg hogy élményekhez tudjam őket juttatni.
1: Hogyan találod meg Istent a sérültekkel való foglalkozásban, illetve a mostani munkádban?
2: Hát most a Katolikus Szent Erzsébet általános iskolában tanítok, vagy hát ott fejlesztek, fejlesztőpedagógusként vagyok ott jelen, és hát ott teljes mértékben meg tudom találni a jó Istent, és próbálom a gyerekeknek is közvetíteni őt, akár a foglalkozások által, vagy akár azáltal, hogy ahol tudok, részt veszek mindenféle programban.
1: Van-e tapasztalatod arról, mennyiben más egy katolikus iskolában jelen lenni, mint egy önkormányzati fenntartásúban, akár a gyerekekkel, akár a kollégákkal kapcsolatban?
2: Én mindig a gyerekeket nézem. Más azért egy katolikus iskolában tanítani, mert azért ott megvan az alap, a hit a gyerekekben. De én amikor tanítottam, mindig a gyermeket néztem, hogy ő gyermek is rajta hogyan lehet segíteni.
1: Engem nagyon érdekel, hogy egy hívő édesanyának mit jelent a Teremtő Isten, mondjuk úgy, munkatársaként életet adni.
2: Fú, hát mindent. Én világéletemben édesanyának készültem. Tehát én úgy éreztem, hogy ezt mindig a Jóisten valahogy a kezdetektől belém ragasztott, vagy nem tudom. Hogy én soha nem vágytam karrierre, nem vágytam arra, hogy most meghódítsam a világot, hogy világot járjak, hanem bennem mindig az volt, hogy én édesanya szeretnék lenni. És hogy ehhez megtaláljam a megfelelő férjet, és én nagyon hálás vagyok, hogy ez megvalósulhatott, hogy nem is egy gyermekem született, hanem 4. És hogy mindig velem volt a Jóisten a születéseknél, hogy nem történt sose vetélés, minden 4 gyermekem egészséges, és ezt mindig annak tudom be, hogy a Jóisteni gondviselése ott van velünk, és áldásos keze mindig rajtuk van, és a tenyerén hord minket.
1: Egy Budapest melletti kisvárosban éltek, ahol a helyi egyházközség ismert és aktív tagja vagy.
2: Igen, Pécelen kötöttünk ki, és ugye hát az Antiochia közösségben ismerkedtünk meg a férjemmel, ott házasodtunk össze, és még amikor várandós voltam, még akkor is aktív tagjai voltunk a közösségnek, de aztán, ahogy megszületett az első gyermekünk, úgy már nem éreztük magunkat odavalónak. Kirepültünk ebből a közösségből, és amikor ide érkeztünk Pécelre, akkor nagyon kerestük a közösségünket, nagyon szerettünk volna valahova tartozni, ahol ugyanúgy vannak családok, akiknek vannak gyermekeik, ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, hogy tudjunk nőkkel, a férfiakkal egy kicsit kapcsolódni, és így talált meg minket az Olajfa közösségnek az akkori vezetője, Zsuzsi, és mondta,

0: szobor elé is tudunk imádkozni, még most is, hogy már szinte felnőttek. Azért erre az egy-egy estére, ha nem is minden estére, mert volt olyan is, amikor minden este oda tudtunk küldeni a koszorú elé és imádkozni. És olyan is volt, amikor most már, hogy ugye felnőttebbek, mindenkinek más dolga van, de azért vasárnap esténként le tudunk ülni, és a Jóistenhez tudunk intézni egy-két imádságot, ami így családilag is nagyon feltölt minket. De most például Nagybőjtben a férjemmel imádkozunk. Tehát reggelente általában zsolozsmázni szoktunk, ha sikerül, akkor együtt, ha nem sikerül, akkor külön. Szoktunk ilyen fogadalmakat tenni Nagybőjtbe, meg Adventbe. Most például megfogadtuk, hogy megpróbálunk minden keresztútra elmenni. És azért szerintem ez sokat fog emelni az Isten kapcsolatunkon, hogy ott lehetünk a keresztutakon.
1: Van olyan szent, aki példaképed? Vagy szoros kapcsolatot ápolsz vele?
0: Inkább a Szűzanyáról tudok beszélni, hogy őt nagyon tisztelem. Nagyon sokat segített, amikor édesanyám haldoklott. Mindig hozzá imádkoztam, hogy segítsen neki is, és nekem is elviselni ezt az utat, amit a Jóisten szánt neki. Az édesanyám rákos beteg volt, és itthon szólította magához a Jóisten. Mindig is rettegtem a haláltól. Tehát, hogy én mindig nagyon-nagyon féltem attól. Ettől az egésztől olyan misztikus volt számomra, hogy elveszíthetem bármelyik szeretett hozzátartozómat. És szerintem nem hiába kaptam ezt a, fogalmazzam úgy, hogy keresztet, amikor anya haldoklott. Akkor nagyon sokat imádkoztam a Szűzanyához, nagyon sok rózsafüzért elmondtam, hogy segítsen az ő szenvedésén, meg az egyémén is egy kicsikét, hogy minél hamarabb átléphessen anyukám a túlvilágra.
1: Az imák, a Szűzanya jelenléte valamelyest oszlatta, enyhítette a halállal kapcsolatos szorongásodat és félelmedet?
0: Hát igen, sokkal. Még azért nem mondom, hogy nem félek tőle. Nem is attól félek, hogy én meghalok, bár most már az is néha eszembe szokott jutni, hanem hogyha esetleg itt hagy a szívem másik fele, akkor azt hogyan lehet túlélni, vagy hogyan lehet ezen túl vinni az életet tovább. De anya halála azért sokban hozzásegített ahhoz, hogy most már ne rettegjek ennyire ettől a gondolattól, vagy ettől a ténytől, hogy van ilyen, amikor az saját bőrén tapasztalja meg az ember, hogy a másikat el kell engedje. Jézus is sírva fakadt, amikor megtudta, hogy Lázár meghalt. Nagyon szeretem ezt a részt a Bibliába. Itt nyilvánul meg Jézusnak az emberi mi volt, hogy mennyire tud ő is érezni, hisz megrendítette Lázárnak a halál híre.
1: Édesanyád előtte visszatért az egyházba?
0: Én nagyon kértem, hogy hadd hívhassak ide hozzá valakit, de nem akart. És tiszteletben tartottam a kérését. Nem gyónt, meg nem áldozott. Pedig jó lett volna.
1: Említettél egy másik számodra meghatározó közösséget is.
0: A házas hétvégéhez való kapcsolódásunk azt a bátyámék által köszönhetjük, mert ők voltak előbb házas hétvégén, és akkor ők küldtek el minket, hogy menjünk. Akkor még picik voltak a gyerekek, tehát ilyen nehéz volt megoldani, hogy hogyan tudjuk mi ezt megoldani a három gyermeket, de eljöttek és elvállalták, és akkor mi elmehettünk egy ilyen hétvégére, ahol is hát utána a kapcsolatunk a szárnyok élt. És nagyon, nagyon szerelmesek lettünk újra egymásba a férjemmel, és hát ez elég sokáig kitartott. Aztán csatlakoztunk is, akik ott ezt elvégezték, abból alakult egy új közösség, és akkor oda is minden hónapban egyszer összegyűlünk, és együtt vagyunk, és megosztjuk egymással a gondolatainkat, amiben a Jóisten is jelen van.
1: Ez hogyan hat a kapcsolatotokra?
0: Nagyon sokat ad a kapcsolatunknak, mert ugye oda el kell menni, ott kell lenni, akkor egy kicsit kiszakadunk az itthoni kerékvágásból, egy kicsit egymásra tudunk figyelni, és ezért az a mindennapi malomkerékben nagyon sokat ad a házasságunkba, hogy egy kicsit egymásra tudunk hangolódni.
1: Hogyan viszonyulsz hozzá? Mit jelent neked az, hogy a férjed akolitusként szolgál az egyházközségben?
0: Ferenc atya volt akkor még itt.

0: Pécelen, és akkor ő kérte meg Jancsit, hogy lehetne alkoholitus, és elég sokat vívódott ezen, hogy most akkor mit csináljon, meg mit ne, de aztán úgy gondolta, hogy az Jóisten így szól hozzá, és velem megbeszélve, mert ugye azért ez a családtól elvonta őt, egy párszor el kellett menni ilyen hétvégékre, de én teljes mellszélességgel támogattam őt, és teljesen mellette álltam ebben. Az egy kicsit zavar, hogy sose tudunk egy szent misén úgy részt venni, hogy mind a hatan ülünk a padba, mert ha ott vagyunk a szent misén, akkor Jancsi mindig bemegy, és mindig megkérdezi, hogy kell-e segítenie az atyának, de már úgy vagyok vele, már ezt így elengedtem, ezt megszoktam, és most már nem zavar, hogy ha pécsere megyünk misére, akkor Jancsi mindig általában vagy szolgál, vagy ministrál, de hogy mindig ott van a atya mellett. Ami természetesen nagyon szép és nagyon jó.
1: Életedre tekintve miért tudsz hálát adni?
0: Mindenért. Én mindig azt szoktam, hogy hálás vagyok az életért. Hálás vagyok azért, hogy egészségesek vagyunk, hogy élünk, hogy megtaláltam életem párját, és hogy a Jóisten tényleg úgy irányította mindig az életünket, hogy mindig a tenyerén hordott minket. Amikor jöttek a családban a egyes tragédiák, akkor is mindig úgy éreztem, hogy az ő segítségével ezeket megpróbáljuk túlélni, vagy túl lehet élni ezeket a megpróbáltatásokat. Meg a gyermekeimért is nagyon hálás vagyok, hogy kaptam őket, hiszen már említettem, én mind világéletemben anyukának készültem, és hogy megadhatott az, hogy négyszer is édesanyja legyek, és hogy minden gyermekem egészséges, és keresi az útját az Úr felé. Ez is nagyon fontos, hogy azt a példát látják tőlünk, amit látnak, hogy próbálunk mi is tenni azért, hogy a Jóistennel kapcsolatunk legyen, és szerintem a példamutatás ez azért nagyon fontos.
1: Megpróbáltatásokat említettél.
0: Volt egy pár tragédia a családunkban. A Jancsi nővérének a lánya 24-25 éves korában meghalt. Két kicsi babát hagyott itt hátra. Ez egy nagyon nagy törés volt a családunk életébe, amihez nagyon kellett a Jóisten, hogy erőt adjon a folytatásra. Ott nagyon éreztük a Jóisten jelenlétét, hogy velünk volt, és tovább tudtunk lépni ebbe a hatalmas fájdalomba és űrben, amit hagyott Nati.
2: Haszaláné Oszvald Ágnes fejlesztő pedagógussal Kulcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélgetett.

0: Itthon a családban. Kamasz sarok. Bodó Mária műsorát hallják.
1: Kirepül a gyerek, de mi marad a fészekben? Mi lesz a szülők házasságával, ha odáig minden idegszálukat a gyerekek nevelése kötötte le? Idáig jutottunk előző adásainkban. Ezzel a témával vesszük fel újra a fonalat itt a Kamassarokban. Köszöntik kedves hallgatóinkat a műsorvezetők.
2: Rubovszkiné Bodó Mária.
1: És Lukovics Milán.
2: Az elmúlt időben, aki esetleg hallgatta azt a három részre tagolt interjút, akkor úgy érzi, ebben a témában még egy kicsit adósok vagyunk, hogy riportalanyunk valahogy arról számolt be, hogy hát azért az nem volt teljesen mindegy, hogy amikor mind a négy gyermekük kirepült, addigra ők nem teljesen idegenek voltak egymásnak, hanem hát bizonyos hobbikat elővettek, és hogy nagyon komolyan kellett azért figyelni menet közben is arra, hogy ne veszítsék egymás szem elől, és utána ne a semmiből kelljen kapcsolatot építeni. Mostanában azért azt látjuk, hogy nagyon elszaporodtak a válások. Vajon miért, hogy mi nem sikerül? Mit gondolsz?
1: Azért általában nem akkor szoktak elválni, amikor már kirepültek a gyerekek. Nyilván mindenre van példa, még ugye egy ilyen vicc is létezik erről, egy ilyen pesti vicc. Egyébként Seiber Sándor, egykori zsidó főrabbi lektorálta ezt a kis könyvecskét. Abban van benne, hogy hát elmegy az öreg a rabbihoz, hogy hát rabbi, el akarok válni, és akkor mondja neki, hogy de hát ne, azért, hát 70 éves vagy már, hát mit gondolsz most? Hát eddig nem váltál el, hát akkor most erre a kis időre már minek? És akkor mondja, hogy 18 éves voltam, amikor feleségül vettem a feleségemet. Hát tulajdonképpen elég hamar rádöbbentem, hogy egy boszorkányról van szó, és el akartam válni, de hát az apám mondta, hogy hát mekkora szégyen. Hát aztán jött az első gyerek, akkor azért nem lehetett. Akkor a második, legyen mindegyik egészséges, 6 vagy 7-ig, hogy elszámolt ugye az öreg, és megszületett az összes, hát szeretett volna válni, de hát akkor meg az elsőt kellett férhez adni, a másodikat kiházasítani, stb. Stb. Tegnap férhez ment az utolsó is. Most végre válhatok. 52 év óta erre várok. Na, ez a ritka, neked tényleg egy kicsit a vicc kategória, hogy nem ekkor szoktak elválni. Egyébként az tényleg létező képlet, hogy a gyerek tartja össze esetleg a házasságot. Hát az is persze dicséretes, tehát hogy a szülők ugyan nehezen jönnek ki egymással, vagy nem rózsás a kapcsolatuk, de hát tulajdonképpen vagy meggyőződésük alapján, vagy a eskü alapján, vagy éppen a gyerekeikre való tekintettel, hát végül is nem a saját boldogságukat részesítik annyira előnyben, hanem azt mondják, hogy hát akkor ez van, csináljuk. És azért jó esetben mondjuk berendezkednek egy ilyen békés egymás mellett élés szintjére, ami persze lehet, hogy nem ideális, de hát mondjuk nem mindennapos veszekedésben telik akkor az élet. Ugye amikor aztán ez nem sikerül, akkor azért elég hamar megszületik az az ideológia is. Váló félben lévő emberektől ugye sokszor halljuk ezt, hogy hát már a gyereknek is jobb, ha mi elválunk, mert hát otthon már csak a veszekedés meg az ordítozás van, és hát ettől a gyerek is ideges, meg ez senkinek se jó. És ez biztos igaz, hogy ez senkinek se jó, hogy tényleg jobb-e az, hogy elválnak egy gyerek számára a szülei, az már nem vagyok abban annyira biztos. Hát nyilván a nagy kérdés persze az, hogy miért jutunk el idáig, és hát anélkül persze, hogy most különösebb ilyen szociológiai tanulmányokat kezdenénk el lapozgatni. Igazából az én megfigyelésem az, hogy a kapcsolatnak a fölépítésében van a probléma. Ott van a kutya elásva.
2: Mit értesz ez alatt?
1: Az, hogy elindul egy kapcsolat, megismerkedik egymással valamikor két fiatal, aztán utána ebből a kapcsolatból idővel házasság lesz, és hogy nagyon sok múlik szerintem azon, hogy hogyan építik föl a kapcsolatukat és a házasságukat. Tehát magyarul mi történik akkor, amikor ők megismerkedtek, attól kezdve odáig, hogy házasságot kötnek. És szerintem itt nagyon sok hiba történik. Nem kell ez rádióműsor, hogy ezt mindenki tudja, hogy tulajdonképpen szerintem a teljesen általánossá váló együttélés az statisztikailag nem növeli a házasságok tartóságát. Mert amikor még ez tabu volt, nem fordult elő gyakorlatilag, hogy házasságon kívül együtt éljenek emberek, akkor tartósabbak voltak a házasságok. Jó, persze mondhatjuk azt, hogy a társadalom a vállást se fogadta el annyira, ez is igaz, tehát mondjuk nyilván nem is akarom én ezt itt nagyon cizelláltan statisztikailag körüljárni, csak ugye fiataloknak azt szoktam mondani, hogy mi az az állapot, amiben ők most vannak. Az az állapot, hogy ismerkedés, udvarlás, majd jegyesség, de hát, hogy mindenképpen a házasság előtt vannak. Itt mi a feladat? A feladat az a kapcsolatnak a fölépítése, a másik megismerése, a házasságra való fölkészülés. Tehát nem az a feladat, amit nagyon sok fiatal tesz, hogy tulajdonképpen azért, mert annyira szeretik egymást, úgymond, már azt a játszmát játsszák, vagy azt a színdarabot játsszák, mintha már házas pár lennének. Na de nem azok, azt, hogy ők házas pár, ezt a játékmódot lesz idejük játszani, mondjuk jó esetben legalább 50 éven keresztül, az esküvő után. De azt a fázisát a játéknak, amit viszont előtte kell elvégezni, azt meg nem csinálják végig. Szerintem ebben nagyon sok probléma van. Ennek következtében egész egyszerűen, hát sokszor rosszul választanak. A közmondásokat, én szeretem egyébként a közmondásokat, és sokszor nagyon fején találják a szöget, de sokszor meg roppant felületesek, vagy nem alkalmazhatók minden szituációra. Tehát ugye van az a közmondás, hogy lakva lehet valakit megismerni. Ez nem biztos, hogy egy házasságra készület esetében ez alkalmazható, ez a nagy bölcsesség. Mert az, hogyha van egy fiatal fiú meg lány, akik mondjuk szerelmesek egymásba, ha ők összeköltöznek egy albérletbe, egy lakásba, hogy ott ők milyen tapasztalatra fognak szert tenni, azt előre meg tudom mondani. Élvezni fogják. Jó lesz. De ettől nem tudtak meg semmit. Tehát abból nem derült ki az, hogy ők egyébként, mint házaspár, évtizedeken keresztül tudnak-e egymás mellett állni, meg tudják-e oldani az életnek a nehézségeit. Ott örülnek egymás társaságának, minden gördülékenyen megy, jön egyik dolog a másik után, egyszer úgy érzik, hogy hát most már elég ideje vagyunk együtt, most már akkor következő az, hogy szervezzük az esküvőt, ott is szépen megy minden egyik a másik után, egyik lépés, egyik nap a másik után, és nem történik már igazi döntés. Nem történik meg annak a vizsgálata, hogy valójában a másik melletti nagyon mély elköteleződés az kialakult-e bennem. Voltaképpen mi történik? Hát egy szerencsejáték. Nagyon minimális ismerettség alapján, nagyon rövid ismerkedési idő után összeköltöznek. Most ez lehet, hogy hetekben vagy hónapokban mérhető, de hát nagyon sokszor ebben az időben mérhető két fiatal esetében, és voltaképpen ők úgy élnek, mint egy házaspár. Ami után, hogyha ez a kapcsolat pár év után kiderül, hogy nem sikerül, mondjuk még házasság előtt, mindegy egyébként, mert nagyjából ugyanazt élik át, mint hogyha egy 4-5 év házasság után elváltak volna. Tehát, hogy voltaképpen szerencsejátékot játszik a saját élete a tét. No, szóval szerintem a fölépítésben van nagyon sok hiányosság, és hát ez a válásoknak az oka, de hát mondom, ez azért kevesebb. Mint kamassarok téma, szerintem inkább oda tartozik, hogy hát a szülő hogyan készíti föl a gyereket a szerelemre, az udvarlásra, a párkapcsolatra, vagy hát a szülő meg hát az a falu, aki ugye fölneveli a kamaszt.

0: Még egy kérdés erejéig, hadd kanyarodjunk vissza ahhoz, amit mondtál, mert szerintem az én fejemben is inkább az van, hogy úgy elfogadja egy házas pár, tehát hogyha eltávolodnak valahogy így a gyerekek nevelése közben, mert olyan sok gyerekük születik, és nincs idejük egymás, és valahogy azt élik meg, hogy hát jó, oké, akkor ezt most valahogy így túléltük, de hát majd folytatjuk külön-külön az utunkat, mert egyébként meg megismerkedett az anyuka az óvodában egy szimpatikus apukával, apuka munkahelyén a titkárnővel, hogy találnak olyan figurákat, akik valahogy frissebben, érdekesebben lehetne velük tovább folytatni az életet, és akkor az ember úgy képzeli, hogy közbe kopott el valami, de te most, ha jól értem, azt mondtad, hogy nem is biztos, hogy ez a fő területe annak, hogy elkopjon egy házasság, vagy kicsit úgy kudarcra forduljon, hanem lehet, hogy éppen még annak előtte, hogy gyermekeik születtek volna, akkor már ott történt valamilyen, hogy építették, de már ferde volt a torony, és aztán ledőlt egyszer csak. Hogy akkor erre még egy pillanatra szerintem, ha visszatérhetnénk, mert szerintem ez mindenkit, aki házasságban él és gyerekeket nevel, biztosan izgat, hogy hát jól akarja csinálni, vagy szeretné, hogyha muníciót kapna, akár a saját házasságához is, nem csak a gyerekeihez, akkor azt mondod, hogy tulajdonképpen lehet, hogy aki összeköltözik a párjával, vagy szülőként ezt látja, hogy a gyereke most éppen erre adta a fejét, hogy hát most nagy, már külön akar élni, és akkor tényleg hát ott a barátnőjénél van egy plusz szoba, és akkor ott együtt élnek, meg sokszor egyébként egy családhoz költözik egy ilyen pár, ami szintén nagyon ijesztő, ilyen mama hotel kategóriában, hogy lehet, hogy most akkor muníciót adunk egy ilyen szülőnek, hogy mit mondjon a gyerekének, hogy úgy gondolod, hogy igaziból nem hoz döntést? Tehát, hogy hiányozni fog a döntés a fiatal részéről? Mert ő lehet, hogy visszavágnál azán, hogy hát hogy ne dönteném, én őt választom. De hát az való igaz, hogyha most én ezt így végig gondolom, hogy az egy pici döntés, hogy 2 hónap után összeköltözni, vagy 2 év után akár összeköltözni, az egy másik jellegű döntés valóban, hogy udvarol neki, és még mindig őt választja másnak, nem udvarol, tehát hogy egy kicsit más, mint együtt élni valakivel. Hogy ezt így hogy tudnánk jól megfogalmazni, amit esetleg egy szülő felhasználhat, akinek a gyereke ilyesmiben gondolkodik, vagy ilyen életvitelt folytat, és ugye erre vitázik talán a szülő, hogy úgy gondolt, hogy a döntés nem igazi?
1: Döntést hoz, csak kérdés, hogy mit dönt el? Egész más dolog eldönteni azt, hogy elmegy egy fiatal valakivel, valakikkel nyáron egy hétre evezni a Tiszára, vagy kempingezni a Magas-Tátrába, vagy valami. És az, hogy milyen jó poén hát együtt élni, egy légtérben lenni 2 fiatalnak, aki szereti egymást, hát ezt nagyon könnyen el lehet dönteni, hogy hát ez biztos jó lesz, és nem azt sajnálom én sem, meg szerintem nyilván senki 2 ilyen fiataltól, hogy ők jól érezzék magukat, vagy boldogok legyenek, hanem egyszerűen arról van szó, hogy itt van egy ilyen vonzó, közeli és könnyen megvalósítható cél, amire nagyon könnyű igent mondani, hogy költözzünk össze, csak az a döntés, ami ténylegesen megszületik, hogy ugyanakkor minimális ismerettség, minimális tervezés, építkezés és előkészítés után voltak éppen jóval súlyosabb döntést hoznak. Kvázi házasságot kötnek. Abban az időben, amikor még a társadalom ezt így nem szabályoz, nem volt anyakönyvvezető, vagy nem írták még meg a Bibliának az első sorait, meg nem volt anyaszentegyház, meg stb., akkor az, hogy 2 fiatal férfinő összeköltözött egy kaibába, vagy egy barlangba, hát az volt a házasság. Tehát, hogy, és azért ebben élt az emberiség a történelmünk során, történelmünknek 97%-ában. Tehát az utolsó pár ezer évben fejlődött oda a civilizáció, hogy van egy ilyen formális házasságkötés a anyakönyvvezető, vagy a sámán előtt a nagy diófa alatt, vagy az anyaszentegyház liturgiájával a templomban, de hogy voltak éppen jóval súlyosabb döntést hoznak, olyat, ami sokkal inkább a számukra húsba vágó, mint amit gondolnak.

0: úgy érvelne szerintem egy fiatal, hogyha szóvá tennék ezt a szülei, hogy ő most összeköltözött a barátnőjénél, mondjuk a barátnőjével egy szobába, vagy egy fél lakásba, kislakásba, hogy azt mondaná, hogy de hát épp ez a lényeg, hogy nem akarok ilyen nagy döntést hozni, nem akarom azt a döntést meghozni, hogy a feleségem legyen. Én csak egyszerűen meg szeretném őt jobban ismerni. És így, hogy mi összeköltözünk, hát akkor tessék, lakva ismerszik az ember, azért költözünk össze, hogy azt a hatalmas nagy döntést, ami a házasság, azt el ne hibázzuk.
1: No, hát én azt gondolom, hogy amikor egy fiatal már ilyen gondolatokkal kezd el vitatkozni a szüleivel, akkor valószínűleg ez a téma elkésett. Tehát, hogy erről korábban érdemes és elméleti psíkon beszélni, tehát ott, amikor ezek az érvek egymásnak feszülnek, akkor ott már valószínűleg senki nem lesz hatással senkire, se a szülő a gyerekre, se a gyerek a szülőre. Az egész beszélgetést meg minden sokkal korábban érdemes szerintem elkezdeni, és hogy az egyik, tehát azt meg kell szerintem kérdőjelezni, hogy egy fedél alatt lakva tényleg közelebb jutnak-e egymásnak a megismeréséhez. Egy bizonyos szintű információkat nyilván szereznek egymásról, de egyébként az, hogy milyen a másikra várakozni, végig gondolni azt a millió kis információt, amit egy találkozás, egy beszélgetés alkalmával szerzett egyik vagy másik, utána ebből építeni tovább azt az ismeretet, amit ő a szerelméről, a társáról, kedveséről alkot, kipróbálni azt, hogy milyen az ő helyzetébe belehelyezkedni, javát, az ő dolgait előmozdítani, ez egész egyszerűen hát időt igényel, fölkészülést, és egészen mással vagyunk elfoglalva, hogyha együtt evezünk a Tiszán. Ott azzal vagyunk elfoglalva, hogy mit vacsorázzunk, vagy el kell menni vásárolni, vagy meddig evezzünk, hogy állítsunk sátrat. Tehát ezek nagyon jó dolgok, élvezzük ezeket, csak hogy nem, még nem ezt kellene csinálni. Tehát, hogy kicsit olyan, mint egy házba be lehet költözni, úgyhogy ezt a házat fölépítettük, megszereztük a lakhatási engedélyt, és beköltözünk, vagy be lehet költözni a puszta falak meg a födémek közé úgy, hogy még betonra tesszük le a matracot, és azon alszunk, és aztán utólag kezdünk el vésni vízcsöveket, meg villanyvezetékeknek helyett, meg stb. Csak ez a ház, ez sosem lesz olyan, mint hogyha mondjuk egyszerűen felépítettük volna rendesen, és utána beköltöztünk volna. Na most az együttéléssel kapcsolatban nagyon nehéz azt magyarázni, hogy miért ne. Tehát, hogy eleve pozitív módon érdemes szerintem fölépíteni egy szülő-gyerek beszélgetés sorozatban azt, hogy hogyan érdemes a későbbi kapcsolatot, házasságot építeni. Hogy miért ne költözzünk össze, az viszont lehet, hogy egészen más honnan kell gombolni a kabátot. Például onnan, hogy ugye nagyon sok lány teszi meg ezt a lépést azért, mert a fiú is akarja, mert így praktikus, úgy praktikus, meg hát tulajdonképpen azt reméli, hogy ezzel egy lépéssel közelebb kerülnek, ahogy valóban mondtad, nagyon plasztikusan, az esküvőhöz, az elköteleződéshez. Csak éppen az a probléma, hogy a fiatal korban az a lány, meg az a fiú, az tulajdonképpen egészen másként vágyik az elköteleződésre. Egy lány vágyik rá. Tulajdonképpen van egy életkor, amikor egy lány, egy normális lány elkezdi keresni az élete párját, és arra vágyik, hogy ők akkor megtalálják egymást, elköteleződjenek egymás mellett, családot alapítsanak, gyerekeik legyenek, stb. Egy fiú nem vágyik ennyire az elköteleződésre. Egy fiúnak a motivációja az sokkal inkább irányul az intimitás felé. Abban, hogyha összeköltözik ez a fiú meg ez a lány, akkor a fiú tulajdonképpen mindent megkap, amire ő vágyik. Ott van az aranyos lány, együtt lehet vele élni, van jó kaja, tiszta ruha, nem kell unatkozni, élünk, mint Marci hevesen, és ő mindent megkapott. Minek lépjen ő tovább? Ha mindent megkapott, és ehhez még elkötelezettséget sem kellett vállalnia, hát akkor ez főnyeremény. A lány viszont a legfontosabbat, amit akar, pont azt nem kapta meg. Tehát, hogy van az egész szituációban egy baromi nagy igazságtalanság, ami lehet, hogy százból egyszer okoz problémát, na de hát azért nekem volt olyan diákom, aki, hát lány, ugyanígy egy kapcsolatban, hát belement, még hogyha nem is a legeslegelején, de azért egy, nem tudom, 2-3 év elteltével, jó, hogy hát akkor költözzünk össze, különösen hát, hogy a fiú az hol itt van a világban, hol ott van a világban, tengeren túlon akár, és hát 9 évig tartott, amíg ez a lány rádöbbent arra, hogy ez a fiú soha nem fogja feleségül venni. Tehát, hogy gyakorlatilag 21-22 éves korától 30 pluszos életkoráig elment az idő. Ezért kivállalja a felelősséget, vagy ezért ezt ki fogja neki visszaadni, vagy nem fog-e ezt hiányozni akkor, amikor neki előbb-utóbb már tényleg meg kéne találni az élete párját. Szóval, no, tehát, hogy lehet arról beszélni, hogy miért ne, de azt gondolom, hogy az valószínűleg elkésett akkor, amikor a gyerek már konkrétan a albérletet keresi a kedvesével.
0: Jó, hát szerintem ez nagyon fontos téma, mert valószínűleg azért, akinek kirepülnek a gyerekei, és ezt közel érzi ezt a témát magához, az ezzel is küzd, hogy hogyan alakulnak a gyerekeinek a párkapcsolatai, és hát ez valóban az első pillanattól, akár még osztályfőnökként is volt már olyan szülő, aki arra panaszkodott, hogy nem tudja egyszerűen azt elérni, hogy a gyereke, hogyha szerelmével másik családhoz megy nyaralni a nem tudom Balatonra, akkor ne egy szobába tegyék őket hivatalból a szülők. Tehát, hogy sokszor a felnőtt ássa meg ezeknek a fura helyzeteknek a sírgödrét, hogy aztán a végén ezek nem jósulnak el, és közben azt érzi a szülő, hogy iszonyú maradi. Tehát, hogy borzasztó maradi ez a gondolkodás, hogy ő szeretné, hogyha a fia vagy a lánya nem kerülne rögtön olyan nagyon intim kapcsolatba azzal a szerelmével.
1: Szóval vissza kell kanyarodnunk, akármilyen kevés időnk is van, ahhoz a kérdéshez, hogy hát, hogy mi van azoknak a tulajdonképpen aktív koruknak lassan a vége felé járó szülőknek, vagy hát mindenképpen 50-es éveikben lévő, vagy már azon túllévő szülőknek a házasságával, akiknek a gyerekei kirepültek, vagy kirepülő félben vannak, és ők hirtelen, mondjuk a tágas lakásukban vagy házukban, hát kettesben találják magukat. De hát erről viszont már csak a következő adásban tudunk részletesebben szót váltani, úgyhogy 2 hét múlva ezzel a témával várjuk a kedves hallgatókat. Elköszön a 2 műsorvezető.
0: Rubovszkiné Bodó Mária.
1: És Lukovics Milán.
2: Are you coming to the tree?

Otthon a családban. Kamasz sarok. Budó Mária műsorát hallották. Otthon a családban. Kamasz sarok. Budó Mária műsorát hallották. Mária Rá.

0: Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
1: Amikor a saját ereje elfogy, lehetőségei kimerülnek, rátalál arra, aki megoldást tud adni a bajban. Még abban az órában meggyógyult a gyermek. Nem kellett látnia vagy megérintenie a mesternek. Elég volt a leboruló édesanyja könyörgése. Előfordul az életben, hogy vannak jó pillanataink, esetleg időszakaink. Ilyenkor minden olyan magától értetődően jó és természetes. Erősek vagyunk, és talán mások szorulnak a mi segítségünkre. De ezekben a gyorsan elröppenő pillanatokban se feledkezzünk meg a morzsáról várók alázatáról és hitéről.
2: Az Inter Arma Caritas 15. évfolyamának 622. adásában köszöntöm Önöket, a szerkesztő Fodor Endre vagyok. Egy tartalmas, lélekemelő beszélgetést idézek a mai műsorban, Takács Tamás vezető tábori lelkésszel készített beszélgetést.
1: Részlet Szent Máté evangéliumából. Tovább indulva Jézus Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. Ott egy kánaáni asszony jött a környékről, és így kiáltozott utána. Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! Leányomat kegyetlenül gyötri az ördög. De ő szóra sem méltatta. Erre oda mentek hozzá tanítványai, és kérték. Küld haza, mert kiabál utánunk. Ő így felelt. Küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. De az oda jött, és e szavakkal borult le előtte. Uram, segíts rajtam! Ő visszautasította. Nem helyes, ha elveszik a gyerekek kenyerét, és a kutyáknak dobják. Az viszont erősítgette, de bizony, uram, hiszen a kiskutyák is esznek az uruk asztaláról lehulló morzsákból. Erre Jézus így szólt. Asszony, nagy a te hited. Legyen úgy, amint kívánod. Még abban az órában meggyógyult a leány. Jézus ki tudja hányadszor visszavonul, de ismét rátalálnak. Ráadásul, aki mindezt teszi, többszörösen hátrányos helyzetű a történetben. Nem elég, hogy kánaáni pogány, tetézi azzal, hogy nő létére megszólítja a férfit, és még kiabál is utána. Ennyi illetlenség egy csokorban, nem mindennapi teljesítmény abban az időben. A tanítványok ennek megfelelően az elutasítás mellett döntenek. Igaz, miért is várnánk mást azoktól az emberektől, akik a jerikói vaknak sem akarják megadni az esélyt a találkozásra, és még a gyermekeket is képesek távol tartani a mestertől. Most, mintha Jézus maga is szembefordulna a saját addigi tanításával, szóra sem méltatja az asszonyt. Erők feszülnek egymásnak. A reménytelenség határa felé sodródó, de amíg bármi áron megoldást kereső asszony és a magukat biztonságban tudó, nyugalmukat megőrizni akaró tanítványok között ott áll Jézus. Ez a kép a múltból három fontos gondolatot idéz fel bennem. Először is azt, hogy milyen szomorú távol lenni attól, aki mindenütt jelen van. Utána azt, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. S végül, hogy a szerencsétlenség éhessé teszi a lelket mindarra, ami az égből jön. Vágy a morzsák után. Néhány hónappal ezelőtt egy este a szemetet vittem le. A kukánál egy pici lány szutykos ruhában várakozott, és minden szégyenlőség nélkül teljesen őszintén megszólított, ahogy csak egy apró gyerek tud kérdezni. Bácsi, van valami? Azóta is itt cseng a fülemben. Van valami? Valami, ami neki élelmet, ruhát, értéket jelent, amit én valószínű éppen kidobni készülök az életemből, mint fölösleges szemetet. A bibliai történetben Jézus, aki alkalmanként akár 4-5 ezer embert is képes jól tartani, most mint a sajnálná a morzsát. Az asszony azonban nem hátrál. Mintha hallotta volna valahol, hogy kérjetek és kaptok, kopogjatok és ajtót nyitnak. Vagy csak elég erős benne az, amiről a tanítványok annyi oktatást kaptak, de oly kevéssé értik még a szeretet. Na nem az a negédes, mézédes szavaktól csöpögő érzelgősség, amit sokszor összekevernek a másikért szenvedést vállaló, önfeláldozó tettekkel. Egy édesanya borul le Jézus elé. Egy szülő, aki önmagáért talán sohasem könyörögne, de a gyermekéért megalázkodik, és szembefordul az emberi előírásokkal, a korabeli illemtannal. Ez a szeretet már nem a lélek posvány állapota, hanem irányulása, odafordulása. Amikor a saját ereje elfogy, lehetőségei kimerülnek, rátalál arra, aki megoldást tud adni a bajban. Még abban az órában meggyógyult a gyermek. Nem kellett látnia vagy megérintenie a mesternek. Elég volt a leboruló édesanya könyörgése. Előfordul az életben, hogy vannak jó pillanataink, esetleg időszakaink. Ilyenkor minden olyan magától értetődően jó és természetes. Erősek vagyunk, és talán mások szorulnak a mi segítségünkre. De ezekben a gyorsan elröppenő pillanatokban se feledkezzünk meg a morzsáról várók alázatáról és hitéről.
3: Ami számomra először is szembetűnik, hogy vajon miért lehet az, és mindannyiunk életében ez előfordult, hogy amikor baj van, akkor tudjuk igazán értékelni azokat a morzsákat, amiket te is említettél ennek az idézetnek a kapcsán.
1: Nyilván az embernek el kell veszítenie valamit ahhoz, hogy megtalálja az értékét, mert sajnos hozzászokunk mindenhez, a jóhoz különösen. Ha megelvesznek tőlünk bármit, akkor elkezdünk síránkozni. Ha valakinek fáj a foga, akkor nem az jut eszébe, hogy van még mellette 31 év, hanem hogy az az egy, az nagyon fáj neki, és hogy most azonnal ezen segíteni kell.
3: A szükség az nagy úr, az biztos. De sokszor talán nekünk kellene észrevenni azokat az embereket, akik nem feltétlenül szóval vagy cselekedettel mutatják azt, hogy ők nélkülöznek.
1: Biztos, hogy így van, de én úgy gondolom, hogy itt nem csak a szükségben szenvedőkről van szó, hanem egyáltalán a másik emberről. Hogy az ember egy picit kilépen a saját kis önző világából, és én úgy gondolom, hogy itt két dolog volt nagyon fontos, legalábbis számomra a saját helyzetemben, munkámban, ebben az evangélium részben. Az egyik ez a másikért való cselekvés, vagy hát hivatalosan hívják ezt szolgálatnak is, ami nem egyenlő a szolga lelkűséggel, hanem valahol az önzetlen cselekvéssel, amikor nem a buksisi magatásért vagy válveregetésért, hanem csak úgy a másikért, a csapatért, a célért tesz valaki valamit. A másik pedig, ami legalább ennyire fontos volt, a kitartás, ami sokszor nagyon hiányzik a mai világból és a mai emberi kapcsolatokból. Ez az asszony a történetben tudja a helyét és a szerepét, de ragaszkodik is hozzá, nem adja föl. Tudja, hogy ő soha nem lehet az első, de ami jár neki, amit remél, ahhoz nagyon is ragaszkodik. És talán katonák között élve ez duplán is előtérbe kerül, hogy az embernek a teljesítő képessége, annak a határa mindig túl van azon, amit gondolunk. És azért a történetben ne felejtsük el, hogy a csoda az csak azután jön, hogy az asszony megteszi a magáét, kéri, amit neki nem lenne szabad kérnie. És én úgy gondolom, hogy ez a fajta kitartás, ez példa lehet nem csak a katonánk, hanem úgy általában minden ember számára tartozik.
3: Említetted az asszonynak a példáját, én azt is tapasztalom, hogy sokan már hiteagyott emberek, tehát hogy nem bíznak abban, hogyha kiállnak a saját maguk igaza mellett, akkor annak érvényt is tudnak szerezni, mert hogy annyi csalódás van már mögöttük.
1: Hát én nem gondolom, hogy bárminek is érvényt kellene szerezni, mert ahogy erőből megy előre az ember, ott már valami hiba van a rendszerben. Eleve a hit azért az több, mint egy eszme, egy gondolatiság. Én úgy gondolom, hogy a hitnek az alapja mindig a kapcsolat. Az emberek közötti hitnek is, meg hát nyilván az Isten felé irányuló hitnek is. Annak idején az osztályfőnökünk gimnáziumban, aki hát ugye főállásban fizika tanárunk is volt, ő tanította nekünk mindig, hogy gyerekek, az elektromosságban kétféle hiba létezik, hogy valahol kapcsolat van, ahol nem kellene lennie, és valahol hiányzik a kapcsolat, ahol lenni kellene. Hát én úgy gondolom, hogy valahol a hittel is ugyanez a helyzet, hogy az embernek nagyon sok zárlatos kapcsolata van, és nagyon sok olyan helyzete van, ahol hiányzik valami kapcsolat. Most ezt erőszakkal rendbe tenni, ez képtelenség. Lehet, hogy egy-egy ilyen példa, mint ezé az asszonyé, vagy hát ki tudja, kinek a saját életében, a saját pozíciójában egy-egy példa, ha segíthet abban, hogy ezek a hibák, hiányosságok, zárlatok helyreálljanak, és a kapcsolatok normális úton haladjanak, és innentől kezdve a hit az élővé váljon.
3: Atya, te hogyan jellemeznéd a saját hitedet? Te Istenhez való hitedet, és az embertársaidban megvetett hitedet?
1: Hát én úgy gondolom, hogy a hit az, mint minden az ember életében, egy fejlődésen megy át, és a jelen fázisban talán én már egy picit olyan helyzetben vagyok, lehet, hogy pont azért is, mert több mindenem megy keresztül az ember, és a nehézségek, a küzdelmek, azok megváltoztatnak sok mindent, látásmódot is. És én úgy gondolom, hogy számomra legalábbis az Istennel való kapcsolatban ez a hit azt jelenti, hogy amikor az ember már eljut a saját teljesítő képessége határára, amikor úgy érzi, hogy nem tud tovább lépni, akkor válik igazándiból őszintévé ez a hit. Amikor tényleg elveszít már minden erőt, mert már odarakott mindent, és rájön, hogy egyszer csak valaki úgy hát félig kéretlenül a kismacskát a nyakánál megfogja, és visszateszi a helyére, és akkor rájön, hogy hát ez a kapcsolat volt az, amit hitnek neveznek igazándiból. Amíg az embernek van hova menekülni, amíg saját magában tud bízni a saját erejében, addig a hite egy picikét olyan ingoványos alapon áll, mert akkor előtérbe kerülnek ezek a kicsinyes önző dolgok, hogy én vagyok a valaki. Amikor ő maga már úgy semmivé válik, akkor derül ki igazándiból, hogy a hite mit jelent. És én úgy gondolom, hogy ugyanez vonatkozik az emberi kapcsolatokra, az emberek bevetett hitre is. Lehet jó nagyokat csalódni, és nyilván ezt meg is teszi az ember rendszeresen nap, mint nap. De ugyanakkor ezzel együtt is azt mondom, hogy az a néhány igazi emberi kapcsolat, amit mondjuk nevezzünk barátságnak, vagy bajtársiasságnak, vagy bárminek, annak pont ezáltal nő meg az értéke. Amikor már nem számításból teszi az ember, hanem csak úgy, amikor tudja, hogy ezekre az emberekre én tényleg rábízhatom az életemet is. Én azt hiszem, az egy kezemen meg tudom számolni azon embereknek a számát, akik tényleg ilyen kapcsolatban vannak velem, és hát remélem ők is elmondhatják ezt rólam, amit én róluk. De ezekre az emberekre gondolkodás nélkül rá tudnám bízni az életemet. Még akkor is, hogyha esetleg úgy döntenének, olyat tennének, ami nekem nem kellemes, mert tudnám, hogy ezt nem azért teszik, hogy engem bántsanak, nekem rosszat tegyenek. És én úgy gondolom, hogy a hitbe való ez is benne van, amikor az ember már nem méricske, nem számolgat, hanem csak úgy odadobja magát. Mert van egy előzmény, ami bizonyított, és ez alapján én tudomásul veszem, hogy ez a kapcsolat, ez erős. Még akkor is, ha a körülmények most esetleg nem ezt mutatják.
3: Szép gondolat, amiket itt említettél. Valahogy olyan kétszeresen nehéz helyzetet említenék most. A te részedről, mint a papi hivatást betöltő ember, mondjuk a magam részéről, mint az apai szerepet betöltő ember. Szóval, hogy akkor nehéz talán megfelelni, és nem tudom te hogyan látod, amikor a saját hited egy picit meginog, vagy a saját hitedben nem vagy szilárd, ugyanakkor azt tapasztalod a környezetedben, hogy mások egy támaszként tekintenének rád. Ezekben a pillanatokban ezeket hogy lehet áthidalni? Te a személyes példából kifolyólag hogyan intézed ezeket a helyzeteket?
1: Hát én azt mondom, hogy pont ezek a legerőt adó pillanatok. Az, hogy a saját hitével az ember hogy van, az teljesen természetes, hogy imbolyog. Én úgy gondolom, hogy azért nagyon öntelt az, aki azt mondja, hogy az ő hite az olyan stabil, hogy szikla alapokon áll, és megrendíthetetlen, és soha az életben nincsenek megingásai. Viszont ha pont az ilyen pillanatokban az emberre valaki felnéz, vagy példaképként áll előtte, akkor az erőt ad. Tehát amikor az ember érzi, hogy most neki, ha nem is önmaga miatt, de más miatt ki kell tartani, talán ugyanúgy, mint ez az asszony a történetben, hogy önmaga miatt talán már nem is kért volna. Lehet, hogy már oda is dobta volna az életét. De a gyerekért megalázkodik, és szembefordul mindennel, ami addig olyan racionális lett volna, és teljesen irracionális módon meghajol, leborul, megalázkodik, mindent megtesz, hogy a gyereknek jó legyen. Na most ennek a pozitív oldala lenne ez a példa, amikor valakit példaképként néznek, úgy tekintenek rá, akkor az embernek nincs joga ezt odadobni és feláldozni, mert ezzel elveszi a reményt a másiktól. És valahol ez erőt tud adni. Tehát én ebben egészen biztos vagyok, hogy amikor az embernek látszólag elfogy az ereje, akkor sokszor már azért is kitart, hogy a többieknek ezáltal legyen valami reményük.
3: Ezek a pillanatok, amelyekből táplálkozhat az, hogy a nehéz pillanatokban kitartó lehet az ember?
1: Biztos vagyok benne, és függetlenül az eredményétől ennek van egyedül értelme. Ennek van értéke. Ha megengedett, most egy kicsit zörgök, fölállok, az irodában vagyok, és a falon van nekem egy kép, ezt valamikor kaptam egy kiképzés után, és egy Roosevelt idézet van rajta. Nem a bíráló számít, nem az, aki fanyalog, mert az erős ember egy pillanatra megbotlott, vagy mert ezt vagy azt szerinte jobban is lehetne csinálni. Egyedül azé az érdem, aki kiáll a küzdőtérre, akinek arca porban, verejtékben és vérben fürdik, aki vitézül tör előre, aki újra meg újra téved és hibázik, mert a tévedések és hibák minden erőfeszítés velejárói. Aki síkra száll a nemes ügyért, aki szerencsés esetben végül megízlelheti a diadal gyümölcseit, és ha derekas teljesítménye dacára végül mégsem marad sikert, legalább tudja, hogy soha nem kell osztoznia a bátortalanokkal és a hidegszívűekkel, akik nem ismernek sem győzelmet, sem vereséget. Én úgy gondolom, hogy valahol ebben az idézetben, ebben úgy benne van ez a történet. Nyilván nem vallási megközelítésben, de benne van az, hogyha az ember őszintén tud küzdeni, és a saját botlásaival, eleséseivel, veszteségeivel, vesztes csatáival együtt tud előre haladni, az sokkal nagyobb érték, mint egy ilyen nagyon könnyed, kellemes, langyos posványban dagonyázna és jól érezni magát, és azt hinni, hogy valamit is csinált az életben, pedig csak volt.
3: Ezeknek az embereknek az a fogalom, hogy lemondás, hogy lemondani valamiről már, ez nem létezik?
1: De létezik, de csak akkor, ha valaki megmondja, hogy miért. Mondok egy példát, kiképzés volt, X helyen egy kiképzőtáborban voltunk, és hát nagyon elfáradt már a társaság. Mire a kiképző srác, akit azóta remélem már barátomnak nevezhetek, kitalálta, hogy egy meredek falon mindenki vigye föl a társát. Hát első hallásra ez nyilvánvalóan arról szólt, hogy mindenkinek még rosszabb legyen az élete, de rögtön meghatározta a célt is. Azt mondta, hogy azért, mert a segítséget hozó helikopter ezt a sérültet csak ott tudja fölvenni. És ez volt az a pillanat, amikor mindenki erőre kapott, fölkapta a kis társát, jó, hát persze egyszer-kétszer odaverte a földhöz, de fölvitte a tetőre, hogy a helikopter el tudja vinni. És én úgy gondolom, hogy ha valaki ezt meg tudja határozni, hogy értelmes célt ad az embernek, akkor a legnehezebb helyzetben is tud egyfajta motivációt adni. És lehet, hogy néha oda csapjuk a társunkat, vagy magunkat is, de előbb vagy utóbb talán mégiscsak képes arra az ember, hogy elverküdjön a céljáig.
3: Köszönöm szépen, Tamás, és lekerekítve a beszélgetést, ugye egy bibliai idézetet említettél most. Mikor ütött fel a Bibliát, vagy egyáltalán a bibliai idézetek számára, vagy a Biblia, vagy a Bibliából kivett gondolatok, azok számodra, mint pap számára mit nyújtanak, mit adnak?
1: Bevallom őszintén, hogy igazándiból én akkor tartom értelmesnek a bibliaolvasást, az imádságot is, függetlenül attól, hogy nyilván az embernek vannak előírásai, meg kötelezettségei, amikor az ember ezt odafigyeléssel tudja tenni. És hát minek utána eléggé kavalkádos az életünk, nekem általában ezek a hajnali pillanatok. Tehát amikor én hajnalba bejövök a laktanyába, és azzal kezdem az egészet, hogy egy picit oda gondolok, és előveszem a szövegeket, amiket kellene is elővenni, akkor az embert nem zavarják a külső tényezők. És talán pont ez az a fajta tervezés, motiváció, amikor élővé válnak a szavak. El lehet azt amúgy is mondani, tehát nem tudom hányszor imádkoztok mi már a Zsolozsmában is a Szentírás szavait úgy, hogy az ember tudta, hogy ezt ki kell pipálni, legyen meg, megadjuk mindenkinek, ami jár. De túl azon, hogy elvégeztünk egy imádságot, igazándiból sok értelme azon túl nem volt. De amikor az ember csak azt csinálja, amit éppen akkor kell, és ez nem csak az imádságra, nem csak a Bibliára vonatkozik, hanem mindenfajta dologra az életben, akár az emberi kapcsolatokra is, hogy mindig az legyen a fontos, aki ott van, mindig az a beszélgetés a fontos, amit végrehajt az ember, az a tett a fontos, amit éppen csinál, az a szentírási rész a fontos, amit éppen olvas. És ha ez így van, akkor ez nyilván visszafelé is hat. Tehát ha én nem csak olvasom azt a dolgot, hanem akarom is, hogy hasson, akkor nyilván visszafelé fog hatni. Ugyanúgy, mint az emberi kapcsolat is akkor élővé válik, a tett is értelmes lesz, és innentől kezdve én úgy gondolom, hogy a Biblia is a, hát ismételten rossz szó, de a hatékonyságát akkor fejti ki, hogyha az ember hagyja, hogy hasson, és nem akarja kitömködni az időt mindenféle más bölcsességgel, okossággal, amit ő úgy mond, hogy emberileg hasznosabb, mint az a szöveg, amit olvasnia kell.
2: Köszönöm a figyelmüket, Takács Tamás vezető tábori lelkésszel beszélgettem az Interarma Caritas 15. évfolyamának 622. adásában. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották.
0: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
4: Mária Rádió.
5: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
6: Július 13. A pápa Castel Gandolfóban. Úgy látszik, örültök, hogy láttok engem. Ez azt jelenti, hogy Castel

0: közöttetek eltölteni. Reméljük, hogy más vendégek is el fognak jönni, mindenek előtt a vasárnapi Angelusokra, mint tavaly is. Így hát újra képezhetem magam az olasz nyelven, és remélem ebben segítségemre lesztek. Azt hiszem, Castel Gandolfo a megfelelő hely ilyen továbbképzéshez. Részemről megígérhetem nektek, hogy Castel Gandolfo kicsit nemzetközibb lesz szabadságom idején. Azt hiszem, hogy minden hívünk, aki eljön ide, itthon érezheti magát. Ezért azt is gondolom, hogy a helyi hatóságok és a polgármester úr engedélyével Castel Gandolfót nyílt várossá nyilváníthatjuk. Így az írek, akik ma itt vannak, azt hihetik, hogy Galway-ben vannak, espanyol nővérek pedig Spanyolországban, s a többiek szintúgy például a franciák, akik Chartres-ból vagy Párizsból érkeztek, ugyancsak otthon érezhetik magukat. Ez azt jelenti, hogy igyekszünk majd jól kijönni egymással a Szent Szűz pártfogás alatt, akit itt nagyon tisztelnek. Minden jót nektek, rábízom magam jóságotokra és imáitokra.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: A Szent Atya heti tanítása következik.
4: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok. A háttérben hallható az audiencia, hiszen kapcsolódtunk mi is az EVTN katolikus televízió jóvoltából a pápai audienciához. Közvetítés van ismét a Szent Péter térről. 14. Leó pápának egy újabb szerdai audienciáját fogjuk közvetíteni. Ebben a hónapban az utolsó, hiszen júliusban a Szent Atya nem tart katekézist. Köszönjük szépen az EVTN televíziónak, hogy lehetővé tette az, hogy bekapcsolódhassunk mi is.

Kedves testvérek, velem együtt hallgathattuk a Boldogasszony anyánk kezdetű csodálatos himnuszt. Még egyszer a Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya templom 20 éves Szálve Regina kórusa énekelt Cétót Zoltán vezényletével. Igen, szívet melengető volt ezt a csodálatos régi magyar gyönyörű szűzanya himnuszt hallgatni a Szent Péter téren. A keresztvetés jelével és liturgiai köszöntéssel kezdjük is a mai audienciát. Fogadjuk a Szent Atya szavait és áldását hívő lélekkel, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Békesség veletek és a te lelkeddel. Evangélium Szent Pál apostolnak, a korintusiaknak írt első leveleiből. Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként a tagjai, ám az egyházban Isten némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat tanítóvá tett. Adott csodatévő hatalmat, gyógyító erőt, segítő készséget, kormányzó képességet, különféle nyelvadományt. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test, így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben egy testté lettünk a kereséggel. Ez az Isten igéje. Kedves testvéreim, jó napot kívánok, és Isten hozott mindenkit. Folytatjuk a második vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekéziseket. Ma különösen a Sacrosanctum